kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. A támogatást tehát az államkincstár októberben folyósítja. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. Ebben szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán azt írta, kinevezése óta a legfontosabb feladatának tekinti a rendvédelmi állomány megbecsültségének helyreállítását. Bár a végleges adatok még nincsenek meg, szinte biztosan 2026. augusztusa volt a legmelegebb hónap Magyarországon, amióta rögzítik az adatokat. A nyár első két hónapja is kifejezetten forró volt, 1901 óta az idei június hozta a második legmagasabb átlaghőmérsékletet, még július a tizedik legmelegebb volt az elmúlt 125 évben, ezzel együtt viszont nem az idei volt a legforróbb nyár. Az augusztus 10-ével kezdődött héten regisztrálták az év első nyugatnílusi lázas megbetegedését Magyarországon, közölte a Szúnyog Monitor tudományos portál, és vette észre a hvg.hu. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálata igazolta a kort, amely, mivel a járványügyi kivizsgálás alapján az érintett a megbetegedését megelőzően nem járt külföldön, hazai eredetűnek tekinthető. Végül az időjárásról, a sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad, a hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai vendégünk Bíró Miklós, a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnöke. Eddig élete során több olyan krízist is megélt, amikből már egy is térdre kényszerítheti az embert. Miklós azonban rendületlen hittel, pozitív energiával igyekszik erőt önteni másokba is, akik elakadtak életük valamely szakaszán. Coachként nem csak a rendelő négy falak között segít, vallja, hogy a természetben jobban megnyílnak az emberek, a túra, az út maga pedig segíthet rávezetni őket a megoldásra. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntelek újra itt a stúdióban, Miklós. Egészen más minőségben szoktunk itt találkozni, és nyilván az is nagyon fontos területe ennek, de coachinggal is foglalkozol, amiről majd kicsit bővebben fogunk a mai műsorban beszélni, hiszen egy nagyon különleges történetről van szó. Köszöntelek itt a stúdióban újra.
2: Én is köszöntök mindenkit, és köszöntelek.
1: Honnan jött a gondolat, hogy te támogatni szeretnéd az embereket, coachingolni szeretnél?
2: Ennek megvan a fix története, és hát ugye ez a vaksággal kapcsolódik, tehát mindenképpen a megvakuláshoz. Amikor én elveszítettem a látásomat, akkor én is kétségbe estem. Ugyanúgy padlóra kerültem, tehát teljesen befutottam a klasszikus köröket, segítséget is kértem szakembertől is, mert azért, amikor 52 éves voltam akkor, amikor elveszítettem a látásomat, 52 évesen az ember egyszer csak elveszíti az egyik legfontosabb érzékszervét, hát az nem jó érzés. De én akkor is előre próbáltam menekülni, akkor is kerestem a megoldást, és én emlékszem, hogy létrehoztam egy ilyen Facebook ismerősöknek feladtam egy hirdetést, akinek van kedve beszélgetni egy komoly élethelyzetről, az jelentkezzen. Uh-huh. És az 2-3 napig volt kint ez a posztom, jelentkezett rá vagy 20-néhány ember, de nagyon sok fajta ember. Volt benne tanár, igazgató, kétkezi munkás, masször, sokfajta ember volt, és azt mondtam, hogy a feladata az lenne, és akkor, amikor ők jelentkeztek, felvettem egy ilyen Facebook, vagy nem Facebook csoportban, hanem Messenger csoportban, és akkor elmondtam a sztorit. Azt, hogy gyerekek, én akkor még úgy volt, hogy meg fogok vakulni, de nagyon durván kezdek beleesni, és segítségeteket kérem, hogy találjuk ki, hogy én, mint mérnökember, még azért erőm teljébe vagyok, mit tudnék csinálni. És hát nekiálltunk, ezt úgy hívják, hogy brainstorming, ugye, hogy kicsit ezt elmondjam, ilyen agyzuhanás, vagy agyzivatar, ez egy technika, ez egy ilyen ötletelési technika, és elkezdtünk nagyon sok ötletet kidolgozni, de ilyenek voltak benne, hogy masszőr, kerékpásszerelő, podcaster, író, de nagyon sok faj, 37-re emlékszem, 37 sor volt, és mindegyiken elkezdtem, akkor leültem, és elkezdtem gondolkozni, hogy mennyire lenne jó, mennyire feküdne nekem, de ez nem volt benne. Tehát ez, amit végül is kitaláltam, vagy én inkább úgy mondanám, hogy Jóisten elém hozta, az nem volt benne. Teljesen véletlen, amikor már úgy láttam, hogy ez egy zsákutca, akkor egy véletlen telefonhívást kaptam. Tehát ugye édesapámakat akarták hívni, de én a telefonszámat bökték be, mert ugyanaz a név. És hát ha már véletlenül ide telefonáltam, hogy vagy Miklós, és akkor eljött egy olyan beszélgetés, aminek a vége az lett, hogy hát figyelj már ide, hát miért nem jössz egyetemre, iratkozz be egyetemre, nálunk itt az egyetemen, ott tanított a hölgy, itt az egyetemen van coach képzés, most indul egy a kurzus, ez nyár elején volt, legyél coach, az tökéletes egy vaknak. És elgondolkoztam rajta, ugye nekem egyrészt a családban is lelkipásztor, édesanyám tanár volt, tehát ez a habitus valahol bennem volt, és akkor azt mondtam, hogy jó, próbáljuk meg. Beiratkoztam, elvégeztem az egyetemet kitűnő eredménnyel, és így lettem coach.
1: Ez tulajdonképpen ugye az életvezetési tanácsadó magyarul, vagy nálatok?
2: Igen, ha most el kéne raknom egy skálán, ugye van a pszichiáter, aki a súlyos lelki eredetű, mentális eredetű betegségekkel foglalkozik. Van a pszichológus, aki inkább azt mondanám, hogy nagy részt a múltra eredezhető elakadásokkal foglalkozik, vagy azokkal a problémákkal, és itt van nálunk egy vonal, és akkor azt mondom, hogy jelen és a jövő, ezek vagyunk mi coachok, akik tényleg azt kell mondanom, hogy kézen fogva nem szeretem használni az ügyfél szót, de most írtam, nem tudok rá mást használni, az ügyféllel kézen fogva megkeressük a hozzáillő legjobb megoldást. Mert valójában mi hiszünk abba, hogy nem mi tudjuk, nem tanácsot adunk neki, hanem ki kell szedni mindenkiből a mélyről az, hogy mi az, ami neki testhez áll, mi az, amit ő lelkesen, motiváltan fog tudni csinálni, és beleteszi szívét, lelkét.
3: Akkor te tulajdonképpen rávezeted őt erre az útra, ami esetleg neki a megoldást jelenthet?
2: Igen, ez egy célorientált kérdéssorozat, és meg lehet tanulni, tehát ez nem egy ördöngőség, amivel mégis talán néha más, és miből lesz a jó kócs, és én remélem, hogy én az leszek, vagy vagyok, én csak bízom benne, hogy megvan hozzá az a belső erőm, illetve az a talentumom, ami erre késztet vagy predesztinál, az, hogy jól tudjunk kérdezni. Tehát itt a kérdés a lényeg. A cél az mindenképpen az, hogy ő az elakadt problémájával, vagy amit meg akar valósítani, megtalálja. De az, hogy oda el tudjunk jutni, az leginkább jó kérdésekkel van. És én akkor érzem, amikor telibe találok, mert van, nagyon meg lehet érezni, amikor ott van az a sóhaj, az a csend, az a húha. Húha, erre most hogy válaszoljak, és most már érzem, hogy jó úton járok. És akkor van egyszer az életvezetését, amit mondtál, egyrészt ilyen, de hát ez bármi lehet. Az életvezetésében ilyeneket érdemes elképzelni, hogy mit a munka vagy család, dilemmák nagyon sokszor előjönnek, gyerekvállalási kérdések is, hogy bemerje vállalni, vagy inkább a karriert válassza, vagy hogyan, tehát ezek a kis toporgások, de mindig előremutatóan ilyenek mindenképpen vannak. Akkor van olyan is, hogy például valaki bele akar vágni valami újba, visszahúzza a saját környezete, ez nagyon sokszor jellemző, kicsit a kisítőséggel lefogják őket, és akkor ki akar törni. Ilyen is van, például vállalkozást elkezdeni. Akkor a másik, amit én nagyon szeretek, és én szerintem elég jó is vagyok benne, az a párkapcsolati. Ilyenkor általában ez, ilyen nem is, én kerestem, nem is nagyon létezik különben a coachingban. Tehát így pszichológusok szoktak, de azt terápiának szokták. Tehát amikor párkapcsolati problémák vannak. De én nem ez a lényeg, én előre mutatom. Tehát ott van egy vonal, amit mondtam, a múlt és a jövő, tehát nem a problémák itt a lényeg, hanem előre. És akkor van, hogy vannak párok, akik eljönnek, és azt mondják, hogy mi jók vagyunk, minden szuper, minden, de most mi jobbak, még jobbak akarunk lenni.
3: Tehát, hogy ők párban érkeznek. Azért igen, ez újdonság, mert hogy igen. Hiába párkapcsolati problémákról igen. Van szó, akkor is mondjuk az egyén egyénileg szeretne.
2: Igen, hát olyan is van, amikor de az egyén az életvezetési coaching, de a párkapcsolati tényleg úgy kell elképzelni, hogy például volt olyan párom, aki tényleg mintaként mondanám, hogy mintaházas párok voltak, és bennük volt az a dolog, hogy ők így is akarnának maradni, és hogy mik lehetnek azok a kis rejtett dolgok, ami segíti. Vagy például volt, ez is most nemrég záródott le egy ilyen beszélgetés folyamat, ezt tudni kell, hogy a coach beszélgetések nem elhúzódó évekig tartó folyamatok, ezek ilyen nagyon rövid, gyors folyamatok, 5-6-7-8 alkalomnál én nem szeretem tovább húzni. Haddig nem találunk eredményt, akkor lehet, hogy más akadályok vannak, és például most volt olyan, hogy egy fiatal pár, akik házasság előtt voltak, és hozták a saját sorsukat, a saját kis közösségüket, vagy a saját családjukból a dolgokat, és hát felmerültek, tehát minden házasság elején, vagy minden ilyen kapcsolat elején felmerülnek az, hogy hogyan felelünk meg a családnak, a másik családjának. Mm. És akkor így kerestek fel például, és hát büszkén mondhatom el, hát múlt héten volt az esküvőjük. tehát az is egy nagyon izgalmas dolog
3: neki
2: volt.
3: Neki gratulálunk innen is, sok szeretettel.
2: Igen. Hogy ez is, hogy minél jobban, tehát ezen is nagyon sokat gondolkoztam, a saját fiaim ügyén is, hogy ha én nekem, mikor fiatal voltam, valaki a kezemet fogta volna, és tudom, hogy van, tehát ugye az egyházi esküvők előtt van ez a házas felkészítés. És ez nagyon jó. Mikor mi voltunk, akkor nem nagyon volt nekünk, tehát ezt elmondom, hogy nekünk ez valahogy az nagyon kimaradt. De hogy jó lett volna egy-egy olyan szó, ami és hogy jól mondjam a dolgot, tehát jó a lélekről, meg még akár az Úrral való kapcsolattal is jó ezt mondani, de van egy néha egy földhez ragadtabb dolog, hogy egy konkrétan egy vitát hogyan lehet elkerülni, vagy ha már benne vagyunk, hogyan lehet kezelni. És én ezt 34 év házasságban azért kicsiszolódott bennünk, tehát azért az, azért az elég sok idő, plusz még a rengeteg tanulás mellé, hogy hogyan lehetne. És én ilyenbe is én nagy lehetőséget látok, hogy, hogy fiatal pároknak elmondani, hogy hogy lehet ezt. Erre például csináltam egy ilyen hétlépéses dolgot, hogy mire érdemes odafigyelni, mik azok a kulcskérdések, ami talán, hogyha eszükbe jut egy vitánál, egy elakadásnál, egy problémánál, és csak beugrik az a szó, vagy az a, az a kifejezés, akkor esetleg lehiggadnak, és valódi emberként tudják megoldani.
3: Miklós, azért a kedves hallgatók is, akik mondjuk követnek minket, pontosan tudhatják azt is, hogy azért megtépázott az élet téged rendesen, vagy hát picit. Feladatokat adott neked. Említetted azt is, hogy érezted, hogy szükséged van segítségre, hogy kellett egy külső segítség, hogy a mentális egészséged az ne menjen tönkre. Mennyire gondolod azt, hogy az emberek tudatosak a mentális egészségük megőrzésében?
2: Én azt gondolom, a vágyuk megvan. Tehát az, hogy a tudatosság az, az hogy jön ki, azt nem tudom, nem mindig érzem. Tehát érzem azt, hogy, hogy megjelenik a vágy szintjén az, hogy szeretne mindenki boldog lenni. Szerintem ezt eddig, bárkivel találkoztam, ezt észrevettem, szeretne boldog lenni. Azt is érzik már az emberek, hogy ezért tenniük kell. Tehát a tudatosság azon a szinten megjelenik, hogy, hogy erre nem elég vágyni, és akkor majd egyszer csak az elembe hull ez a dolog. Az, hogy ki tesz érte, na ott már nehezebb. Tehát, hogy ki teszi meg az első lépést. Az első lépést meg kell tenni. Tehát akkor is meg kell tenni, hogyha én egy lelki vezetőhöz megyek, egy gyámolítóhoz, de akár akkor is meg kell tennem, amikor oda megyek a saját szüleimhez, hogy most nekem itt elakadtam, és erre bocsánat, de nem kaptam itinert a nevelésetekbe, hogy, hogy most mit csináljak. Tehát akkor is meg kell tenni az első lépést. Ennek a tudatosságát már talán kevésbé érzem. A bátorságot, hogy ezt meglépjék. Én mondjuk ezt úgy szoktam segíteni, hogy mindig azt mondom, az első alkalom az mindenkinek jár, és ingyenes, és jöjjön, és beszélgessünk, és nem, én egy órát mindenkire, bárkire rászánok, hogy egyáltalán megmerje tenni ezt a lépést. Néha még többet is, de az egy másik kérdés.
3: Milyen érdekes, hogy a hogy mennyire félünk attól, hogy megbélyegződünk, hogy megbolondultunk, hogy butának tartanak minket, hogy valami probléma van velünk, és talán ez a visszatartó erő, de lehet, és ezt te lehet, hogy jobban látod, hogy egy coachhoz hamarabb fordulnak az emberek, mint mondjuk egy pszichológushoz?
2: Van egy ilyen vonal. Amúgy a hamarabbat azt nem mondanám, mert a magyar néplélekben egyáltalán, hogy máshoz forduljunk, ez egy erős gát. Tehát ezt pszichológusok el tudnák mondani, hogy hozzájuk sem nagyon mernek fordulni, tehát van bennünk egy ilyen ellenérzés, de azt viszont már észrevettem, hogy van egy olyan vonal, hogyha pszichiáterhez megyek, akkor papíron van róla, hogy bajom van. Ha pszichológushoz megyek, akkor annyira nem, de azért oda is szokták kötni azt, hogy valami probléma van velem, és a probléma szót kerülik az emberek. Ha coachhoz fordulunk, akkor általában talán ez annyira nincs. És én azt is szoktam mondani, és ezt bátorítani is szoktam az embereket, hogy egy coachbeszélgetés az belefér maximum, hogyha egy jó felkészült coach van, és lát komolyabb problémákat, és ilyen nem is volt, akkor én nyíltan meg fogom mondani, hogy ez nem az. Ez komolyabb probléma, és itt el kell menni egy komolyabb beszélgetésre, vagy pedig akár gyógykezelésre.
3: És ezt jól fogadják egyébként?
2: Nem rosszul, inkább így mondanám. Volt olyan, akit

hogy éppen mit teszek meg, attól nem fog lefogyni. Tehát ahhoz tenni kell, hogy a felét vissza kell rakni, vagy nem veszek ki annyit. Tehát tenni is kell valamit, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor, hogyha csak ilyen felszínes, meg úgy értem, hogy a ő problémájához képest felszínes megoldást választ, akkor ő csak annyit csinál, hogy esetleg ránéz a kalóriatáblázatra, hogy most éppen mit evett meg.

0: Nagyon sokan vannak ezen a pályán, rengeteg coach van, és ettől kicsit felhigult a szakma. Hogyan lehet megtalálni szerinted a megfelelő embert magunknak?
1: Hát ez egy nagy dilemma. Tehát először is tudni kell, hogy maga a coachképzésben is két fő vonal van, mint mindig. Volt egy ilyen szabadabb képzési dolog, amikor most nem akarom leszólni se, tehát félreértés ne legyen, mert ez tehetség kérdése szerintem. Tehát nem a papír kérdése, de azért nagyon sok ilyen gyors talpaló tanfolyam jellegű dolog volt, és nagyon sokan elhitték, nagyon sokszor fiatalok. És őket csak akarom bántani, de én azt gondolom, hogy jó kérdéseket feltenni nagyon sokszor kell egyfajta élettapasztalat. Meg egyfajta türelem. Bár van olyan coachágazat, ami kifejezetten a provokatív vonalakat húzza meg. Nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy egy-egy módszernek jó drága pénzért meg lehet tanulni ezeket, meg be lehet állni, hogy ha azt a módszert követem, akkor én jó coach leszek. De ez körülbelül olyan, mint a konfekcióruha. Tehát nagyon jó konfekcióruhákat lehet kapni, de tudod, hogy a konfekcióruha az pont az, hogy senkire se jó.
0: Így van.
1: Tehát mindenki tudja viselni, de senkire se jó. És ugye nekem is ez volt a dilemmám, hogy ugyanúgy megnéztem a lehetőségeket, itt egy tanfolyam, ennyibe kerül, ennyi hét, ilyen alkalmak, vagy ott az egyetemi képzés. Elmélyültebben, pszichológiával, komolyan belemenve a dolgokba, az miért jó?

0: És akkor még ráadásul ez jön az, hogy én körülbelül 10 éven keresztül én folyamatosan pszichológiát tanultam szórakozásból. Tehát ahhoz, hogy valaki jó legyen, ahhoz valószínű, hogy kell egyfajta, és összefoglalva az egészet, hogy lehet megtanulni, én szerintem kell egyfajta élet, út vagy életbölcsesség, egyfajta nyugalom, tehát szerintem a coachnak mindenképpen kell tudni azt a fajta életnyugalmat megadni. Azt szoktuk mondani, a legjobb dolgok egy coach beszélgetésben nagyon sokszor a csendek. Azok nagyon sokat adnak, és hogy hogyan lehet megtalálni jót, hát ez érdekes, hogy most hogy mondjak magamba is, van úgy, hogy biztos, hogy lehet, hogy 2-3-at is keres az ember, mire rájön, hogy ez nem jó.
1: Ezt akartam mondani éppen, hogy lehet, hogy már a beszélgetés alkalmával, első alkalommal kiderül az, hogy ez lehet, hogy nem lesz jó.
0: Azt szokták mondani erre ilyen nagyon modern szóval, hogy kiderül a kémia. Hát nekem is volt már, aki odajött, és mondtam, hogy értem, de én úgy érzem, hogy ebben nem fog tudni neked vagy önnek segíteni, mert én nem érzem magamban azt a fajta rezgést, amitől ez jó lenne. Tehát egyrészt ezért is szoktam azt csinálni, meg sokan csináljuk azt, hogy az első alkalommal el lehet jönni. Nekem is megér annyit, nézzük meg. És lehet, merni kell tudni felállni is, tehát nincs ebben semmi probléma. Valaki úgy érzi, akár nem jött az első alkalom, második, harmadik alkalom, mert esetleg rájön, hogy nem mozdulok elő. Ilyen nem is volt. Akkor volt, amikor megkérdeztem az 6. alkalommal, hogy végül is én értem, hogy jössz, de hogyha én adok, nagyon sok feladatot szoktam adni, ami gondolkodós feladat a 2 alkalom között, hogy ha te nem csinálsz 2 hétig, 3 hétig semmit, akkor ettől az 1 órától én nem hiszem, hogy én meg fogom tudni, tudlak segíteni. Akkor lehet, hogy érdemesebb lenne most kicsit csendben lenni, vagy nem jönni akkor, mert nem megy.
1: Tehát nem árulsz zsákba macskát.
0: Nem árulok.
1: De mitől különleges a te alkalmad? Hiszen van egy olyan típusú coaching, amit te csinálsz, végzel, ami szerintem egyedülállónak tűnik, bár egyébként vannak mások is, akik ezzel foglalkoznak, de mitől különleges a tiéd?
0: Egy coach társammal, akivel, hát mondanám, hogy kicsit ilyen szupervízióba szoktunk beszélgetni, azt mondta, hogy te elkényezteted az ügyfeleidet, de nem ez az igazi megoldás. Tehát teljesen klasszikusan úgy, van nekem olyan foglalkozás, amikor tényleg leülünk van egy kis rendelő, leülünk a fotelbe, hogy illik, megvan a dolog, 5 percig kiventilálja magát, megérkezünk, beszélgetünk, kérdéseket teszek fel, mindig haladunk egy séma mentén. Én ezt mindig magamban, amikor látom azt az embert, magamban felvázolok egyet, nem árulom el neki természetesen. Haladunk, figyelgetem, hogy. Én azt gondolom, az első dolog ezeken a beszélgetéseken az, hogy én máshogy figyelek. Tehát, hogy én nem látok. És ez látszólag visszafog engem, de nem, mert nagyon észreveszek, olyanokat észreveszek szerintem, amit látva nem vennék észre. Ez nagyon más atmoszférát tesz. Az is sokat szokott segíteni, azt vettem észre, hogy bár volt, aki meglepődött rajta, hogy itt egy vakemberrel fog beszélgetni, de az, hogy könnyebben feloldódnak. Tehát nem kell játszani. Tehát
1: nem nyugtatja kell őket, hogy te nem látod őket?
0: Igen, hát nem kell rendbe rakni állandóan a tekintetet, a mimikát, az arcmozdulatokat. Hozzá kell tenném, hogy ebben, hogy elengedi magát, ebben saját magán segít egy nagyon sokat, tehát abban, hogy nem feszülten ül be, nem megfelelési kényszerből ül be. Tehát azért hiába ülnek be egy ilyen beszélgetésre, azért az emberek nagy többsége, még egy pszichológusnál, pszichiáternél nagyon sokáig, sok alkalommal egy megfelelés kényszerrel ül be, hogy meg akar felelni a pszichológusnak. És az mindaddig, míg ez a megfelelés kényszer benne van, addig nincs valódi továbblépés. Abban a pillanatban, amikor el tudom engedni magamat, őszintén teljesen le tudom vetkezni ezeket a maszkokat, le tudom domálni, onnantól kezdve fog működni. Tehát én azt veszem észre, hogy ezen segít nagyon, hogy azt, hisz, tehát azt hiszik, hogy én kevesebbet észlelek.
1: Pedig egyébként nem.
0: Nem, de ez sem így igaz. Tehát ez nem úgy működik, hogy kevesebbet. Azért érzékelek többet, mert le tudta tenni magáról ezt a dolgot. És emiatt a sóhajokba, a pici izgésben már érzem, hogy most itt rátapintottam. Mondom, aki, hogyha ránézek a másikra, nem is veszi észre ezeket a hangokat.
1: Na de ez a hagyományos alkalom, hagyományosnak mondható alkalom, és ezen kívül te foglalkozol mással is.
0: Hát igen, ezek az érdekesebbek, igen. Hát én mindig gondolkoztam ezen, és mindig bennem volt ez. Magamnak adtam ezt a, hogy én mindig vándorra voltam a saját életemnek, én vándoroltam benne, még mindig nem tudom, hogy hova lyukadok ki. Azt már sejtem, hogy hol vagyok, és akkor az egyik az, hogy hogyan lehetne ezt máshogy csinálni, és akkor ötlött fel bennem, hogy hát én nagyon szabadnak és elengedettnek érzem magamat bármikor, amikor kimegyek a természetbe. És erre szoktam azt mondani, hogy az erdőben, amit az előbb mondtam, hogy nincs megfeleléskényszer, na az erdőben nincs megfeleléskényszer. Ott a környezet önmagában levetkezi ezt a dolgot. Most egy kicsit kivetülök innen, jó? Itt vagyunk most ebbe a stúdióba. Itt ülsz velem szembe, itt vagyunk két mikrofon előtt. De tudom, hogy a hátam mögött ott van a keverő, vagy aki felveszi az egészet. És én valójában nincs egy olyan mondatom sem, amit nem tudom, hogy még egy ember figyel, vagy az, amíg még távolabbra megyek, ezt meg fogják hallgatni, ezt a beszélgetést. És ez valójában akár tudatosan, akár tudatalat belém fog tenni egy olyan dolgot, hogy most engem sokkal többen hallgatnak, nem két embernek a intim beszélgetése. Bemegyek egy rendelőbe, ott is az ajtó másik oldalán akár behallgatózhatnak. De egy erdőben, ha megyünk egy erdei ösvényen, megyek egyedül, ott senki nem lát engem, senki nem hall, a fák nem fognak értékítéletet tartani, nem fognak ítélkezni felettem. Ha ketten megyünk, ott is egy hatalmas, onnan is leesik minden ilyen dolog. Tehát én ezért szeretem azt, hogyha így kimegyünk egy ilyen sétára, az egyik olyan, hogy még könnyebben azonosulni tud saját magával, saját magára tud figyelni, és nem a külvilágra. Ez az egyik, a másik az, hogy ebben valójában sokszor kimozgatom a komfortzónából. És az a komfortzóna most ellentmondás lesz, mert a komfortzóna az, ahol nem vagyok komfortos, mert mindig a megfigyelésekre, vagy a külső emberekre figyelek, de az emberek élnek bent egy emberi közösségben, egy civilizált, egy urbánus, akármilyen közösségben, és abból én kiveszem egy olyan helyre, ami a te legtermészetesebb alapunk. És akkor erre jön az, hogy akkor én ezen az úton, én ismerem az utat, mert bejártam már több ezerszer, és ott megyünk. És én tudom az megfelelő élethelyzetekben, még azt is tudom, hogy most ez a beszélgetés azt igényli, hogy most itt balra menjünk. Mert ott egy kicsit mondjuk meredekebb az út. És ha meredekebb az út, akkor az életszakaszához odaillik. És amikor lemegyünk, akkor vissza tudunk fordulni, és akkor meg tudjuk értékelni, tudjuk azt, hogy most honnan indultunk, és hol vagyunk most, és most nézzem vissza. Vagy amikor felfelé megyünk, és akkor lihegve, nagy nehezen felérünk, és közben mondja a történetét, és észre se veszi, és mondom, tekints vissza, és nézd meg, hogy honnan jöttünk. Mondom, és azt is szoktam fejből tudni, hogy most felmentünk 70-80 métert, emelkedőt mentünk fel, mert ez az útszakaszban ennyi van benne. És azt mondja, fordítsuk le, hogy felmentél most 25 emeletet. Észre se vetted? És hogy az mit jelent? És ez pont ezt mutatja, hogy ez egy más megközelítőst, máshogy néz rá a dolgok, a saját magára máshogy néz rá. És nagyon jó az út, egy erdei út, az most van egy ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzem, egy ilyen elég hosszú gondolatsor, sok ilyen kis előadásból áll, a weboldalamon már készülnek a kis videók erre is, hogy valójában az életünk is teljesen olyan, mint egy túraút. Teljesen. Van széles út, kényelmes út, keskeny út, bokatörő út, emelkedő, lejtő, néha szakadék, olyan, amikor a bokrok teljesen elzárják az utat előttünk, van az erdei vihar, amikor azt se tudjuk, hogy hova bújjunk, ez mind ott van. Tehát aki komolyan túrázik, az tudja, hogy az olyan, mintha le lenne makettezve az élet. Hát, hogyha én segíteni akarok valakin, és kimenjünk egy sétára, és én meg tudom mutatni, hogy itt van a párhuzam. Felismered-e a párhuzamot? Vagy maga ismeri fel a párhuzamot? Olyan is van, amikor a homlokára jut, hogy fú, tényleg, ez nagyon jó.

0: Mit gondolsz, hogy a mozgás az mennyit ad egyébként ahhoz, hogy ők gondolatban eljussanak a megoldáshoz? Tehát maga a mozgás, mint az agynak egy nagyon fontos területe.
1: Ugyanezt a segítséget adja meg. Tehát abban, hogy elkezdjék én egy tevékenységet tenni, tehát leülök egy fotelbe, leülök egy székre, akkor kikapcsolom, az agyamnak nem kell figyelni rá, igaz? Semmilyen módon. De abban a pillanatban, hogy ezt én sétával teszem meg, mozgásba teszem meg, akkor óhatatlanul ezek, tehát hogy mondjam, ezeket a kényszeres, odafigyelős dolgokat is kikapcsolja, mert oda kell figyelni, ott hopp, egy ág, jó, és nem egy sima aszfalton megyünk.
0: Igen.
1: Tehát ez is nagyon fontos, hogy oda kell figyelni, hogy hopp, egy gödör, hogy most itt egy terepjáró egy kicsit bejárta, itt csak középen lehet menni, most itt ki kell lépni. Főleg akkor, amikor mondjuk jön egy vakemberrel, és egy kicsit a vihar átrendezte az erdőt, mert ilyen is volt már, és akkor kvázi ahelyett, hogy magára figyelne, néha még nekem is odaszól, hogy vigyázott egy gödör. és ez kivonja abból a fajta, megint a megfelelés kényszerből vonja ki. Nekem ez a tapasztalatom.
0: Te már vakként jártad be ezeket a területeket, vagy egyébként is jártál túrázni, és ismered ezeket a helyeket?
1: Én nagyon sokat túráztam, nagyon sokat bejártam látóként. Én azt mondanám, hogy a 90%-át látóként megismertem. Most tudni kell, az erdő az nem így működik. Az erdő az úgy működik, hogy néha van egy kis erdészeti munka, és az úgy átrendezi az ösvényt, amit még soha. Tehát azért mondom, van olyan is, szoktuk együtt felfedezni. Ez maradék 10% van, amit én fedeztem fel, már vakként. Az izgalmasabb szokott lenni. Mert azt nem tudom, mit kéne látni.
0: Csak és érzem. Neked mit adnak ezek a találkozások? Tehát te, mint aki próbálod őket rávezetni a megoldásra egy-egy elakadásuk során, te is kint vagy a természetben, és te is ott vagy az ő problémájukkal, te hogyan éled meg ezt?
1: Hát egyszerű válasz lenne az, hogy nagyon sokat tanulok belőle, de ez a valóság. Tehát most én nem tudom a elvárt meg a standard válasz, attól még az lehet igaz. Tehát én nekem az a jó az egészben, hogy minden egyes alkalommal tanulok. Magamról is tanulok, meg általában az emberekről. Én mondom, én az életem útját vándorlom, és ezek a vándorlások, ezek a kis séták, ezek ugyanúgy benne vannak az életem útjába. Tehát nekem is el kell jutnom valahova. Én úgy gondolom, hogy a jó Isten ki megadott nekem valami célt, csak én nem biztos, hogy tudom, hogy mi az. Ő terelget engem, és azt gondolom, hogy amikor engem elvisz egy ilyen beszélgetésre, és direkt így mondom, hogy ő elvisz engem egy beszélgetésre, és ad mellém egy utitársat, akinek szüksége van rá, akkor valójában a saját utamon is tanulok mindig valamit, a saját életutamon. De nem mindig. Valamikor csinál, azt meséltem, hogy nekem van azért extrabb megoldásom is erre.
0: Így van. És még erről is beszéljünk majd.
1: Tehát én is tanulok mindenképpen, de természetesen azért az arányok az úgy működnek, hogy ott mindenképpen, aki velem jön, ott célzatosan ő kap. Tehát én arra koncentrálok természetesen, de nem tudok úgy kijönni, hogy ne lennék több minden alkalommal.
0: Azóta, hogy ezt elkezdted, mennyire veszed észre, hogy népszerű ez a program? Mármint az, hogy veled sétálhassanak együtt a természetben?
1: Nem hirdetem. Tehát én ezt nem szoktam hirdetni.
0: Akkor ez szájhagyomány.
1: Szájhagyomány útján van, és vannak olyan időszakok, amikor ez úgy nagyon nem is működik. Általában azért tavasz és az ősz ennek az igazi szezonja. De azért már volt télen is ilyen. Azért azt hozzá kell tenni, hogy amikor túl erős a külvilág, akkor azért az visszafogja az embereknek a szabad gondolkodását. Tehát egy téli, jeges, morcos időbe menni, annak is van értelme különben, de az nem annyira felszabadító. Most pedig a nyáron sajnos én magam is nehezebben mentem ki, főleg az utóbbi 3-4 hétben a természetben, mert nagyon lehangoló. És hát hogy tudnék én egy motiválóan előremutató lenni egy nagyon régóta nem látott lehangoló környezetben. Tehát amikor minden fából az sugárzik ki, hogy most éppen szomjan halunk. Akkor az úgy nagyon nehéz, de hát van egy ilyen szakaszok vannak, egy részlet időszakaszok. Kettő általában át szokták adni embereknek, illetve én szoktam felajánlani. Tehát hozzám jön valaki coachingra, és én érzem benne ezt a dolgot, hogy megelmíthetem, meg látom benne mondjuk ez a klasszikus rendelőbe való beszélgetésen, érzem benne, hogy itt nagyon feszült, akkor felszoktam ajánlani.
0: Volt itt egy kulcsmondat, hogy hogyan tudnék én motiváló lenni abban a környezetben. Most az jutott eszembe, hogy hogyan tudsz motiválni embereket mindazok után, ami történt veled. Mármint honnan van ez a belső energia szerinted, hogy mégis még mindig tudsz adni?
1: Nem tudom, de nem jó válasz.
0: Gondolkodtam már ezen?
1: Sőt, majdnem, hogy mindig ezen gondolkozok, akkor inkább egyszerűbb legyen ezt így mondani, nagyon mindig ezen gondolkodok, hogy de miért? Először is én tényleg érzem azt, hogy nem hiába kaptam én ezeket a terheket. Nem akarom ezt átfordítani, és ha valaki szakember most hallja, akkor egyből becsetten nála, na ez itt egy küldetéstudatos ember, de nem erről szól. Ez ettől mélyebb, ez sokkal mélyebben van. Tényleg úgy érzem, hogy nem azért adja az Úr a terheket, hogy azt először is ledobjuk a vállunkról, nem is azért, hogy megrokkanjunk rajta, hanem azért, hogy valami, először is valami cél legyen, vagy van vele, másodszor meg, hogy meg tudunk küzdeni. És kérdezed ezt a dolgot, hogy hogyan is, nekem a fiam jut eszembe. Mikor leégett a házunk, és éppen tegnapi nap dolgoztam fel egy ilyen kis szösztenetbe, kis gondolatba, hogy, és ott állt három fiam. Én azt szoktam mondani, hogy ott állt három fiam mögöttem. Én előre nézek, és látom, ugye akkor még láttam. Láttam a romokat. De ez egy ilyen képletes képet képzelnem mindenki maga mögött. És tudtam, hogy ott van hátam mögött három gyerek, aki kétségbe van esve. Hát nincs semmink. Hát, ez a gyereknek ez még durvább lehet szerintem. És amikor tudtam, hogy amikor megfordulok, nekem mosolyogni kell. És amikor megfordulok, és megfordultam, és mosolygok, és annyit mondtam, hogy megoldjuk. És eltelt egy kis idő, és azt mondja nekem egyszer a középső fiam, hogy apa, tudod, hogy melyik az a szó, amit legjobban szeretek, amit mondasz? Mondom, mi? Hát ez, hogy megoldjuk. Hát valahogy így, hogy nem, én nem a megoldást tudom konkrétan. Én nem tudom a konkrét terveket, bár mérnöki fejemben lehetne mindig, hogy kidolgozok precízen egy tervet, akár egy másik embernek is, ezt csináld meg, balra mész, jobbra mész, előre mész, 100 méter fel le, minden, és itt a tervrajz, ha ezt a tervrajzot végigviszed, akkor te sikeres, boldog ember leszel. De egyrészt nem hiszek ebben, már régen nem. Másrészt meg tudom, hogy ez is soha nem működik. És az én tervrajzom neki meg végképp nem jó. Tehát amit én megtanultam ezekből, hogy én eltervezhetek bármit. Elterveztem az én életemet. Elterveztem az életemet úgy, hogy lesz boldog családom, feleségemmel álmodoztunk, hogy fog kinézni a házunk, muskátli az ablakba, minden ilyen gyönyörű kép volt róla. Vártuk az első gyereket, aztán jött egy genetikai sérülés, aztán jöttek a szívműtétek, jött a súlyos fogyatékosság. Levegőt vettünk, és akkor jó, hát akkor újra tervezést, a navigációba újra tervezést, térkép eldobva, új térképet rajzoltam, én mindig rajzoltam új térképet. Na akkor született még két gyermekünk, egészségesek, nagyon jó, most már minden rendben lesz, minden nagyon szuper, hopp, agyvérzéssel összeesik az egyik gyerek, majdnem belehal. És akkor már megint eldobtam a térképet, megint újra tervezés, megint újra valami jó. Már akkor óvatosabban húzott a ceruzám, az a lelki ceruzám a tervrajzon, és akkor azt mondtam, hogy mondtuk, mert ez sem igaz, hogy egyes szám első szemébe beszélek, és akkor megterveztük az újat. De most már csak a nagyon fő vonalak voltak benne. És akkor kijöttünk belőle. És tényleg csodaszerűen jöttünk ki belőle. És akkor na már úgy voltam vele, hogy na jó van, most már nagy baj nem történhet. Puff, leégett a ház. Jó, akkor megint újra tervezés, de most már ez a tervezés inkább olyan, hogy oké, a háznak te kellett tervrajz, oké. De az életben már most már nem húztuk meg ezeket a vonalakat. Mindig jöttek, mindig megbeszéltük az adott lépéseket. Jöttek a gyerekeim a pályaválasztással, hova menjenek. Most például tantárgyválasztás van egyetemen, hogyan tudja összerakni. Akkor azokat családi asztalnál megbeszélve, mi a jó, mi a nem jó, mire érdemes koncentrálni. Tehát mindig lépésenként megyünk előre, és nem pedig be van a cél húzva. És amikor ez is megvolt, akkor már mondtam, jó, felépült a ház, túléltük a dolgot, bár tudtam, hogy a szemem romlik. De én kiszámoltam, hogy ebből a trenddel én körülbelül olyan 63-4-5 évesen fogok megvakulni. Ezt én kiszámoltam. Hát de nem így történt. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor hagyjuk a terveket. inkább az, hogy minden egyes pillanatnál tudjak megállni, és tudjak megállni abban, aki mellettem van, ez lehet a családom, vagy aki éppen megpróbálok segíteni, és minden egyes pontnál nézzük meg, hogy jó, itt vagyunk ezen az útvonalon, akár egy képletes, akár egy valódi túraútvonalon az életünk útján, és akkor ezt most így hogy oldjuk meg? Milyen lehetőségeink van? És inkább most már ezt próbálom tanítani, hogy tudjunk megállni, tudjunk egy mély levegőt venni, higgadtan megnézni az alternatíváinkat.
0: Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és ezeket megosztottad velünk, és ígérem, hogy innen fogjuk folytatni egy egészen másik környezetben. Köszönöm, hogy jöttél.
1: Köszönöm szépen.

Elhangzott műsorunkban Bíró Miklós Kóccsal, a Vakok és Gyengén Látók Heves megyei szervezetének elnökével beszélgettünk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült három hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta alá a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesített az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi európai uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki. Magyar Péter a sajtónak jelezte, amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire, hanem tehát életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen menjenek az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. A támogatást tehát az államkincstár októberben folyósítja. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. Ebben szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán azt írta, kinevezése óta a legfontosabb feladatának tekinti a rendvédelmi állomány megbecsültségének helyreállítását. Bár a végleges adatok még nincsenek meg, szinte biztosan 2026. augusztusa volt a legmelegebb hónap Magyarországon, amióta rögzítik az adatokat. A nyár első két hónapja is kifejezetten forró volt, 1901 óta az idei június hozta a második legmagasabb átlaghőmérsékletet, még július a tizedik legmelegebb volt az elmúlt 125 évben, ezzel együtt viszont nem az idei volt a legforróbb nyár. Az augusztus 10-ével kezdődött héten regisztrálták az év első nyugatnílusi lázas megbetegedését Magyarországon, közölte a Szúnyogmonitor tudományos portál, és vette észre a hvg.hu. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálata igazolta a kort, amely, mivel a járványügyi kivizsgálás alapján az érintett a megbetegedését megelőzően nem járt külföldön, hazai eredetűnek tekinthető. Végül az időjárásról, a sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad, a hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Közélet. Délelőtti magazin.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. augusztus 31-e hétfő van. Adásunk tartalma. Átadták az újjáépített Bombelles lúnyai kastélyt a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Bózsván, amely szálláshelyként működik tovább. Megjelent Kovács Tibor Mítoszok földrajza című könyve. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!

0: Műsorunk elején a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Bózsvárra látogatunk. A bózsvai Bombelles kastély Kis-Bózsván állt. A 19. század elején épült. A helyi legenda szerint Első Miklós orosz cár építtette egyik száműzött udvarhölgyének. Később a Lónyai család tulajdonába került. A II. Világháború után gyermeküdülőként használták, majd az 1950-es-60-as években magára hagyták, és szinte teljesen romhalmazzá vált. Az egykori birtokon és a Bombelles Lónyai kastély helyén ma az újjáépített Tília kúria áll. Az épület 7 szobás szálláshelyként várja az ősfás park közepén a csendre és pihenésre vágyó vendégeket. A részletekről Juhász Pap Renáta szálláshelyvezetőt kérdezzük.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. A Zemplénben, Bózsván beszélgetünk, mégpedig a Tília kúriában, amely korábban az itt lakók között Bombelles Lónyai kastélyként volt ismert. Ahogy ide érkeztünk autóval, egy gyönyörű erdős rész közepén találtuk magunkat, egy csodálatosan felújított épületben. De ahogy készültem erre a beszélgetésre, Tóth Gábor füzéri plébános atya segítségével mutatott fényképeket a netről, még egy 2018-as felvételt, ami ugye nem is olyan régen volt, amikor azt láttuk, hogy egy ilyen 3 boltív állt, illetve egy 2 boltíves ablakrész volt a fényképen, és a fa, a gaz mindenben nőtte teljesen. Most pedig egy ugyanabban az épületben vagyunk, ugyanazon a területen, de egy gyönyörű környezetben. Pár nappal ezelőtt adták át ezt a felújított kúriát, épületet. De mégis mutassuk be a kedves hallgatóknak, hogy milyennek a kastélynak a története.
2: Igazából ugye nagyon-nagyon sokan úgy ismerik, hogy ez a régi Bombelles, illetve Lónyai kastély. A Bombellesek nagyjából így az 1700-as évek vége felé, tehát akkor bitorolták ezt a kúriát. Nekünk is elég kevés az anyag velük kapcsolatosan, tehát itt majdhogy nem hiányzik egy 100 év, és mindezek után 1900-as évek elején Lónyai család kassán egy árverésen, tehát sikeresen megvásárolta, és ugye az akkori miniszterelnök Lónyai Menyhértnek az unokája, illetve hát természetesen dédunokái, tehát ő a családjával együtt élt itt. 3 lánya született, és ezek közül Márta naplóját adták ki, a tudomásom szerint így a tavalyi vagy tavaly előtti éven. Nálunk is megtalálható ebből egy-egy példány, és hála az égnek ezt amúgy nagyon nagy szeretettel, és hát sokan a vendégek közül azért olvasgatják. Ez körülbelül így az 1920 és a 40-45-ös év közötti időszakot öleli át, és ugye az ő mindennapjaikról mesélt. Ugye hát a háború után a lányok úgy döntöttek, hogy ők eladják, és egy budapesti építész vásárolta meg, majd hát ugye államosították, és mindezek után ugye már volt egy időszak, hogy mint idézőjelben vadasparkként működött, részben ugye az önkormányzaté volt, részben volt azért magántulajdon is. És aztán 2008-9 környékén vásárolta meg a mostani tulajdonos, dr. Frommer Lajos, a feleségével, Magdolnával, illetve ugye hát az ő családjuk érkezett aztán ide, és nekik nem kifejezetten a kúria volt a lényeg, és emiatt vásárolták meg, hanem maga a terület és az ősfás parkba szerettek bele, és mindenképpen szerettek volna egy magánépületet létrehozni, egy magánlakot, ami ugye meg is valósult az elején. És utána szépen lassan kezdődött ennek az egész 6 hektáros területnek a beépítése.
1: Igen, és tulajdonképpen ezt teljesen a romjaiból, az alapjaiból újra kellett építeni ezt a kúriát, ezt az épületet. Dokumentumok álltak rendelkezésre?
2: Hát részben, de az elmondásuk szerint főleg inkább később kaptak meg akár kópiákat vagy fotókat mindenről, hogy valójában hogyan is nézett ki. Nem sok anyag van róla. Mi is most fogunk nekiállni, illetve már tettünk is ez irányba lépéseket, hogy a kassai levéltárból esetleg tudjunk bármiféle anyagot még hozzávetőlegesen megszerezni, megkapni. Itt inkább azt mondom, hogy nem is a Lónyai, hanem amit említettem, a Bombelles családról.
1: A kastély jelenlegi tulajdonosai, a házaspár, ők hogy kerültek ide erre a vidékre, ide az Zemplénbe?
2: Én úgy tudom, hogy amúgy korábban is ők sokat kirándultak errefelé. Kifejezetten amúgy előtte tudom, hogy Tokaj környékén is. És aztán valahogy jött ez, hogy ők mindenféleképpen szeretnének egy ingatlant. És ugye több helyszínt is megnéztek, tehát valószínűleg ugye ingatlanos bevonásával, és egyszer csak így felhívták őket, hogy valószínűleg ez lesz az, amit ők nagyon szeretnének.
1: Igen, ez tényleg egy gyönyörű környezetben lévő kastély, kúria épület. Ahogy mondtam az elején, tehát, hogy ez teljesen romos épület volt, most pedig gyönyörűen pompázik. Jelenleg itt a kúria épületében vagyunk, és szálláshelyként működik. Milyen módon, de hát úgy látom, hogy korhű módon sikerült azért felújítani.
2: Nagyon kedves barátjuk, családbarát Nagy Ivett nevéhez tudom mindezt kötni. Ugye az ő keze munkája, ő lakberendezőként tevékenykedik, és ugye ez már egy nagyon régi barátságra vezethető vissza Magdi és Ivett között. Számukra egyértelmű volt, hogy Ivett lesz az, akinek hát a keze nyoma lesz mindez, és hogy az ő munkája, és... Ez hát 2020-tól 24-ig, tehát egy 4 éves gyűjtőmunka követte. És onnantól kezdve pedig több helyről, tehát Kapoly, Balaton déli partja, onnan érkeztek bútorok, Nyíregyháza, Vác, és miután meglettek, utána pedig ugye természetesen restaurálva is lettek az itteni bútorok, Debrecenben, azt pedig a tulajdonos, tehát Lajosnak nagyon kedves barátja végezte.
1: Szálláshelyként működik. Ahogy az interneten láttuk a szobáknak a berendezését, tehát azok is igyekeznek azt a stílust, azt a hangulatot visszaidézni, ami itt egykor lehetett.
2: Igen, mindenképp, tehát hogy ez nem is volt kérdés számukra, hogy megpróbálnak egy majdhogy nem korhű épületet létrehozni. Természetesen vannak változások, ki is emeltem az elején, tehát ez nem egy rekonstrukció. Ugye Rudolf Mihály volt a tervezője, több terv is elkészült, és ugye ami a most meglévő, ez lett vagy erre esett a választás. Ami amúgy igazából megmaradt, ezek a boltíves nyílások, tehát mind a nagy szalon és a kis szalon oldalán, ezeket mindenképp szerették volna megtartani, és úgy, ahogy volt, tehát szétszették, és utána pedig össze, tehát ez egy kőfal, és ugye így hozták létre újra.
1: És akkor ebben a kúriai épületben, ami akkor most, ahogy említettük, téli a kúriaként működik, hány szoba található?
2: Itt a kúriában 7 szoba, 6 kifejezetten az ősfás parkra néz, és egyetlen egy, ami meg a kertre előre. Az egy különálló nagyobb szoba, az egy klasszik superior, tehát ott azért 4 fő is elfér. A többi az ugye hátrafelé az ősfás park felé, és mindegyik francia erkéllyel ellátott, tehát azért elég szép látvány az egész, az összes szoba ugye teli falba, ugye ablakozott vagy üvegezett, úgyhogy nagyon szép kilátással, és éjszakára is ugye szoktuk mondani a vendégeknek, hogyha gondolják, akkor hagyják nyitva az ajtókat, mert amúgy meg nagyon friss levegő, csodálatos zene és hang részben meg ugye ez a fajta nyugalom és nyugodtság, ami ugye itt jellemző.
1: Igen, a madárcsicsergést így az erdő közepén biztos, hogy hallani lehet.
2: Igen, nagyon sokat, illetve azért vadakkal is találkozunk. Jelen pillanatban 4 őzikénk van, plusz 2 gidánk, de róka, borz, nyest, bagoly, nagyon sokféle állata sikerül összefutni, és amúgy nagyon sokszor a vendégek is már úgy jönnek, hogy hát ők már most keresik, hogy akkor, hogy hol lehet velük találkozni, főleg az őzekkel. Múltkor például volt egy házaspár, és kimentünk itt a főbejáraton, és egyszer csak így néz az úriember így oldalra, és 20 méterre tőlünk legelt az őzike.
1: És föntebb is, ahogy megérkeztünk, egy másik épületet láttunk, az is szálláshelyként működik?
2: A másik is ugyanígy, igen, szálláshely, azt korábban létrehozták már. Tehát ugye, ahogy említettem, ugye 2008-2009 környékén vásárolták meg. Maga a vendégház az nagyjából egy ilyen 16 és 18 között épült meg. Ennek a felső tetőtere lett beépítve 3 szobával, 2 kétágyas és 1 3 ágyas. illetve az alsó szint az pedig egy wellness rész, egy kisebb wellness rész, ahol ugyebár jacuzzi, sauna, masszázszoba, illetve egy kisebb kis gym is található, és ugye mindemellett egy hatalmas nagy teniszpálya, valamint két külső medence is.
1: És hogyha ez a vendégház rész már régebb óta működik, akkor ez már így ismert, közismert, jobban így a idegenforgalomban?
2: Terve volt mindenképp, hogy akkor ez mint vendégházként működjön, és akkor úgy szépen lassan elkezdték úgy megismerni az emberek, de még nem annyira. Tehát ugye mi hivatalosan 2025. szeptemberében nyitottunk. Igazából innentől kezdve, tehát a kúriával párhuzamosan megy ennek, ugye ráadásul tehát az, hogy megismertessük az emberekkel. Úgyhogy igazából ennyi, tehát maga a vendégház az, tehát ott tudatosult a tulajdonosokban, hogy aztán igen, a kúriával valamit kezdeni kéne, és hogyha ezt bele is vágnak, akkor nem kifejezetten csak magán, illetve hogy privát kúria legyen, hanem hogy akkor ugyanígy a nagy közönségnek meg legyen nyitva, és ez akkor már 20-tól már teljesen egyértelmű volt, hogy ez mint vendéglátóhelyként fog, illetve szálláshelyként fog működni.
1: Igen, tehát ennek tudatában újították fel akkor.
2: Igen.
1: Milyen vendégkörre számítanak, kiket céloznak meg ezzel a főleg különösen a kúria szálláshelyeivel?
2: Elég széles körül, tehát én azt gondolom, hogy nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabb korosztály is ugyanúgy szereti ezt a fajta nyugalmat, illetve magát ezt az enteriört. Valamint ugye mi kifejezetten felnőtt szállásként hirdetjük magunkat. Azt is látjuk, hogy erre van is igény, és az elkövetkezendő hónapok már olyan gyönyörűen alakulnak, amire mi se számítottunk, tehát hogy most már így az augusztus, szeptember, és megmerem kockáztatni, hogy az őszi időszakunk, főleg amikor ugye bár már hosszú hétvége lesz, vagy akár ugye az őszi szünet, biztos, hogy sokan leszünk.

0: A Bózsván található Bombelles lónyai kastély egyik épületében 1945-től római katolikus kápolna működött. Ennek történetéről Tóth Gábor füzéri plébánost kérdezzük.
1: Itt az egyik épületben működik egy római katolikus kápolna. Gábor atya, mint a hegyköznek a szülöttje, és a hegyköznek a jól ismerője. Hozzád fordulok, hogy ennek a kápolnának mi a története. Ugye ez is a Bombelles lónyai családhoz tartozó épületben van kialakítva.
2: Igen, hát meglehetősen érdekes a kápolna története, egy helyi legenda, ami nem is annyira legenda, hanem valóság alapokon nyugvó történet, hogy a grófi időkben ez a különálló épület egy mosókonyhaként szolgált. A kisbosvaiaknak, illetőleg a nagybosvaiaknak nem volt külön temploma, és a II. Világháború után, amikor a tulajdonosváltás történt, akkor a kisbosvaiak megkapták a mosókonyhát, átalakították kápolnává, ahol liturgikus célokra szépen fel is újították, alkalmassá tették, vettek megfelelő liturgikus eszközöket, és eredetileg Kisutához tartozott, tehát a kisutai plébános járt ki ellátni a kisbozsvaiakat, ilyenkor még a nagybozsvaiak is ide jártak templomba. Sokáig kisbozsvaiak

0: aki járt már Bozsván, az tudja, tehát Pálháza, Hidas-Németi között a Telkibányi úton, a tóparton az a kis, gyönyörű kis kápolna, ugye az a nagybozsvai kápolna. Ez érdekes, hogy az én papságommal egy idős, hiszen 1999-ben szentelték fel, és az az érdekesség az egésznek, hogy akkor Hanák József volt az újheli plébános, és én akkor voltam újmisés. És az átadás az pont nyára esett, amikor még nem kellett elfoglalnom a jászapáti kápláni szolgálatot, és még egy-két hónapot itthon voltam újmisés ifjú titánként, és Hanák atya meghívott engem, hogy jöjjek ki vele ide. Úgyhogy én gyakorlatilag az első ünnepségem felszentelt papként 99-ben a nagybozsvai kápolnának az átadó ünnepsége volt, ahol én is itt voltam és koncelebráltam Hanák atyával. Tehát tanúja voltam a kápolna átadásának, felszentelésének. Itt volt egy seregi érsek úr, ő végezte a felszentelést, és akkor nem gondoltam volna, hogy egyszer még plébánosként majd azon kell agyalnom, hogy a két bozsva közül hogyan legyen az ellátás. És hát ugye Hanák atya elvállalta Kisbozsvát, ahogy majd a új helyből fognak kijárni, de aztán ugye itt lett Nagybozsva is, és akkor Nagybozsvát viszont azt mondta Hanák atya, hogy már most nem akar egyszerre két járni, ugye új helyből hiába káplános hely, tehát az új helyeknek megmaradt Kisbozsva, tehát a kastélynak a kápolna része, és akkor a Kertész Feri atya meg füzéri plébánosként elvállalta Nagybozsvát, így örököltem meg tőle én is Nagybozsvát. És az volt az érdekes, tehát folytatva a helyi legendát, hogy amikor a nagybozsvai kápolna elkészült, a kisbozsvaiak azt mondták, hogy hát ők nekik jó ez a kápolna, és megszokták, hogy ide járnak, itt keresztelték őket, itt elsváldoztak el, ugye hát érzelmileg kötődtek nyilván az ők kis kápolnájukhoz. A nagybozsvaiak viszont mondták, hogy nekik jó az új kápolna, azért építették, hogy azt használják, ők nem fognak átjárni. És ez a fajta jelcelődés olyan szinten kiéleződött, hogy azt mondták a nagybozsvaiak, hogy mi most már nem megyünk a mosókonyhába, misére, gyertek át ti. Kisbozsvaiak meg azt mondták, hogy hát ők meg nem akarnak az új templomba átmenni, mert nekik ez az igazi templomuk. Ez az ellentét, ez mára már természetesen ugye elhalványult, illetőleg a múlt részévé vált, hiszen a jelenlegi formájában a kápolnát nem fogjuk rendszeresen használni liturgikus célokra, de természetesen ima alkalmak vagy különböző rendezvényekkel kapcsolatos liturgikus tevékenységek persze lehetnek benne, így is, hogy magánkézben van, de a szentmiséknek a helyszíne az továbbra is ugye hivatalosan Nagybozsva, és most már Kisbozsvaiak is, hát nem sokan vannak igazából, két család alkotja a kisbozsvai hívő sereget, tehát nem egy nagy létszámú gyülekezetről van szó, ők már most megszokták, hogy amióta volt a felújítás, ugye Nagybozsvára átjárnak, amikor lehetőségük van. Azért is hangsúlyozom, hogy amikor lehetőségük van, mert új helyben dolgoznak, vendéglátásban, és hát nagyon ilyen beosztás függő, hogy mikor tudnak átjönni Nagybozsvára a templomba. Ha úgy adódik, és a munka idejük úgy engedi, akkor inkább új helybe járnak templomba, tehát ott van közel a nagy templom, tehát meg tudják oldani a szentmisére járást.
1: Tehát akkor itt tulajdonképpen akkor Kisbozsván 1945 óta működik ez a kápolna, felszentelt kápolnaként.
0: Igen, valóban, és akkor ugye most is kápolna funkcióját tölti be, illetőleg hát inkább olyan, hogy kicsit olyan múzeum jellegű, tehát nem az eredeti állapotoknak megfelelően rendeztük vissza liturgikusan, hanem ahogyan adta magát most az új környezet. A sekrestyébe pedig a meglévő liturgikus eszközöket részben felújítva egy ilyen kis kiállítást rendeztünk be, hogyha esetleg csoportos látogatás vagy valami van, akkor ugye ők a kápolnát meg tudják nézni azokat a korabeli liturgikus eszközöket, szentelőt, régi Szent Antal persely megvan, a lobogók megvannak, nagyon sok minden megvan. Ezeket részben restaurálták és rendbe tették a tulajdonosék, és hát egyfajta ilyen múzeumként üzemel most igazából, de visszaadja azt a hatását, tehát tényleg ilyen áhítat keltő, amikor az ember bemegy ebbe a kisbozsvai kápolnába, akkor valóban azt érzi, hogy most ő egy szakrális helyen van.
1: Igen, tehát ezek átimádkozott falak.
0: Igen, gyakorlatilag, ha nem is az ősidők óta, de átimádkozott falak. Tehát semmi nem emlékeztet most már arra, hogy ez mosókonyha lett volna, csak nyilván a helyi legenda és a története a kápolnának és a kastélynak adja ezt a funkcióját, hogy valóban lehetett az mosókonyha, és az új tulajdonosnál pedig, ugye, aki nem akarta, hogy az ő rezidenciája ilyen időzőjelbe átjáróház legyen, nyilván a melléképületet adta oda a kápolna célokra, és ez ugye azóta is kápolna maradt, nem mosókonyhaként újítottuk fel.
2: Az újjáélet Bombelles Lónyai kastélyról, amely jelenleg Tília kúrja néven szálláshelyként működik, és a kápolna történetéről Juhász pap Renáta szálláshelyvezetővel és Tóth Gábor füzéri plébánossal beszélgettünk.

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy egy könyvet tartok a kezemben, amelyet Kovács Tibor írt, Mítoszok földrajza a címe, utazások mítoszokon, korszakokon és önmagunkon át. Egy olyan könyv ez, amiben Tibor az utazásairól írt a személyes tapasztalatai alapján, részben olyan utazásokról, amikor konferenciákon, tudományos előadásokon vett részt, illetve részben olyan utazásokon, amik szabadidős tevékenységet jelentettek számára, de azoknak is mégis volt mindegyiknek valamilyen célja, valamilyen üzenete, mondani valója, és azok az üzenetek kiderülnek ebből a könyvből. Végigolvasva a könyvet, talán nekem a legérdekesebb rész volt, amikor Los Angelesről írtál, tehát az volt talán a legemlékezetesebb így az olvasmány élményem szempontjából, de szerintem amikor Elvisről írtál, az volt a legjobb rész, illetve a Belarusról szóló fejezet is nagyon tetszett, amikor tényleg látványosan bemutattad azt, hogy hogyan néznek ki a terek, főterek, és mennyire mókás, vicces. Lehet például még egy szemétgyűjtő edény, egy kuka is, és ezzel is akár példát adhatsz saját szűkebb otthonodnak is, de hát az olvasóknak is. Mi ösztönzött téged arra, hogy ezeket az utazási élményeidet megoszd az olvasókkal?
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. Ez apai örökség, hogy nagyon szeretek utazni, az meg apai anyai örökség, hogy a betű emberei vagyunk, írni és olvasni, bár ők inkább olvastak, én meg írok is, hiszen nekem részben a hivatással együtt járó kötelezettség is volt. Ugye a tudomány kapcsán, bár nagyon hosszú évekig, vagy inkább évtizedekig ez egy olyan kötelezettség volt, amit nem éreztem teljesen magaménak. Ahhoz képest most eljött a 180 fokos fordulat 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, és most ez a tevékenységem fő fókusza. Ami ebben a könyvben vannak, ezek nem a tudományos kutatásaimnak az eredményei, hanem kifejezetten az utazások eredményei. És igazából ez akkor kezdődött el, amikor alpolgármester voltam Kisújszálláson, és ott minden évben megjelentetjük a nagykunk kalendáriumot. Ez hosszú évtizedek, évszázadok tradíciója, nyilván ez már modernizáltabb formában, de ugyan nagyjából ugyanaz a felépítés, ahogy egy kalendáriumot el kell képzelni, és a főszerkesztője dr. Duca Lajos helyezett rám egy szelíd nyomást, hogy ugyan írnék már erről és arról és amarról, és tulajdonképpen ezek az írások azoknak az összegyűjtött, összefűzött változatai, illetve még került bele egy korábbi írásom is, és hát sok meg kimaradt. Tehát még nincsen benne egy jó pár, amikor 2016-ban Kínában jártam, vagy a tavalyi akár krakkói út, vagy az írországi út, vagy az új-zélandi út, tehát még sok minden hiányzik, még egy ilyen kötetecske megtelne, azt majd akkor, hogyha nyugdíjas leszek és lesz időm erre a tudományos tevékenységek mellett, meg volt egy-két kitérő is, amikor ilyen egy-két oldalakat kellett írnom, például egy jó pár évvel ezelőtt egy kisújszállási felfutó vállalkozásnak egy marketing újságcikket kellett írni, az nagyon jól sikerült, és aki akkor még Berekfürdőben volt, Nagyné Erika, a Turinform iroda vezetője, és ő kért fel erre, és mikor elolvasta, ennyit írt SMS-ből, hogy írj, Tibi, írj. És akkor ezen is felbuzdulva, megmondom a főszerkesztő úr folyamatos szelíd nyomásának engedve, elkészültek majdnem minden évben ezek az írások. És az a jó, hogy elkészülhettek, hiszen mindig jártam a világot. Úgyhogy megvolt ez a lehetőségem, bár igazából csak 28-29 évesen kezdtem úgy el igazán utazni. Előtte részben azért nem lehetett, mert a szocialista táborban éltünk, és az úgynevezett baráti szocialista országokba való elutazás sem volt olyan könnyű. Meg emlékszem, mikor álltunk a román határon gyerekként, és görcsben volt a hasam, hogy hogy vetkőztetnek le, hogy motoznak meg a román határőrök, emberi mi voltunkban megalázva. Úgyhogy ezek annyira nem voltak jók, és utána az úgynevezett rendszerváltás után, már mint a 90-es rendszerváltás után, először nyugatra, Rómába jutottunk el 1993-ban, de hogy igazából az utazási boom az nálam az új évezetben következett be, az új millennium évében, és utána azért elég sok helyre sikerült eljutni, és még igazából ebben csak a 2010-20-as évek néhány utazása van megörökítve.
0: Igen, és ahogy a tartalomjegyzéknél kinyitottam annak idején, amikor elolvastam a könyvet, először is itt nyitottam ki, és a címekből nem mindig lehet egyértelműen kitalálni, hogy hoppá, melyik országban, melyik városban járunk. A címeket mi alapján adod az írásoknak?
1: Nem tudom, az intuíció alapján, hogy mi lehet az, ami esetleg úgy felkeltheti az érdeklődést, hogy azért ne derüljön ki egyértelműen feltétlenül, hanem hát kelljen már elolvasni. Viszont ugye az még, hogy mi ösztönzött a könyv összeállítására, átnézésére, megszerkesztésére és kiegészítésére, hogy nem biztos, hogy a nagy kunkalendárium széles térségekbe eljut, és úgy gondolom, hogy viszont ezek az írások azért csak megérdemlik azt, hogy egy könyv formájában megmaradjanak, bár nem tudom, hogy lesz-e még egyáltalán olvasó ember az elkövetkezendő bármilyen közeli, közép, távol jövőben, de legalább ennyi maradjon utánam.
0: Igen, és szerintem mindegyik úti leírás, mert ezek tulajdonképpen úti leírások, nyilván személyes tapasztalatok alapján olvasmányos, élvezetes volt képekkel, illetve illusztrációkkal kiegészítve. Amikor egy-egy ilyen utazáson te részt veszel, te készítesz ott magadnak némi jegyzetet, naplót, feljegyzet, hogy melyik nap hol voltatok?
1: Igazából nem. Ez egyetlen esetben történt meg, mikor életem legnagyobb vágya teljesült 2010-ben, mikor kedves barátaimmal, Zsókával és Imcsú bácsival kijutottunk Amerikába. Majdnem egy hónapig voltunk ott az ő ismerőseiknél, barátainknál Miami-ban, de én úgy gondoltam, hogy csak el kell mennem Memphisbe, mert lehet, hogy soha többet nem megyek vissza Amerikába, és akkor én 4 vagy 5 napra közben elrepültem Memphisbe, és akkor ott írtam egy naplót. És annak alapján azokat fel is használtam a cikkben is, nyilván ami publikus, azokat belerakva, de egyébként nem, hanem fényképezek, és azok alapján. Tehát ott azért, amikor fényképezek, memorizálok, meg nyilván mindegyik cikket úgy írom, hogy azért van benne történelmi és földrajz, és az mindig hiteles forrásokra támaszkodva. Tehát több vagy kevesebb, de valami mindig van az adott országról, térségről, városról, és akkor utána pedig nézegettem a saját fényképeimet, és akkor jönnek elő újra a történetek. Tehát én fényképpel írom először, és utána öntöm betűformába az egészet.
0: Igen, itt említettem a beszélgetés elején egy-két történetet, de talán még a Jim Morrisonról szóló fejezet is érdekes volt számomra. Itt található egyedül rólad egy fotó.
1: Kettő is.
0: Ezeknek mi a történetük? A könyvben el lehet olvasni.
1: Igen, hát akkor olvass el mindenki, de a történetük az egyébként az, hogy igen, én érdekes, hogy ez is egy ambivalens dolog, hogy annó felnőve a szocializmusban mi lehetett a nagy álom Amerika, aztán azóta sokat tisztult és árnyalódott a kép, tehát Amerika, ha valamiben jó, az az önmarketing és az önreklámozás. Tehát, hogy higgyük azt, hogy ők a legcsodálatosabbak, a legnagyszerűbbek, a leg-leg-leg, hogy Amerika a leg. És hát nyilván, ami a vasfüggönyön átjött, hát én meg különösen, aki ilyen távolba, múltba révedő gyerekként, hát ki volt az első? Elvis, és engem azóta is végigkísér, ugye a 80-as években volt először a Petőfi Rádióban Dr. Oszfolk Sándor szerkesztésében Elvis Presley összes felvétele, hát azt felvettük, kazettás, magnóra, monóban, meg ilyesmik, és nálam ez megmarad, és utána, hogy 99-ben, 2000-ben kim voltam Marburgban, az egyetemen, valahogy meg akkor ott jött rám a Doors-mánia. Ugye 91-ben forgatta Oliver Stone a Doors című filmet, valami szenzációs, szerintem nekem nagyon tetszett, sokan nagyon lenézően nyilatkoznak róla, de parádés is, engem nagyon megfogott az énekesük, ugye ez a rendkívül különleges figura, és hát ő ugye a Perlases temetőben van eltemetve, a 27-esek klubjának tagja, azok a fiatal művészeké, akik 27 éves korukban haltak meg, és ő ott Párizsban halt meg 1971. július 3-án, és akkor, hát én egyébként is részben sötét turista vagyok, tehát elkötelezett híve akár a temetőjárásnak is, És hát 21-ben az akkori barátnémmal úgy döntöttünk, hogy mi, az én nyomásomra, hogy hát mégiscsak 50 éve lesz, hogy meghalt Jim, és akkor én július 3-án ott akarok lenni a temetőben. És valóban kétszer is, vagy háromszor is kimentünk, és akkor előtte is, meg utána is. Tehát ez a két kép ugye azért mégiscsak az ember pózoljon már, és akkor adját magát az életérzésnek. Tehát ahogy Jim is, én is bőrnadrágban, fekete pólóban, tehát teljesen feketébe öltözve, és az egyik verses kötetét tartom a kezemben. Hát még látszik ugye, hogy maszkban vagyok, tehát a Covid után közben én nem tudom, hanyadik hullámok között voltunk kint. Úgyhogy más őrültek is voltak ott pár tucatnyian azon a napon, az 50. halálának 50. évfordulán, és utána én egy elhagyott sírkövön leültem, bort kortyolgattam ott fényes nappal, de csak szolidan Jimnek az emlékére, és odajött egy fiatalember kamerával, mindennel, és a Le Parisiennek volt a tudósítója, és ő csinált velem egy interjút. És akkor megkérdezte, hogy ki, miért, milyen okból, hogy én, mi meg Jim és én, úgyhogy ennek kapcsán örökítődött meg a másik kép.

0: ezekből az utazási élményeidből, tapasztalataidból vannak-e olyan konkrét dolgok, amiket így úgymond a te saját szűkebb hazádba át tudsz ültetni?
1: Nem tudom, hogy én át tudom-e ültetni. Szerintem ezt országos, térségi, illetve települési szinten, ha más nem, ezt kéne eltanulni Amerikától. Ez a félelmetes marketing. Tehát amikor bármit eladnak aranyként, és most itt a szó átvitt értelmében is, tehát Las Vegas egy tömény gics. Ez az alja szórakoztatás. De ott minden a leg. Tehát én Renóban ugyan nem voltam, de Renóban úgy fogadják az odaérkezőt, ha mész be természetesen autóval a városban, Isten hozta Amerika legnagyobb kisvárosában. Tehát, hogy bármit, bármit, meg hogy mit tudom én, amikor voltam Miami-ban, és akkor lementünk ugye Florida déli részére, a legdélebbi pontra, ami még ott a kontinensen van, és oda Kuba már csak 90 mérföld, és sétálunk, nyilván Ernest Hemingway-nek kívülről tudtuk csak megnézni a villáját, mert érkezésünk előtt 10 perccel zárt be, láttuk a rengeteg macskát, és ott volt egy, nem is tudom már, egy oszlopra vagy valamire, és ez volt a mindennek az extremitása. 1894-ben vagy 97-ben, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, ezen a helyen nem történt semmi. És ez fotótéma. Tehát még a semmit is úgy adják el, és én így néztem, és nem hittem el. Tehát, hogy mindenből pénzt tudnak csinálni. Nekünk ebben a pici országban, Magyarországon nagyságrendekkel több ember által alkotta kincsünk van, talán a természeti kincsekkel nem biztos, hogy tudunk annyira versenyezni, de ez csak az ország méretből adódik, de egyébként Magyarország a legszebb ország, ezt mindig vallom, és mindig vallottam, és mindig is vallani fogom. A leggazdagabb, a legszebb ország, az már, hogy ezt hogyan tudjuk használni, vagy alkalmazni, az egy teljesen más kérdés. És úgy, hogy ezeket a kincseket még x év, évtized vagy évszázad után sem tudjuk úgy kihasználni, ahogy ezt lehetne, okszerűen és észszerűen. Talán ezt meg kéne tanulni. Úgy, hogy semmiképp ne menjen a természet és az épített környezet rovására, meg az életminőség rovására. Nyilván tudom, hogy ez is olyan, hogy már megint jövök a köldöknéző bölcsész álbölcsességeimmel, de egyszer lehet, hogy meg lehetne csinálni.
0: Igen, és a másik dolog, ami még nagyon tetszett itt az írásokból, hogy ahogy írtad, hogy tömegközlekedéssel közlekedtetek.
1: Ma már a tömegközlekedés 10 vagy 20 éve nem, igen, nem használható, mert az dehonestáló, így aztán közösségi közlekedéssel, így van pontosan a legtöbbször. Én igazából vezettem már annyit, meg már korban is ott vagyok, hogy nem muszáj, akkor nem vezetek, és különösen a Los Angeles-i kirándulás előtt voltak félelmeink, de amiket blogokon olvastunk, semmi nem volt igaz. Tehát mi tökéletesen tudtunk busszal utazni, metróval, teljesen rendben volt. Én nem akartam Amerikában vezetni, bár most már lehet, hogy az új-zélandi út után már megint bárhol vezetek, mert Új-Zélandon azért 1500-600 kilométert levezettem jobb kormányos kocsival bal oldalon, de egyébként szenzációs volt. Egyszer majd egy másik riportba ezt is megbeszélhetjük. Ott van közlekedési kultúra, ami ugye itt nyomokban talán tartalmaz némi kultúrát, a magyar morál, de Új-Zélandon semmi félelemérzet, segítőkészek, senki nem rohan sehova. De egyébként a könyvben szereplő írások kapcsán mindenhol közösségi közlekedés igénybevétel történt, így van.
0: És ez egyfajta tulajdonképpen környezettudatosságot is jelent.
1: Így van, ez is nagyon mókás, és majd most sokan a rádióhallgatók közül azt mondják, hogy aha, persze, beszélsz róla, de mindenhova repülővel mentél. Hát igen, de egyébként amennyire lehet, igen, de hát az ember léte az alapvetően a környezettel nem kompatibilis.
0: Van-e olyan ország, ahová még nagyon szeretnél eljutni?
1: Hát erre a kedvenc humoristámat tudnám idézni, mindegyik. Amit nagyon szeretnék igazából, van egy pár K-betűs, Kuba, Kambodzsa, de szerintem igazából én már ahova szerettem volna, mindenhova elmentem. Úgyhogy innentől kezdve minden ajándék, bármi. És hogyha még ismételni lehetne, akkor az Új-Zéland. Most csomagolnék és indulnék.
0: Korábbi beszélgetésekből is már kiderül, de ezt a könyvet is olvasva hangsúlyt helyeztél arra, hogy milyen egy-egy országnak a gasztronómiája, mert nyilván enni, inni mindenhol kell, és meg kell kóstolni a helyi specialitásokat. Ez minden utadon akkor így van, hogy felkeresed a helyi piacot, illetve a helyi különlegességeket?
1: Abszolút. Így van, bár pont a könyvben szereplő írásokban a gasztronómia egy-két kivétellel annyira nem nyerte el a tetszésemet, ahogy mondtam, nagyon sok hiányzik belőle. Én mániákus piacjáró vagyok, szerintem az egy adott társadalomnak, a helyi társadalomnak is egy tipikus lenyomata, hogy milyen a piaca. Barcelonába, Londonba parádés, tehát ők ugye ott megtehetik, hogy az külön turista látványosság is. Tehát nekünk azért minél kisebb egy település, itt annál többet kéne beleinvestálni, meg hát nem biztos, hogy a helyi közönség eltartja azokat az új eltartó, ilyen nagyon gurmé, meg gurman, meg mit tudom én, milyen termelőket. De nagyon fontos a gasztronómia, hiszen ezt annó viccesen mindig úgy mondtam, hogy 2015-ben megszereztem életem első hasznosítható értelmes végzettségét, ez a bor és gasztroturizmus menedzser az Eszterházy Károly Egyetemen, de viccet félretéve én nagyon szeretek enni, nagyon szeretek inni, és mindig fontos persze határok között, mert ami a vízből jön, ami tengergyümölcse, hal vagy hasonló, azt nem eszem meg. Tehát ez nagyon fontos, így aztán nagyon sok helyen be vagyok korlátozva, ott arra a szűk mesdjére rugdosva élem túl a napokat vagy a heteket, de valóban így van, hogy a gasztronómiát azt mindenhol. Én amiket tapasztaltam, hát Amerika az semmi, az említése sem méltó, hogyha ott nem más nemzetek konyháit kóstoljuk, akkor a hamburger, kóla, hotdog, az a lényeg, hogy XXXXXXL-es legyen, tehát nem a minőség, hanem a mennyiség. Egyébként a legjobb gasztronómia az számomra most és máskor is, a magyaron kívül, tehát ezt mindig tegyük hozzá, az részben a török, nyilván ugye azért volt egy kis érintkezés, némi közös súrlódás a történelmeinkben, illetve a szláv konyha. Akár a lengyel, akár az orosz. Szerintem ezek szenzációsak. És ezek mind azt mondom, hogy ott aztán talál a fogára valót az ember, szerintem mindenki. És ez mindig is így volt, most meg különösen, hogy különösen a lengyeleknél, akik ugye azt a nem tudom milyen szegénységet akár a 80-as években, 90-es években most teljesen maguk mögött hagyták, tehát az a minőség, amit ők produkálni tudnak, és azok a finom ételek, azok számomra lenyűgözőek. De ugyanez van egyébként, tehát a lengyelek a csúcs szerintem, de akár az oroszoknál, akár Ukrajnában, vagy Bielaruszban, de Szlovákiában is, vagy ha délre megyek a szerbeknél, a horvátoknál, engem ezek fognak meg a leginkább. Én azt mondom, hogy a németekről megvannak a magunk elképzelései, de azért már ők is fejlődtek. Tehát ezt el kell mondanom, ezt meg kell adni nekik. Ausztriában jó, mert elmegyünk, eszünk Wiener Schnitzelt, eszünk hozzá jó kis Erdapfelt, salátát, meg megesszük az Ahertortánkat, bécsi melanzsal leöblítjük azt, jó napot, meg iszunk hozzá jó kis burgenlandi bort, és ezek fontos dolgok. Emlékszem, az a történet sincsen leírva, már lassan arról beszélünk csak, hogy mi nincs a könyvben, hogy Portugáliában én összesen 5 hónapot éltem, és először 2009-ben látogattam ki, és a kolléganőm Erminia mondta, hogy na, akkor megyünk enni, és akkor mondtam neki, nagyon nagy kín van, hogy Erminia, nagy baj van, én nem eszem a halat és a tengergyümölcsét, így rám néz, azt mondja, Tibor, te bizonyos szempontból a legjobb országot választottad magadnak, ugyanis ott ugye évente az emberek több mint 60 kilót esznek ezekből a jószágokból per fő, nálunk ez ilyen 5-6 kiló per fő, és én ezt 0 dekával gyarapítom ezt a statisztikát Magyarországon.
0: De hát azért nem haltál éhen ott sem?
1: Nem, az eddigiek azt mutatják, hogy nem haltam éhen, tehát nagy túlélőként még mindig itt vagyok.
0: Tehát ajánljuk ezt a könyvet a hallgatóknak, de ugye ezt nem csak így kézben, hagyományos könyvformájában lehet elolvasni, az interneten hol érhető el?
1: Sőt, ezt igazából mondjuk úgy, hogy a saját szórakoztatásomra nyomtattam ki. Egyébként innen is nagy köszönet Kisújszállásváros önkormányzatának, amely erkölcsi legsegítette a kötet kiadását, illetve Oláh Verának a szerkesztését, polgármester úrnak az erkölcsi támogatásért és az előszóért, de egyébként ezt én finanszíroztam, hogy legyen már ami kézbevető, összesen 20 plusz a köteles példányok készültek el belőle. Nagyon örülök, hogy egyébként mint ilyen a Széchenyi könyvtárba is kerül belőle, tehát ha majd egyszer az utókori nézi, hogy vajon ki lehetett ez, és miről írt, de egyébként ugye többen is követelték rajtam, amikor kiraktam a Facebookra, hogy megjelent ez a könyv, és írtam, hogy sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a 21. században most a Gutenberg galaxisból átterelődtünk a Zuckerberg galaxisba, még a magánhangzók is, tehát itt valami titoklappang. Na mindegy, szóval a Facebookon ezt közzé tettem, és egyébként pedig Kisújszállásváros honlapján található meg a Kiadványaink címszó alatt, és akkor ott az egyik fül, ez a mítoszok földrajza.
0: Köszönöm szépen, Tibi, a beszélgetést, és reméljük, hogy majd akkor a többi utazási élményeidről is így könyv formájában, illetve hát majd riport formájában is beszámolhatsz.
1: Így legyen, és nagyon szépen köszönöm, és utazzunk, amíg lehet.
2: Dr. Habil Kovács Tiborról, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával hallottak interjút a Mítoszok földrajza című könyve kapcsán az utazási élményeiről.

0: Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Négy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta le a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesített az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a Nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki. Magyar Péter a sajtónak jelezte, amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire, hanem tehát életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen menjenek az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákonként 26.000 forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. A támogatást tehát az államkincstár októberben folyósítja. Végül az időjárásról, a sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad, a hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Hold világ.
1: Kedves hallgatóink, a következő zenés műsorunkban Edwin Marton magyar hegedűművész felvételeiből válogatott zenei szerkesztő Túri Sarolta. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember első napja van, a nap ma 5 óra 57 perckor fog felkelni, és lenyugvásáig 19 óra 19 percig kell majd várnunk. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Műsorismertetésünket hallják, melyet majd a napi mája követ. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána ismét híreket hallanak, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat is figyelemmel kísérhetik. Mindehhez további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd.

0: A nap imája.
1: Uram, ha gondolod, mondd el, hogy miért. De Uram, kérlek, ne mondj el túl sokat. Kérlek, Uram, ha látod a könnyeim, töröld le mindet. De Uram, ha úgy akarod, engedd, hogy minden csepp festék legyen arcomon. Uram, ha látod remegő kezeimet, ölelj át, és vegyél el mindent, amitől félek. De Uram, ha úgy tervezted, csak emeld meg arcom, hogy rád nézzek. Uram, adj szavakat, hogy dicsérhesselek. De néha add a csendben magadat, mert Uram, sokszor nem tudlak szavakba foglalni. Uram, jöjj el hozzám a szellőben, simítsd meg a vállam, de Uram, ha elvesznék, gyere pusztító viharként, hogy hazasiessek. Kérlek, Uram, ha túl sokat szólnék, hallgattass el, de Uram, adj alkalmakat, hogy az igazat beszéljem. Uram, ha kérhetem, mondd el, miért vagyok, de Uram, ha úgy akarod, csak adj egy halk gondolatot.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Ötödik éve tartanak nyárvégén szülőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szülő, mint szimbólum is nagyon fontos, amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán, emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István delegált rektor helyettes. Elmondta még, a szülő beszédes valóság, a szülővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka, így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, és azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát is kérik a gazdák a jó termésért. Molnár Ádám, az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokigazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti a hatását, azonban az elkövetkező időszakban még több minden változhat. A csapadék jót tenne, ez a növény egészsége a következő évjáratok termése szempontjából is fontos lehet. Azt már biztosan látni, hogy a termés mennyisége az átlagosnál kevesebb lesz, hektáronként 6 tonna szőlőt várnak a gazdálkodók. Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta alá a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltétel teljesítette az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézy Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. Végül az időjárásról, a sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad, a hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Leó pápa hajtítúszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Szent Atya a Pári Szent Vince Társaság küldöttségének. Az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak szinódusait pátriárkájuk elmozdítására. Evezzünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen.
1: Leó pápa a haiti túszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Castel Gandolfóban vasárnap délben elmondott úrangyala imádságot követően 14. Leó pápa elítélte a közelmúltbeli haiti mészárlást, sürgős felhívást intézett a túszok szabadon bocsátására, és megismételte felhívását a konkrét segítségnyújtásra Nepálnak a pusztító áradások és sárlavinák után, amelyek több száz ember halálát és ezrek eltűnését okozták. Haitiből szörnyű jelentések érkeznek a Kenskovban elkövetett súlyos mészárlásról, amelyben számos ember életét vesztette, másokat pedig elraboltak.
2: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenskov.
1: Emlékeztetett Leó pápa. Imádságos közelségemet fejezem ki az áldozatoknak és családjaiknak, és kérem, hogy minden túszt haladéktalanul engedjenek szabadon. Szívből jövő felhívást intézek minden felelőshöz, hogy tegyenek konkrét kötelezettségvállalást a lakosság biztonságának garantálása és az erőszak minden formájának megszüntetése mellett. 14. Leó ezt a felhívást a vasárnap délben elmondott úrangyala imádságot követően fogalmazta meg Castel Gandolfóban, ahol egy éjszakát töltött, miután szombat este az albánói tavon tartott Mária körmenetet vezette. A haiti felhívás nyomán Leó pápa imáiról biztosította a pusztító nepáli és tibeti áradások által sújtott embereket.
2: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
1: Felszólította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunytakért, a sérültekért és az eltűntekért, családjaikért, valamint a folyamatban lévő vészhelyzet elhárításban résztvevő mentőkért. Mindenki aggodalma és elkötelezettsége segítsen enyhíteni a szenvedést, és megadni a szükséges segítséget az érintett lakosságnak, fohászkodott 14. Leó. A Vatikán szombaton jelentette be, hogy Leó pápa a szeretetszolgálati dikasztériumon keresztül pénzügyi segítséget küldött a nepáli Karitásznak, hogy segítsen biztosítani a katasztrófa sújtotta emberek legsürgetőbb szükségleteit. A nepáli apostoli nunciatúrával együttműködve a pápa adománya a nepáli Karitásznak, amely az apostoli vikariátus irányítása alatt működik, támogatja a szervezet segélynyújtási erőfeszítéseit. Ezek a katasztrófát követő első órákban kezdődtek, és magukban foglalják az élelmiszer, az alapvető szükségleti cikkek és a menedék biztosítását azoknak az embereknek, akik mindent elvesztettek. A segélyakciók folytatódnak, miközben az érintett régiókban egyre több a halálos áldozatok száma. Nepálban és Tibetben több mint 700 halálos áldozatról számoltak be, és legalább 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. A csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában Leó pápa kifejezte szomorúságát az emberéletek elvesztése és a széleskörű pusztítás miatt. Az elhunytak lelkét a mindenható kegyelmébe ajánlotta, és őszinte részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Biztosította a katasztrófa által sújtottakat lelki közelségéről, és imádkozott a folyamatban lévő kutató és mentő műveletekben résztvevő alakulatokért. Leó pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért, felidézve Szent Ágoston szavait, akinek liturgikus emléknapját augusztus 28-án ünnepelték. A pápa felidézte Ágoston békéről alkotott képét, amely a csodatétel kenyeréhez hasonlít, amely megsokasodott a tanítványok kezében, miközben megtörték és szétosztották. Bárcsak világszerte növekedne azoknak a száma, akik bátran megtörik és szétosztják a béke kenyerét, legyőzve a megosztottságot, előmozdítva az igazságosságot, és gyakorolva a megbocsátást mindenki javára, fohászkodott 14. Leó. Végül a Szentatya angolul emlékeztetett arra, hogy szeptember 1-én kedden ünnepli az egyház a Teremtett Világ Védelme Ima Világnapját. Leó pápa, az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. 14. Leó Páli Szent Vince több lelki gyermekével találkozva felidézte a francia szent tanítását, miszerint az ima és a társadalmi igazságosság érdekében tett cselekvés kiegészíti egymást és elválaszthatatlanok egymástól. 14. Leó pápa augusztus 28-án pénteken találkozott az Amerikai Egyesült Államok Páli Szent Vince társaságának küldöttségével. Az 1833-ban alapított globális szervezet tagjainak a szegények személyes szolgálatával való megszentelésére törekszik, és a Páli Szent Vincének szentelt katolikus szervezetek vincés családjának része. Beszédében Leó pápa megköszönte a csoport tagjainak odaadó szolgálatukat testvéreik és nővéreik iránt szerte az Egyesült Államokban.
2: Thank you in particular for your devoted service to the Society of St. Vincent de Paul.
1: Azáltal, hogy szabadon felajánljátok Istentől kapott ajándékaitokat és tehetségeiteket, ékes szóló tanúságot tesztek hitetekről Isten országának építésére irányuló szolgálatotokban. A Szentatya arra buzdította őket, hogy mélyítsék el kapcsolatukat Jézus Krisztussal, hogy ő vezesse szolgálatukat a leginkább rászorulók felé. Páli Szent Vince megmutatta, hogy az ima és a társadalmi igazságosság nem csak kiegészítik egymást, hanem valójában elválaszthatatlanok, emlékeztetett 14. Leó, és arra hívta a szent lelki gyermekeit, hogy kövessék példáját. Leó pápa rámutatott Szent Ágoston tanítására, miszerint a szegényekről való gondoskodás középpontjában Krisztus áll, és hogy Isten mindig nagy lelkű lesz azokkal, akik szolgálják őket. Ezért hisszük, hogy a másokkal való törődés, ha a szeretet motiválja, nem csak a rászorulókon segít, hanem megnyitja az adakozó szívét Isten kegyelme előtt, hívta fel a figyelmet a Szentatya. A pápa ezután arra buzdította az Egyesült Államokban működő Páli Szent Vince Társaság tagjait, hogy nagy lelkűen ajánlják fel idejüket. Azáltal, hogy Krisztust szolgálják a szegényekben, Isten kegyelme folyamatosan megtisztítja szíveteket és elméteket, és könnyebben felismeritek Krisztust fele barátaitokban, mind azokban, akiket szolgáltok, mind azokban, akikkel együtt dolgoztok. Végezetül 14. Leó szeretetteljes üdvözletét küldte a Páli Szent Vince Társaság minden tagjának, és mindazoknak, akiket segítenek.
2: I ask you to bring my warm greetings to your colleagues and to the people for whom you care.
0: Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak színódusait pátriárkájuk elmozdítására. 14. Leó pápa augusztus 29-én közzétett motu proprio formájú apostol levelével felhatalmazza a keleti egyházak püspöki színódusait, hogy elmozdíthassák pátriárkájukat a megsebzett közösség helyreállítása érdekében, akár hivatalból való elmozdítással is, súlyos okokból, ha a kötelékeik helyrehozhatatlanul megromlottak. Végül a pápát illeti a felelősség a színódusi döntés jóváhagyásának megadásáért. A mutua concordia, kölcsönös egyetértés kezdetű, motu proprio formájában megjelent apostoli levéllel 14. Leó pápa egy normatív hiány pótlására törekszik. Módosítja a keleti egyháza kánonjogi kódexének 106. és 126. kánonját, és felhatalmazza a keleti egyházak püspöki szinódusait arra, hogy rendezett eljárás keretében elmozdíthassanak egy pátriárkát hivatalából, ha kapcsolatuk súlyos okokból helyreoszhatatlanul veszélybe kerül. Az új rendelkezések azonnal hatályba lépnek. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki szinódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, kinevezésének kiirdetéséért, beiktatásuk lefolytatásáért, sőt, a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. Most a motu proprio nyomán az apostoli szék előjogainak sérelme nélkül a püspöki szinódusok feladata, hogy helyreállítsák a megsebzett közösséget, akár pátriárkájuk súlyosokból történő elmozdításával is, olyan eljárás révén, amely a normákkal összhangban garantálja számára a teljes védelemhez való jogot a szinódus előtt. A pápa feladata lesz jóváhagyását adni a szinódusi döntéshez annak érdekében, hogy garantálják a püspökatyák teljes szabadságát választásuk kifejezésében, védve őket minden esetleges indokolatlan belső vagy külső nyomástól. Valójában a keleti egyházak kánonjainak kódexéből hiányzott egy rendelkezés arra vonatkozóan, hogyan kell beavatkozni a püspöki szinódus és a pátriárka közötti közösség súlyos és helyreoszthatatlan hiánya esetén. A pápa elrendelte, hogy a 106. kánon második paragrafusa után egy új bekezdést, a harmadik paragrafust illesszenek be. Ez a bekezdés kimondja, hogy amennyiben a pátriárka nem teljesíti a kódexben foglalt kötelezettségeit, a pátriárkális egyház püspöki szinódusát jogszerűen összehívhatja a püspökszentelés rendjében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspök, ha pedig ő sem hívja össze a szinódust, ez a jogkör a következő püspökszentelésében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspökre hárul. A 126. kánon a motu proprióval együtt bevezeti a harmadik paragrafust, amely kimondja, hogy súlyosokból, amelyet a pátriárkális egyház püspökeinek szinódusa ilyennek ismer el, ugyanaz a szinódus, amelyet a 106. kánon első paragrafus harmadik pontja és a 108. kánon harmadik paragrafus a rendelkezésének megfelelően hívtak össze, kérheti a pátriárkát a hivataláról való lemondásra. A következő negyedik paragrafus kimondja, hogyha egy ilyen kérés után a pátriárka nem mond le hivataláról, a püspök szentelés rendjében legidősebb, szavazati joggal rendelkező püspök gondoskodik arról, hogy a szinódus új elnököt válasszon, aki a pátriárka elmozdítását a szavazati joggal rendelkező szinódusi tagok legalább kétharmadának titkos szavazására bocsátja, tiszteletben tartva a szinódus előtti védekezéshez való jogát. Az elnök felelős a pápa tájékoztatásáért is, aki jogosult jóváhagyni a pátriárkai szék megüresedését eredményező elmozdítást. Mivel a keleti egyházakban szoros kapcsolat van a pátriárka, aki mint atya és fő, tamquam pater et caput vezeti a pátriárkális egyházat és az általa összehívott és vezetett püspöki szinódus között, a köztük lévő harmonikus kapcsolat előfeltétele a gyümölcsöző egyházi életnek, a lélek egységében és kizárólag magának az egyháznak az érdekében. A keleti egyházak kánonjainak kódexe azonban, amely a püspöki szinódusok működését és feladatait határozza meg, nem rendelkezik arról az esetről, ha a páter et caput és a többi püspök közötti szent kötelék helyrehozhatatlanul megsérül, ami súlyos sebet okoz, és amit be kell gyógyítani, amint a számos keleti főpap is sürgeti. A motu proprio ezért szabályokat állapít meg, amelyeket a pátriárka és a szinódus közötti helyrehozhatatlan szakadás esetén kell követni, amennyiben a pátriárka nem mond le. Ez azért van, mert ha az egyházi harmónia súlyosan veszélybe kerül, magyarázza a 14. Leó pápa, azt a püspöki közösség keretében, tehát a szinódusi gyűlésen keresztül kell helyreállítani. A szinódusnak különösen vészhelyzetekben, amelyek az ilyen közösség súlyos és helyreoszthatatlan veszélyeztetésével járnak, mostantól joga van felelősségre vonni a pátriárkát tetteiért. Az új normák kimondják, hogy a szinódus felelős a szakadásra vezető súlyos okok megnevezéséért, a szinódus összehívásának módjáért, a pátriárkai mandátum megszüntetéséhez szükséges szavazók többségének meghatározásáért, valamint a pátriárka védelemhez való jogának garantálásáért. A pápa rendelkezései a keleti katolikus egyházak püspöki szinódusai előjogainak kiterjesztését célozzák, új felhatalmazást adva nekik, amely összhangban van saját jogú egyházaik természetével, megadva nekik azt, ami bennük igényként felmerül, és amivel jobban képesek megérteni és értékelni a helyzetet, miközben fenntartják a római pápa garancia szerepét. A motu proprioban foglaltak természetüknél fogva, a nagyérseki egyházakra is vonatkoznak. Evezünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen. 14. Leó pápa az első pápa történelemben, aki hajóval vett részt a Castel Gandolfóban megrendezett, a tóparti boldogasszony ünnepén tartott körmeneten, átkelve azon a tavon, amely 400 éven át a pápai nyári rezidencia csodálatos panorámáját biztosította. Augusztus 29-én szombaton este Leó pápa szentmisét mutatott be abban a modern templomban, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Emlékezetesek a pápa templom szenteléskor mondott szavai. Ki tudja vajon én, mint hogy már öreg vagyok, még valaha is részesülhetek-e abban az áldásban, hogy veletek itt ünnepelhessek. Látom már a túlvilág partját közeledni, ezért ezt az örömteli találkozást alkalomnak tekintem arra, hogy köszöntsenek mindnyájatokat, és megáldjalak benneteket, családjaitokat, munkáitokat, fáradozásaitokat, szenvedéseiteket, reményeiteket, imáitokat. A szűzanya adja meg ezeknek az imáimnak azt a hatékony erőt, ami

pápát, hogy vezesse azt a hagyományos körbenetet, amelyen hatodik Pál 1977-ben és második János Pál 1979-ben is részt vett. A templom előtt a tóparton tartott körbenetben ugyanis mindkét pápa részt vett, de most első alkalommal 14. Leó pápa vízre is szállt, hogy ebben is kövesse a helybéliek szokását. Hagyomány szerint ugyanis a templomban bemutatott ünnepi szentmise után a tavi boldogasszony kegyszobor bronz másolatát viszik körbenetben a tópartjára, ahol a plébános a szobordal bárkába száll, és így indul végig a tóparton a tavi körbenet, este felé fényfüzérekkel kivilágítva sok-sok kisebb-nagyobb hajó társaságában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, így búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A pontos idő 6:30.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta alá a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós

eredet forrásokat, és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki. Magyar Péter a sajtónak jelezte, amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire, hanem tehát életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen menjenek az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákonként 26 000 forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. A támogatást tehát az államkincstár októberben folyósítja. Végül az időjárásról. A sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, szeptember 1-én az Egonok és az Egyedek ünneplik nevük napját. Az Egon germán eredetű férfi név, amely az Ecke és Egin kezdetű neveknek, főként az Ekkehard névnek az önállósult rövidülése. Az Ekkehard egyébként annyit jelent, kard és merész. Az Egyed férfi név a görögből latinosított Egidius rövidült formája. Jelentése pajzsvívő. Más vélemény is van. Eszerint a régi magyar Egyed személynév az egy számnév, vagy a szent jelentésű egy szó D kicsinyítő képzős származéka. Jelentése ez utóbbi esetben egyetlenke vagy elsőszülött. Akárhogy is van, sok boldogságot kívánok az Egonoknak és az Egyedeknek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, a mai kalendáriumban elsőként néhány szó Csernák Lászlóról, aki e napon született 1740-ben pápán. Ő fizikus volt, valamint matematikus. 1759 és 66 között Debrecenben a református kollégiumban volt iskolájában tanított retorikát, teológiát és metafizikát. Ezután Zürichbe ment tanulmányútra, majd Bécsben hallgatott fizikát. Tanulmányait Bázelben, Torinóban, majd Utrechtben folytatta. 1775-ben a hollandiai Deventer gimnáziuma felkérte tanárnak, majd a városban is telepedett le. A 70-es években több orvosi és fizikai témájú értekezést publikált. Fizikai művei a halmazállapotváltozás és a látens hő kérdés körében születtek. Fő munkája az egész számok törzs tényezőkre való felbontását megadó táblázata volt, amely elsőként tartalmazott 1 millió feletti számot. Munkáját a kor legnagyobb matematikusa, Gauss is elismerte. Bár Hollandiában élt, művein neve mellett a Pannonius jelző mindig szerepelt. Senapon született Veronában 1862-ben Kövesligeti Radó csillagász. Már pozsonyi középiskolás évei alatt új módszert dolgozott ki az állócsillagok parallaxisának kimutatására. A Bécsi Egyetemen matematikát, fizikát és csillagászatot hallgatott, doktori oklevelet szerzett, majd a bécsi csillagvizsgáló asszisztense lett. Itt figyelt fel rá Konkoly Tege Miklós, és meghívta Ógyallai csillagvizsgálójába obszervátornak. Később a Pesti Tudományegyetemen Eötvös Loránd tanársegédje lett. 89-től pedig a kozmográfia és a geofizika magántanára. Munkásságának első szakasza az elméleti csillagfizikai kutatások jegyében telt. Elsőnek sikerült reális értékeket kapnia a színkép intenzitás eloszlásának méréséből a csillagok felszíni hőmérsékletére. Ógyallán részt vett az égi egyenlítőtől délre elhelyezkedő csillagok színkép katalógusának összeállításában. A gyakorlati tevékenységekben is jeleskedett. Megszervezte a budapesti, fiumei, kolozsvári, ungvári, kalocsai, kecskeméti és ógyallai állomásokból álló hazai szeizmológiai hálózatot. Mint a Nemzetközi Földrengési Szövetség örökös főtitkára, a világ szeizmológiai kutatásait egy évtizeden át Budapestről irányította. Ebben különösen hasznára vált imponáló nyelvtudása, ugyanis 6 nyelven, magyarul, németül, angolul, olaszul, franciául és latinul fogalmazta meg tudományos értekezéseit. 1906-ban megalapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet és az Egyetemi Földrengési Obszervatóriumot. Foglalkozott a földrengés előrejelzés lehetőségeivel. Felvetette, hogy mérni kell a feszültség alatt lévő kőzetben terjedő hullámok sebességét. Senapon hunyt el 1955-ben Simanek Emil, aki feltalálta a róla elnevezett hatütemű dízelmotort és egy új rendszerű karburátort is feltalált. Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd Berlinben volt hosszabb tanulmányúton. Hazatérve előbb a magyar fegyvergyár, majd a Ganzgyár főmérnöke lett. Munkássága a hőerőgépek, emelő és hűtőgépek elméleti és szerkezeti kérdéseire terjedt ki. Tanulmányai közül a legismertebb a róla elnevezett hatütemű dízelmotor és egy új rendszerű karburátor. Vákum ellenében működő gázturbinára tett javaslatával megelőzte a külföldet. Az iparral állandó kapcsolatot tartott, mint tanácsadó, szakértő és tervező. Tervei szerint épült a bánhidai erőmű és az első magyarországi hűtőház. Senapon nyitották meg 1847-ben a Pest-Szolnok vasútvonalat. A rövid életű Magyar Középponti Vasúti Társaság az ország második vasútvonalát, az 1846. július 15-én üzembe helyezett első Pest-Váci vonal elkészülte után alig több mint egy évvel nyitotta meg. A nyugati pályaudvarról indult két gőzvontatású szerelvényt a szolnoki Tisza pályaudvaron ünneplő tömeg fogadta. Az ünnepi beszédet Kossuth Lajos mondta el, a rendezvényen részt vett Széchenyi István is. Petőfi már 1847-ben végigutazott a szolnokig megnyitott vonalon. Ez az utazás ihlette a Vasúton című vers megírására. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Büszke vagyok a kormányomra, már is több válsághelyzetet megoldott, jelentette ki a miniszterelnök a szlovéniai Bledben rendezett nemzetközi stratégiai fórumon. Ilyen volt például az energiaellátás a szélsőséges időjárás miatt, de az óriási példátlan összefogás lehetővé tette annak megoldását, mondta Magyar Péter. Beszélt arról is, a kormány jelentős költségvetési hiányt örökölt, de azt sikerült 3 hónap alatt 2,5 milliárd euróval csökkentenie. Az Európai Uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki Magyar Péter. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem kérdését példaként felhozva azt mondta, nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak velünk igazságtalanul Brüsszelben. Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés értelmében az országnak jelentős összeget kell fizetnie naponta, csak mert védjük a közös európai határokat. Ez szerintem nem tisztességes, húzta alá a kormányfő, hozzátéve, hogy a határok védelme az egyik legfontosabb feladata egy uniós tagállamnak. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesített az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten egy 11 milliárd forintos trolli fejlesztésről szóló tájékoztatón. 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően mintegy 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte. Az uniós pénzek teljes összegének hazahozataláról Magyar Péter is beszélt Szlovéniában. Benyújtotta az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, ezt az MT-vel tudatták. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a tanulók megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig minden körülményben. Egy iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A több tízezer tanítássegítő pedagógiai asszisztens is számíthat a Tisza kormányra, jelentette ki. Magyar Péter a sajtónak jelezte, amint azt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítássegítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség, nem egyszeri béremelése és utána akár 10-15 évig semmire, hanem tehát életpályára, amely biztosítani tudja, hogy többen menjenek az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, fejtette ki. Társadalmi egyeztetés indult arról a kormányrendelet tervezetről, amely alapján októberben egyszeri, diákonként 26.000 forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsijárak miatt. Az erről szóló dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. A támogatást tehát az államkincstár októberben folyósítja. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. Ebben szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán azt írta, kinevezése óta a legfontosabb feladatának tekinti a rendvédelmi állomány megbecsültségének helyreállítását. Bár a végleges adatok még nincsenek meg, szinte biztosan 2026. augusztusa volt a legmelegebb hónap Magyarországon, amióta rögzítik az adatokat. A nyár első két hónapja is kifejezetten forró volt, 1901 óta az idei június hozta a második legmagasabb átlaghőmérsékletet, még július a tizedik legmelegebb volt az elmúlt 125 évben, ezzel együtt viszont nem az idei volt a legforróbb nyár. Az augusztus 10-ével kezdődött héten regisztrálták az év első nyugatnílusi lázas megbetegedését Magyarországon, közölte a Szúnyogmonitor tudományos portál, és vette észre a hvg.hu. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálata igazolta a kort, amely, mivel a járványügyi kivizsgálás alapján az érintett a megbetegedését megelőzően nem járt külföldön, hazai eredetűnek tekinthető. Végül az időjárásról. A sokfelé előforduló záporok, zivatarok után napközben majd csökken a felhőzet, csapadék már nem hullik, a szél élénk marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. szeptember 1-én, kedden. A technikai munkatárs Tompos Péter, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformmal jelentkezem majd a napversében. Radnóti Miklós szeptember című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a szívem első gondolata Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, majd azt követően a Szentek Szent Életű Emberekben Kalozanci Szent József nevelési elveiről lesz szó. Elmondjuk még az imát ezt követően Csepelényi György vértanú boldoggávatásáért, és ezt az órát szokás szerint programajánlóval zárjuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Bowen technikáról beszélget Kacminszkiné Szigetvári Adriennel Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Na most mondta, hogy nem olyan, mint az akupunktúra, hanem egészen más jellegű, de mégiscsak arról szól, hogy végig simítják a testet, ugye? Tehát anatómiailag nagyon, nagyon otthon kell lenni akkor önöknek.
1: Igen, igazából a kezelés a test meghatározott pontjain történő precíz fogássorozat, szekvenciák sorozatát végzi el, és a kötőszöveti izomfogások egy specifikus szériájából áll. Ezek képesek a testi problémák, sérülések széles skáláján pozitív befolyást elérni, és valóban így van, hogy matematikatestnevelés szakosként, gyógytestnevelőként már nagyon sokszor tanultam anatómiai ismereteket egyetemen, főiskolán, és amikor a Bowen képzésre jártam, egy teljesen új szemléletű anatómiai ismeretet kellett megint elsajátítanom, ami erre a technikára épül.
0: Mennyiben volt ez új?
1: A testet holisztikusan szemléli ez a Bowen technika, és a kötőszövetek, a fasciák vonalát az egész test mentén tekinti, és azt mondja Bowen, hogy ahol a probléma adódik, talán az a gyenge pont, de hogy a gyenge pontnak a jelentkező problémája az egész test függvényében akár más területről indulhat ki. Ezért kezeljük mi a testet egy öntetően szemlélve, és nem csak az adott fájdalmas területre fókuszálva.
0: Úgy kell elképzelni, hogyha, mert ha valakinek van ilyen végtaggal kapcsolatos fájdalmai, izom, ízület, reuma, nem tudom milyen fájdalmak, azokat tudják ugye kezelni, de mi a helyzet például egy gyomorfekéllyel, egy gyulladásos megbetegedéssel? Arra is hatásos ez a Bowen technika?
1: Igen, abszolút. A Bowennek az a mottója, az a legjobb mondata talán, hogy teret ad a szervezetnek az újra kalibrálásra, és ennek a függvényében segíti akár a belső szervi problémákat, ízületi problémákat, idegrendszeri alvászavarokat, állkapocs ízületi problémákat, terhes anyukáknak, kismamáknak, újszülötteknek is ajánlják, tehát azt tudom mondani, hogy korosztályban sincs igazából megkötése a Bowennek, mert legfiatalabbtól, tehát az újszülöttektől időskorig, és akár konkrét akut sérülés esetén, vagy krónikus problémák esetén is segítséget nyújt.
0: Lehet ártani, hogyha mondjuk egy ezt a technikát nem ismerő ember próbálja ezt a gyógyító folyamatot?
1: A Bowen kezelésnél egy fogásunk van, amit a terhes anyáknál nem alkalmazunk, de ettől függetlenül minden más fogásra azt tudom mondani, hogy nincs kontraindikáció. Ezt, hogy hogyan használja valaki esetleg, azért ezt azt tudom mondani, hogy muszáj a jó hatásfok érdekében a Bowen Akadémián megtanulni ezt a tanfolyami tudásanyagot, mert a fogássorozatok talán úgy tűnnek első ránézésre, hogy nagyon egyszerű fogások, de a precizitásából adódik az, hogy ez a hatékonyság utána jól működjön, és hosszú idő azt kicsiszolni, kikristályosítani, hogy az ember azokat a fogás mozdulatokat tökéletesen hajtsa végre a testen.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Bowen technikáról beszélgetett Kacminskiné Szigetvári Adriennel, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most időjárás előrejelzést hallanak. Ma tovább szakadozik, csökken a felhőzet, és a reggeli korra délelőtti órákban a keleti és a déli tájakon is megszűnik a csapadék. A nap további részében mindenütt napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye. Az északnyugati-nyugati szél élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. És nézzünk szét, hol hány fok van jelenleg az ország különböző pontjain. Békés Csaba 20 fok, Budapest 21, Debrecen 18, Győröt 16 fok van, a Kékesen 17, Miskolcon 23, napkor 18 fok, Paks 20, Pécset 19 fok van, Sármeléken 17, és Siófokon 21, Szeged 19 fok, Szolnok 18, Szombathely 16. Sátoraljaújhelyen jelenleg 21 fokot mutat a hőmérő, Ittegerben 18 fok van, és Jászberényben 20. A napi melegrekord 36,9 Celsius fok, Dombegyházán mérték ezt 2015-ben. A hidegrekord pedig 2,3 Celsius fok, 1940-es az adat, és Salgótarjánból származik. Ma egyébként megszűnő hidegfront hatás várható, fejfájás, erősödő migrén jelentkezhet az erre érzékenyeknél. És most az utakról. Az M3-as autópályán a Gyöngyös Nyugat csomópontnál új terelést építettek ki. A Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Az M31-es autópályán az M3-as felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között a betontábla elemeket javítják. A külső sávot lezárták. És a kompok. A Dunán az alacsony vízállás ellenére jár a komp, a Dunakanyarban Nagymaros és Visegrád között. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. A Duna középső szakaszán Lórév és Adony között a komp napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket, 19 óráig közlekedik. És Mohásnál a komp a 2,5 tonnánál kisebb járműveket szállítja csupán. És a Duna alacsony vízállása miatt jelenleg nincs komp közlekedés, Neszmély és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, valamint Tököl és Szászhalombatta között. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítása szünetel. A folyó középső szakaszán nem üzemel a komp, Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfő, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson Olcsva és Olcsva-Páti között az alacsony vízállás miatt leállt a komp. Mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Radnóti Miklós. Szeptember. Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel. A fák alatt sok csilla, barna ékszer, vad gesztenyék. Mind Afrikát idézik a perzselőt, a hűs esők előtt. Felhőn vet ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátyolas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.
1: Radnóti Miklós Szeptember című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 43. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor pap költő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 40-ben és 42-ben, majd 44-ben is behívták munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, s a foglyokat nyugat felé indították. Radnótit 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Leó pápa Haiti-túszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Szent Atya a Pári Szent Vince Társaság küldöttségének. Az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak szinódusait pátriárkájuk elmozdítására. Evezzünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen.

0: Leó pápa a haiti tuszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Castel Gandolfóban vasárnap délben elmondott úrangyalaimádságot követően 14. Leó pápa elítélte a közelmúltbeli haiti mészárlást, sürgős felhívást intézett a tuszok szabadon bocsátására, és megismételte felhívását a konkrét segítségnyújtásra Nepálnak a pusztító áradások és sárlavinák után, amelyek több száz ember halálát és ezrek eltűnését okozták. Haitiből szörnyű jelentések érkeznek a Kenskovban elkövetett súlyos mészárlásról, amelyben számos ember életét vesztette, másokat pedig elraboltak.
1: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenskov.
0: Emlékeztetett Leó pápa. Imádságos közelségemet fejezem ki az áldozatoknak és családjaiknak, és kérem, hogy minden túszt haladéktalanul engedjenek szabadon. Szívből jövő felhívást intézek minden felelőshöz, hogy tegyenek konkrét kötelezettségvállalást a lakosság biztonságának garantálása és az erőszak minden formájának megszüntetése mellett. 14. Leó ezt a felhívást a vasárnap délben elmondott úrangyalaimádságot követően fogalmazta meg Castel Gandolfóban, ahol egy éjszakát töltött, miután szombat este az albánói tavon tartott Mária körmenetet vezette. A haiti felhívás nyomán Leó pápa imáiról biztosította a pusztító nepáli és tibeti áradások által sújtott embereket.
1: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
0: Felszólította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunytakért, a sérültekért és az eltűntekért, családjaikért, valamint a folyamatban lévő vészhelyzet elhárításban résztvevő mentőkért. Mindenki aggodalma és elkötelezettsége segítsen enyhíteni a szenvedést, és megadni a szükséges segítséget az érintett lakosságnak, fohászkodott 14. Leó. A Vatikán szombaton jelentette be, hogy Leó pápa a szeretetszolgálati dikasztériumon keresztül pénzügyi segítséget küldött a nepáli Karitásznak, hogy segítsen biztosítani a katasztrófa sújtotta emberek legsürgetőbb szükségleteit. A nepáli apostoli nunciatúrával együttműködve a pápa adománya a nepáli Karitásznak, amely az apostoli vikariátus irányítása alatt működik, támogatja a szervezet segélynyújtási erőfeszítéseit. Ezek a katasztrófát követő első órákban kezdődtek, és magukban foglalják az élelmiszer, az alapvető szükségleti cikkek és a menedék biztosítását azoknak az embereknek, akik mindent elvesztettek. A segélyakciók folytatódnak, miközben az érintett régiókban egyre több a halálos áldozatok száma. Nepálban és Tibetben több mint 700 halálos áldozatról számoltak be, és legalább 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. A csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában Leó pápa kifejezte szomorúságát az emberéletek elvesztése és a széleskörű pusztítás miatt. Az elhunytak lelkét a mindenható kegyelmébe ajánlotta, és őszinte részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Biztosította a katasztrófa által sújtottakat lelki közelségéről, és imádkozott a folyamatban lévő kutató és mentő műveletekben résztvevő alakulatokért. Leó pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért, felidézve Szent Ágoston szavait, akinek liturgikus emléknapját augusztus 28-án ünnepelték. A pápa felidézte Ágoston békéről alkotott képét, amely a csodatétel kenyeréhez hasonlít, amely megsokasodott a tanítványok kezében, miközben megtörték és szétosztották. Bárcsak világszerte növekedne azoknak a száma, akik bátran megtörik és szétosztják a béke kenyerét, legyőzve a megosztottságot, előmozdítva az igazságosságot, és gyakorolva a megbocsátást mindenki javára, fohászkodott 14. Leó. Végül a Szentatya angolul emlékeztetett arra, hogy szeptember 1-én kedden ünnepli az egyház a Teremtett Világ Védelme Ima Világnapját. Leó pápa, az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. 14. Leó, páli Szent Vince több lelki gyermekével találkozva felidézte a francia szent tanítását, miszerint az ima és a társadalmi igazságosság érdekében tett cselekvés kiegészíti egymást és elválaszthatatlanok egymástól. 14. Leó pápa augusztus 28-án pénteken találkozott az Amerikai Egyesült Államok páli Szent Vince társaságának küldöttségével. Az 1833-ban alapított globális szervezet tagjainak a szegények személyes szolgálatával való megszentelésére törekszik, és a páli Szent Vincének szentelt katolikus szervezetek vincés családjának része. Beszédében Leó pápa megköszönte a csoport tagjainak odaadó szolgálatukat testvéreik és nővéreik iránt szerte az Egyesült Államokban.
1: Thank you in particular for your devoted service to the Society of St. Vincent de Paul.
0: Azáltal, hogy szabadon felajánljátok Istentől kapott ajándékaitokat és tehetségeiteket, ékes szóló tanúságot tesztek hitetekről Isten országának építésére irányuló szolgálatotokban. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy mélyítsék el kapcsolatukat Jézus Krisztussal, hogy ő vezesse szolgálatukat a leginkább rászorulók felé. Páli Szent Vince megmutatta, hogy az ima és a társadalmi igazságosság nem csak kiegészítik egymást, hanem valójában elválaszthatatlanok, emlékeztetett 14. Leó, és arra hívta a szent lelki gyermekeit, hogy kövessék példáját. Leó pápa rámutatott Szent Ágoston tanítására, miszerint a szegényekről való gondoskodás középpontjában Krisztus áll, és hogy Isten mindig nagy lelkű lesz azokkal, akik szolgálják őket. Ezért hisszük, hogy a másokkal való törődés, ha a szeretet motiválja, nem csak a rászorulókon segít, hanem megnyitja az adakozó szívét Isten kegyelme előtt, hívta fel a figyelmet a Szent Atya. A pápa ezután arra buzdította az Egyesült Államokban működő páli Szent Vince társaság tagjait, hogy nagy lelkűen ajánlják fel idejüket. Azáltal, hogy Krisztust szolgálják a szegényekben, Isten kegyelme folyamatosan megtisztítja szíveteket és elméteket, és könnyebben felismeritek Krisztust fele barátaitokban, mind azokban, akiket szolgáltok, mind azokban, akikkel együtt dolgoztok. Végezetül 14. Leó szeretetteljes üdvözletét küldte a páli Szent Vince társaság minden tagjának, és mindazoknak, akiket segítenek.
1: I ask you to bring my warm greetings to your colleagues and to the people for whom you care.
2: Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak színódusait pátriárkájuk elmozdítására. 14. Leó pápa augusztus 29-én közzétett motu proprio formájú apostol levelével felhatalmazza a keleti egyházak püspöki színódusait, hogy elmozdíthassák pátriárkájukat a megsebzett közösség helyreállítása érdekében, akár hivatalból való elmozdítással is, súlyos okokból, ha a kötelékeik helyrehozhatatlanul megromlottak. Végül a pápát illeti a felelősség a színódusi döntés jóváhagyásának megadásáért. A mutua concordia, kölcsönös egyetértés kezdetű, motu proprio formájában megjelent apostoli levéllel 14. Leó pápa egy normatív hiány pótlására törekszik. Módosítja a keleti egyházak kánonjogi kódexének 106. és 126. kánonját, és felhatalmazza a keleti egyházak püspöki színódusait arra, hogy rendezett eljárás keretében elmozdíthassanak egy pátriárkát hivatalából, ha kapcsolatuk súlyos okokból helyreoszthatatlanul veszélybe kerül. Az új rendelkezések azonnal hatályba lépnek. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki színódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, kinevezésének kiirdetéséért, beiktatásuk lefolytatásáért, sőt, a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. Most a motu proprio nyomán az apostoli szék előjogainak sérelme nélkül a püspöki színódusok feladata, hogy helyreállítsák a megsebzett közösséget, akár pátriárkájuk súlyosokba történő elmozdításával is, olyan eljárás révén, amely a normákkal összhangban garantálja számára a teljes védelemhez való jogot a szinódus előtt. A pápa feladata lesz jóváhagyását adni a szinódusi döntéshez annak érdekében, hogy garantálják a püspökatyák teljes szabadságát választásuk kifejezésében, védve őket minden esetleges indokolatlan belső vagy külső nyomástól. Valójában a keleti egyházok kánonjainak kódexéből hiányzott egy rendelkezés arra vonatkozóan, hogyan kell beavatkozni a püspöki szinódus és a pátián közötti közösség súlyos és helyreoszthatatlan hiánya esetén. A pápa elrendelte, hogy a 106. kánon második paragrafusa után egy új bekezdést, a harmadik paragrafust illesszenek be. Ez a bekezdés kimondja, hogy amennyiben a pátriárka nem teljesíti a kódexben foglalt kötelezettségeit, a pátriárkális egyház püspöki szinódusát jogszerűen összehívhatja a püspök szentelés rendjében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspök, ha pedig ő sem hívja össze a szinódust, ez a jogkör a következő, püspök szentelésében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspökre hárul. A 126. kánon a motu proprióval együtt bevezeti a harmadik paragrafust, amely kimondja, hogy súlyos okból, amelyet a pátriárkális egyház püspökeinek szinódusa ilyennek ismer el, ugyanaz a szinódus, amelyet a 106. kánon első paragrafus harmadik pontja és a 108. kánon harmadik paragrafusa rendelkezésének megfelelően hívtak össze, kérheti a pátriárkát a hivataláról való lemondásra. A következő negyedik paragrafus kimondja, hogyha egy ilyen kérés után a pátriárka nem mond le hivataláról, a püspök szentelés rendjében legidősebb, szavazati joggal rendelkező püspök gondoskodik arról, hogy a szinódus új elnököt válasszon, aki a pátriárka elmozdítását a szavazati joggal rendelkező szinódusi tagok legalább kétharmadának titkos szavazására bocsátja, tiszteletben tartva a szinódus előtti védekezéshez való jogát. Az elnök felelős a pápa tájékoztatásáért is, aki jogosult jóváhagyni a pátriárkai szék megüresedését eredményező elmozdítást. Mivel a keleti egyházakban szoros kapcsolat van a pátriárka, aki mint atya és fő, tamquam pater et caput vezeti a pátriárkális egyházat és az általa összehívott és vezetett püspöki szinódus között, a köztük lévő harmonikus kapcsolat előfeltétele a gyümölcsöző egyházi életnek, a lélek egységében és kizárólag magának az egyháznak az érdekében. A keleti egyházok kánonjainak kódexe azonban, amely a püspöki szinódusok működését és feladatait határozza meg, nem rendelkezik arról az esetről, ha a páter et caput és a többi püspök közötti szent kötelék helyrehozhatatlanul megsérül, ami súlyos sebet okoz, és amit be kell gyógyítani, amint a számos keleti főpap is sürgeti. A motu proprio ezért szabályokat állapít meg, amelyeket a pátriárka és a szinódus közötti helyrehozhatatlan szakadás esetén kell követni, amennyiben a pátriárka nem mond le. Ez azért van, mert ha az egyházi harmónia súlyosan veszélybe kerül, magyarázza a 14. Leó pápa, azt a püspöki közösség keretében, tehát a szinódusi gyűlésen keresztül kell helyreállítani. A szinódusnak különösen vészhelyzetekben, amelyek az ilyen közösség súlyos és helyreoszthatatlan veszélyeztetésével járnak, mostantól joga van felelősségre vonni a pátriárkát tetteiért. Az új normák kimondják, hogy a szinódus felelős a szakadásra vezető súlyos okok megnevezéséért, a szinódus összehívásának módjáért, a pátriárkai mandátum megszüntetéséhez szükséges szavazók többségének meghatározásáért, valamint a pátriárka védelemhez való jogának garantálásáért. A pápa rendelkezései a keleti katolikus egyházak püspöki szinódusai előjogainak kiterjesztését célozzák, új felhatalmazást adva nekik, amely összhangban van saját jogú egyházaik természetével, megadva nekik azt, ami bennük igényként felmerül, és amivel jobban képesek megérteni és értékelni a helyzetet, miközben fenntartják a római pápa garancia szerepét. A motu proprióban foglaltak természetüknél fogva a nagyérseki egyházakra is vonatkoznak. Evezünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen. 14. Leó pápa az első pápa történelemben, aki hajóval vett részt a Castel Gandolfóban megrendezett, a tóparti boldogasszony ünnepén tartott körmeneten, átkelve azon a tavon, amely 400 éven át a pápai nyári rezidencia csodálatos panorámáját biztosította. Augusztus 29-én szombaton este Leó pápa szentmisét mutatott be abban a modern templomban, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Emlékezetesek a pápa templom szenteléskor mondott szavai. Ki tudja vajon én, mint hogy már öreg vagyok, még valaha is részesülhetek-e abban az áldásban, hogy veletek itt ünnepelhessek. Látom már a túlvilág partját közeledni, ezért ezt az örömteli találkozást alkalomnak tekintem arra, hogy köszöntsenek mindnyájatokat, és megáldjalak benneteket, családjaitokat, munkáitokat, fáradozásaitokat, szenvedéseiteket, reményeiteket, imáitokat. A szűzanya adja meg ezeknek az imáimnak azt a hatékony erőt, amire vágyom. Legyetek áldottak Mária nevében. Az akkor már közel 80 éves VI. Pál pápa prófétai módon beszélt, hiszen a rákövetkező év augusztus 6-án éppen Castel Gandolfóban hunyt el. A pápai nyári rezidenciától balra a tóparton álló fák közt épült nyitott templom vitorlás formájára emlékeztet, amelyet a tó népszerű strandja közelében építettek. A kis templom egyébként a pápai nyaroló közelében álló villanóvai Szent Tamás plébánia templom filiája. Így érthető, hogy annak lengyel származású plébánosa, Tadeusz Rozmus atya, Alberto de Angelis helyi városi polgármesterrel együtt egy évvel ezelőtt arra kérték a frissen megválasztott Leó pápát, hogy vezesse azt a hagyományos körbenetet, amelyen VI. Pál 1977-ben és második János Pál 1979-ben is részt vett. A templom előtt a tóparton tartott körbenetben ugyanis mindkét pápa részt vett, de most első alkalommal 14. Leó pápa vízre is szállt, hogy ebben is kövesse a helybéliek szokását. Hagyomány szerint ugyanis a templomban bemutatott ünnepi szentmise után a tavi boldogasszony kegyszobor bronz másolatát viszik körbenetben a tópartjára, ahol a plébános a szoborral bárkába száll, és így indul végig a tóparton a tavi körbenet, este felé fényfüzérekkel kivilágítva sok-sok kisebb-nagyobb hajó társaságában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, így búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Kafarnaumban Jézus tanít, és szavai lenyűgözik a hallgatókat. Szavának hatalma volt, írja Lukács evangélista. Jézus tehát nem csupán okos érvekkel, szép megfogalmazással és érthető példákkal tanít, hanem olyas valamit közvetít, amit az emberek azonnal megéreznek, a tanítás belülről formálja őket. A zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember jelenik meg, aki Jézus jelenlétére hevesen reagál. A gonosz felismeri őt. Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ekkor hatalommal parancsol, és a tisztátalan lélek elhagyja az embert. Ez az esemény nyilvánvalóvá teszi, hogy Jézus tanítása nem pusztán elméleti igazság, hanem valóságos erő, amely áthatja a lelket és felszabadít. A gonosz nem tud megmaradni ott, ahol Jézus jelen van. A tanítvány számára ez örömhír és feladat is. Örömhír, mert van valaki, aki erősebb minden gonosz erőnél. És feladat, mert meghívást kapunk arra, hogy ennek az erőnek a szolgálatába álljunk, Isten igéje által építsünk, gyógyítsunk, felemeljünk. Mindenki, aki befogadja Krisztus szavát, megtapasztalhatja annak átalakító erejét. Nekünk is vannak lelki rabságaink, félelmek, bűnök, önzések, de Jézus szava ma is képes megtisztítani, megszabadítani. Ne féljünk gyógyító szavától, gyógyító érintésétől.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend a következő, három ének lesz, és mind a három a Hozsannából. Az első a 223-as, a Hozzád sóhajt a lélek kezdetű. A 112-es lesz majd áldozás alatt, az Ez nagy szentség valóban, kivonulásra pedig a 101-es, a Szállj ránk életadó lélek. Még egyszer az énekszámok. A Hozsannából tehát a 223-as, a 112-es és a 101-es. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. A mai reggeli szentmisénket az adakozó szándékára, a Sási család élő és elhunyt tagjaiért fogom ajánlani. A szentmise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyonom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

könyörögjünk. Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó, és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növelt bennünk. Kérünk, gyarapítsd is atyai gondviseléseddel, őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a Szentlélek mindent megismer, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember belső dolgait, ha nem az ember lelke, amely benne van? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó szent lelket, hogy megismerjük, amit Isten kegyelemből nekünk ajándékozott. Ezeket hirdetjük, de nem az emberi bölcsesség tudó szavaival, hanem ahogy a Szentlélek tanítja, lelki embereknek lelkieket nyújtva. Az érzéki ember nem fogja fel, ami Isten lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik előtte, és nem képes megérteni, mert lelkileg kellene azt elbírálnia. A lelki ember mindent el tud bírálni, de őt nem tudják helyesen megítélni. Vajon ki látta át az Úr gondolatait, hogy oktathatná őt? Mi azonban megkaptuk Krisztus gondolatainak ismeretét. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukás könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. El innen, mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus rá parancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Evangélium tanítása, minden bűneink bocsánatára. Jézus Krisztus Kafarnaumban tanít, Galileában van, és éppen egy zsinagógában tartózkodik, amikor tanítás közben az evangélium szerző említ, egy tisztátalan lélektől megszállott emberrel találkozik, vagy az ember van a hallgató közösségében, és ő lesz az, aki ezzel a kiáltozással kapcsolatba lép Jézus Krisztussal. Az első dolog, ami úgy gondolkodtatott ebben az evangéliumi szakaszban, az az, ami ugye ez a nagyon rövid találkozás előtt mond az evangéliumi szerző, hogy Jézus Krisztusnak a tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. És ez gondolkodtató, mert többször is halljuk az evangéliumokban, és próbáljunk ebből kiindulva kérdezni saját magunktól, hogy egyrészt, amikor imádkozunk, szoktunk-e figyelni az Istennek a szavára, és az Istennek a szavának van-e hatalma a mi életünkben, amikor esetleg megértjük azt, hogy konkrétan egy adott helyzetre mit üzen az Isten nekünk, hogy ez az ő akarata, hogy ezt tegyünk, vagy valamit kerüljünk, akkor van-e hatalma az Isten szavának az életünkben? Van-e hatása? És ez a hatalom szerintem az a igazából az, ami mondhatjuk, hogy arra készíti ez a tisztátalan lélektől megszállott ember, hogy kiáltozzon, és alapvetően lázadjon. Ezért azt mondja, hogy el innen, mi dolgunk veled, názáreti Jézus. És hogyha tényleg hallgatunk az Istennek a szavára, az egyik tulajdonsága ennek, hogy van hatalma, az pont az, hogy az Istennek a hatalma, az képes, az Istennek a szavának a hatalma, az pont az, hogy képes ördögöt űzni. elég egy szó, elég egy tényleg egy szó is, és meg tudunk szabadulni. És ez az, ugye a sátán azt jól tudja. Ez a jelenet az egy kicsit emlékeztet a bűnbocsánat szentségére, erre a szentségre, amit ő adott, hagyott az apostolokra, és amit az egyházban az fontos időközönként is visszatérni erre a szentségre, mert ilyen hatalma van, ilyen segítséget tud nyújtani az embernek is. Ne essünk abba a csapdába, mi különösen magamnak is mondom, meg azoknak a híveknek, akik többször a hit folyamán szoktak járni templomba, vagy táplálkozni az Isten szavával, hogy nekünk nincs szükségünk gyónásra, hogy nincsenek bűneink, mi nem vagyunk megszállottak, hála Istennek nem, de el kell ismerni, hogy nagyon sokszor körül vagyunk véve olyan emberekkel, vagy olyan világban élünk, amelyben sajnos azt kell mondani, hogy igenis meg van szálva, és hát el kell ismerni, hogy sokszor saját magunkban is ezért leginkább a gonosznak a műve cselekszik, mint Istennek a hatalma, Istennek a szava. Úgyhogy azt hiszem, hogy két dologra kell figyelni, hogy két dologra figyelmeztet ez a mai evangéliumi szakasz. Egyrészt az Isten szavának a hallgatását, tehát hogy az imáinkban figyeljünk az Istennek a szavára, mert annak hatalma van, és a gyónás szentségéhez való járulása időközönként érdemes, ha mégis úgy érezzük, hogy nincs nagy bűnünk, fontos erre a szentségre menekülni sokszor, és megtapasztalni, hogy valóban ennek is van ereje bennünket kiszabadítani a sok kísértéstől, a sok kisebb bűnöktől, amelyekkel sokszor küszködünk. Amen. Imádkozzunk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
2: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért, hallgass meg, Urunk!
3: Téged hallgass meg!
2: Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat. Hallgass meg, Urunk! Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt. Hallgass meg, Urunk! Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk. Hallgass meg, Urunk! Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet. Hallgass meg, Urunk!
0: Hogy ne feledkezzél meg elhunyt Sási család, elhunyt testvéreinkről, akik már elköltöztek ebből a világból. Hallgass meg, Urunk! mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami ebben a misztériumban történik, annak ereje életté váljék bennünk. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen. Amen.

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ha távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által.

0: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Úrunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok bélő, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, te kincs irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árván sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonyok közben járásán. Adj nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk, a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Michele Gervasoni atya, a Bazilika káplánja mutatta be. Az éneket Kubik Tamás karnagy vezette. A felolvasó Kovács István, rádiónk technikai munkatársa Kvaszinger Jenő volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola, és 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskola történeti kiállítás nyílik, a jubileumi tanévnyitó szentmise pedig a Szent Háromság templomban következik ma délelőtt 11 órakor. Ezt Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatja be, a szertartást rádiónk élőben közvetíti majd. Minden feltétel teljesült ahhoz, hogy a kormány hazahozza az uniós helyreállítási alap forrásainak 100%-át, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez összességében árfolyamtól függően mintegy nagyjából 5,5-6 milliárd forint európai uniós forrást jelent. A kekvák megszüntetésével legalább 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza a közvetlen állami ellenőrzés alá, közölt a miniszterelnökség. Több mint 845 milliárd forintot vállalati részesedések, közel 162 milliárdot pénzeszközök, 89 milliárdot értékpapírok, csak nem 88 milliárd forintot pedig ingatlanok tesznek ki. Benyújtotta az országgyűlésnek az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány. A pénzügyminiszter korábban egyebek közt azzal indokolta a módosítást, hogy az idei évben a gazdasági növekedés a felét sem ért el a tervezetnek. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött. A belügyminiszter a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált települési pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, jelentette be a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Már szeptember végén elindulhat az első vizsgálat a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál, mondta Unger Anna a szervezet elnöke. Az első vizsgálandó ügyet már kijelölték, de annak részleteit nem hozzák nyilvánosságra. A volt külgazdasági és külügyminiszter és a tárca már akkor is tudta, hogy a koronavírus járvány alatt beszerzett lélegeztetőgépek minőségével baj van, amikor azok beérkeztek az országba, írt a Facebook oldalán a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a több mint 16 ezer minősítésre küldött gép nagyjából fele kapott használatra nem javasolt minősítést. Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila pedig, aki jelenleg az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezeti, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium. 6 pontos szakmai kezdeményezéssel fordult a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség. A szervezet azt kérte, a tárca tekintse prioritásnak a Nemzeti Szociális Klímaterv elkészítését és annak benyújtását az Európai Bizottsághoz. Az épületek energetikai korszerűsítését sürgeti az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szervezet hangsúlyozza, az egyik leggyorsabban mozgósítható energetikai tartalék a meglévő épületek energiafogyasztásának csökkentése. Szlovénia és Magyarország kapcsolata példaértékű lehet minden európai ország számára, írta a közösségi oldalán Magyar Péter, aki közlekedési és energetikai beruházásokról egyeztetett szlovén kollégájával a Bledi Stratégiai Fórum előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország a negyedik legfontosabb külföldi befektető Szlovéniában. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél élénk, néhol erős lesz, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Az új tanév megkezdése valamiképpen mindenki számára nagyon fontos. a gyermekeknek, fiataloknak, akik megkezdik a tanulást, vagy már meg is kezdték az új tanévben. A szülőknek, akik szemük fényét kisebb-nagyobb gyermekeiket küldik az iskolába. A nagyszülőknek, akik remélik, hogy ember lesz kis unokájukból. A nevelőknek, oktatóknak, az intézmények dolgozóinak, akiknek nagy és szent hivatása az, hogy a jóra, igazra, szépre, szentre neveljék a gyermekeket, a fiatalokat. Az egyházi és az állami vezetőknek is nagyon fontos a tanév megkezdése és az egész tanév. Azoknak, akik az egyház és a haza jövőjét szívükön viselik. Éppen ezért szeptember első napjaiban ismertetem 4 kiváló és egyúttal szent nevelőnek gondolatait a neveléssel kapcsolatban. Ismerjük meg a következőket: Kalazanci Szent Józsefet, Boszkó Szent János, Mazzarello Szent Máriát és Merici Szent Angélát. Röviden az életükről és buzdításaikról a neveléssel kapcsolatban. Nevelési elveikből, célkitűzéseikből legalább néhány gondolatot hozunk. A mai napot kezdjük Kalazanci Szent József élettörténetének ismertetésével, ez nagyon rövid ismertetés lesz, utána az ő gondolatait hallgathatják a kedves rádióhallgatók. Kalazanci Szent József 1557-ben született, és 1648-ban halt meg. Annak ellenére, hogy ez több száz évvel ezelőtt történt és élt, mégis csodálatos nevelői munkát végzett. 1583-ban szentelték pappá. Rómába utazott, később itt 5 évig élt a spanyol barát Ascania Colonna bíboros házában. Gyakran kelt fel már éjféltájban, és még szürkület előtt sorra látogatta Róma 7 legfőbb bazilikáját, ami legalább 5 óra gyaloglásba került. A szegények és a betegek önfeláldozó barátja volt. A legnagyobb hatással azonban az elhagyott szegény gyermekek insége volt rá, akik mindenkitől elhagyatva, otthontalanul, züllésnek indulva csavarogtak Róma utcáin. Belátta, hogy a gyermekek megmentése csak az iskoláztatás útján lehetséges. Ez akkoriban nagyon drága mulatság volt. Hogyan lehetne a szegény gyerekek taníttatását megoldani, ez volt számára a legfontosabb kérdés. Első próbálkozásával a római plébániai iskolák tanítóihoz fordult, de hiába kérte őket, sem ők, sem szerzetesek nem vállalták a segítést. Ekkor ébredt József hivatására. Isten azt várja tőle, hogy maga vegye kézbe a szegény ifjúság nevelését. Don Antonio Brendani, a Tiberisen túli szegény negyed Santa Dorotea templomának plébánosa befogadta. 2 szobát ajánlott fel, és a maga segítségét. Így 2 másik pap bekapcsolásával 1597 őszén megnyílt, hogy pasztor történetíró írja, Európa első ingyenes iskolája. 1 hét múlva már 100 tanulójuk volt. A létszám olyan gyorsan nőtt, hogy Józsefnek több papot kellett alkalmaznia. 2 év múlva már házat bérelt, elhagyva vendéglátó gazdáját. Az új házban József a többi tanítóval közösségi életet élt, ő volt az elöljárójuk és az iskola igazgatója. Az iskolát és önmagukat a hívek jólelkű adományaiból tartották el. Innét ered a kegyes iskola elnevezés. 2 év múlva már 700-ra emelkedett a tanulók száma. Egyrészben Kalazanci Szent József maga akasztotta fel az udvaron a kis iskola harangot. Leesett a létráról, és lábát törte. A baleset híre, ime a rosszból is lehet valami jó, sőt nagyon jó, megsokszorozta az iskola jótevőit. A törés azonban rosszul heggett össze, és a fájdalmak mellett azt eredményezte, hogy József élete végéig sántított. 1611-ben már 1000 diákot számlált az iskola, köztük nem egy zsidó fiú is volt. Kalazancius biztatására iratkoztak be, miután megígérte a rabbiknak, hogy a fiúkat nem próbálják az iskolában vallásuktól eltántorítani. A megnövekedett létszámnak megfelelően most már egy nagy épületet kellett vásárolniuk. Nem sokára Rómán kívül is újabb házakat nyitottak, sőt, csak hamar Európa több országában is elterjedt. Eljutottak Lengyelországba, Magyarországra is. Kegyes tanítórendnek, vagy más néven piaristáknak hívták és hívják őket. Hála Istennek legalább ők nagyon szépen dolgozhattak, sok-sok nehézség közepette az elmúlt, az a bizonyos 40 év alatt, amikor csak 8 egyházi iskolának a működését engedélyezték. Nagyon sok támadás érte Kalazanci Szent Józsefet. Sokat szenvedett testileg, lelkileg. De most hallgassunk inkább az ő szavaiból néhány nagyon fontos gondolatot. Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről. Így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrző angyalaik látnak el. Olyanok az ifjak, mint a facsemeték. Könnyű a tetszésünk szerint arra felé fordítani lelküket, amerre akarjuk. Ám de ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, milyen nehéz lesz már hajlítani őket, sőt néha teljesen lehetetlen is. Pedagógusok, figyelem! Sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát. A nevelők így lesznek méltók arra, hogy Urunk, akit alázatos szívvel kérünk, az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse nemet tisztségük betöltésében, és végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa, aszerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Kalazanci Szent József ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozópapot olyan nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük az igazság szolgálatában Krisztus a mi Urunk által.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Uram, ha gondolod, mondd el, hogy miért. De Uram, kérlek, ne mondj el túl sokat. Kérlek, Uram, ha látod a könnyeim, töröld le mindet. De Uram, ha úgy akarod, engedd, hogy minden csepp festék legyen arcomon. Uram, ha látod remegő kezeimet, ölelj át, és vegyél el mindent, amitől félek. De Uram, ha úgy tervezted, csak emeld meg arcom, hogy rád nézzek. Uram, adj szavakat, hogy dicsérhesselek. De néha add a csendben magadat, mert Uram, sokszor nem tudlak szavakba foglalni. Uram, jöjj el hozzám a szellőben, simítsd meg a vállam, de Uram, ha elvesznék, gyere pusztító viharként, hogy hazasiessek. Kérlek, Uram, ha túl sokat szólnék, hallgattass el, de Uram, adj alkalmakat, hogy az igazat beszéljem. Uram, ha kérhetem, mondd el, miért vagyok, de Uram, ha úgy akarod, csak adj egy halk gondolatot.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak, és fel szeretném hívni figyelmüket. A szeptember 6-án megrendezésre kerülő, tehát a vasárnapi zsidó kulturális fesztiválra. A helyszín Gyöngyös, a nagy zsinagóga és annak kertje. 14 óra 30-kor lesz a megnyitó, utána Rudas Dániel, a Dohány utcai zsinagóga kántora ad koncertet. 15:10-től fellép Ádám Eszter énekművész és Juan Pablo Esmoklev gitárművész. Ők adnak közös koncertet. 16:45-től a zsinagóga kertjében zsidó zeneszerzők dallamai csendülnek fel, Görsfénytől a filmzenékig, Zilai Györgyi, Fodor Bálint és Butykáné Bágyi Judit előadásában 17:20-tól a Color Klezmer ad koncertet. A nagy zsinagógában 6:30-kor kezdődik Mondel címmel Havas Judit és Gerendás Péter produkciója. 19:10-től pedig zene határok nélkül fellép Klein Judit és a Haverim együttes. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Minden feltétel teljesült ahhoz, hogy a kormány hazahozza az uniós helyreállítási alap forrásainak 100%-át, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez összességében árfolyamtól függően mintegy nagyjából 5,5-6 milliárd forint európai uniós forrást jelent. A kekvák megszüntetésével legalább 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza a közvetlen állami ellenőrzés alá, közölt a miniszterelnökség. Több mint 845 milliárd forintot vállalati részesedések, közel 162 milliárdot pénzeszközök, 89 milliárdot értékpapírok, csaknem 88 milliárd forintot pedig ingatlanok tesznek ki. Benyújtotta az országgyűlésnek az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány. A pénzügyminiszter korábban egyebek közt azzal indokolta a módosítást, hogy az idei évben a gazdasági növekedés a felét sem ért el a tervezetnek. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött. A belügyminiszter a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált települési pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, jelentette be a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Már szeptember végén elindulhat az első vizsgálat a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál, mondta Unger Anna a szervezet elnöke. Az első vizsgálandó ügyet már kijelölték, de annak részleteit nem hozzák nyilvánosságra. A volt külgazdasági és külügyminiszter és a tárca már akkor is tudta, hogy a koronavírus járvány alatt beszerzett lélegeztetőgépek minőségével baj van, amikor azok beérkeztek az országba, írta Facebook oldalán a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a több mint 16 ezer minősítésre küldött gép nagyjából fele kapott használatra nem javasolt minősítést. Az állami számvevőszék szerint a Magyar Olimpiai Bizottság több esetben nem tett eleget közbeszerzési kötelezettségének. A MOB szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. A 2024-es Párizsi Olimpia magyar csapatának formaruhájára 308 millió forintot költöttek közbeszerzés nélkül. A MOB a Honvédelmi Minisztériumtól kapott 935 millió 600 ezer forintos támogatásból fedezte a beszerzést. Feljelentést tesz a közmédia vezetése az intézmény korábbi működése ügyében törvénytelen, közvetlen politikai irányítás miatt. Azt írták, az átvilágításkor előkerült belső levelezések és egyéb dokumentumok alapján kiderült, valójában a tanácsadóként alkalmazott Várhegyi Attila, a Fideszhez köthető politikus és üzletember irányította az intézményt. Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila pedig, aki jelenleg az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezeti, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium. Hat pontos szakmai kezdeményezéssel fordult a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség. A szervezet azt kérte, a tárca tekintse prioritásnak a Nemzeti Szociális Klímaterv elkészítését és annak benyújtását az Európai Bizottsághoz. Az épületek energetikai korszerűsítését csürgeti az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szervezet hangsúlyozza, az egyik leggyorsabban mozgósítható energetikai tartalék a meglévő épületek energiafogyasztásának csökkentése. Hamarosan a parlament elé kerül az a törvényjavaslat, amely intézményi emeli a kormány és Budapest egyeztetésének fórumát, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. Karácsony Gergely főpolgármester a közösség oldalán úgy fogalmazott, a kabinet és Budapest partnersége többé nem politikai szándék vagy kedv kérdése, hanem kötelesség és felelősség lesz. Szlovénia és Magyarország kapcsolata példaértékű lehet minden európai ország számára, írta a közösség oldalán Magyar Péter, aki közlekedési és energetikai beruházásokról egyeztetett szlovén kollégájával a Bledi Stratégiai Fórum előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország a negyedik legfontosabb külföldi befektető Szlovéniában. Oroszország közvetlen fenyegetésnek tekinti biztonságára nézve a NATO sarkvidéki katonai tevékenységét, írta az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov szerint a katonai szövetség és tagállamai a térség militarizálásával veszélyeztetik az északi sarkvidék békés együttműködését. Ukrajnáról is tárgyalt az orosz és a kínai elnök a kirgizisztáni Biskekben, a Kreml azonban részleteket nem közölt. A két vezető a Sanghaji Együttműködési Értekezlet szünetében ült tárgyalóasztalhoz. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél élénk, néhol erős lesz, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. szeptember 1-e van, kedd. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, és ebben szeretném felhívni a figyelmüket egy mai ma délelőtti műsorváltozásra is. A játékot ez még nem érinti. 9 óráig várom majd önöket nyereményekkel, a mai napon Mofetta páros belépőkkel. 9 órakor hírek majd egymás közt, és emlősorunkban Sipos Edittel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanárával beszélgetünk a gyermekbibliák sajátosságairól.
2: Nálam jobban senkit nem idegesítettek szerintem a gyerekbibliák egy adott pillanatban, amikkel találkoztam, mert sehogy sem tudtam őket szépnek látni, és igaznak látni, és ebből fordultam át én rajongóvá, akkor, amikor megtaláltam azokat a gyerekbibliákat, amikről azt mondom, hogy hát ezek csodálatosan szépek, és méltók ahhoz, hogy kézbe vegyük őket, meg gyerekek kezébe adjuk.
1: Szintén 9 órától külön műsorral jelentkezünk kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. A mai adásban folytatjuk a székelyföldi tusványosi találkozóról készült összeállításunkat. A Belványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. Most Papp Zsolt György országgyűlési képviselőt, a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnökét hallják.
3: Itt van a legnagyobb hiátusa még ezeknek a termékeknek. Tehát, hogyha már van alapanyagunk és fel tudjuk dolgozni, összekötni a találkozási pontot, a vevőt és az eladót, mert hogy az áru jó, az árunak van gazdája, a minősége kiváló, most már csak azt kellene megtanítani, hogy hogyan lehet ezt eljutatni a fogyasztóhoz. Sok-sok kezdeményezés van, akár online, akár helyi boltokban, de ez még kevés. Én azt gondolom, hogy ez a részét kell erősíteni, mert ez gyerekcipőbe jár.
1: 9 órától a híreket követően Tokai Adónk is külön műsorral jelentkezik. A kilátó tartalma. Megjelent Kovács Tibor Mitoszok földrajza című könyve. Átadták az újjáépített Bombeles Lónyai kastélyt a Borsodabói Zemplén vármegyei Bózsván, amely szálláshelyként működik tovább. Ajánlunkban Juhász Papp Renáta szálláshelyvezetőt hallják.
4: Ez nem is volt kérdés számukra, hogy megpróbálnak egy majdhogy nem korhű épületet létrehozni. Természetesen vannak változások, ez nem egy rekonstrukció. Ugye Rudolf Mihály volt a tervezője, több terv is elkészült is, vagy erre esett a választás.
1: Kedves hallgatóink, most érkeztünk el a műsorváltozáshoz. A 10 órai hírek után ugyanis nem a Kerengőt, hanem Csepeledő című műsorunkat kísérhetik figyelemmel, és ebben Somogyi Mónikával, az EGRI Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk a Mozdulj Válasz Sportot Egerben elnevezésű sportágválasztó programról, amelyet szeptember 5-én tartanak. Ajánlunk következik.
5: Ajándékot azt beszereztünk, szerencsekerék lesz, iskolai közösségi szolgálatosaink vannak, új két sportág megjelenik, a régiek is itt lesznek, tehát mi készülünk, bár szerintem mindenki nagyon örülne az esőnek, de azért szurkolok, hogy ne pont szombaton 3-6 óráig essen, bár az is volt már, arra is volt már példa, hogy a végén elindult egy kis eső, és mégis visszajöttek az eredményhirdetésre az emberek.
1: A Cseperedőt a Lélekszava című műsorunk követi, melyben a mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik szeptember 1-én a Teremtésvédelem világnapján.
6: Az ember megteremtése után, amikor minden állatot oda vezet az emberhez, nevet ad az ember neki, a növényeket neki adja, akkor azt mondja az Úr, nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok hozzá melléje segítőt.
1: 11 órától jubileumi tanévnyitó szentmisét közvetítünk Törökszent Miklósról. 12 óra 15-kor jelentkezünk majd egyházi hírekkel. Utána szólj, Uram, a mai napi evangélium hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelven. A szentek szent életű emberekben ezt követően kalazanci Szent József nevelési elveiről hallanak, majd elmondjuk az imát Csepelényi György vértanú boldogávatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 óra 5-től a zene mestereiben az első emelet együttes történetét ismerhetik meg. Várja önöket majd a műsorvezető Vasvári Detti. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
1: Nyolc óra 20 perckor ismételten szeretettel köszöntöm és játékra buzdítom hallgatóinkat azzal, hogy a mai napon is három darab utalvány várja gazdáját a Mátra Derecskei Széndioxid Gyógygázfürdőbe, magyarul a Mofettába. Az őserő a föld mélyéből ajándékutalvány két fő részére 5 alkalmas teljes kezelést biztosít, és az utalványokat postai úton juttatjuk el a nyerteseknek. S ha már így az egészségünkkel kapcsolatos, a mai nyeremény akkor az eheti véradások közül a mai napot emelem ki. Ma, kedden, 10 és 12 óra 30 között az Agria Parkban, a BioLife-ban adhatnak vért azok, akik meg szeretnék menteni 3 embertársuk életét. És szintén a mai napon nyílik lehetőség erre a Balatoni Orvosi Rendelőben is 14.30 és 17 óra között. A véradásokon való részvétel esetén kérik a véradókat, hogy hozzák magukkal TAI és lakcímkártyájukat, valamint személyigazolványukat is, és ne felejtsenek el bőségesen étkezni és inni előtte. A mai játék zenei játék lesz, 5 zenéket válogattunk ma adásba, felváltva lesz magyar és külföldi előadó. De egy valami mind az 5 zeneszámban közös, és ezt szeretném, ha megmondanák Kvasinger Jenőnek, aki várja önöket a 36-os körzet 510-610-es számon.

Elhangzott tehát a Napóleon bulvár felvétele, és amíg hallgattuk ezt a dalt, ugye az a kérdés, hogy mi a közös minden zeneszámban, addig jött egy SMS, hát nem nekem, hanem Jenőnek, akit arra buzdítanak a vérellátótól, hogy adjon vért méghozzá retro körülmények között. Rögtön rá is kerestem erre a lehetőségre, ez már a 18. retro véradás, amin lesz retrózene, sör, virsli menü, néhol kolbász. Vitaminokkal dúsított szóda, ezt nem is tudom kiejteni, hogy kinek a felajánlásából, Monyó Brewing talán, ajándék minden véradónak, dupla kalóriapótlási utalvány és egy 1000 forint értékű digitális étkezési jegy, meg hát a jó hangulat. Ugye rá is kerestem, hogy Egerben hol adható retro vér, vagy retro módon vér. Én még soha nem kaptam virslit véradáson, mert az első véradásomkor még a 90-es években szalámis szendvicset adtak, de a sör nem maradt el. Tehát most pénteken a Szároda utca 1-3-ban, tehát a Hotel Eger és Park szállodában 10 órakor kezdődik a retro véradás, és 16 óráig tart. Tehát erre hívom fel most figyelmüket, pénteken, és itt vételkörzetünkben lesz még lehetőség retro vért adni, például Miskolton a Szentpéteri kapu, 72-76 Miskolci területi vérellátó veszi le ott a vért, nem vagyok ezzel tisztában, de az időpont az szeptember 5-e, 8 órakor kezdődik, és 14 óráig tart. Talán ez buzdít olyanokat is, akik még eddig nem gondolkodtak el komolyan azon, hogy vért adjanak. Nyilván egy ilyen fesztelenebb program talán könnyebbé teszi, hogy tű alá tartjuk a karunkat, bár igazából fájdalomról szerintem ez esetben nem beszélhetünk, mégis talán ez tart vissza sokakat a véradástól. Az Abba együttes felvételeivel folytatjuk, de előtte hadd hívjam fel figyelmüket arra, hogy John Baptist Basobora atya Ugandából ismét Magyarországra látogat. Evangelizációs programjának állomásai hazánkban a következők: szeptember 15 Sopron Orsolyita templom, szeptember 16 Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony templom, szeptember 17 Pécs Pálos templom, és most már vételkörzetünkbe érünk, ugyanis szeptember 18-án Mogyoródon a Szent Mihály templomban 17 órától kezdődik az imaest. Látszólag messze van ez még, de hamar elrepülés föl kell.

8 óra 32 perc van, és egy kicsit időzzünk még el. Basobor atya a lelki gyakorlatánál miből is áll ez, Mindegerben, mind Miskolcon. Lesz szent mise, dicsőítés és tanítás, valamint ima gyógyulásokért. És a szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert árvaházokat működtető atya misszióját lehetőségünk lesz adományokkal is támogatni. Tehát Miskolcon szeptember 21-én a Diósgyőri Római Katolikus templomban 18 órától, míg Egerben kedden 22-én 17 órától a Ciszterci templomban. A részleteket, amennyiben még többre kíváncsiak, megtalálják a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Facebook oldalán. 8 óra 33 perc van, és vannak még programjaim, például egy budapesti, szeptember 5-i állatkerti program. Hallott már Európa egyik legtitokzatosabb és legjobban rejtőzködő kígyójáról? Hazánk fokozottan védett hüllője, a Rákosi Vipera idén is külön napot kap, hogy jobban megismerhessük ezt a csodálatos, de sajnos a kihalás szélén álló állatot. Egy jeles alkalom kapcsán egy izgalmas, egésznapos, szemléletformáló és családi programmal várják az érdeklődőket, tehát szeptember 5-én szombaton szerintem, aki elmegy és nem szereti a kígyókat, különösen a viperákat, annak is átformálhatják a szemléletét, ha nyitott rá. A cél ugyanis, hogy bemutassák a Rákosi Vipera biológiai sajátosságait, és felhívják a figyelmet arra a kitartó természetvédelmi munkára, amelyel szakemberek óvják-e faj fennmaradását.

Hát a program interaktív, gondolom nem kígyó simogató lesz, és a stand 10 és 16 óra között üzemel a Mérgesház és Szavanna kifutó közötti területen. A nap folyamán a Fővárosi Állat és Növénykert is előadással várja a látogatókat a Varázshegy Darwin termében, amelyet két alkalommal tartanak meg, 12.30-kor és 14.30-kor. Az előadás címe: Őrizzük meg a hidegvérűeket, mindent a kígyókról. 8 óra 34 perc van, és ha eddig még nem tudták volna, hogy mi a közös nevező, a kapcsolat az elhangzott zenékben, akkor a mostaniból bizonyára rájönnek. Nyereményeink: Mofetta, teljes kezelés, 5 alkalmas, 2 főre szóló, 3 darab várja a mai napon gazdáját. És telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es.

8 óra 38 perc van, jönnek már a telefonok, innentől könnyű már a megfejtés, telefonáljanak bátran. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, és egy program a következő zeneszám előtt. 1926. október 10-én Kállai Miklós elnökletével rendezték meg az első túraversenyt, autós túraversenyt, és most egy évszázaddal később, 2026. szeptember 5-én a kálósemjéni Kállai Kúria emlékfutammal, veteránautó találkozóval és egésznapos családi programokkal tiszteleg az alapítók előtt. A Debrecen Kálósemjén között zajló feladatokkal tarkított emléktúrára a 30 évvel idősebb autók nevezését várják, rákattintottam, már betelt. Ezért inkább csodálják meg a járműveket verseny nélkül, méghozzá hol, a kálósemjéni Kállai Kúriánál, ahol 10 órától várják önöket a klasszikus autók büszke gazdái. Lesz egésznapos ugrálóvár, kézműves foglalkozások, borkostoló, kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel 13 órától. És hazánk első őshonos vadállatokat bemutató Safari Parkja 2011. szeptemberében kapta meg a hivatalos állatkerti minősítést, ez a Hortobágyon van. Ezt az eseményt ünneplik idén szeptember 5-én szombaton és 6-án vasárnap ingyenes szakvezetésekkel és látványetetésekkel 11.20-kor és 13.20-kor a vadasparkos buszjárat beérkezése után. Tehát a vadaspark megközelítése kizárólag vadasparki buszjárattal, amely a Hortobágy Info melletti parkolóból indul 10 és 15 óra között minden egész órakor. Jegyvásárlás a busz indulása előtt a Hortobágy Info vagy a Hortobágyi Nemzeti Park látogató központban lehetséges. 8:40 van, folytatjuk tovább a Pink Floyd zenél.

Talán 77-ben jelent meg a Pink Floyd The Wall, vagyis a Fal című albuma, illetve dupla albuma, és milyen sokat kellett várni, legalábbis nekem sokat kellett várnom arra, hogy a filmet bemutassák a hazai mozik, és vajon mi a kapcsolat mondjuk a Bergendi Együttes korábban hallott dala, a Napóleon Bulvár szerzeménye, vagy hát ez egy átdolgozás volt és az Abba száma között, ezt is meg fogjuk majd tudni, de van még egy zenénk, és van még rengeteg programunk. Szeptember 5-én ismét megtelik élettel Eger felsővárosa. A felsőváros ünnepe az elmúlt években a városrész egyik meghatározó közösségi eseményévé vált. Idén szombaton várják az érdeklődőket, méghozzá olyan programokkal, amelyek már délelőtt megkezdődnek 10 és 12 óra között. Több program közül választhatnak a látogatók. Fellép a Dobó Katica nyugdíjas szervezet kórusa, valamint bemutatót tart az Egri Majorett csoport és a Street Workout Team Eger Egyesület. 16 órától a Babszem Jankó Gyermekszínház lép színpadra, ezúttal a Három Kívánság című előadással, azt követően pedig 16 óra 50-kor az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem modern tánccsoportjának bemutatóját láthatja a közönség. A rendezvény egyik kiemelt része a 17 órakor kezdődő ünnepi program. A köszöntőt követően átadják a Felsőváros Csillaga közösségi díjat, majd még fát is ültetnek. A programhoz Egerhez méltó módon a bor is kapcsolódik, Tarsoly József helybíró közreműködésével borkostolót tartanak. 18 órától Kerényi Miklós Máté és Kartfi Ajsa operett műsorra szórakoztatja a közönséget, és a színpadi programokat követően sem ér véget az ünneplés a Felsővárosban. 5-én szombaton ugyanis 18.45-től nyáresti piknik és közös szalonnasütés kezdődik. Ez is egy kicsit összerázza az ott lakókat, vagy a távolabbról odalátogatókat. 8 óra 45 perc van, kedves hallgatóink. Az utolsó dallal készültünk, legalábbis ami a játék kereteit illeti. Lehet, hogy most, hogy néztem, gondolkodtam, ezt kellett volna az elejére rakni, hiszen mégiscsak olyan dal, ami talán ma, szeptember 1-én az elejére kívánkozott volna, de a végén is jó helyen van. Mi a kapcsolat a zeneszámok között? Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es.

0: Elmúlt már a forró nyár, de játék még tart egy rövid ideig, legalábbis addig, amíg megtudjuk, hogy mi a mai megfejtés. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok.
0: Én is önnek. Gorisai. És minden kedves hallgatónknak. Mi tehet a mai kapcsolat a zene számok között?
1: Az iskola kezdés.
0: Az iskola, így van. Most, amíg hallgat, most nevetek, de szinte csak kínomban, mert ez az utolsó dal, amit hallottunk, ez engem igazából elszomorított. Bár már nem járok iskolába, de eszembe jutott, hogy milyen volt iskolába menni annak idején. Hát engem bizony nem nagyon töltött el örömmel az iskola kezdés, tehát nyilván utána belerázódik az ember. Ez a 2,5 hónap azért igen jó hosszú idő ahhoz, hogy egyrészt kipihenjük magunkat, másrészt, hogy készüljünk az iskolára, mondhatom ezt. A Legyetek jók, ha tudtok, amit először hallottunk, az ma már egy ilyen ballagó zenévé vált az iskolákban. Az abba következett a When I Kiss the Teacher számmal, az iskolatáskáról énekelt Damien Rózsi, és a Pink Floyd Another Brick in the Wall című dala is az iskoláról szólt, és végül a Napvirág zenekar Elszállt a nyár dalával búcsúztunk, zártuk le a ma reggeli játékot. Hadd kérdezzem meg, nehéz volt az ön iskolatáskája?
1: Nem. Na. Nem, én szívesen jártam iskolába.
0: Tehát most egy kicsit olyan átvitt értelemben értette, én egy valóságos fizikai súlyára gondoltam az iskolatáskának, és én is azt mondom, hogy nem volt. Most, ahogy
1: akkor
0: láttam,
1: még nem, abban az időben nem, már bocsánat, hogy közbevágom. Tehát nem kellett olyan sok mindent magunkkal.
0: Nem, hát amikor néztem a gyerekeimnek, hát akkor a hátizsákkal mentek iskolába, meg a súlya is megvolt. Én mindig azt mondtam nekik, hogy amikor én nagy idős voltam, mint ti, egy szímadszatyrom volt, és abban még a tornatuccam is belefért.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen, hogy velünk játszott, és akkor a posta fogja kivinni ennek majd az utalványt a mofettába másodmagával, 5 alkalmas kezelés, teljes körűen.
1: Élvezze. Nagyon szépen köszönöm.
0: Szívesen az őserőt a föld mélyéből, és még Royák Gézáné, valamint Érsek Gyuláné is magáénak tudhatja már a belépőjegyeket, a jegyeket a kezelésre. És még akkor egy programot hadd ajánljak. Odébb van, de ez is eljön hamar. Szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Ress András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihályi Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri szentmisék után körmenet és agapé is lesz. Mindenkit szeretettel várnak. És lekerekítjük a ma reggeli játékot. Mindenkinek gratulálok, aki nyert. Lesz még mofetta belépünk idővel. Föl-föl bukkan majd a reggeli játékban. Aki most nem nyert, még nyerhet. Egy műsorváltozás programja, mondhatom így, ugyanis 9 óra 5 perckor, tehát a játékot követően Egymás közt című műsorunkat hallgathatják meg, és utána 10 óra 5-től a Cseperedő, majd a Lélekszava jelentkezik, mégpedig azért, mert 11 órától jubileumi tanévnyitó szentmisét közvetítünk Török Szent Miklósról. Megint itt vagyunk az iskola kezdésnél. Köszönöm, hogy velünk játszottak, hogy hívtak. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is búcsúzom. Tikovics Ernőt hallották. Szép napot kívánok, kedves mindannyiuknak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Áfamentessé váltak mától a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható, a vén nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mától 6 évre érvényes Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese, Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a Magyar Közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.488 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás elhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. Elkezdődött a kötelező nyugta adatszolgáltatás rendszere, évvégéig viszont a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Elkezdődött a 2026-27-es tanév, így sok százezer diáknak véget ért a nyári szünet. Ezzel a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra, a volánbuszok, mávjáratok is úgy járnak. Már ismét a tanítási időszakban érvényes, a nyárinál sűrűbb menetrend szerint közlekednek a BKK járata is Budapesten. Az autózó szülők számára viszont a nyárinál is nagyobb közlekedési dugók következhettek az utakon. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, jelentette be a nagykarincsai országos tanévnyitón tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált településpótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. Sisák Attila pedig, aki jelenleg az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezeti, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium. Kiterjeszti a kormány a várandós gondozás keretében végzett szifilisz szűrést. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint 2026-ban erre több mint 74 millió forint, jövőre pedig több mint 400 millió forint forrás biztosítanak. 6 pontos szakmai kezdeményezéssel fordult a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz a Magyar Napelemnap Kollektor Szövetség. A szervezet azt kérte, a tárca tekintse prioritásnak a Nemzeti Szociális Klímaterv elkészítését és annak benyújtását az Európai Bizottsághoz. Az épületek energetikai korszerűsítését sürgeti az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szervezet hangsúlyozta, az egyik leggyorsabban mozgósítható energetikai tartalék a meglévő épületek energiafogyasztásának csökkentése. Hamarosan a parlament elé kerül az a törvényjavaslat, amely intézményi emeli a kormány és Budapest egyeztetésének fórumát a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kabinet és Budapest partnersége többé nem politikai szándék vagy kedv kérdése, hanem kötelesség és felelősség lesz. Szlovénia és Magyarország kapcsolata példaértékű lehet minden európai ország számára, írt a közösségi oldalán Magyar Péter, aki közlekedési és energetikai beruházásokról egyeztetett tegnap szlovén kollégájával a Bledi Stratégiai Fórum előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország a negyedik legfontosabb külföldi befektető Szlovéniában. Oroszország közvetlen fenyegetésnek tekinti biztonságára nézve a NATO sarkvidéki katonai tevékenységét, írt az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov szerint a katonai szövetség és tagállamai a térség militarizálásával veszélyeztetik az északi sarkvidék békés együttműködését. Ukrajnáról is tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz és Xi Jinping kínai elnök a kirgizisztáni Biskekben, a Kreml azonban részleteket nem közölt. A két vezető a Sanghaji Együttműködési Értekezlet szünetében ült tárgyalóasztalhoz. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél élénk, néhol erős lesz, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Szerintem hallgatóink között is nagyon sokan vannak úgy, mint én, hogyha azt a szót halljuk, hogy gyermekbiblia, akkor nem biztos, hogy nagyon tudunk mihez nyúlni, tudunk mihez kapcsolódni, bár talán a szemeink előtt megjelenik egy piros borítós, kemény táblás könyv, képes biblia címmel, vagy akár a 365 történet a Bibliából gyermekeknek. Én leginkább erre a két könyvre emlékszem, és igazából így a napokban szembesültem azzal, hogy mennyire színes, mennyire gazdag a gyermekbiblia világunk. Azt mondom, hogy a gyermekbibliák egyik nagyon szakavatott képviselőjét köszönhetem itt rádiónk mikrofonjánál, Sipos Editet. Nevezhetlek gyermekbiblia szakértőnek? Mikor fertőződtél meg ezzel a területtel?
5: Nevezzél inkább gyerekbiblia rajongónak. Az úgy jobb, mint a szakértés nekem, mert inkább vezetett és vezet ezen az úton, amin most is járok, hogy rajongója lettem ezeknek a könyveknek. Úgy lettem a rajongója, hogy az utálatból indultam. Hát, hogy nálam jobban senkit nem idegesítettek szerintem a gyerekbibliák egy adott pillanatban, amikkel találkoztam, mert sehogy sem tudtam őket szépnek látni, és igaznak látni, és hát olyan méltónak látni ahhoz a témához, meg azokhoz a szereplőkhöz, akikről szólnak ezek a könyvek is. És ebből fordultam át én rajongóvá, akkor, amikor megtaláltam azokat a gyerekbibliákat, amikről azt mondom, hogy hát ezek csodálatosan szépek, és méltók ahhoz, hogy kézbe vegyük őket, meg gyerekek kezébe adjuk.
4: Mielőtt konkrétan a gyermekbibliákról beszélünk, melyek a legrégebbi bibliáink, és hogyan születtek meg ezekből, hogyan nőtt ki a gyermekbiblia?
5: Ha szabad, akkor még a bevezető gondolatodhoz kapcsolódok egy kicsit, hogy mi jut eszedbe neked akkor, amikor a gyerekbiblia szót meghallod és kimondod. És mondtál két gyerekbibliát, ami neked gyerekkori emléked, és a hallgatók majdnem biztos, hogy azt mondják, hogy nem, nekem nem az jut eszembe, mint ami Ildikónak eszébe jutott, mert amikor én gyerek voltam, akkor ilyen meg ilyen volt a gyerekbiblia. Mi nálunk ilyen meg ilyen volt otthon a biblia, vagy éppen azt mondja, hogy nekem nem volt semmilyen bibliám gyermekkoromban. És ez egy nagyon fontos dolog, meg egy kapcsolódás ehhez a műfajhoz. Hogy mi a saját történetem, meg a saját találkozásom ezekkel a könyvekkel, vagy ezzel a könyvvel, mert ezek általában valamilyen módon meghatározó találkozások. Ez a szubjektív története ennek a műfajnak, és van egy objektív története, amiről a kérdésed igazából szólt, és az az objektív történet valahol ott kezdődik, amikor elkészülnek azok az első falra festett képek, amik az evangéliumok örömhíréből egyetlen egy kép, vagy egyetlen egy szimbólumnak a segítségével emlékeztetni akarnak arra a nagy és egész történetre, ami Jézusnak a története. És aztán lesznek ezekből a képekből templomoknak a falán kép sorozatok, amik szintén arra szolgálnak, hogy emlékeztessenek az egész történetre, mert a Biblia szavai azok a közember számára évszázadokon keresztül szóban elhangzó történetek, és nem elolvasott történetek. El kell jutni a nyomdatechnikának, el kell jutni a könyvkiadásnak odáig, hogy már viszonylag sokak, vagy legalább azok számára elérhető legyen a könyv, akik olvasni tudnak. A gyerekbibliáknak a története az valahol ott kezdődik, ahol viszonylag nagy példányszámban nyomtatott és népnyelvre lefordított bibliáknak az időszakán kezdődik, tehát az a 16. század, a reformáció, a katolikus reform időszaka, Amikor minden felekezetnek elemi igénye van arra, hogy pontosan megfogalmazza azt, hogy az a közösség miben hisz. És akkor így létrejönnek a katekizmusok, és létrejönnek azok a bibliai történetes könyvek is, amiből a különböző képzettségű és tudású emberek hát megismerhetik a saját egyházuknak a tanítását.
4: Jól gondolom azt, hogy egy-egy nagyobb biblia kiadási hullámot megelőzött valami nagyobb, nem is ezt a szót jó használni, hogy egyházszakadás, de valami nagyobb ellentét akár különböző felekezetek között, és erre egyfajta válaszul, mikor az egyik felekezet megjelentetett valamit, akár az általad említett katekizmust, vagy megjelent valamelyik felekezetnél a gyermekbiblia, akkor arra automatikusan akár a másik felekezet is azt mondta, hogy nem akar lemaradni ezen a területen, és válaszul megjelentette a sajátját.
5: Igen, tulajdonképpen ilyen válaszolgatást azt látunk ebben a világban, hogy egyik gyerekbiblia a másikra jelenik meg válaszul. Még nem is igazán a felekezettek közötti feszültség vagy ilyen rivalizálás miatt, hanem akár inkább arra válaszul, hogy valami megváltozott az egyházon belül akár, vagy valami megváltozott a nevelésen belül, az intézményes nevelésen belül, és akkor erre válaszolni kell a tananyag alakításával is, mondjuk így. Azt én szívesen, hát mondom úgy, megfogalmazom úgy, hogy mondjuk a katekizmus sok történetére, hogyha ránézünk, hogy nyilván van ebben egy ellentét alapú megfogalmazás, de hogyha az ember látja a katekizmus szerzők és a gyerekbiblia szerzőknek a motivációit, akkor sokkal inkább én azt gondolom, hogy egy ilyen vágy motiváltak ezek, hogy az a vágy vezeti őket, hogy az általuk ismert és szeretett Istenről a lehető legszebben és legpontosabban mondják el a többi ember számára azt, amilyen ő, meg az ő közössége, az egyház, hogy milyen. Hogy nem pusztán versengésből, vagy nem egyszerűen villongásból, hanem ebből a mély Isten szeretetből van ez. Tehát, hogy ők így fejezik ki az Isten szeretetüket, hogy kérdés és felelet formában leírják, amit róla tudnak. Vagy történetekben elmondják azt, hogy kicsoda az az Isten, és hogy ő hogyan van jelen ebben a világban. Ezt én óriási szépnek tartom. Nagyon szépnek, tényleg.
4: Azzal kezdted ezt, hogy van szubjektív, meg van objektív története a bibliák, gyermekbibliák kiadásának is. Ha maradunk a szubjektívnél egy picit, bár most azt mondom, hogy nagyon csapongani fogok, de most nézzünk már rá egy picit a szubjektív részre. Sok-sok minden eszembe jut. Onnéttól kezdve, hogy nagyon sokan mi alapján választanak könyvet, ha egyáltalán olvasnak ma még bármelyik korosztályról legyen szó. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még az én gyermekem is óvodás volt, akkor én bementem egy óvis csoportba, és arra voltam kíváncsi, hogy milyen mesét hallgatnak a gyermekek este. És kérdezkedtem a gyerekeket, hogy anya, mit szokott neked mesélni? És úgy néztek rám nagyon sokan, egy 20-25 fős óvis csoportban elenyésző számú kisgyermek mondta azt, hogy neki az édesanyja vagy az édesapja olvas esti mesét, viszont az akkori rajzfilmeket kivétel nélkül fel tudták sorolni, hogy miket láttak a tévében. Nem mondom azt, hogy mindent ismertem, de nekem úgy összeszorult a szívem, hogy igen, tehát az élő szavas mesélésnek azért még óriási szerepe, meg jelentősége lenne, személyiségfejlődés és sok-sok minden szempontból. És akkor tovább megyek ezen a vonalon, hogy igen, beszélünk a gyermekbibliákról, említetted azt, hogy amikor te találkoztál ezekkel a bibliákkal, valahol egy ellenérzés, szinte utálat, ha jól emlékszem erre a megfogalmazásodra, hogy szinte utálat volt benned valamiért, és hogy vagyunk ma mi? Olvasunk-e még egyáltalán? És ezt kérem most így a hallgatóktól, hogyha végig gondolják azt, hogy mikor olvastak utoljára, mit olvastak utoljára, mikor ajándékoztak könyvet utoljára, És most teljesen nagyon-nagyon szubjektív oldalról próbálom, és nem szakértői szemmel megközelíteni ezt a kérdést, hanem egyszerű átlaghívő ember szemével, hogy vagyunk szülők, vagy hallgatóink között nagyon sok nagyszülő, mikor olvasott és mikor mesélt bibliai történetet a saját gyermekének vagy az unokájának. Te, aki azt mondom, hogy sok-sok éves vagy évtizedes tapasztalattal a hátad mögött tartasz képzéseket is gyerekbibliákról. Van óriási visszajelzés szerintem és merítésed. Mi a tapasztalatod? Egyrészt olvasnak-e ma még szülők, nagyszülők, és a gyerekbibliákhoz hogy állnak hozzá? Egyáltalán mikor jut eszébe az embernek az, hogy gyerekbibliát vásároljon és ajándékozzon?
5: Ez egy olyan ünnepi vásárlások a gyerekbibliák, azt tapasztaljuk, hogy meg a könyvkiadók is azt tapasztalják, és ezért így is jelennek meg a gyerekbibliák, mint általában egyébként a gyerekkönyvek. Karácsony előtt nyilván dömping van, húsvét előtt még azért nagyon nagy létszámban, vagy nagyon nagy számban vásárolnak bibliát, vagy gyerekbibliát. Ha már valamikor vásárolnak, akkor mondjuk a húsvéthoz kapcsolódóan. És még a klasszikusan egyházhoz kötődő és családhoz kötődő ünnepek, az első áldozás és a bérmálás, ezek még olyan gyerekkorhoz kötődő életfordulók, vagy életpillanatok, amikor valamiért azt gondolják a családok, hogy ez alkalmas pillanata a biblia vásárlásra, vagy gyerekbiblia vásárlásra. Én azt gondolom, nincs statisztikám a gyerekbiblia olvasásról. Sajnos, vagy hála Istennek, ezt nem tudom megmondani, hogy mennyire örülnék annak, amit látok ebben a statisztikában. De azt gondolom, hogy általánosságban véve túl korán hagyjuk abba a felolvasást, a meseolvasást a gyerekeknek, túl korán hagyjuk abba, vagy el se kezdik a családok a mese hallgatást a gyerekekkel. Ha el se kezdi, azt utána nagyon nehéz akkor abba belekezdeni, hogyha nem alakul ki ebben egy ilyen jó családi szokás, és a túl korán abbahagyást, az pedig egyszerűen egy rossz szokásunk, hogy valamiért azt hisszük, hogy a gyerek, ha ismeri a betűt, és összetud olvasni betűket, onnantól kezdve nincsen szüksége arra, hogy mi olvassuk föl neki a történetet. Ezt egy katasztrófának tartom egyébként a magyar olvasástanításnak a rendszerében is, hogy nem hiszünk abban, hogy a felolvasott és elmesélt szöveg épp annyira építi a szövegértését és az olvasás szeretetét a gyerekeknek, mint majd az, amikor saját maga tud olvasni. És az a gyerekbibliákra is igaz. Nagyon-nagyon sokkal boldogabbak lennénk, azt hiszem, a hittanórákon is, hogyha nem az olvasási nehézséggel küzdő gyereket próbálnánk arra rávenni, hogy saját maga olvassa el mondjuk a Szentírásnak a szövegét, hanem mi mondanánk el, mi olvasnánk föl neki, akár kettőször is, akár háromszor is, akár lassan, akár párbeszédes formában, hogy hallja. Tehát, hogy ez óriásit nyernénk vele. Óriásit nyernénk vele, és a hitoktató kollégáim is óriásit nyernének vele, meg a szülők is, hogy az ő hangjukon szólal meg a történet, és hogy ezzel valami pluszt adhatnak hozzá ehhez a történethez.
4: Visszatérnék a kronológiához. A Egri Főegyházmegye katekatikai irodája által szervezett hitoktatóknak szóló továbbképzésen a hitoktatók a gyermekbibliákkal ismerkedhettek. Ez alkalomból beszélgetünk most itt rádiónk mikrofonjánál, és rám óriási hatással volt az, ahogy számszerűsíteni nem tudom, te biztosan jobban tudod, én azt mondom, hogy egy nagyjából 150 könyvet láttunk kipakolva az asztalra, amiket különböző szempontok alapján a három képzési napon rendszereztünk. Megdöbbentő volt az számomra, az 1850-es évektől mutattál be szentírásokat, aztán ugye jött a rendszerváltásnál egy nagyobb szakadék, amikor a könyvnyomtatásnak ez a területe, a biblia nyomtatás háttérbe szorult, aztán újabb lendületet vett, és most a 2000-es éveket követően, vagy azt mondom, hogy 2010 után, nagyon-nagyon sokféle színes gyermekbibliát hoztál, mutattál be, és mondtad is, hogy ez csak egy töredéke annak, ami mondjuk a te birtokodban is van. Ha már itt arról volt szó, hogy olvasási szokások, gyermekbibliákat olvasnak-e, mondtad, hogy nincs a birtokodban statisztika. Én vélelmezem azt, feltételezem azt, hogy ez a fajta lendület, ami a gyermekbibliák kiadását is jellemzi most az utóbbi pár évben, vagy évtizedben, ezt nyilván a kereslet hívta életre. Én laikusként nem tudok választani a bibliák között, maximum borító alapján, egy ajánlás alapján, ismerősöket megkérdezve, szakértői szemmel, te hogy látod, hogy ezek a gyermekbibliák, lehet azt mondani, hogy mindegyiknek van létjogosultsága, és igazából egy átlag hívő ember bármelyiket veszi, eléri vele a célját?
5: A gyermekbiblia az egy olyan műfaj, ami, mint minden gyerekirodalom, hogy felnő a gyerekkel. Tehát ez alatt azt értem, hogy nagyon kevés olyan gyerekeknek címzett könyv van, amit 2 éves korától 12 vagy 15 éves koráig olvasna valaki, vagy forgatna szívesen. Nyilván vannak ilyenek, azok a legzseniálisabb gyerekkönyvek. A gyerekbibliák között is van olyan, ami a 2 évest is megragadja, mondjuk a képi világával, és akár még a szövege, vagy tényleg maradandóan a képi világa, akár hosszú ideig, 10-16 évig ott marad egy gyerekszobában. És kézbe is kerül néha. De a válogatásnak, vagy a választásnak a szempontja, ha az ember szülőként, vagy nagyszülőként választ, akkor a legislegelső szempontja a könyvesboltban, amikor áll a polc előtt, hogy vajon ez az én gyerekemnek, unokámnak tetszeni fog-e, ha megvásárolom, vagy sem. Szívesen kézbe veszi, vagy nem. A másik szempontja, hogy a saját kezében el tudja képzelni ezt a könyvet, mint aki olvassa ezeket a történeteket, vagy megmutatja egy gyereknek. Ez egy nagyon fontos szempont. Az, hogy én el tudom-e képzelni, vagy tudok-e helyet találni a saját életünkben ennek a könyvnek. Minden egyéb gyerekirodalmat is így választunk. A másik szempont, ami alapján választunk, tetszik, nem tetszik, például az ár, az is ilyen. De ezt nem lehet nem komolyan venni, hogyha gondolkodunk, mert sokszor ez alapján veszünk le egy másikat a polcról. A tetszésemet az is meghatározza, hogy milyen saját emlékeim vannak, vagy mi az én első képem arról, hogy hogyan tudom elképzelni a bibliai történeteknek az ábrázolását, vagy elbeszélését. Hogyha ennél mondjuk így professzionálisabb, vagy inkább úgy mondom, hogy nem egyszerű felhasználói szempontokat nézünk, akkor azért mi nagyon sok szempont alapján elemzünk egy gyerek bibliát. A szövege alapján, az illusztrációi alapján, és a kettő között lévő kapcsolat alapján, a nyomdai kivitele alapján, külön szempontsorunk van arra, hogy a benne megjelenő teológiai mondani való vagy kifejezésvilág az milyen minőségű, tehát hogy nagyon sok kritériummal dolgozunk, és néha bejönnek ilyen egészen új kritériumok a vizsgálatba, például az, hogy a férfi és nő szerep hogyan jelenik meg a gyermekbibliák szövegében és képi világában, vagy hogy nem tudom én, a teremtett világ ábrázolása hogyan jelenik meg ezekben a könyvekben. Tehát mindig jön egy újabb és újabb szempont, és néhány szempont meg kiesik ebből a vizsgálati rendszerből, és ez teljesen normális. De azért az alapszempontok nem változnak. Mert amikor a képet és a szöveget vizsgáljuk meg, a teológiai mondanivalót, akkor azt vizsgáljuk, hogy milyen istenkép van benne, hogy milyen emberképe van, hogy milyen világképe van, és ez tud értékessé tenni egy gyerekbibliát, vagy teljesen értéktelenné tenni.

0: megkerülni. Jézus az egy olyan különleges személy, aki pusztán csak a tanítása, meg a világban való forgolódása kapcsán is érdekes, mint minden régen élt ember, hogy vajon ő hogy nézhetett ki. Ugyanilyen érdekes, hogy nem tudom én, egy Homérosz hogyan nézhetett ki, vagy hogy hogyan nézhetett ki, nem tudom, egy viking harcos. Tehát egyszerűen, mert egy történelmi személy, akiről nincsen egy jó fotónk, vagy kettő, vagy három. Tehát, hogy innentől kezdve érdekes, de onnantól különösen érdekes a számunkra, hogyha ő a megtestesült Isten fia, akkor őt vajon hogyan lehet, vagy szabad, vagy kell ábrázolni egy gyermekbibliában, egy hittankönyvben, vagy bárhol máshol. És mi egyszer készítettünk egy ilyen fénykép sorozatot, hogy 40-50 gyerek Bibliából kifényképeztük a Jézus arcokat, és egymás mellé tettük. Ez nyilván nem mond el mindent arról, hogy milyen szempontok alapján lehet a Jézus ábrázolásokat értelmezni és elemezni a gyerek Bibliákban, de egy nagyon érdekes összképet kaptunk, és ez az összkép, ahogy így összeállt, azt mutatta meg nekünk, hogy valaki, akiről nem tudjuk pontosan, hogy hogyan is nézett ki, mégis mennyi nagyon jó kép készül róla, mert nem a történeti hitelesség, hanem a személyének és az ő, nem tudom, működésének a megragadása, az egy örökös kísérlet a művészek részéről. A gyerekbibliában is, mert ezeknek jelentős része művészeti alkotás, tehát a könyvön kívül is megállják a képek a helyüket, hogy művészek hány és hányféleképpen próbálják megragadni ezt a különleges Jézus szemét.
1: Vannak kuriózumok szakember szemmel, amire azt mondod, hogy hú, ez egy olyan gyermekbiblia, ami tényleg messze kilóg a sorból, és ezt bátran ajánlanád? Nem is feltétlenül most az ajánlás érdekel, hanem hogy szakemberként látod azt, hogy akár ha most így a művészetre, művészekre utaltál, hogy ők hogyan ragadják meg a különböző történeti ábrázolásokat?
0: Van, sőt, én rossz szokásom, hogy akárhányszor kézbe veszek a képzésen egy gyerekbibliát, mert meg akarok benne mutatni valamit, akkor az a kezdő félmondatom, hogy hú, ez a kedvencem. Vagy megmutatom az egyik kedvencemet, ez egy idő után idegesítő, mert nagyjából 140 kedvencem van, de van, tehát hogy azért van olyan, ami mondjuk külföldről megrendelek, vagy Magyarországon is van ilyen, ami elkészül, és végre kézbe vesszük, és nem is tudom, mit mondjak, tehát hogy ilyen szívdobogtató. Tehát kétszer-háromszor lapozom át, vagy napokig lapozgatom, újra és újra előveszem, vagy elolvasom, vagy egyszerűen csak átforgatom, mert valamitől ténylegesen lenyűgözőre sikerült. És ez mondjuk hihetetlen egy kicsit olyantól hallani, akinek van 200 darab gyerekbibliája, vagy 150 gyerekbibliája, de van. És amitől szép nekem, vagy szóval kuriózum nekem, amikor valaki úgy tudja megragadni a történet elbeszélést, hogy azt mondom, hogy hát ez egy ihletett dolog így nekifutni a történetmesélésnek. Tehát, hogy valami olyan szemszögből tudott nekifutni, olyan eredetiséggel tudott nekifutni, ami ha 200 évig ülök, se jutott volna eszembe. Vagy a képi világban, hogy olyan technikát tudott választani egy-egy bibliai történet megjelenítéséhez, vagy egy olyan nézőpontot, perspektívát, ami valami egészen más világot hoz az ember szem elé. Azzal együtt, hogy borzasztó nehéznek tartom, mondjuk 2x30, vagy akár 40, vagy 50 kiválasztott bibliai történet egyenletes minőségű elbeszélését, vagy egyenletes minőségű, egyenletes nívójú illusztrálását. Ez egy óriási szakmai teljesítmény, hogy ezt valaki meg tudja tenni, önmagában óriási teljesítmény. Az meg, ha ebben tud valami nagyon eredetit alkotni, azt csak csodálni lehet.
1: Én megemlítenék egyet-kettőt, aztán téged meg mások megemlítésére hívnálak, ugye? Az

0: Kezdtük ezt a beszélgetést, hogy különböző felekezetek reagáltak egymásra és jelentek meg, akár bibliák, akár ezen belül gyerekbibliák. Ahogy haladunk a korral, eszembe jut, hogy voltak olyan korszakok, amikor mondjuk a fiatalokat megragadta valami, nagyon felkapottak voltak a képregények, akkor ez erre válaszul, feltételezem én, megjelentek gyerekbibliák is képregény formában. Vagy ha haladunk tovább, most vannak olyan számítógépes játékok, amire feltételezem én válaszul a gyermekbibliák színvilágában, meg képi világában is megjelentek ezek a számítógépes grafikák. Más kérdés, ez nyilván szubjektív, hogy valakinek ez tetszik, vagy nem tetszik. Téged most arra hívlak, hogy megemlítettél itt néhány olyan művészt, néhány olyan szerzőt, aki valami csodát hozott létre. Kiemelnél egyet-kettőt, hogy kikre gondoltál?
1: Az egyik kedvencünk a Desmond Tutu anglikán bíborosnak a gyerekbibliája. Az a gyerekbiblia attól különleges, hogy ez a bíboros sok egyéb tevékenysége mellett a katekézist nagyon fontosnak tartotta, és egy olyan merész vállalkozásba fogott, hogy nem egyetlen egy illusztrátort kért föl arra, hogy az általa összeválogatott bibliai történetek és elbeszélt bibliai történetek mellé illusztrációt készítsen, hanem a világ minden tájáról kértek és kerestek fel illusztrátorokat, hogy a maguk stílusában, a maguk által választott technikával egy-egy történethez rajzoljanak, vagy fessenek, vagy alkossanak valamiféle illusztrációt. És ebből egy egész különleges és szokatlan kötet állt össze, mert ugye ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy valaki egy technikával, egy stílusban, borítótól borítóig illusztrál egy kötetet. Ebben a kötetben pedig nem minden illusztráció más szerzőnek az alkotása, de mégis van egy ilyen eklektikus hangulata ennek a gyerekbibliának. Van benne távol-keleti hangulatú, közel-keleti hangulatú, az afrikai képi világot idéző kép benne, úgy, hogy mindegyik bibliai történethez szól. Ez egy hihetetlen nagy élmény a gyerekeknek, úgy is, hogy nekem mondjuk német nyelvű kiadás van meg, és ha bevittem magyar nyelvű, magyarul beszélő gyerekeknek, bármennyiszer végig lapozták. Tehát ki volt téve a tanári asztalhoz, olyan nem volt, hogy ne lapozta volna egy gyerek, és simán leolvasta róla csak a képről, hogy az melyik bibliai történet, ha egyébként a történet ismerős volt neki, függetlenül attól, hogy milyen bőrszínű emberkék voltak azon a képen, vagy hogy milyen tájegység hangulatára emlékeztette őt. Még egyetlen egy ilyen gyerekbibliát ismerek, skandináv országokban jelent meg skandináv szerzők és illusztrátorok összefogásából, meg együttműködéséből egy hasonló gyerekbiblia. Más nem nagyon tudok ilyet.
0: Az is eszembe jut, ha gyermekbibliákra gondolunk, hogy sokszor mi felnőttek sem értjük a bibliáknak a szövegezését, vagy a nyelvezete miatt, vagy pedig egyszerűen nem tudjuk értelmezni ezeket a történeteket, amikkel a bibliában találkozunk. Azt sem szabad elkerülnünk, vagy figyelmen kívül hagyni, hogy a gyerekbibliákkal párhuzamosan megjelentek olyan könyvek, akár lexikonok, akár másféle magyarázatot nyújtó könyvek, amelyek segítik a bibliai történetek feldolgozását a gyerekeknek is, akár foglalkoztatók, vagy valamilyen formában.
1: Beszélgető Biblia a címe, és a Móra könyvkiadó jelentette meg. Magyar szerzője, magyar illusztrátora van. Mikkel Uzsányi Mónika az írója, és Kőszegi Csilla az illusztrátora. És ők egy olyan művet hoztak létre, ami jelenleg egy ilyen nagyon elfogadott és nagyon nívós kiadvány. Az volt az elbeszélői koncepció, hogy minden történet kezdődjön azzal, hogy a hallgató gyerekeknek az életéből, meg élethelyzeteiből villan föl egy kép, ami valami olyan szituáció, ami számukra teljesen ismerős és hétköznapi, és ebből indul a bibliai történetnek az elbeszélése, az az átvezetés, hogy és most történetet mondok valakiről, akivel valami hasonló történt, ami veled is meg szokott történni. Vagy pont az ellenkezője történt, mint ami velünk szokott történni. Vagy vele ilyen soha nem történhetett meg, mert, és innen folytatódik a történet. És ami még sajátossága ennek a könyvnek, hogy több történetet is összefűz egy fejezetbe. Tehát egyáltalán nem az a szándéka, hogy tankönyvi leckeszerűen egy történettel dolgozzon egyszerre, hanem a cím alá berendez hasonló történeteket, vagy összefűz több történetet, amelyek mondjuk összekapcsolnak egy személy kapcsán, vagy egy szituáció fűzi össze őket szép egészé. Nagyon érdekes kötet, és nagyon szeretett kötet a hitoktató kollégák körében is, meg a családok körében is. Másik ilyen klasszikus, amelyik évek óta, hosszú évek óta a piacon van, az a Mesélő Biblia, ami a harmadkiadónak a kiadványa, és Bob Hartman írta, magyar illusztrátor a Kálai Nagy Krisztina illusztrációival jelenik meg, és szintén a Mikia házas pár dolgozott hozzá, hogy még egy feladatgyűjteménye is legyen, meg hát a szövegfordítását is ők végezték. Annak a kötetnek az a zsenialitása, hogy egy kicsit, mintha a beszélgető Bibliának az előzménye lenne, képes arra, hogy szójátékokból, vagy hangjátékokból, vagy érzelmeknek egy-egy mondattal, vagy szókapcsolattal érzékeltetve elindítsa a bibliai történetet egy érzelmi bevonással, vagy egy hangulatérzékeltetéssel a gyerekek számára. És képes arra is, hogy ezzel a szójátékkal, vagy hangulatjelző szófordulatait végigvigye az egész elbeszélésem. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan benne tudja tartani az elbeszélés folyamatába a gyerekeket. Él a kifejezett mesei elemekkel, például a láncmesének az elemeivel, hogy visszatérnek bizonyos szavak vagy kifejezések az elbeszélésben. Nagyon jól él a párbeszédnek a műfajával, ami az egyik nagyon érdekes kérdés a bibliai történetek elbeszélésében, hiszen nagyon sok párbeszéd nélküli történet van például.

0: Szakemberként hogy látod, számít az, hogy egyházi kiadótól származó kiadványt válasszunk, ha szentírásról beszélünk? Mindenkinek a fejében megvan, hogy ez sugalmazott könyv, a szentírás, ahhoz hűnek kell lenni tartalmát tekintve. Most itt bekúszott nekem az, hogy igen, párbeszédes formában, tehát azért a gyerekek számára fogyaszthatóvá kell tenni ezeket a történeteket. Szakember szemmel számít az, hogy melyik kiadótól vásárolunk?
1: Szakember szemmel azt keresem én inkább, amennyire én szakember vagyok, hogy inkább a szerzői szándékot keresem abban, hogy valaki miért fog bele abba, hogy gyerekeknek bibliai szöveget dolgozzon föl 2026-ban. Tehát, hogy ez a szerzői szándék mögött én mindig azt sejtem, hogy neki valamiért az fontos, hogy ezt a történetet képpel vagy szóval újra elbeszélje, vagy elbeszélje. Lehet, hogy először beszéli el életében. És hogy ezt óriási nagyra becsüléssel kell, azt gondolom, kezelnünk, hogy ma vannak olyan emberek, alkotó emberek, akik ezt a számunkra nagyon fontos szöveget fontosnak tartják saját maguk számára is, hogy időt, energiát, figyelmet szentelnek erre. És megküzdik a saját küzdéseiket ezzel kapcsolatban, mert nagyon sokszor rájönnek ezek a szerzők, hogy ez egyáltalán nem olyan egyszerű dolgozni ezzel a régi-régi szöveggel, és ezt hitelesen elbeszélni és megrajzolni. Voltam olyan könyvbemutatón, gyermekbiblia könyvbemutatón, ahol a szerző páros elmesélte hallgatóságnak a saját küzdelmét, amit megélt az alkotási folyamatban. Hogy szembe kellett néznie azzal, hogy ebben a történetben van valaki, a Jézus, aki szenved, meghal és feltámad, és neki ezt gyerekeknek kell elbeszélnie. Az a kérdés merült föl benne, és hogy meg tudom én ezt tenni? Hogy tudom én ezt megtenni? Vagy amikor egy író elbeszéli azt, hogy szembesültem vele, hogy nem találom a szavakat. Nem tudok jobb szavakat találni, mint mondjuk az evangéliumnak a szavai. Vagy hogy heteim, hónapjaim mentek el arra, hogy megtaláljam a megfelelő kifejezéseket ahhoz, hogy történetem igaz legyen, az elbeszélésem igaz legyen. Vagy megtapasztaltam azt, hogy mit jelent az inspiráltnak és ihletetnek lenni. És ezt nagyon fontos látni, hogy nem a szél fújja bele a könyvekbe a betűket meg a képeket, hanem mögötte munka van, és szembenézés van, és küzdés van, és néha nem tudom én, csapkolódás van, meg felismerés van, ami értékessé tudja tenni ezeket a könyveket, és ilyen tiszteletre méltó dolognak tartom ezt, hogy nem csak nekünk fontos ez, akik így, nem tudom, papírunk van róla, hogy az a dolgunk, hogy bibliai történeteket mondjunk el a gyerekeknek, vagy vigyünk el a gyerekekhez.
0: Ugrok egy nagyot erről a témáról, megemlítettem már a foglalkoztatókat, és eszembe jut nyilván visszakanyarodva a mai világ, hogy ma, amikor pszichológusok foglalkoznak azzal, kimutatások készülnek arról, hogy az emberek, felnőttek is, gyerekek is napi hány órát veszik elő a telefonjukat, a tabletjüket, a laptopjukat, és hány óra képernyőidőnk van egy-egy nap. Villanófények egyszerre, párhuzamosan akár három dolog is megjelenik a szemünk előtt, vagy fogjuk a kezünkbe. Ma nagyon nehéz a gyerekeket lekötni, szülőként, nagyszülőként is, de tanárként is. Hitoktatói továbbképzés alkalmával beszélgetünk. Nagyon fontos, és megemlítettem a foglalkoztatókat, hogy dolgoztassuk a gyerekeket, és ezáltal hozzunk egy-egy témát közelebb hozzájuk. Ezen a továbbképzésen milyen eszközöket, milyen módszereket próbáltál a hitoktatók számára megmutatni, amivel túl azon, hogy tudjanak ötletet, segítséget, támpontot adni szülőknek, nagyszülőknek abban, hogy hogyan tudnak jól gyerekbibliát választani, amellett ők is az órán egy picit közelebb tudják hozni Jézus üzenetét a gyerekekhez.
1: Nem hoztam egyetlen színezőt, keresztrejtvényt, feladatlapot, okostáblára kivetíthető, nem tudom, bibliai feldolgozó anyagot sem, egyáltalán semmit. Csak és kizárólag olyan foglalkozásokat hoztam a kollégáknak, amik alkotó foglalkozások, amik nem alkalmasak arra, hogy tananyagot kérdezzünk vissza vele, nem alkalmasak arra, hogy rendszerező munkát végezzünk egy-egy fölolvasott vagy elolvasott bibliai szöveg kapcsán, hanem arra alkalmasak, hogy egy bibliai történettel való találkozás után nyerjünk egy kis időt arra, hogy még benne maradjunk a történetben. Hogy elidőzzünk benne abban a világban, abban a hangulatban, abban a szituációban, ami elhangzik az elbeszélőnek a szájából, vagy mondani valójából. És ez egy hiányterület a mi hitoktatásunkban, azt gondolom. Mert egyrészt van egy ilyen lépéskényszerünk, hogy van egy tanmenet, meg egy tanterv, és akkor haladjunk, meg a tankönyvnek annyi leckéje van, ahány tanóra, vagy kettővel több. Tehát van egy ilyen, nem tudom, galoppozásunk a tananyagban, és ebben a galoppozásban nagyon nehéz megállni, és elhinni, hogyha megállok, akkor nem fog minket veszteség érni. Mert megtanítok a gyerekeknek valami olyat a megállással, amire a későbbiekben, amikor már nem leszek vele, hetente egyszer vagy kétszer, akkor szüksége lesz. Szüksége lesz arra, hogy elmélyüljön és rácsodálkozzon. Szüksége lesz arra, hogy időt töltsön valamivel, például az Isten szavával. Ha nem tölt vele időt, ha nem csodálkozik rá, akkor nem lesz muníciója. És ezt mi egyszerűen nem merjük megtenni. Vagy nagyon kevesen merik ma megtenni a hitoktatásban, hogy úgy haladnak tovább, hogy közben állnak. Azt remélem, hogy a kollégák most megtapasztalták a saját csöndjeikből, amiben az alkotások születtek, hogy el lehet érni azt a 2-3 perces csendet, amiben csak a filztollaknak a nyikorgása hallatszik a teremben, meg a külső zajok hallatszanak be, és ez pont elég. Tehát a 2-3 perc, az pontosan 2-3 perccel több, mintha nincs meg ez az idő. És talán azt is megtapasztalták az alkotó feladatok kapcsán, hogy mennyire fontos az, hogy a 2-3 perc csendért nekik 32-33 percet kell kézen fogva vezetniük a gyereket, és ez egy igazi örömjáték lesz a számukra, meg egy öröm óra lesz a számukra, hogyha ezt végig tudják csinálni.
0: Szakemberként, aki gyerekbibliával, meg kettpedagógiai módszerrel foglalkozol, és ezt próbálod minél szélesebb körben terjeszteni, mi lenne számodra a legnagyobb öröm? Maradjunk a gyerekbibliáknál, hogyha mondjuk 10 év múlva úgy ránézel erre a területre, összeszeded a tapasztalatokat akár hitoktatóktól, családoktól, minek örülnél leginkább?
1: Hitoktatásügyben annak örülnék, ha 10 év múlva már a második iskola bibliát adnánk ki, mert az első iskola bibliánkról már kiderült, hogy túl kevés van belőle a piacon, és lehetne rajta egy kicsit igazítani. Az nagyon jó lenne, ha újra lenne iskola bibliája a hitoktatásunknak. Családi ügyben pedig annak örülnék, hogyha minél több gyerek hozna be az iskolába vagy a plébániára megmutatni olyan bibliát, vagy gyerekbibliát, amilyen nekünk otthon van tanítónéni. Hát annak nagyon örülnék, ha ez így lenne, hogy ők otthonról hoznák nekünk. Vagy ha mondjuk szokássá válna az, hogy ha már van iskolatáska megáldás, akkor lenne mondjuk gyerekbiblia megáldás is, vagy a gyerekbiblia a Szentírás vasárnapon oda kerülne a templomba és az egyház közösségekbe, vagy ha minden gyereknek a keresztelőn, meg minden családnak mondjuk a keresztelőn adhatnánk gyerekbibliát ajándékba, hogy azt tőlünk vigye haza. Ezek nekem óriási örömök lennének.
0: Legyen így, én ezt kívánom.

0: Sipos Edittel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanárával beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt Pap Ildikót hallották.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Tíz óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak véget ért a nyári szünet. A menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra, a volánbuszok, MÁV-járatok is úgy járnak már, és ismét a tanítási időszakban érvényes, a nyárinál sűrűbb menetrend szerint közlekednek Budapesten is a BKK járatai. Az autózó szülők számára talán a nyárinál is nagyobb közlekedési dugók okozhattak nehézséget a reggeli órákban. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MT-vel. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kisdiák kapja, akiknek az iskolakezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet, iskolatáska, tolltartó füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek is teljes felszereléssel vághattak neki az első tanévüknek. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, jelentette be a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitás biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált településpótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. Elkezdődött ma a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, évvégéig viszont a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Áfamentessé váltak mától a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfával, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mától 6 évre érvényes Ungeronna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2 milliárd 481 millió 807 ezer forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás elhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően a bruttó hazai termék volumene a második negyedévben a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlt az előző év azonos időszakit, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett, ami 1%-ponttal nagyobb az első becslésben közöltnél. Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila pedig, aki jelenleg az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezeti, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium. Kiterjeszti a kormány a várandós gondozás keretében végzendő szifilisz szűrést. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint ehhez idén 74 millió forint, jövőre pedig több mint 400 millió forint forrás biztosítanak. Hat pontos szakmai kezdeményezéssel fordult a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz a Magyar Napelemnap Kollektor Szövetség. A szervezet azt kérte, a tárca tekintse prioritásnak a Nemzeti Szociális Klímaterv elkészítését és annak benyújtását az Európai Bizottsághoz. Az épületek energetikai korszerűsítését sürgeti az Építés és Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Hangsúlyozták, az egyik leggyorsabban mozgósítható tartalék a meglévő épületek energiafogyasztásának csökkentése. Hamarosan a parlament elé kerül az a törvényjavaslat, amely intézményi emeli a kormány és Budapest egyeztetésének fórumát, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, a kormány és Budapest partnersége többé nem politikai szándék vagy kedv kérdése, hanem kötelesség és felelősség lesz. Végül az időjárásról, derült az ég, csapadék nem hullik, a szél élénk, néhol erős, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Szeptember 5-én ismét a sporté lesz a főszerep az Agria Park díszkertjében, hiszen idén is megrendezik a Mozdulj, válasz sportot Egerben elnevezésű sporták választó rendezvényt. A gyerekek és felnőttek körében is népszerű programról Somogyi Mónikával, az eseményt létrehozó Egri Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Mónika, és beszélhetünk kicsit arról, ami szerintem Egerben nagyon fontos, vagy hát az egyik fontos része ennek a városnak a sportélet, és nyilván a sport utánpótlás, aminek az az alapja, hogy a gyerekek is eljárhassanak, megismerkedhessenek a sportágakkal, és erre kifejezetten jó alkalom a sportág választó, amit idén is megrendeztek. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Honnan indult maga a sportág választónak a múltja? Mikor kezdődött el, és miért indítottátok ezt el?
1: 2012-ben kaptuk meg, mint Egri Norma Alapítvány azt a feladatot, hogy civil központot működtessünk ebben a megyében. Nem egyedüliként, hanem az ország minden megyeszékhelyén nyílt egy ilyen civil központ, akkor az még egy új kezdeményezés volt. A civil központ azt jelentette, hogy egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek kellett, és most is kell, különféle segítséget nyújtani tematikus ügyekben, tehát bírósági ügyintézés, könyvelés, pályázatírás, elszámolás, ami egy egyesületet meg alapítványt érint. És elkezdtük 2012-ben ezt a feladatkört, és nagyon sok sportegyesület került a látókörünkbe. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne nekik egy időben, egy helyen egy olyan jó kis marketinget szervezni, ami egy kicsit a láthatóságukat segíti. És utána néztem, és létezik egy ilyen, hogy nagy sportág választó, országos sportválasztó rendezvény, ami nagyon sok nulláért, 0 forintért helyben hozza ezt a sportokról való választási jogot vagy lehetőséget. És akkor elgondolkodtunk azon, hogyha őket lehoznánk Budapestről mondjuk Egerbe, az miért lenne jó az egri szülőknek meg egri gyerekeknek, hogy tudják azt, hogy mondjuk Budapesten lehet squasholni, most csak mondtam egy példát. És aztán kötöttük össze a lehetőséget a helyi viszonyokkal, hogy utána néztünk, leszűrtük az adatbázisunkat, hogy Egerben mennyi sportegyesület működik, milyen fajták, a labdajátéktól a küzdő sporton keresztül a táncig, és bizony kitöltötte a 20 féle skálát. És akkor feldobtuk a labdát arra, hogy akkor helyiek mutatkozzanak be. Mert úgyis helybe fogjuk vinni a gyereket, az iskolás gyereket sportolni, és így kezdődött.
0: Mennyire lett népszerű az első alkalom? Hogyan tudtátok ezt a széles körben terjeszteni, hogy érdemes ide eljönni?
1: Az első alkalom az még nem az Agria Parknak az udvarán valósult meg, hanem a sportcsarnokban. Az nem volt egy szerencsés választás, azért, mert retteltesen meleg volt. Nem volt még olyan jó a promóciója, nem ismerték a helyiek. Tehát az volt az első. Ott viszonylag kevesen jöttek be, zárt tér volt, meleg, nem volt vonzó az egésznek a léte. És aztán jött egy ilyen lehetőség egyéb programjaink kapcsán, hogy felajánlotta az Agria Park vezetősége, hogy miért ne tehetnénk ezt szabadtérre. Ő nagyon szeret teniszezni, az Agria Park igazgatója, tehát szívén viselte a sportot, vagy viseli. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor próbáljuk ki ott. És így egy szabadtéri helyszínt kapott a sportág választó, ami abból a szempontból volt jó, hogy a szülőknek is kényelmes, meg gondoljunk bele praktikus szempontból, elmegyek egy hétvégi bevásárlásra, én letudom a bevásárlást, a gyerek eljátszik az udvaron, teljes infrastruktúra van, mosdó, öltöző, friss levegő, defibrillátor esetleg szélsőséges esetekre, és azóta ott ragadtunk ezen a helyszínen, ami úgy tűnik, hogy nagyon jó, nagyon ismert, és hogy mennyire nőtte ki magát. Hát tavaly előtt még jelenléti íveztünk, vagy az előtt, már nem emlékszem, hogy 4-5 évvel ezelőtt, amikor még a GDPR szabályozások nem voltak ennyire szigorúak, akkor még jelenléti íveztünk minden látogatót. Akkor volt olyan 850 ember, aki ott megjelent ez alatt a 6 óra hossza alatt, vagy 5 óra hossza alatt, Most már nem jelenléti ívezünk, de a kis pecsételő lapokból akkor is úgy nagyjából lehet tudni, hogy azért egy 4-500 fő most is megjelenik ez alatt az intervallum alatt.
2: Nem csak a sportokat tudják itt megismerni a gyerekek, hanem nyilván programmal is készültök ezeken az alkalmakon. Ezt miért találtátok fontosnak?
1: Hát eleinte ez egy sport és egészségnap volt, az volt a törekvés, és volt is erre fizikai megvalósítás, hogy a sportorvos tartott idézőjelben ügyeletet ezen a napon, és akkor oda lehetett menni, és megnézte, hogy mondjuk gerincfeldülés gyanús-e a testalkatához, mértem, milyen sportágat javasol, lúdtalpas vagy nem lúdtalpas, tehát voltak ilyen kezdeményezések, aztán a volt ANTS munkatársai is kint voltak szűrővizsgálatokkal. De mint mindent, ezt is a bürokrácia és a szabályozás nagyon leszorított, és most már nem lehet szabad téren úgynevezett, azt hiszem így hívják, invazív szűréseket végezni. Tehát most is kint lesznek a szakemberek, de ilyen edukatív feladatokkal, ételpiramissal, egészséges táplálkozással, BMI indexel, habcíméréssel lesznek kint, tehát semmilyen szúrással járó vizsgálat nem engedélyezett, tehát ez a része így egy kicsit lecsendesedett, de igen, az egészséges életmód népszerűsítése is cél. Éppen ezért van a Szerencsekeréken egy ilyen kiforgatható cikkely, hogy egészséges nasi.
2: Mit jelent az egészséges nasi nálatok?
1: Hát igyekszünk ilyen teljes kiőrésű ropikat, cukormentes édességeket, olyan üdítőket, ami nincsen tele mesterséges színezékkel, olyanokat vásárolni ide a gyerekeknek, hogyha máskor nem találkoznak ezzel, mert mondjuk a teljesen más skáláját eszik isszák otthon, akkor legalább egyszer kóstolja meg, hogy legyen választási lehetősége, hogy nem olyan szörnyűek ezek, mint ahogyan hangzik a nevük. A Szerencsekerékről pedig azt kell tudni, hogy azáltal lett nagyon motivált a gyerekek számára ez a rendezvény, hogy a 20 állomásból, hogyha 10 állomást meglátogatnak egy úgynevezett menetlevéllel, az én korosztályom tudja, hogy ez mit jelent, a tiéd nem, akkor, és ebben a menetlevélben összegyűjti a 10 pecsétet, azaz kipróbál 10-féle sportot a 20-ból, ami szerintem nagyon klassz, akkor forgathat a Szerencsekeréken, és ahol megáll a Szerencsekeréknek a mutatója, az az ajándék az övé. És ebben vannak illatszerek, élelmiszerek, szórakoztatóipari jegyek, kuponok, ahol megáll a Szerencsekeréknek a jelzése. Úgyhogy ezért olyan küzdelem folyik, hogy van olyan gyerek, aki háromszor is körbe megy.
2: Háromszor végig csinálja a 10.
1: Igen, csak hogy nagyobb esélye legyen a nyereményre.
2: Fantasztikus motiváció akkor.
1: Igen, tehát, hogy az egész kinőtte magát egy ilyen játékos küzdésé, ami van, hogy sírásra fakadnak, hogy jaj, nem jó helyen állt meg a Szerencsekerék, és elkezdenek bútolni a lányokkal, akik figyelnek a Szerencsekeréknél, hogy cserélni lehet-e. Ugyanis ennek van egy másik jó oldala is, hogy nagyon sok iskolai közösségi szolgálatosnak ad lehetőséget arra, hogy az 50 órát leigazoljuk nekik. Lelkesek is, általában lányok, de volt már, hogy fiúk is segítettek ezen az alkalmon, és akkor ők kezelik a szerencsekereket, ellátják a sportolókat vízzel, ha elfogyott a pecsételő, visznek neki oda, nem tudom, nem pecsétel a kis nyomda, akkor visznek tintát, tehát hogy ilyen nagyon operatív feladatokat végeznek el, és van olyan csapat, akik már régen, már azóta egyetemisták, és még mindig visszajárnak a hangosítónak segíteni, mert ez olyan érdekes dolog.

0: Említetted, hogy a gyerekek körében mennyire népszerű ez a program, de az is érdekelne, hogy a szülőktől érkezik-e visszajelzés, hogy mennyire nagy segítség nekik az, hogy tudnak, látják és megtapasztalják azt, hogy nem kell felesleges köröket futni, hogy megtalálják azt a sportágat, amit a gyerek szeretne vagy tud is végezni.
1: Hát a mai világ nem a visszacsatolásokról híres, főleg nem a pozitívról, a negatívat azt szeretjük, fröcsögni szeretünk, de ennek ellenére sokan jelzik, hogy várják, meg hogy a testvérénél itt sikerült kiválasztani, és már a kicsi is akkora, hogy már itt. Tehát, hogy már erre számít. Tehát úgymond egy betervezett rendezvénye ez az EGRI szülők részéről. Minden iskolában kiplakátozzuk. Évek óta mindig ugyanezen a dátumon van. Tehát ez egy bizonyos stabilitást, kiszámíthatóságot jelent. Én, ha annak idején lett volna egy ilyen, amikor az én gyerekeim annak idején elkezdtek vízilabdázni, meg úszni, meg keresgélni, hogy milyen sport való nekik, én örültem volna neki, hiszen nagyon praktikus, mert egy helyen, egy időben egy csomó sportágat ki lehet próbálni. Sőt, volt már olyan felnőtt férfi, aki a sportágválasztó után persze ismerős volt, nem egy ismeretlen, nem tudom, egy-két évre írt egy üzenetet, hogy a mozdulj válasportot Egerben rendezvény hatására 15 kilót fogytam.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy a felnőtteket is megmozgatja valamilyen úton, módon a program. Tehát lehet, hogy amúgy nekik is segítetek.
1: Igen, tehát most az, hogy sport, nem csak a gyerekeknek lehet sportolni, tehát vannak felnőtt szakosztályok is, a sportiskolának a szakosztályai is kint lesznek, akkor van, hogy tánc van kint, vagy női sportok, vagy volt lövészet, most ami új lesz a falmászás, a röplabda, ez a két sportág még nem képviseltette magát, nekik nagyon örülünk, ők most vannak itt először. Ugye ezt is szokták kérdezni, hogy mi alapján választjuk ki a sportegyesületeket. Hát az alapján, hogy akik a idézőjelbe bázist alkották az elmúlt tizenvalahány évben, és mindig rendesen jöttek, rendesen mentek, segítettek összepakolni, tehát ugye a mi alapítványunknak a humán erőforrás az kb. 3-4 ember, tehát nincs egy akkora apparátusunk, hogy most karbantartótól kezdve a kuka összeszedésig mindenki legyen. Ezért arra kértük mindig a sportolókat, hogy a before after állapotot azt segítsék előtte-utána állapotot a standok berendezéséhez. Tehát nem akarom hosszúra nyújtani, az a lényeg, hogy akik ebben a tízen valahány évben konstruktívak, megbízhatóak voltak, őket hívjuk alapból, tehát nekik ez úgymond ki van bélelve ez a hely. Azon kívül pedig, ugye, aki nem ér rá, vagy mondjuk nyaral, vagy nem jó ez a dátum, annak a helyére keresünk új egyesületeket, ugye szerencsére van rálátásunk arra, hogy kik azok, mint civil központ, akik újonnan alakultak, nekik meg különösen jó az, hogy bemutatkozhatnak, de sajnos volt már példa arra is, hogy valaki bekérezkedett, hogy léci, engedjének már be. Helyet szabadítottunk fel neki, újra térképet készítettünk, nagyon sok munka volt azzal, hogy újra konstruáltuk a 3x3-as beosztásokat, és aztán annyit nem mondott, hogy bocsánat, és nem jött el.
0: Egyébként ettől eltekintve akkor az egyesületek is várják azóta is minden évben, hogy ők itt jelen lehessenek és bemutatkozhassanak.
1: Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván nincs erre ilyen statisztikánk. Eleinte mértük azt, meg kértünk tőlük egy visszajelzést az első 5-6 évben, hogy hányan iratkoztak be hozzájuk. De erre már nincs apparátusunk, hogy még ezt után kövessük. De mivel jönnek évről évre, ezért valószínűleg nekik is megéri. Meg hát gondoljunk bele, hogy mennyibe kerül egyébként a reklám, vagy a marketing. Jó, nyilván most sokkal könnyebb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt az okostelefonok világában, meg a videó reelsek világában. Sokkal könnyebb, de így is, hogyha hivatalosan reklámozni akarja magát permanensen egy sportegyesület, akkor azért az sok pénzbe kerül.
0: Emlékszem arra, hogy beszéltünk már erről korábban, hogy milyen érzés volt az itt a városban, amikor ez elmaradt, ez a sportágválasztó. Hogy azért az is egy visszajelzés, hogy az emberek keresik, és hogyha elmarad, akkor sajnálják ezt a helyzetet, már pedig volt erre példa.
1: Igen, ezt nem is gondoltam volna. Pont talán itt a Szent István Rádióban volt egy beharangozója, és aztán akkor volt Egerben ilyen cunami-szerű eső, de pont azon a napon, igen. És hogy ilyen figyelemfelhívás volt, hogy aki teheti, ne lépjen ki az utcára. Igen. És teljesen egyértelmű volt, hogy az emberek nem sportválasztóra fognak jönni, meg nyilván mi sem fogjuk fölállítani a standokat, meg a hangosítónak az apparátusát szakadó esőben. És hogy aztán voltak ilyen visszajelzések, igen, hogy hát nagyon sajnálják, mikor lesz pótolva, aztán próbáltunk is egy pótidőpontot, de az meg nem volt jó talán a helyszínnek, tehát ezek a pótlásokkal az a baj, mint ahogy az elején mondtam, hogy ha nem ugyanazon a napon, nem ugyanazon a helyszínen van, mint amit már megszoktunk, nem beszélve nem csak a megszokásról, hanem emögött van egy logikai érv is, mert szeptemberben vannak a sportiskolai beiratkozási időszakok, és ugye akkor kezdődik az iskola, és ez még pont jó, ez a szeptember 5-e ahhoz, hogy 15-i beiratkozások környékét így megelőzi, és akkor egy nagyobb spektrumot ad.
0: Most azonban jó idő lesz, úgyhogy nagy reményekkel vagytok ti is, és szerintem itt a városban élők is, hogy megismerkedhessenek újra, vagy akár először első alkalommal ezzel a rendezvényel. Mennyi embert vártok? Mire számítotok most?
1: Hát óvatos becsléssel, ha azt mondom, hogy ugyanannyit, mint eddig, akkor örülök neki. Ajándékot azt beszereztünk, szerencsekerék lesz, iskolai közösségi szolgálatosaink vannak, új két sportág megjelenik, a régiek is itt lesznek, tehát mi készülünk. Bár szerintem mindenki nagyon örülne az esőnek, de azért szurkolok, hogy ne pont szombaton 3-6 óráig essen. Bár az is volt már, arra is volt már példa, hogy a végén elindult egy kis eső, és mégis visszajöttek az eredményhirdetésre az emberek.
0: Volt egyébként az évek során olyan, amit éreztétek, hogy meg kell változtatni, most nem a helyszínre gondolok, hanem akár újdonságot belevinni, vagy bármi

0: be a szervezetek, és ezért most az egészet megpróbáltuk hátrahúzni a hűvös részre, tehát hogyha nem találnak bennünket a játszótér előtti területen, akkor hátrébb húzódtunk, az egészet hátrébb tettük. Éppen ezért, mert az előbb azt nem mondtam, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a standon kipróbálják a gyerekek a sportágakat, hanem vannak egy 10 perces bemutatkozási sávok, ahol rendesen bemondó által mikrofonnal bemutatkozhatnak a szervezetek. Itt változás, vagy teljesen szabad kezet kapnak abból a szempontból, hogy van, aki csak beszél, és elmondja, hogy hol van a telephelyük, mennyibe kerül a tagdíj, hol van óra, hol lehet jelentkezni. Van, aki egyáltalán nem beszél, hanem inkább egy bemutatót tartanak, hogy az sokkal látványosabb. És aztán mond 3-4 mondatot, hogy aki azt szeretné, hogy a kislánya ugyanilyen ügyesen megcsinálja mondjuk a spárgát, az itt is tud jelentkezni. És ennek ugye nem építünk külön színpadot, hanem ott a játszótér előtti placon volt, de ezt is most az egészet hátrébb húzzuk, mert iszonyatosan meleg van. Úgyhogy a változást azt nem mi, hanem az időjárás alkotta, de az az igazság, hogy ennél több program, elem, szerintem nem indokolt ehhez.
1: Maga a tér akkor bezárja annyira ezt a helyzetet, hogy nem is férne több egyesület? Igen. De amúgy akár még lehetne is?
0: Tehát, hát hogyha... most már nem, és egyébként sem, tehát ez a 20, ez nem valami szimbolikus szám, hanem körülbelül, hogyha beosztjuk egy 3x3-as négyzettel az Agria Parknak az udvarát, úgyhogy még a szerencsekeréknek és a egészségügyi vizsgálatoknak és a hangosítónak is legyen placca, hogy így fogalmazzak, úgy ez ennyit tud a tér. Tehát amikor jöttek olyan visszajelzések, hogy csak a csókos egyesületeket engedjük be, akkor nem erről van szó, hanem egyszerűen az a választási metódus, amit az előbb elmondtam, azon kívül pedig, hogyha a két ujjon felül már fizikailag nem fér be a harmadik, akkor nem fér be, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni.
1: Akkor egyébként az is elmondható, hogy kicsit kinőttétek a magát a rendezvényt?
0: Hát, lehet, hogy igen, de mi nagyon szeretjük, nagyon jól tudunk együttműködni a helyszínnel, hát most már azt mondom, hogy több mint egy évtizede mindig vannak ilyen operatív megbeszélések a vezetőséggel, a marketingesekkel előtte, mindent lebeszélünk, teljesen biztonságot nyújt, hogy vannak karbantartók, áramot tud adni, van mosdó, tehát gondoljunk bele, én nagyon sok rendezvényt szervezek, hogyha ezt egy másik helyszínre visszük, ahol ez az apparátus nem áll rendelkezésre, akkor az mennyi pénzbe kerül WC-t rendelni, biztonsági szolgálatot rendelni, egészségügyi felügyeletet rendelni, és nem is folytatom tovább. Tehát aki csak elmegy egy rendezvényre, és aztán a kanapéról elkezdi finoman szóval úcsárolni, hogy milyen szörnyű volt, és ez nem volt, meg az nem volt, az bele se gondol abba, hogy ahhoz, hogy egy szombat estét egy ember felszabadultan töltsön el, addig egy másik ember vagy egy egész csapat mennyit dolgozik ezért.
1: Én a közösségi médiában láttam a pánikoló anyukákat, hogy nem tudták, hogy most lesz akkor, vagy nem lesz, és mikor lesz, és hogy lesz. Úgyhogy most, aki hallgat minket, ahhoz remélem eljut ez az információ. Ismételjük el még egyszer, hogy hova és mikor mehetnek.
0: Most szombaton, szeptember 5-én újra lesz sportág választó az Agria Parknak az udvarán, 3 órától 6-7 óráig, attól függően, hogy futnak ki a bemutatkozók, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónikával, az EGRI Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgettünk a Mozdulj Válasportot Egerben elnevezésű sportág választó programról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14:05 újból meghallgathatják.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a mai alkalommal Deli Lajos atya a tanév kezdetén új témával jelentkezik, elmélkedése ezúttal a családról szól. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Befejeztük a Szent Miséről szóló elmélkedéseinket, természetesen a teljesség igénye nélkül. Nem lehet a Szent Miséről teljesen kimerítő módon beszélni. Nincs az az idő, nincs az az elmélkedés sorozat, amely a Szent Misének az értékeit lehozhatja hozzánk, és teljessé tehetni. Mégis más témáról kell gondolkodni a mostani lelki előadás sorozatban, elmélkedésekben. Tanástalan voltam, ezért kértem segítséget, hogy miről is beszéljünk, mi lehetne az a téma, amiről ebben az esztendőben, szeptembertől kezdve elmélkedhetnénk. Megkérdeztem a rádiónak a munkatársait is, vezetőségét is, és azt a témát kaptam, hogy próbáljunk a családról elmélkedni különös szempontok alapján. És úgy gondoltam, hogy érdemes volna erről valóban gondolkodni, elmélkedni. Hiszen a család, ahogyan valamikor teológus koromban, kispapkoromban a szociológia tanára említette a társadalom alapsejtje. Megjegyzem, hogy olyan fontos alapsejt, amit mindig kritizáltak, minden korban, mindig azt mondták, hogy válságban van, de sohasem tudtak jobbat kitalálni helyette, ami az embert tette teljesebbé és boldogabbá. Amikor elkezdtem erről a témáról kutatni, hogy kezdjünk valami elmélkedést, akkor egy kicsit megdöbbentem, mert az általam ismert források, biblikus teológiai szótár, akár a teljes, akár az új szövetségben, valahogy kétség elé állítottak, mert ezt a szót, ezt a címszót nem elemezték, hogy család. Megdöbbentem. Talán nem fontos. Egyetlen biblikus forrást, általam egyetlen biblikus forrást, mert biztos, hogy van, csak én nem ismerem, a Keresztes Szilárd püspök úr bibliai lelkipásztori konkordanciájában találtam, amelyet a Szent István Társulat adott ki 2013-ban. Ebben szó van a családról. Persze a biblikus teológiai szótár is elmélkedik hasonló témáról, a házasságról. És a házasságban van címszava a gyermekekről és a családról is. Szóval egy kicsit úgy nehéz helyzetben van az ember. A már említett Keresztes Szilárd püspök úr a Biblia lelkipásztori konkordanciája című könyvében több címszó alatt elmélkedik a családról. Először is úgy, mint társadalmi szervezetről, aztán a család, a törzs felosztása, aztán az egész család, a papi családok, a családi összejövetelek, majd a lelkiség címszó alatt a családi jámborság, a családi nevelés, a családi áldozat vagy szertartás, aztán az új szövetségre térve Jézus Krisztus családja, Isten családja. Szóval próbál szentírási helyeket találni megboldogult püspök atya, aki a családot a megfelelő helyére próbálja helyezni. Megjegyzem azt is, hogy 1999. december 25-ére datálva megjelent a Boldogabb Családokért című püspökkari körlevél is a boldogabb családokról, amelyben tényleg nagyon bőven próbálják elemezni a családot a Magyar Katolikus Egyházban a püspöki konferencia tanítása alapján, elmélkedése alapján, megjegyezni a társadalmi helyzetet, a házasság személyi és közösségi tartalmát, aztán a család az egyháznak az életében a Család katolikus szemmel címmel. Erre a dokumentumra én szeretnék visszatérni majd, különösen is azzal, hogy az egyik évfordulóján megjelent ennek egy bővített változata tanulmányokkal együtt. De akkor térjünk vissza a Bibliához, hogy vajon szól-e a Biblia a családról? Nem biztos, hogy ezzel a szóval említi, de a két teremtés történet, ami a Bibliában van, beszél a családról a házassághoz kötődően. Azt írja a biblikus teológiai szótár a házasság címszóban, hogy a teremtésről szóló két elbeszélés egy olyan jelenettel kezdődik, amely megalapozza a házasság intézményét, megjegyzem, hozzáfűzve a család intézményét is. Az úgynevezett jakvista elbeszélésben, ezt hozzátenném, mert a rádió hallgatók előtt talán nem mindenki tudja, nem mindenki előtt világos, hogy azt a részt tartja ez a cikk, hogy Istent Jákvénak nevezi. Szóval tovább menve, az isteni szándék a következőkben fejeződik ki. Ez a Teremtés könyvének a második fejezetének a negyedik versétől kezdődik, és ezt mondja: az ember megteremtése után, amikor minden állatot oda vezet az emberhez, nevet ad az ember neki, a növényeket neki adja, akkor azt mondja az Úr: nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok hozzá melléje segítőt. Második fejezet, 18. vers. Az ember ugyanis fölötte áll minden állatnak. Így ezt a segítőt csak abban tudja megtalálni, aki hús az ő húsából, csont az ő csontjából. Második fejezet, 21. vers és a következők. Ezért teremti meg az Isten a megfelelő társat neki, akiért az ember már elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy hús lesz szó szerint, egy test lesz. Második fejezet, 24. vers. A biblikus teológiai szótár azt mondja, hogy így kap értelmet a nemiség, testileg fejezi ki két olyan lény egységét, akiket Isten kölcsönös szeretetben egymás segítésére szán. Eredeti sértetlenségében semmi szégyen érzet nem volt benne. Második fejezet, 25. vers. A bűn következményeképpen, majd a bűnbeesés szövegében, a 3. fejezet 7. versétől zavar támad az emberben. De ez a házasság. Hol van itt a család? Érdemes visszatérni a másik forrásra, a papi forrásra. Ez a Teremtés könyvének az első fejezete azt jelenti, hogy ennek a szövegnek a megírása a papi közösségben történik. Az ember itt Isten képmására van teremtve, mint férfi és nő. És itt van a családnak az első megjelenése a Szentírásban, mert az Isten azt mondja, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Vagyis Isten kezdettől fogva az embert házasságra és családra teremti. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a családról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, Deli Lajos atyát hallották a családról. A műsor szerkesztője Domán Vivien volt. Adásunkat ma 19 óra 50 perctől megismételjük.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen jubileumi tanévnyitó szentmisét közvetítünk a török Szent Miklósi Szent Háromság templomból. A szentmise főcelebránsa Juhász Ferenc, Miskolc Mincenti plébános, az Egri főegyházmegye pastorális elnöke. A zenei szolgálatot a Pánti Endre katolikus általános iskola énekkara látja el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: hogy kapcsolják ki telefonjaikat. Beszélgetéssel, járkálással ne zavarják a szentmisét és a tanévnyitó ünnepséget. Előre is köszönjük. Ünnepségünk szentmisével kezdődik. Előtte és utána diákjaink műsorát tekinthetjük meg. Kérem, hogy a műsorszámok között és közben és utána ne tapsoljanak. Ünnepségünk zárásaként a himnuszok eléneklése, a zászlók kivonulása után csendben és beszélgetés nélkül hagyjuk el a templomot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék!

0: Köszönöm szépen.
1: Főtisztelendő helynök úr, kedves ünneplő közösség! Nagy örömmel és hálás szívvel köszöntjük helynök urat intézményünk tanévnyitó szent miséjén, amely idén különösen is ünnepélyes számunkra. Hálásan köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és velünk együtt ad hálát jubileumainkért, valamint Isten gondviselő szeretetéért. Ez az esztendő intézményünk számára a hálaadás különleges éve. Gimnázium fennállásának 80. általános iskolánk 100. katolikus óvodánk 15. katolikus intézményünk pedig 15. évfordulóját ünnepli. Ezek a jubileumok nem csupán az eltelt évek számát jelzik, hanem mindazt a szolgálatot, munkát, hitet és összefogást is, amely generációkon át formálta közösségünket. Köszönjük, hogy a mai szentmisében helynök úr vezeti imádságunkat, és Isten elé tárhatjuk örömeinket, köszönetünket, valamint a ránk váró új tanév minden reményét és feladatát. Kérjük a jó Isten, hogy továbbra is vezesse és erősítse intézményünk minden tagját, adjon bölcsességet pedagógusainknak, kitartást munkatársainknak, örömteli tanulást diákjainknak, és áldja meg családjainkat. Helynök úr életére, papi szolgálatára és minden szolgálatára Isten bőséges áldását, kegyelmét és erejét kérjük. Köszönjük, hogy ezen a számunkra oly fontos napon velünk ünnepel, és együtt adhatunk hálát a múltért, a jelenért és a jövőért. Isten áldja helynök urat és közösségünk.
0: Köszönöm a köszöntést, gratulálok mindazért, amit elértetek, és Jóisten áldását, és a Ternyák Csaba érsek úr jó kívánságait, gratulációit hozom. Legszívesebben ő jött volna, hogy rész bemutassa ezt a szentmisét, más elfoglaltsága miatt azonban engem küldött. Szívesen és nagy szeretettel jövök. Kezdjük el a szentmisét, ezt a nagyszerű szentmisét, amelyet itt Török Szent Miklóson valamennyi katolikus intézmény diákjával és munkatársaival együtt kezdünk, de amely szentmisét a Szent István Rádió hullámhosszán keresztül messze máshol is hallanak és részt vesznek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Testvéreim, vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük meg az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod, add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a Szentlélek mindent megismer, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember belső dolgait, hanem az ember lelke, amely benne van. Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó szent lelket, hogy megismerjük, amit Isten kegyelemből nekünk ajándékozott. Ezeket hirdetjük, de nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem ahogy a Szentlélek tanítja. Lelki embereknek lelkieket nyújtva. Az érzéki ember nem fogja fel, ami Isten lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik előtte, és nem képes megérteni, mert lelkileg kellene azt elbírálnia. A lelki ember mindent el tud bírálni, de őt nem tudják helyesen megítélni. Vajon ki látta át az Úr gondolatait, hogy oktathatná őt? Mi azonban megkaptuk Krisztus gondolatainak ismeretét. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálát!

0: legyen veletek.
1: És
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: el innen, mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
3: Főtisztelendő atyák, polgármester úr, főigazgató asszony, kedves intézmény vezető hölgyek, urak, kedves diákok, veletek kellett volna kezdenem, hiszen nem csak miattatok, hanem rólatok szól ez a mai nap. Egy szellemes mondás jutott eszembe, amikor jöttünk befelé, és megszólalt a harang. Ugye úgy lehet úgy tekintenünk egy templomot, mint Isten tantermét, ami most zsúfolásig megtelt, és a csengő helyett a harang szól, és nem becsengetnek, hanem beharangoznak. Nos, megkérdezték a gyerekeket az egyik órán, hogy melyik tárgyat szereted a legjobban, és az illető, mondjuk Jánoska azt mondja, jelentkezik, és már mondja is, hogy a csengőt. Valószínűleg a tárgyak között a csengőnél arra gondolt, hogy mert az kicsenget, és amikor megszólal a csengő, akkor végre újra mehetünk ki a folyosóra, mehetünk a szünetre, és így tovább, és így tovább. Most azonban másképp szól a harang is, másképp szól a csengő is, hiszen most nem kicsengetnek, hanem becsengetnek. Nem kiharangoznak, hanem beharangoznak. Most valami olyan kezdődik el a ti életetekben, kedves diákok, ami az egész országban, sőt lehet mondani a világon, talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a világ szeptemberében, a világon minden szeptemberben valahol elkezdődik az oktatás, a tanítás, a nevelés, és úgy, mint ahogy ti most összegyűltök ebbe a nagy tanterembe, a világ valamennyi tantermében, ezekben a napokban, ezekben az órákban összegyűlnek a diákok, és elkezdődik valami az ő életükben. Jézus is tanított, ahogyan az evangéliumban hallottuk. Tanított, elment Kafarnaumba, bement a zsinagógába, és tanítani kezdett. És az emberek, emlékszel még, az emberek csodálkoztak. Mert Jézus nem úgy tanított, mint a tanító, vagy pedagógus, vagy tanítónéni, tanítóbácsi. Nem úgy tanított, mint az írástudók, vagy az okos, nagytudású emberek, nem. Hanem Jézus úgy tanított, hogy az ő szavának hatalma volt. Meg is tudta láttatni, meg is tudta fogadni az emberekkel, szinte körbe tapogathatták azt, amiről beszélt nekik. Mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, ezért csodálták. Biztos emlékszel rá, kicsi koromtól kezdve mindig olyan kétkedve, hadd mondjam ezt így itt a templomban is, olyan kétkedve hallgattam, amikor a Biblia teremtés történetét, a világ teremtését leírja, és azt mondja, hogy Isten szólt és lett. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Szólt, hogy teremjen a föld, és termett a föld. Szólt, hogy a vizek, stb. Nem mondom ezt végig, ami miatt nagyon izgatott, és nagyon izgat máig, hogy Isten szavának olyan hatalma és ereje van, amit mi el se tudunk képzelni. Mondja és megvalósul. És ez nem varázslat, nem mese, nem egy különleges furcsaság, hanem Isten hatalma olyan, hogy amit ő kimond, az úgy lesz, az meg lesz. És nem kell hozzá erőlködnie, nem kell hozzá se vésőke, se kalapács, se lézer, se internet, csak szól, hogy legyen világosság, és lett. Szól, hogy legyenek csillagok, legyen folyó, legyenek hegyek, vagyis a szavaknak ereje van. Én azt gondolom, kedves tanulók, kedves diákok, ti, akik itt közel 600-an a törökszentmiklósi katolikus intézményekben hallgatjátok tanítóitok, tanáraitok, pedagógusaitoknak a szavát és hangját, valamennyien egy kicsit megtapasztaljátok ebben az esztendőben is azt, amit már előzőleg is, hogy amit a tanítónéni, tanítóbácsi mond, amit a tanárnő, a tanárúr mond, az tényleg úgy van. Az tényleg van. Abban nem kell kételkedni. Abban nem kell elbizonytalanodni, mert ha valaki, akkor ő tudja azt, amit tanít. Nos, amikor az ember visszajön a nyári vakációról, és most ez történik ezekben az órákban veletek is, az első dolog, hogy körülnéz az iskolában, majd mi már körülnéztünk, elmentünk minden intézményetekbe, megnéztük a gyönyörű kiállítást, a szép termeket, ott voltunk, mert hiszen a 80 éves gimnázium, a 100 éves általános iskola és a 15 éves óvoda mind-mind egy nagy ünneplést kért és kapott ezen a mai napon. Az első dolog, hogy megnézed, amikor belépsz, hogy mi változott. Változott-e valami? De ami még ettől is fontosabb, az, hogy ki változott. Megvan-e a tanítónéni? Megvan-e a tanítóbácsi, aki engem tanított, akitől elköszöntem valamikor június végén? És azóta annyi nap volt, és annyi minden történt még veled is. Amikor belépsz az osztályba, belépsz az iskolába, és látod ezt a tanítónénit is, azt is, amazt is, akkor úgy érzed, hogy jaj, de jó, ő is itt van, akkor én is szívesen leszek itt. A pedagógusnak ilyen hivatása is van, hogy a jelenlétével egyfajta bizalmat, egyfajta biztonságot sugároz a gyermekek számára, a diákság számára. Hogy körülnézel az osztályban, majd amikor leültök sorba, mindenkinek biztos meg lesz a helye, körülnézel és megnézed, hogy mindenki visszajött-e. Itt vannak az osztálytársaid, és ha itt vannak, akkor nagyon örülsz. És hogyha valaki hiányzik, akkor elkezd el gondolkozni, vagy beszélgettek róla, hogy mi történt, hogy nem lett talán valami baj, nem történt valami baj vele, nem költözötte el, nem mente át egy másik iskolába, vagy valami történhetett, ami miatt nincs itt az osztályban, nem ül ott a helyén. És ha körülnézel az osztályteremben, és látod, hogy mindenki ott van, akkor úgy érzed, hogy újra együtt a csapat, újra otthon vagy, jól érzed magad ebben a közösségben, meglátod, hogy ez a második családod ugyanolyan jó lesz a közösségben, együtt az osztályban, mint amilyen volt otthon. És ha végül, hogy te magadat is kezded figyelni, hogy milyen lettem a nyári szünet alatt. Mert nem csak az osztályterem változhat, nem csak a tanítónéni, vagy a tanítóbácsi, vagy a tanárúr, nem csak ez az, hanem te is változol. És biztos igaz, hogy most, aki visszajön az iskolába, nem ugyanaz. Bár lehet, hogy azt mondod magadról, hogy én vagyok, de mégis meg fogod látni, hogy nem ugyanaz jön vissza az iskolába, mint aki júniusban elment. Valami változott, és ezt fogod érezni. Nagyobb lettél, komolyabb lettél, megfontoltabb. Egy kevéskét talán nőttél is. A többiek közül lehet, hogy egy kicsit kinőttél, mert már nem óvodás vagy, mert már nem elsős vagy, mert nem ötödikes vagy tizenegyedikes, hanem egy évvel idősebb, egy osztállyal fentebb kerültél. De azt is érzed, hogy voltál ovis, voltál másodikos, hatodikos és kilencedikes is, nem is olyan régen. Ezért, akik most ugyanabba az osztályba járnak, ahol te voltál valamikor, nem is olyan régen, rájuk is úgy tekinthetsz, mint aki te voltál, még nem is olyan rég. Mint az előző években önmagadra. A kérdés tehát, az is fontos, azt a kérdést is fontos feltennünk, és így lassan be is fejezem, hogy melyik, milyen iskolába jársz. Mert ha bármelyik iskolában lehet valaki ötödikes, vagy tizedikes, az biztos, nagyon fontos az iskola, mert csak itt vannak ezek a diákok, csak itt vannak ezek a tanárnénik, tanárbácsik, csak itt van az az osztály, ahová te jársz most. És ez mindig nagyon erős kapcsolatú és kötődést jelent. És akkor befejezésül megkérdezem, hogy de milyen lehet Isten iskolájába járni? Milyen lehet az a terem, az az osztály, az az iskola? És milyenek lehetnek azok a pedagógusok, akik Isten tantermében tanítanak? Nos, hát tudjátok már, említettem a bevezetőben, hogy ez a templom. Isten egy esztendőn keresztül ugyanúgy tanít bennünket, ugyanúgy vár bennünket, és ugyanúgy tanít bennünket, mint ahogyan az iskolai osztálytermekben tanulunk, hallunk, látunk, érzünk és szeretünk. Van tennivaló ebben az esztendőben is, különösképpen az, hogy ennek az évnek van egy új mottója, majd biztosan fogjátok hallani ezt, Assisi Szent Ferenctől vettük kölcsön. Ennek a mottónak, a mottó úgy hangzik egy nagyon rövid, hogy áldott légy Uram. Van egy ilyen ének, és biztos meg fogjátok menet közben majd tanulni. Áldott légy Uram, hogy ebben az évben nem csak arra gondolunk, hogy milyen jó, hogy ebbe az iskolába járok, milyen jó, hogy nem feleltem rosszul, milyen jól, hogy nem kellett felelnem, nem szólítottak föl ma, hanem sok minden más mellett arra is kell gondolni, hogy amiért és akiért ez az egész van, hogy a Jóisten az legyen áldott mindazért, ami történt és ami történik. Nos, ehhez kérünk segítséget a Szentlélek Istentől ezen a mai napon, tanév szeptember 2026. szeptember 1-én itt Törökszent Miklóson ebben a templomban, hogy a Jóisten áldja meg ezt a tanévet, titeket és mindenkit, aki veletek foglalkozik, dolgozik, és mindenkit, aki ebben az országban, ebben a városban tanul, tanít és dolgozik. Amen. Rá is harangoztak.

Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő és az örökké valóság. Kérjük Urunkat, hogy gyümölcsözően használjuk föl ebben az esztendőben az új tanítást.

0: Segíts, Urunk, hogy elfogadjuk, hogy el tudjuk fogadni fele barátaink jó tulajdonságait, képességeit, valamint észrevegyük és kamatoztassuk a maguk tehetségét is. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Segíts, Urunk, hogy megőrizzük a hitet és a hozzád való hűséget. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Imádkozzunk Csepelényi György boldogálvatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitbe, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk Jézus Krisztus, te szolgálni jöttél közénk, erősíts meg mindannyiunkat a szolgáló szeretetben, az alázatban és az áldozatvállalásban, hogy ezáltal elvezessük hozzád mindazokat, akiket ránk bíztál, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicsőségére,
2: mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk Istenünk, tekints szívesen áldozati adományunkra, melyet oltárodra helyezünk, gyermeki odaadásunk, megvallásaként, adj gyermekeidnek igaz lelkületet, hogy adományunkat hívő lélekkel ajánljuk föl neked, és alázatosságunk tegye kedvessé előtted, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te minden időben gondunkat viseled, az egyházadat csodálatos módon kormányzod, a Szentlélek által megsegíted mindenkor, hogy gyermeki bizalommal legyünk hozzád, a megpróbáltatás idején esedezve kérjünk, az örömben pedig ne felejtsünk el hálát adni Krisztus Urunk által. Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdetik és vég nélkül zengik.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő hegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Miklós püspökkel, Szent András apostollal, Szent Kristóffal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget, erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testvéri papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy is színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vont magadhoz érgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testi véreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
0: Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
4: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
4: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
5: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség.
4: Köszönöm mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te mennyei eledellel tápláltál minket, árazd el szívünket szent lelked örömével, hogy amiben most a szent áldozás révén részesedtünk, azt örök jutalomként elnyerjük Krisztus a mi Urunk által. Most a szentmise befejezéseként fogadjátok az áldást, és ebben az áldásban a Szentlélek segítségét is erre a tanévre. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkesülök, pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogság a szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbeni járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére, körüljárnak a világban.
3: Isten helynök atyát, főtisztelendő Boldás Péter plébános atyát, Polyák Tóth Klára főigazgató asszonyt és Kocsis Orsolya tagintézmény igazgató asszonyt Pánti Endre sírjának megkoszorúzására.

0: Assisi Szent Ferenc, tégy békéd eszközévé. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda megbocsátást. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. Ahol kételj, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt. Ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjem másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Amen.
1: Felkérem főtisztelendő Juhász Ferenc helynök atyát, hogy áldja és szentelje meg a táskákat, sálakat és nyakkendőket.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istenünk, tőled száll alá az áldást teljessége, s áldó könyörgésünk hozzád emelkedik. Védelmezd jóságosan ezeket a gyermekeket, akik taneszközeiket bizakodó áhítattal hozzák eléd. Add, hogy a világ tökéletesítésén tevékeny munkálkodással dolgozzanak, tanulmányaikban sokat megismerjenek rólad és a teremtett világodról. Növekedjenek korban, bölcsességben és kedvességben, előtted és embertársaik előtt. Legyenek derék polgáraivá egyházadnak és nemzetünknek. Szellemiekben való gyarapodásuk váljék javára családjuknak és egyház községeinknek, Krisztus a mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Jubileumi tanévnyitó szentmisét közvetítettünk a Török Szent Miklós és Szent Háromság templomból. A szentmise főcelebránsa Juhász Ferenc, Miskolc Mindszenti plébános, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke volt. A zenei szolgálatot a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola énekkara végezte. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
3: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Íme az Úr szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Ekevassák, kovácsolják kardjukat és lándzsájukat szőlőmetsző késé. Ez az Izajás próféta könyvéből vett idézet a központi gondolata 14. Leó pápának a 11. teremtésvédelmi imanapra mára kiadott üzenetének. Többek között azt írta, ma különféle válságoknak és meg annyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi, emellett szemlátomást egyre gyorsabb ütemben romboljuk a teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól, egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy sebzett világból. Az élet Istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó, Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. A Szent Atya arról is írt, 16. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért csokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassák kovácsolni a kardot prófétai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás, üzente a pápa. 5. éve tartanak nyárvégén szülő megáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén Egerben. A katolikus keresztény világban a szülő, mint szimbólum is nagyon fontos, amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán, emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István delegált rektor helyettes a tegnapi eseményen. Elmondta még, a szülő beszédes valóság, a szülővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka, így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, és azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát is kérik a gazdák a jó termésért. Molnár Ádám az Egyetem Szülészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokigazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti a hatását, azonban az elkövetkező időszakban még több minden változhat. Csapadék jót tenne, ez a növény egészsége a következő évjáratok termése szempontjából is fontos lenne. Azt már biztosan látni, hogy a termés mennyisége idén az átlagosnál kevesebb lesz, hektáronként 6 tonna szőlőt várnak a gazdálkodók. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának. A ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyházmegyéből érkeztek. A többiek pedig az ország számos szegletéből, Budapestről és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről jöttek. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba egriesek volt. A dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér és közbenjáró ima volt, mint három nap a program, a lelki gyakorlat alatt minden résztvevő szentgyónást végzett. Mió Barada tanításaiban, Európában, Ázsiában és Afrikában végzett missziós útjai során szerzett tapasztalatai, történetei alapján hangsúlyozta, mennyei zuhanyzó a gyóntatószék, ahová piszkosan megyünk be és tisztán jövünk ki. Kiemelte, a bűn és a bűnös életvitel mennyi testi-lelki betegség oka, ezért fontos, hogy bűneinket fajtájuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen harcoljunk. Hozzátette, Jézus azt szeretné, hogy mi legyünk az ő tabernákulumai. Környezetünkben Isten békéjét érezzék bennünk és általunk, az öröm, az optimizmus és a remény terjedjen a világban. Ahol ott van Isten szeretete, ott az ördögnek nincs helye. Mió Barada hangsúlyozta, Isten irgalmas Isten. Isten irgalmának ajtaja nyitvál azok előtt, akik nem akarnak többé vétkezni, és bűnbánatot tartanak. Ha szívemből megbocsátok az ellenem vétőknek, akkor béke lesz bennem, Jézus pedig kérnem kell, hogy a sebeimet gyógyítsa be. Mió Barada elmondta, az ima a lélek lélegzetvétele bennem. Az ima által Isten lelke tölt be békével, szeretettel és örömmel. Arra kell törekednünk életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel, és Jézus öleljen a karunkkal. A mennyországhoz pedig egyetlen kulcs van, a szeretet. Az Egri Rozália temetőkápolna búcsúi ünnepe szeptember 6-án lesz, 16 órakor. Az ünnepi szentmisét dr. Szabkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója mutatja be. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri szentmisék után körmenet és agapé is lesz. Szeretettel várnak mindenkit. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. Father John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított, létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott személytelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora agya szeptember 19-én és 20-án Füzérrabdványban, 21-én Miskolcon, 22-én pedig Egerben lesz. A hegyközi karizmatikus megújulás Facebook oldalán ezzel kapcsolatban a részletek is megtalálhatóak. Szeptember 19-én, 20-án tehát Füzérradványban, a római katolikus templomban, dicsőítés, tanítások, szentmise, szentségimádás, ima, gyógyulásokért, és aztán a program ezzel folytatódik, szeptember 21-én Miskolcon a Diósgyőri római katolikus templomban este 6 órától, illetve szeptember 22-én kedden 17 órától Egerben a Ciszterci templomban. Újraindul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztálytagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Ma nyílt meg a lehetőség a jelentkezésre. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvénysorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Salkaházi Sára a szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választhatták Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek majd. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a háladás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migazi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. Aznap 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmából rádión külön standdal készül majd a helyszínen, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját, amely több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl, a napi evangélium mellett csatlakozhatnak közvetlenül rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott. Elinnen, mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el és menj ki belőle. Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták. Mi ez? Akkor a hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ki ismeri az ember belső dolgait, ha nem az ember lelke, amely benne van? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten lelke. Mi megkaptuk Krisztus gondolatainak ismeretét. Hogy megismerjük a világot, tanulnunk kell, és logikusan következtetnünk. Krisztus kinyilatkoztatásában alapvető igazságok vannak, amelyet meg kell tanulnunk. Főleg a keresztségre készülő hittanulóknak ez az egyik alapvető feladata. Van Krisztus ismeretének egy olyan foka, amelyet hitetlenül a Szentlélek elnyerése nélkül is el lehet sajátítani, és bizonyos fokig művelni. Sok minden megtanulható a hívő keresztényektől. A hitigasságok egymással egybevethetők, bizonyos következtetések vonhatók le belőlük, és így tovább. Azonban más annak a tudása, aki a keresztségben a Szentlélek által a Szent Háromság egyisten belső életére lett rákapcsolva, akinek örök élete van. Számára Krisztus gondolatai, azok legalábbis, amelyeket nyilvánosan feltárt nekünk, és amelyeket a szent evangelisták leírtak, kijelölik az ő életútját, az üdvösség útját, amelyről le nem akar térni. A valódi Krisztus hívő Krisztus meghirdetett igazságaira építi az életét. Van azonban egy harmadik ismerete is Krisztusnak, amikor a Szentlélekben Krisztus azon gondolatait is ismerjük valamiképpen, amelyekről nyíltan sohasem beszélt. Ezt az ismeretet a Szentlélek adja, és mivel a Szentlélek nem haladja túl a Krisztus által adott kinyilatkoztatást, ez a fajta ismeret kifejezhetetlen, kimondhatatlan, megfogalmazhatatlan. Kizárólag nekünk szól, mint szellemi, belső látomás, mint egy fönséges zenemű hallgatása, amelyet, ha szavakba akarnánk foglalni, szinte nevetségessé válnánk. Ezért érdektelen és unalmas sok látomásos könyv, mely több száz oldalon ismételgeti azt, amit minden átlagos hittudással rendelkező keresztény tud, csak éppen felhiggítva, érzelmeskedve adja elő, hogy fogyaszthatóbb legyen. Ilyenek az apokrif evangéliumok mind, amelyeket éppen az különböztet meg egyértelműen és határozottan a kánoni evangéliumoktól, hogy mesterkéltek, erőltetettek, rendszerint a lényegtelen tolják előtérbe, azt színezgetik, hogy az érzelmekre hassanak. Nem mind csalók az ilyen lelkiírók, de nem elég intelligensek ahhoz, hogy hallgatnának, belátva, hogy a megtapasztalás, a szellemi látás, a zene sokkal hatalmasabb. Ők mindenáron szavakba akarják önteni a szavakba önthetetlent, ahelyett, hogy tettekbe öntenék, lelkes és boldog önfeláldozásba, a szenvedések békés elviselésébe, az ember feletti megbocsátásba.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Viem, kto si, Boží svätý. Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom. Nechaj nás, čo ťa do nás Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, Boží svätý. Ježiš mu pohrozil. Mlč a vyjdi z neho. Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli. Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú. A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: O Jézus tényleg él a Szandeo Kapernaumo, ande la Galilea koforo, ha e szako szavaton ez kotheszityár lasz. Lesko szityárimo szakon ez bára csuda szaper lasz, ke leszka vorba putyára szasz. Szaszandeek hangériek manuskaszek biúzsoinker lászande peszki zór. Kodo manus bára vorba szakot hedaz duma leszke, getoszár Andretyi vorba. Cse grízsa sziamen karingek ávreszte názáretoszko Jézus. Pe amárok haszárimo a vilan. Zsánapkon szán le dév leszko szunto. O Jézus, pe leszte poroncsi szárdas, kutyil Andretyo mújhaj zsávrianda leszte. Pe kadio biúzso pejp húsina das le manuses, haj ávri géla szanda leszte, bikodo lako, ke vareszo desker doszá szande leszte. Szakon muci szájlasz, haj maskar iekáv reszte pennas, cse vorbaj kadi, kaborbáre putyára sziles, kenke vile biúzse duhon zsanelte poroncsil, haj ke ávri zsanandele huinde manusa. Leszki szirma krujál pírlasz, pej intrego phúv.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangéliumnak Lukás. Jesus ging hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte die Menschen am Sabbat. Sie waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er redete mit göttlicher Vollmacht. In der Synagoge saß ein Mann, der von einem Dämon, einem unreinen Geist besessen war. Der begann laut zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus: Schweig und verlass ihn. Der Dämon warf den Mann mitten in der Synagoge zu Boden und verließ ihn, ohne ihn jedoch zu verletzen. Da waren alle erstaunt und erschrocken, und einer fragte den anderen: Was ist das für ein Wort? Mit Vollmacht und Kraft befiehlt er den unreinen Geistern und sie fliehen. Und sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Az új tanév megkezdése valamiképpen mindenki számára nagyon fontos. A gyermekeknek, fiataloknak, akik megkezdik a tanulást, vagy már meg is kezdték az új tanévben. A szülőknek, akik szemük fényét kisebb-nagyobb gyermekeiket küldik az iskolába. A nagyszülőknek, akik remélik, hogy ember lesz kis unokájukból. A nevelőknek, oktatóknak, az intézmények dolgozóinak, akiknek nagy és szent hivatása az, hogy a jóra, igazra, szépre, szentre neveljék a gyermekeket, a fiatalokat. Az egyházi és az állami vezetőknek is nagyon fontos a tanév megkezdése és az egész tanév. Azoknak, akik az egyház és a haza jövőjét szívükön viselik. Éppen ezért szeptember első napjaiban ismertetem négy kiváló és egyúttal szent nevelőnek gondolatait a neveléssel kapcsolatban. Ismerjük meg a következőket: Kalazanci Szent Józsefet, Boszkó Szent János, Mazzarello Szent Máriát és Merici Szent Angélát. Röviden az életükről és buzdításaikról a neveléssel kapcsolatban. Nevelésjelveikből, célkitűzéseikből legalább néhány gondolatot hozunk. A mai napot kezdjük Kalazanci Szent József élettörténetének ismertetésével, ez nagyon rövid ismertetés lesz, utána az ő gondolatait hallgathatják a kedves rádióhallgatók. Kalazanci Szent József 1557-ben született, és 1648-ban halt meg. Annak ellenére, hogy ez több száz évvel ezelőtt történt, és

megaláztatás útján lehetséges. Ez akkoriban nagyon drága mulatság volt. Hogyan lehetne a szegény gyerekek taníttatását megoldani, ez volt számára a legfontosabb kérdés. Első próbálkozásával a római plébániai iskolák tanítóihoz fordult, de hiába kérte őket, sem ők, sem szerzetesek nem vállalták a segítést. Ekkor ébredt József hivatására. Isten azt várja tőle, hogy maga vegye kézbe a szegény ifjúság nevelését. Don Antonio Brendani, a Tiberisen túli szegény negyed Santa Dorotea templomának plébánosa befogadta. Két szobát ajánlott fel, és a maga segítségét. Így két másik pap bekapcsolásával 1597 őszén megnyílt, hogy pasztor történetíró írja, Európa első ingyenes iskolája. Egy hét múlva már 100 tanulójuk volt. A létszám olyan gyorsan nőtt, hogy Józsefnek több papot kellett alkalmaznia. Két év múlva már házat bérelt, elhagyva vendéglátó gazdáját. Az új házban József a többi tanítóval közösségi életet élt, ő volt az elöljárójuk és az iskola igazgatója. Az iskolát és önmagukat a hívek jólelkű adományaiból tartották el. Innét ered a kegyes iskola elnevezés. Két év múlva már 700-ra emelkedett a tanulók száma. Egyészben kalazanci Szent József maga akasztotta fel az udvaron a kis iskolaharangot. Leesett a létráról, és lábát törte. A baleset híre, ime a rosszból is lehet valami jó, sőt nagyon jó, megsokszorozta az iskola jótevőit. A törés azonban rosszul heggett össze, és a fájdalmak mellett azt eredményezte, hogy József élete végéig sántított. 1611-ben már 1000 diákot számlált az iskola. Köztük nem egy zsidó fiú is volt. Kalazancius biztatására iratkoztak be, miután megígért a rabbiknak, hogy a fiúkat nem próbálják az iskolában vallásuktól eltántorítani. A megnövekedett létszámnak megfelelően most már egy nagy épületet kellett vásárolniuk. Nem sokára Rómán kívül is újabb házakat nyitottak, sőt, csak hamar Európa több országában is elterjedt. Eljutottak Lengyelországba, Magyarországra is. Kegyes tanítórendnek, vagy más néven piaristáknak hívták és hívják őket. Hála Istennek legalább ők nagyon szépen dolgozhattak, sok-sok nehézség közepette az elmúlt, az a bizonyos 40 év alatt, amikor csak 8 egyházi iskolának a működését engedélyezték. Nagyon sok támadás érte kalazanci Szent Józsefet. Sokat szenvedett testileg, lelkileg. De most hallgassunk inkább az ő szavaiból néhány nagyon fontos gondolatot. Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről. Így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrző angyalaik látnak el. Olyanok az ifjak, mint a facsemeték. Könnyű a tetszésünk szerint arrafelé fordítani lelküket, amerre akarjuk, ám de ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, milyen nehéz lesz már hajlítani őket, sőt néha teljesen lehetetlen is. Pedagógusok, figyelem! Sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát. A nevelők így lesznek méltók arra, hogy Urunk, akit alázatos szívvel kérünk, az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse nemet tisztségük betöltésében, és végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa, aszerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Kalazanci Szent József ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te kalazanci Szent József áldozó papot, olyan nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük

0: igazság szolgálatában Krisztus a mi Urunk által.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon, szeptember 1-én az Egonok és az Egyedek ünneplik nevük napját. Az Egon germán eredetű férfi név, amely az Ekke és Egin kezdetű neveknek, főként az Ekkehard névnek az önállósult rövidülése. Az Ekkehard egyébként annyit jelent, kard és merész. Az Egyed férfi név a görögből latinosított Egidius rövidült formája. Jelentése pajzsvívő. Más vélemény is van. Eszerint a régi magyar Egyed személynéve az egy számnév, vagy a szent jelentésű egy szó D kicsinyítő képzős származéka. Jelentése ez utóbbi esetben egyetlenke vagy elsőszülött. Akárhogy is van, sok boldogságot kívánok az Egonoknak és az Egyedeknek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, a mai kalendáriumban elsőként néhány szó Csernák Lászlóról, aki e napon született 1740-ben pápán. Ő fizikus volt, valamint matematikus. 1759 és 66 között Debrecenben a református kollégiumban volt iskolájában tanított retorikát, teológiát és metafizikát. Ezután Zürichbe ment tanulmányútra, majd Bécsben hallgatott fizikát. Tanulmányait Bázelben, Torinóban, majd Utrechtben folytatta. 1775-ben a hollandiai Deventer gimnáziuma felkérte tanárnak, majd a városban is telepedett le. A 70-es években több orvosi és fizikai témájú értekezést publikált. Fizikai művei a halmazállapotváltozás és a látens hő kérdés körében születtek. Fő munkája az egész számok törzstényezőkre való felbontását megadó táblázata volt, amely elsőként tartalmazott 1 millió feletti számot. Munkáját a kor legnagyobb matematikusa, Gauss is elismerte. Bár Hollandiában élt, művein neve mellett a Pannonius jelző mindig szerepelt. Senapon született Veronában 1862-ben Kövesligeti Radó csillagász. Már pozsonyi középiskolás évei alatt új módszert dolgozott ki az állócsillagok parallaxisának kimutatására. A Bécsi Egyetemen matematikát, fizikát és csillagászatot hallgatott, doktori oklevelet szerzett, majd a bécsi csillagvizsgáló asszisztense lett. Itt figyelt fel rá Konkoly Tege Miklós, és meghívta Ógyallai csillagvizsgálójába obszervátornak. Később a Pesti Tudományegyetemen Ötvös Lóránc tanár segédje lett. 89-től pedig a kozmográfia és a geofizika magántanára. Munkásságának első szakasza az elméleti csillagfizikai kutatások jegyében telt. Elsőnek sikerült reális értékeket kapnia a színkép intenzitás eloszlásának méréséből a csillagok felszíni hőmérsékletére. Ógyallán részt vett az égi egyenlítőtől délre elhelyezkedő csillagok színkép katalógusának összeállításában. A gyakorlati tevékenységekben is jeleskedett. Megszervezte a budapesti, fiumei, kolozsvári, ungvári, kalocsai, kecskeméti és ógyallai állomásokból álló hazai szeizmológiai hálózatot. Mint a Nemzetközi Földrengési Szövetség örökös főtitkára, a világ szeizmológiai kutatásait egy évtizeden át Budapestről irányította. Ebben különösen hasznára vált imponáló nyelvtudása, ugyanis 6 nyelven, magyarul, németül, angolul, olaszul, franciául és latinul fogalmazta meg tudományos értekezéseit. 1906-ban megalapította a Magyar Földrengési Számoló Intézetet és az Egyetemi Földrengési Obszervatóriumot. Foglalkozott a földrengés előrejelzés lehetőségeivel. Felvetette, hogy mérni kell a feszültség alatt lévő kőzetben terjedő hullámok sebességét. Senapon hunyt el 1955-ben Simanek Emil, aki feltalálta a róla elnevezett hatütemű dízelmotort és egy új rendszerű karburátort is feltalált. Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd Berlinben volt hosszabb tanulmányúton. Hazatérve előbb a magyar fegyvergyár, majd a Ganzgyár főmérnöke lett. Munkássága a hőerőgépek, emelő és hűtőgépek elméleti és szerkezeti kérdéseire terjedt ki. Tanulmányai közül a legismertebb a róla elnevezett hatütemű dízelmotor és egy új rendszerű karburátor. Vákum ellenében működő gázturbinára tett javaslatával megelőzte a külföldet. Az iparral állandó kapcsolatot tartott, mint tanácsadó, szakértő és tervező. Tervei szerint épült a bánhidai erőmű és az első magyarországi hűtőház. Senapon nyitották meg 1847-ben a Pest-Szolnok vasútvonalat. A rövid életű Magyar Középponti Vasúti Társaság az ország második vasútvonalát, az 1846. július 15-én üzembe helyezett első Pest-Váci vonal elkészülte után alig több mint egy évvel nyitotta meg. A nyugati pályaudvarról indult két gőzvontatású szerelvényt a szolnoki Tisza pályaudvaron ünneplő tömeg fogadta. Az ünnepi beszédet Kossuth Lajos mondta el, a rendezvényen részt vett Széchenyi István is. Petőfi már 1847-ben végigutazott a szolnokig megnyitott vonalon. Ez az utazás ihlette a Vasúton című vers megírására. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 185 vajdasági család részesül a Katolikus Karitász iskola kezdési támogatásában. Az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el, közölte Paskó Csaba, a szabadkai Karitász elnöke. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója a támogatások átadásakor elmondta, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű program célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést a családok számára. A szervezet nem csak iskolatáskákkal és tanszerekkel segíti a diákokat, hanem szükség esetén korrepetálással és más eszközökkel is támogatja őket. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MT-vel. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kisdiák kapja, akiknek az iskolakezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet, iskolatáska, tolltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki az első tanévüknek. Elkezdődött a 2026-27-es tanév, így sok százezer diáknak véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, jelentette be tegnap a Nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be a tárcavezető a Facebookon. A belügy javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozatbiztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben, tudatta Pósai Gábor. Elkezdődött a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Áfamentessé váltak mától a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mától 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derült ki az Esti Magyar Közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint több mint 2 milliárd 481 millió forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás elhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene a második negyedévben a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett, ami 0,1%-ponttal nagyobb az első becslésben közöltnél. Az ötödik negyedévez zsinórban, amikor nő a gazdaság. Kiterjeszti a kormány a várandós gondozás keretében végzett szifilisz szűrést. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint ehhez idén 74 millió, jövőre pedig több mint 400 millió forint forrást biztosítanak. Az épületek korszerűsítését sürgeti az Építési Vállalkozók Országosztag Szövetsége. Hangsúlyozzák, az egyik leggyorsabban mozgósítható energetikai tartalék a meglévő épületek energiafogyasztásának csökkentése. Végül az időjárásról, derült az ég, csapadék nem hullik, a szél élénk, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul, holnap is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a szél sem nagyon élénkül majd meg. Híreinket hallották.
1: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek a

Sok szeretettel köszöntöm a Zenemesterei hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Vasvári Bernadett. Mai műsorunkban az első emelet történetét ismerhetik meg. Az együttes 1982-ben Budapesten alakult. Alapítói a Solaris együttesből átigazolt Kisszabó Gábor, Bogdán Csaba és a Lobogó instrumentális zenekar billentyűse Berkes Gábor. Pár napra rá csatlakozott Tere István és Raus Ferenc a Solaris zenekarból. Néhány nappal később Cser György énekesként lett tagja a zenekarnak. Első koncertjük 1982. november 13-án volt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem pinceklubjában. Ezt követte néhány nappal később a budapesti bemutatkozás a Fővárosi Művelődési Ház körtermében. A zenekar ekkoriban főleg egyetemi klubokban lépett fel. 1983 tavaszán Raus Ferencet Tóth Vilmos váltotta fel. Most következzen 1984-ből az Amerika című dal.

1983 nyarán az Ergo nyári turnéján az első emelet volt az előzenekar. Itt több ezres tömeg előtt mutatkoztak be. A siker túl nagy volt egy előzenekarhoz képest, ezért csökkentették a műsoridejüket. Az első kislemez is ebben az évben jelent meg, ezen még Cser György énekelt, majd a sok feszültség miatt távozott a zenekarból. A zenekar énekest keresett. A választás az Óceán együttes frontemberére, Patkó Bélára, azaz Kikire esett. 1983 telén még egy csere történt. Tóth Vilmos helyére Szent Mihályi Gábor, azaz Michel került a dobokhoz, és ebben a felállásban zenéltek 1987-ig. Most következzen az Édes Évek című dal 1985-ből.

Az első emelet az 1984-es tavaszi popmeccs gálán az év ígérete díjat kapta. A bemutatkozó album 1984 őszén jelent meg. A lemezbemutató koncertet az Almási téri szabadidőközpontban tartották, ahol a csapat ezek után gyakran megfordult. Több teltházas koncertet adtak. A dalok szövegét Geszti Péter írta, aki a Dadogós Break sikere után teljesen átvette ezt a szerepet. Az akkori jellegzetes első emelet betűtípus ötlete Kozma Péteré volt, aki grafikusként segítette a zenekart. Majd később Fazekas Zsolttal néhány videóklip és koncert rögzítésére is sor került. A folytatásban a Táncos Nő című dal következik.

Az első emelet 1985 nyarán a Petőfi csarnokban forgatta a Linda című sorozat egyik részét az együttes koncertjén. Ez év őszén Svájcban léptek fel, a Genfi Rádióban élő koncertet is adtak. Majd itthon megjelent a második lemezük, és 1986. februárjában a Pop Match Gálán három első helyet gyűjtött be a csapat. A Tessék Választani című fesztiválon is felléptek, de az illetékesek az Állj vagy lövök című dalt csak Állj mert jövök címmel engedték bemutatni. Nyáron aranylemez lett a második albumuk, és ősszel a harmadik album is megjelent. Ezek után egy 50 előadásos turné kezdődött, melyen Linda, azaz

0: csatát én nyertem!
1: Az első emelet harmadik lemeze 1986-ban aranylemez lett, majd 1987-ben megjelent a negyedik nagy lemez. 1988-ban 11 díjat gyűjtöttek a pop meccsen, majd újabb koncertturnéba kezdtek, melyet a Turné 88 című lemezen is kiadtak. Majd megjelent a Naplemez című stúdióalbumuk, ez volt az első lemezük, amely CD-n is megjelent. Ősszel Kis Szabó Gábor hivatalosan visszatért a zenekarba, így ő lett a régi új basszusgitáros, ezért 1989-ben a négy tagú első emelet létszáma 5-re bővült. Ez lett a klasszikus 5-ös felállás. 1989-ben a 7. album a Vadkelet is elkészült. A pop meccsen 8 első helyjel csúcsot állítottak fel, majd Csehszlovákia magyar lakta településein is koncerteztek. Az első koncert Füleken volt, ahol 5000 ember előtt álltak színpadra. Az Esti Hírlap szavazásán az év végén az év zenekara címet is elnyerték. A folytatásban következzen most a Csak azért is szerelem és a középkori házi buli.

Az első emelet utoljára Olá Ali emlékkoncertjén játszott 1992 nyarán, majd mindenki saját útján folytatta a zenei karrierjét. Berkes és Michel Geszti Péterrel megalakította a Repülők zenekart. Majd megalakult az Emberek zenekar. Kisszabó albumán Berkes és Bogdán Csaba dolgozott. Kiki szintén Bogdán Csabával készítette szólólemezét, és az albumot Kisszabó Gábor irányítása alatt adták ki. 1997-ben megjelent a Best of lemez és egy válogatás CD Dance Party az emeleten címmel, ahol ismert előadók dolgozták fel az együttes lágereit. 5 év szünet után, 1997-ben egy teltházas Budapest sportcsarnokbeli koncerttel tértek vissza, majd 2003-ban a Siófoki Sport egy fesztiválon, és 2007-ben Kiki jubileumi koncertjén a Művészetek palotájában állt össze újra a csapat pár dal erejéig, melyet

A 25 éves évfordulót 2008-ban a Szima csarnokban több ezres tömeg előtt ünnepelte az első emelet. Majd több kiemelt rendezvényen jelent meg, és aratott sikert régi és új rajongó tábor előtt. 2009-ben több állomásból álló koncertet is adtak szerte az országban. Bogdán Csaba egyéb elfoglaltságai miatt nem tudta vállalni a zenekarral való munkát, így Kelemen Tamás lett a zenekar gitárosa. 2009 őszén megszületett az elhatározás, hogy a zenekar új dalokat fog írni. A csapat 2010 elején alkotótáborba vonult és három új dal készült. A dalok szövegét a korábbi sikerekhez hasonlóan Geszti Péter írta. A 2010-es évben az együttes úgy döntött, hogy a megújulást több területen is végigviszi. 2010-ben több mint 20 koncertet adtak határon innen és túl. A zenekar 30. évében 2013. december 28-án a Papp László Budapest Sportarénában adtak koncertet, mint a zenekar utolsó koncertjét. Műsorunk folytatásában a Dadogós Break következik.

2017-ben Berkes és Kiki egy beszélgetés során megállapították, hogy hiányzik a közös zenélés, és szívesen folytatnák. Ekkor megkeresték Bogdán Csabát és Kisszabó Gábort, hogy lenne kedvük újra zenélni. De ők más munkájuk miatt elzárkóztak ettől, így a már korábban is velük együtt zenélő fiatal zenészekkel, Hastó Zsolttal és Kelemen Tamással Emelet néven újra kezdtek turnézni. 2022-ben az együttes megalakulásának 40. évfordulója alkalmából jubileumi turnéra indultak, amin újra együtt játszott az első emelet keretein belül három őstag, Kiki, Berkes Gábor és Szent Mihály Gábor, akik Hastó Zsolttal és Kelemen Tamással kiegészülve járták az országot. 2022-től már újra első emelet néven. 2022. december 28-án kettő az egyben születésnapi nagy koncertet adtak a Budapest Sportarénában. Első emelet 40, Berkes 60. Ezt a két születésnapot ünnepelték nagy sikerrel, telt ház előtt. Jó hangulat és látványos előadás volt, melyen négy formációt láthatott a közönség. A jelenleg és a jövőben is koncertező első emelet zenekart, Berkes Gábor 60. születésnapja alkalmából az Emberek és a Repülők zenekart, valamint a koncert végén az első emelet a klasszikus ötös felállás lépett színpadra. A folytatásban következik az Óvatosan lépkedj.

A 2022. december 28-án megtartott jubileumi koncert után folytatják tovább a zenélést. Mivel a zenekar betöltötte fennállásának 40. évét, a 2023-as évtől első emelet 40 plusz elnevezésű turnéval vágnak neki a koncertezésnek. Kedves hallgatóink, a Zenemesterei mai műsorában az első emelet zenekar életútját mutattuk be. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és további tartalmas rádiózást kíván az adás szerkesztője, Vasvári Bernadett.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádámot hallják. A zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Kvasinger Jenő és Csompos Péter kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket mondunk, majd az Erdőfohásza című műsorunk szól. Mai műsorunk első felében az Egri Cserkészek nyári táborába látogatunk, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 9. része hangzik el. Az óra második felében Legyetek szentek lelkiségi irodalmi műsorunk szól. Ebben Anselm Grün a Szépség című művének 8. részét Varga Orsolya tolmácsolásában hallják. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunkkal várjuk Önöket, még kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunk szól. 15 órakor a hírek után Kalazanci Szent József nevelésről szóló gondolatait ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Majd a hitvalló szól, melyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival Jézus csodáinak jelentőségéről beszélget. 16 órakor a hírek után a 7 évfordulója című műsorunk szól, majd az iránytű következik. A mai műsorban a pénteken kezdődő 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra hívunk meg mindenkit, Bíró Tiborral, a főszervező Cinemisz Kft. Ügyvezető igazgatójával. Programokról, újdonságokról, hagyományokról, nemzetközi filmsikerekről, zenei előadásokról és életműdíjról is lesz szó. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
2: A Cinefest idei életműdíjasa az Gáspár Sándor színművész lesz, aki azt gondolom, hogy a mozinézőknek nagyon is ismerős lehet, hiszen számos ikonikus és rendkívül sikeres magyar filmben játszott, többen főszerepet is játszott, és ezek közül egyébként az Üvegtigris és a Csapdecsacsi című filmeket le fogjuk majd vetíteni a fesztiválon. Úgy, hogy egyébként őt kértük meg, hogy nevezzem meg két olyan filmet, ami számára a legkedvesebb, és azzal mutassuk be az ő munkásságát, és ő ezt a két filmet választotta. Részére az életműdíj átadása majd a fesztivál nyitó ünnepségén 4-én fog történni.
1: 17 órakor az szokott időben regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órakor rózsafűzér imádságra várjuk Önöket a készülékek elé, melyet a mai estén az Egri Fertájmesterek ima csoportja vezet. 18 óra 30 perckor híreket mondunk, ezután a Szentek Szent Élető Emberek című műsorunk szól, majd a napversét és a nap imáját hallgathatják meg. 19 órakor a hírek után Mustármag című műsorunk szól. Ebben Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója beszél a katolikus iskolák erősségéről. Majd esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 17. részét Pokornilia olvassa fel. Majd a lélekszava egyházi kis szótárunkban. Deli Lajos atya a családról elmélkedik szeptember 1-én a Teremtésvédelem világnapján. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, még kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után Egyházfórum című műsorunk szól, ennek témája a teremtésvédelem lesz. Előtte még azonban műsorismertetéssel várom Önöket, úgyhogy tartsanak velünk addig is.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 185 vajdasági család részesül a Katolikus Karitász iskola kezdési támogatásában. Az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el, közölte Paskó Csaba, a szabadkai Karitász elnöke. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója a támogatások átadásakor elmondta, a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű program célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést a családok számára. A szervezet nem csak iskolatáskákkal és tanszerekkel segíti a diákokat, hanem szükség esetén korrepetálással és más eszközökkel is támogatja őket. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MT-vel. A legnagyobb csomagot 56 első osztályos kisdiák kapja, akiknek az iskolakezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet, iskolatáska, tolltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki az első tanévüknek. Elkezdődött a 2026-27-es tanév, így sok százezer diáknak véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, jelentette be tegnap a nagykanizsai országos tanévnyitón Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be a tárcavezető a Facebookon. A belügy javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását, az áldozatbiztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben, tudatta Pósai Gábor. Elkezdődött a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Áfamentessé váltak mától a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mától 6 évre érvényes Ungár Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derült ki az Esti Magyar Közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint több mint 2 milliárd 481 millió forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás elhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene a második negyedévben a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett, ami 0,1%-ponttal nagyobb az első becslésben közöltnél. Az ötödik negyedévez zsinórban, amikor nő a gazdaság. Kiterjeszti a kormány a várandós gondozás keretében végzett szifilis szűrést. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint ehhez idén 74 millió, jövőre pedig több mint 400 millió forint forrást biztosítanak. Az épületek korszerűsítését sürgeti az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Hangsúlyozzák, az egyik leggyorsabban mozgósítható energetikai tartalék a meglévő épületek energiafogyasztásának csökkentése. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Az erdő fohásza.
1: Sok szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Nemrégiben sorozatot indítottunk az EGRI 212-es számú Bornemissza Gergely cserkész csapat nyári táboráról. Ma a sorozat befejező riportját hallják. A riporter Farkas Erzsébet.
2: Luterán Tündét, a 212-es számú Bornemissza Gergely cserkész csapat őrsvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Éves táborotokban találkoztunk, Eger mellett Egerbaktán. De mióta is vagy te tulajdonképpen cserkész?
3: Én elsőként 2017-ben csatlakoztam a cserkész csapathoz. Egyébként eredetileg én nem is szerettem volna cserkész lenni, nekem a húgom szeretett volna nagyon, és én ezt túl nomádnak és ijesztőnek találtam is, hogy ez mennyire unalmas. A 9 éves fejemmel, úgyhogy végül a talándő őrsvezetőm hozott be minket ebbe a csapatba, és akkor végül így itt maradtunk, meg tetszett is. Mostanra már őrsvezető vagyok, van egy saját kis őrsöm, nincsenek is kevesen, 11-en vagyunk, úgyhogy azóta meg már szerves része vagyok a cserkész mozgalomnak, voltam különböző vezetőségi táborokban, országos és kerületi programokon is. Az első táborom az 2018-ban volt Parácsosváron, és azóta minden évben van, hogy több táborban is megfordulok.
2: És visszaemlékszel a kezdeteknél arra, hogy mi volt az a pont, amikor elvarázsolt téged ez a cserkészet? Hiszen azt említetted, hogy az elején nem akartál cserkész lenni. Szóval mi volt a hívó szó, vagy az a varázslat, ami miatt elkezdtél érdeklődni ez iránt?
3: Talán a közösség az mind a mai napig bent tart ebben. A játékok. Nyilván egy kisgyereként ez még fontosabb, hogy minél többet játszunk, minél mozgalmasabb legyen egy tábor vagy egy program. A tábortűz is, akkor még ugye nem voltak ilyen tűzgyújtási tilalmak, és akkor lehetett rendesen tüzet gyújtani, és akkor mindig különböző alakú tábortűzet tudtak a nagyobbak készíteni, építeni.
2: Mire tanítja meg a cserkészet a fiatalokat?
3: Arra, hogy segítőkészek legyenek, hogy talpra esettek, hogy a legapróbb dolgokban is meglássák a jót, és azt, hogy mit lehet azokból kihozni. Az, hogy együtt tudjunk működni, hiszen nagyon sokféle programot szervezünk, mindig sok segítőkész emberre van szükségünk, úgyhogy én elsősorban ezeket tudnám mondani, hogy talpra esett is életre való gyerekeket nevelünk.
2: Minden programban megpróbálsz részt venni? Már amit a tanulmányaid engednek, tehát cserkészként aktív vagy, aktív cserkész életet élsz?
3: Igen, nagyon aktív cserkész életet élek. Szinte az összes programon ott szoktam lenni, és elég sok olyan program van, amit én szoktam szervezni, vagy ha nem is feltétlen csak én, akkor legalább valamennyire a program szervezésében benne vagyok, és a lebonyolításában. Úgyhogy igen, elég mozgalmas életet élek.
2: Milyen programok ezek? Milyen programokban szoktál részt venni?
3: Hát az első és legalapabb az az őrsgyűlés, amit az őrsöknek szokott mindig az őrsvezető készíteni. Ez van, hogy akár havonta egy-két alkalom, de van, hogy minden héten a megrendezésre kerül. Vannak emellett csapatprogramjaink, például csapatkarácsony, farsang, van a próbatáborunk, ahol az újoncok kipróbálják, hogy milyen is a szülők nélkül egy ilyen félig nomád táborban eltölteni egy 3 napot, illetve a csapattábor. Ezek a legfontosabbak. Ezen kívül kerületi programokon is szoktam segíteni idén. Én végzem el a segédtiszti vezetőképzőt, itt az egyik feltétele ennek, hogy egy kerületi programot készítsünk, úgyhogy idén most már egy olyat is így a vállamra vettem, egyelőre ennyi.
2: Arról is említést tettél, hogy megtanulni a kis cserkészeknek a szülők nélkül megélni a mindennapokat. Könnyű vagy nehéz kihívás ez nektek cserkészeknek? Hát az öregeknek egyáltalán nem, de a kis cserkészeket a szülők hiányában pótolni mennyire könnyű vagy nehéz feladat ez? Te annak idején hogy emlékszel vissza a te személyes élményeidre, emlékeidre ezzel kapcsolatosan?
3: Hát megmondom őszintén, hogy nekem személyes élményeim annyira feltétlenül már nincsenek, én nem is voltam annyira kicsi, mikor ebbe így belekerültem, de egy-két emlékem van, hogy így például anya többször telefonált, inkább ő volt az, aki így aggódott értünk, de nyilván nekünk is hiányoztak az otthoniak. Inkább így a jelenlegi kisgyerkészeinkről tudnék beszámolni, egyébként nagyon talpra esett a brigád, és nagyon jól feltalálják magukat. Természetesen minden nap feljön az, hogy hiányzik anya is, hogy otthon szeretnének lenni, de a programokkal szerencsére mindig le tudjuk őket jól foglalni.
2: Most itt vagyunk a nyár kellős közepén, hát inkább már mondjuk úgy, hogy a nyár vége felé közeledünk. Jövő héten még itt egy hosszú hétvége, és utána pedig visszaálltok a dolgos mindennapokba, hiszen szeptembertől megkezdődik mindenki számára az iskola, ki általános, ki középiskolában, ki pedig egyetemen tanul. Hogyan marad meg a mindennapokban, mondjuk a te személyes életedben a cserkészet a folytatásban?
3: Érdekes lesz, mert én most kezdem az egyetemista éveimet, úgyhogy egyelőre még nem tudom, hogy hogyan fogom összeegyeztetni. Nyilván ebben van kicsit több rugalmasság, mint a gimnáziumban, hogy így hétvégére jobban le tudok jönni esetleg.
2: Azért, hogy nem Egerben tanulsz majd tovább.
3: Igen, Debrecenben fogok. És hát elsősorban szerintem az ősgyűlések, azok általában szombatonként szoktak zajlani. De egyébként eddig is néha jól meg tudtuk oldani, több egyetemista, meg gimnáziumos tanulója volt a vezetőségnek, és így is szuperül meg tudtuk oldani eddig a csapatprogramok szervezését.
2: Szoboszlai Szabolcsal való beszélgetésünkben már megemlítettük, hogy leköszön a csapatvezetői tisztségről, és te váltod majd őt ebben a tisztségben. Mit szóltál ahhoz, amikor felkértek erre a feladatra, és egyáltalán hogyan lehet az emberből, egy cserkészből csapatvezető? Megszavaznak? Elfogadnak a többiek? Mi ennek a rendje módja?
3: Másfél évvel ezelőtt kérdezte meg tőlem egy vezetőségi megbeszélés után, hogy lenne kedvem átvenni így a csapatvezetését, mert hogy így rám gondolt, hogy nekem vannak olyan kompetenciáim, hogy erre így alkalmas lennék. Én hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon örültem neki, igaz, fontolgattam, de egyébként magamban már tudtam, hogy igent fogok mondani. Nálunk cserkészeknél az a szokás, hogy van egy ilyen felnőtt tagi gyűlés, ennek azok a tagjai, akik 18. életévüket betöltötték, és ők összeülnek, és ők választják meg a következő csapatparancsnokot. Tehát, hogyha több jelölt is van, akkor nyer igazán értelmet ez, hogy a szavazásra választják meg. Viszont a csapatparancsnoknak kell rendelkeznie legalább egy segédtiszti képesítéssel, úgyhogy én most jelenleg azért is vagyok benne ebben a képzésben, hogy aztán át tudjam venni szeptembertől a csapatparancsnoki feladataimat.
2: És gondolom, hogy szeptembertől lesz feladatod, jó néhány, nem csak az új iskola elkezdése miatt és az egyetem elkezdése miatt, hanem akkor a cserkészetben is több feladat hárul majd rád.
3: Igen, azt még nem pontosan tudom, hogy hogyan fogom összeegyeztetni az őrsvezetői létemet a csapatparancsnoki léttel, hiszen most lett egy újonc őrsöm, ráadásul kiskamaszok, úgyhogy ez egy kicsit nehezített pálya.
2: De jók a kihívások, és azért vannak, hogy megoldjátok őket.
3: Igen, és a csapatparancsnoki feladataim az jobbjára ilyen adminisztratív feladatokból állnak, ilyen táborhelyet kell lefoglalni, ilyen-olyan civil szervekkel kell tartani a kapcsolatot. Ezen felül egyébként különösebb feladatom nincsen, és szerencsére nagyon sok segítséget kapok a vezetői társaimtól is.
2: És végül részben már utaltunk rá, de a riport végén mégis szeretném megkérdezni tőled ismételten, miért jó cserkésznek lenni? Aki most hallgatja ezt a beszélgetésünket, fiatal, és azt mondja, hogy én szeretnék cserkész lenni, akkor benne hogyan tudjuk felkelteni az érdeklődést a cserkészet iránt?
3: Nekem az egyik legmegtartóbb dolog az tényleg a közösség, és az, amikor kicsit kijövünk ide, főleg a nagy táborban a természetbe, barátok közé, tényleg nyugodt idő van, nem kell foglalkozni a szürke hétköznapokban zajló bármilyen problémákkal, vagy akár a telefont bújni. Talán ez az egyik legmegtartóbb dolog, amikor közösen leülünk egy fa alá, és akár gitározva, kicsikkel, nagyokkal együtt énekelünk.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Luther Ántündének, a 212-es számúból Nemisza Gergely cserkész csapat őrsvezetőjének. További életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
3: Köszönöm szépen.
1: Az elhangzott beszélgetésben az EGRI 212-es számú Bornemisza Gergely cserkész csapat nyári táborában jártunk. A riporter Farkas Erzsébet volt.

0: Most irodalmi sorozatunk 9. részét hallják, Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. A régi szép időkben még egyszerű volt akváriumot készíteni. Csak elmentünk egy ismerős üvegeshez, a sok közül, és elkértük tőle a hulladékot. A legtöbb üvegessel olyan kapcsolatban voltunk, hogy még rendszerezték, csoportosították is nekünk a lehulló üvegcsíkokat, darabokat. Ha kihívták valamelyik szakit üvegezni házhoz, mert például a szomszéd Pistike egy csinos kis lyukat ütött a konyhaablakon csúzlival, megkaptuk az egész táblát. Lett akváriumunk, dögivel. Most picike akváriumokat készítettünk, 10-20 liter körülieket, meg egy nagyot, egy 100 literest. A nagyot esővízzel töltöttük föl, a kicsik vártak a sorukra, üresen. Laci bácsi beindult. A nemes tűzeget női nejlon harisnyába tömkötte, aztán belógatta a nagy akváriumba. Gyula furcsán méregette, kacsingatott rám, hogy akkor most minden százas-e az öregnél, de minden százas volt. A randa női harisnyát benne hagytuk az akváriumban. Másnap délutánra az akváriumvíz olyan lett, mint a Lipton tea. Fiúk, most megmérjük az akváriumvíz kém hatását, mondta roppant komoly arccal, és elővett valami kütyüt, egy kémcsőszerű üveghengert, némi vegyszert és egy pipettát. Hümmögött, csepegtetett ide, csepegtetett oda. A lényeg az, hogy nagyon meg voltunk elégedve az eredménnyel. Nem értettünk semmit az egészből. A teaszínű vízzel feltöltöttük a kis akváriumokat, és mindegyiknek az aljára tettünk egy-egy zöld színű perlon vatta darabot. Minden akváriumba egy-egy pár neonhal került. Utoljára a vödörben láttam ilyen tanácstalannak szegényeket. Alig-alig mozdultak, csak álltak bánatosan, és szemmel láthatóan visszakívánkoztak a vízi növényekkel gazdagon beültetett nevelő medencéjükbe. Gyulának egyébként nagyon bejött ez az akvarisztika. Kocsmába menet mindig beugrott néhány percre, aztán egyre tovább és tovább maradt. Végül odáig jutottunk, hogy mikor jó paszban volt, órákig elüldögélt az akváriumok előtt. Ha nem volt jó paszban, akkor meg folyton bolyongott a lakásban, mint az Urbán lelke. Hogy ki lehetett ez az Urbán, azt nem tudom, de Laci bácsi ilyenkor mindig őt emlegette. A legfontosabb viszont az volt, hogy másnap végre eljött a szombat, és elfelejthettem kis időre a sulit. Meg mindent. Hajnalban horgászni készültünk az öreggel. Gyula nélkül. Gondoltam, majd megpróbálom őt is elfelejteni. Egyébként már nem zavart annyira a gyerek, mint az ismerettségünk kezdetén. Csípősen hideg volt a reggel. Apró kis hullámok fodrozódtak a tótükrén, a szél a hátunk mögül fújt, bevetett készségeink reményteljesen várták a kapást. Megpróbáltam a lehető legtökéletesebben elbújni a kabátomban. A vállaim közé húztam a nyakam, nehogy valami úton, módon elillanjon az a kis meleg is, aminek még boldog tulajdonosa voltam. Az öreg úgy ült mellettem, mint egy pelikán. Rezzenéstelen arccal, mint aki nem lát, nem hall, nem érez. Az ő ötlete volt ez az egész. Ilyen időben horgászni. Aztán egyszer csak megszólalt. Látod a sast? Előttünk, távol, a nyárfák fölött. A messzi távolban lomhar száncsapásokkal pontosan felén tartott egy hatalmas madár. Jött, jött, egyre nagyobbnak tűnt, nekem meg hirtelen olyan érzésem támadt, hogy ez most vagy engem, vagy az öreget szemelte ki zsákmányául, és hamarosan kiemeli valamelyikünket a bokrok közül. néhány méternyire csapott le tőlünk a vízre. A következő pillanatban már egy rekordlistás pontyot szorongatott a karmai között, aztán megpróbált újra a levegőbe emelkedni, de nem sikerült neki. A nagy hal valószínűleg rájött, hogy ennek a felesett tréfa, és égtelen ribilliót csapott a gyilkos karmok között. Megpróbálta mélybe húzni hívatlan vendégét, egy szóval mindent elkövetett, hogy lekerüljön az étlapról. A sas, szügyig merülve, egyre nyugtalanabbul tekingetett az ég felé, miközben fél árbócnyi szárnyaival kétségbe esetten lapátolta az életet jelentő levegőt. Ahogy elnéztem, olyan döntetlen formára állt a meccs, de ha mindez még nem lett volna elég, Laci bácsinak akkora kapása volt, hogy alig tudta utolérni a mélybe igyekvő horgászbotot. Ez nem lehet igaz, pattantam föl én is azonnal kis székből. Belegabajodtak volna az öreg horgász zsinórjába? Az öreg bevágott, és már-már úgy tűnt, hogy hamarosan ura lesz a helyzetnek, de aztán mindkét lábával egyszerre csúszott meg a sikamlós fövenyen. Olyan hátast dobott szegény, hogy felszínszentem. Ő nem érezte túlságosan tragikusnak a dolgot, még estében is pumpált, tekert, zsinort csévélt, mintha csak szándékosan vette volna fel ezt a fölöttébb szokatlan testhelyzetet. Ahogy kapaszkodott a horgászbotjába, a zsinór végén csapongó őserő pillanatokon belül újra talpra állította. Laci bácsi kiemelkedett a sárból, mint egy jógi, és még pont idejében sikerült lazítania a féken, hogy orra ne bukjon. Jánoskám, készítsd a szákot, mondta kipirult arccal, miközben belelépett a gilisztás vödörbe. Nagyon úgy tűnik, hogy fogtam valamit. Na, ezt szerettem benne. Ezt a kincstári optimizmust. A hal még olyan messze volt, mint a világbéke, de ő már gilisztás vödörrel a jobb lábán a szákolást tervezgette. Gyorsan felszaladtam a kocsihoz, kikaptam belőle a szákot, aztán visszafelé menet már én is a fenekemen csúszva érkeztem. De ki bánta? A nagy hal a horgon táncolt. Laci bácsi is táncolt. A vödör valahogy megszorult a lábán, és sehogyan sem tudta lerúgni magáról. Segítettem neki. Nagy nehezen megszabadult a kolonctól, aztán megújult erővel tekert, pumpált, csévélt, és rendkívül elégedetten hümmögött. A sas időközben szintén szabadult szorult helyzetéből, hal nélkül ugyan, de legalább épp bőrrel és egészségesen hagyta el a színpadot. Most már mi voltunk a főszereplők. Laci bácsi fárasztás közben hirtelen hátrálni kezdett, és jó érzékkel sikerült összetaposnia néhány kolbászos szendvicset. Azonnal észrevette, hogy valami puhára lépett, és igazi gentlemanként elnézést kért tőlem. Aztán a vadonatúj hátizsákom következett. Hát ez meg mi volt? Az Adidas tatyómért ölni tudtam volna. Ismét úgy érezhette, hogy némi magyarázattal tartozik, mert azonnal megpróbálta menteni a menthetőt. Jánoskám, ez a hal egy másik hal. Nem az a hal, amit a sas elkapott. Ez sokkal nagyobb. Ja, hát akkor minden rendben. Megnyugodtam. A horgász helyünk lassan úgy nézett ki, mint Mexikó város földrengés után mindketten csöpögtünk a jéghideg sártól, a gilisztás vödrön békésen ringatózott a hullámok között, az öreg pedig vészesen közelített a távcsöven felé. Azt már nem. Még időben sikerült biztonságba helyeznem a drága holmit, de ugyanezt már nem mondhattam el az öreg napszemüvegéről. Na jó, lehettem volna egy kicsit fürgép is. Mint szomorú mementó egy öldöklő csata után, lencse és keret nem volt többi. Mi jöhet még? Az öreg szinte tökéletesen legyadulta a tópartot. Erősen kíváncsi lettem a halra, ami nem az a hal, hanem egy másik hal, de azért valami köze neki is lehetett ehhez a pusztításhoz. Amíg Laci bá ügyködött, Én áttöröltem az összetaposott hátizsákomat néhány papírzsebkendővel, vagy fél évig spóroltam erre a szerzeményre. Hát eléggé ramagy állapotban volt szegény. Nem árultam el az öregnek, hogy mennyire a lelkembe, hátizsákomba taposott, inkább igyekeztem túltenni magam a történteken. Szóra sem érdemes. Azért azt majd megnézem, amikor szembe találkozik a ripityára tört napszemüvegével. Az öreg küzdött a hallal. Az volt a szerencse, hogy nálunk a finom szerelékes horgászat 40-es zsinórnál kezdődött, ezzel már meg lehet állítani egy gyors vonatot, és most ráadásul egy kicsivel vastagabbat csívélt fel Laci bácsi, mondván, nehogy már zavarba jöjjek, ha valami komolyabb hal akad. És lőn! A komolyabb hal tőlünk olyan 80 méternyire kiugrott a vízből, mint egy bálna, és olyan csobbanással zuhant vissza, hogy még a lélegzetem is elállt. Az öreg azon nyomban rázendített a völgyvidéken és a hegygerincen át kezdetű mozgalmi nótára, amiből arra következtettem, hogy amúr lehetett a zsinór végén. Amúri partizánok dala. Laci bácsi nagy becsben tartotta az amúrt. A húsa nem volt különösebben finom, de mindig nemes ellenfélnek bizonyult. Csak akkor adta meg magát, ha már úszó csapásnyi erejesen volt, és ez a pillanat rendszerint akkor érkezett el,

Mi van, Laci bá? Már megint egy keszeg? Próbált jópofáskodni egy kis cingár, de az öreg nem volt beszédes kedvében. A hal kirohanásai egyre ritkábbak lettek, egyre több zsinort lehetett visszacsévélni az orsóra. Egy kis állítás a féken, a vén dróka tudta jól, hogy az utolsó menet nagy valószínűséggel még hátra van. Aztán eljött a pillanat, amikor a víziszörny sziluettje feltűnt előttünk a partmenti sekély vízben. Mindenki felhördült, mintha egy ezüst színű fürdőkád akaszkodott volna rá az öreg horgászbottyára. És ott volt egészen közel, szinte mellettünk. Hirtelen felpörögtek az események. A halunk újra megindult, mégpedig olyan eszeveszett iramban, hogy a meglazított fék is kevésnek bizonyult. Vagy ő egyszerűen csak bekrepált az orsó. Az amúr majdnem kitépte Laci bácsi kezéből a botot. Az öreg ugrott egyet, csúszott vagy másfél métert, kifarolt kicsit jobbra, aztán embert talált, és az egyensúlyából kibillentett szemüveges hasmánt fogott vizet, pont ott, ahol az imént még a nagy hal mutogatta magát. Végleg elszabadult a jókedv a tóparton. Tibikém, te búvárkodni is szoktál? Hátrább az agarakkal, ez a hal már foglalt, mókázott egy tagba szakadt szakállas. A cingár is elemében volt. Szabadtüdős merülés, világcsúcs! Te hol a szemüveg? Csak össze ne roppantsa odalent a nyomás. A vízmélység kb. 40 centiméter lehetett. Érdekes, én például most vettem észre, hogy miért tűnt az előbb olyan furcsának a térdig érő vízben keresgélő sok dioptriás. Amikor felbukkant az iszabból, már nem volt rajta a szemüveg. Laci bácsit eléggé megviselték a történtek, bár nem tehetett a dologról, pedig a végén még a szemüveges is viccesre vette a figurát. Szerintem azért, mert némi tapogatózás után sikeresen megtalálta odalent a dioptriáit. Minden jó, ha jó a vége. A búvár kimászott az iszabból, az öreg pedig újra a part közelébe kormányozta a halat. A cingár még bedobott egy Tibi, ugorhatsz poént, térdeit behajlította, kezeit magasba emelte, aztán pucsított, mint a gyors úszók a rajtkövön, de most már mindenki a hallal foglalkozott. A tagba szakadt szakállas csizmaszárig gázolt a vízbe, megragadta két oldalt a hal kopoltyú fedőit, és egyetlen mozdulattal kiemelte a partra. Majdnem akkora volt, mint én. Ketten fogtuk az öreggel a fényképezőgép előtt.

0: Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 9. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az Erdő fohánza mára véget ért. Munkatársai voltak Farkas Erzsébet riporter, Turi Sarolta zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. A bemondót Domán Vivient hallották. Most elhangzott adásunkat pénteken 10 óra 30 perctől újból meghallgathatják.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

A kereszt szépségének paradoxonja János evangéliumában. Egyik evangélista sem beszél oly gyakran a doxáról, mint János. A paradoxon mégis az, hogy Isten e dicsősége és szépsége a legtisztábban a kereszten ragyog fel, azaz azon a helyen, ahol nem sejtjük, Jézus szenvedésében és halálában. A dicsőség témája az első fejezettől az utolsóig végigvonul János evangéliumán. A prológusban János összekapcsolja a két szót, kegyelem és szépség. Kegyelem és dicsőség. Mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Jézusban felragyog Isten szépsége, és ez a szépség tele van kegyelemmel és igazsággal. Mit jelentenek ezek a fogalmak? Az igazság görögül aletheia, és végeredményben azt jelenti a leplet, amely a valóságot fedi, elhúzzuk, és úgy nézzük a dolgokat, amilyenek, igaz valójukban és szépségükben. A német szép, schön szó a nézni, látni, schauen szóból ered. Szép az, ami mutatós, amit szívesen nézünk. János és a görögök számára általában a látás a legfontosabb érzék. A görög isten, theos szó, a theasztai, látni szóból származik. A görög filozófia azt mondja, a lét mindig egyszerre jó, igaz és szép. Amikor tehát a létezőben, a meglévőben felfedezem a létet, akkor a szépre tekintek. A létezőben tulajdonképpen az ős szép mutatkozik meg. A görögök két szót ismernek, amely a szép ellentétét jelöli. Egyrészről az aiszkülont, valamit eltorzítani, rúttá tenni, meggyalázni, rossz formát adni neki. A szép mindig valami tiszteletteljes, az, ami megfelel a méltóságunknak. Ellentéte a szégyen, a gyalázat, az eltorzítás. A második szó a rútra, az aorosz. Azt jelenti alkalmatlan, rosszkor történő, az, ami megzavarja a ritmust, ami nem illik a pillanathoz. Hiszen a kálosz, a szép, mindig a rendezett és a megfelelő szó. Az aorosz zavarja a rendet. Kiesik az idő rendjéből, ezért rút. A szép az egyetlen, az egész. Amikor egyek vagyunk Istennel, akkor szépek vagyunk. A szépség összefügg a kegyelemmel is. A káris, a kegyelem görög szava azt jelenti ajándék, adomány, sőt vonzerő, kedvesség, örvendetes, ami a szépségből ered. Friedrich Hölderlin német költő a káris szót a lét szívélyessége, a filozófus Martin Heidegger pedig a lét jó indulata és a lét kegyessége kifejezéssel fordítja. A káris, mint kellemes és kedves, a sármal is összefügg. A sárm szó azonban a kármen ének, varázsige, és a kánere, énekelni, elbűvölni szavakból ered. A hit tehát nem csak annak művészete, hogy meglássuk a szépet, hanem elbűvöl bennünket azáltal, amit mutat nekünk. Megmutatja nekünk Isten szépségét és szeretetét. Jánosnál a hit egy másik fogalmával találkozunk, mint amit magunkban hordozunk. Mi úgy véljük, hinnünk kellene, vagy bíznunk kellene. János számára a hit a szép látása. És aki látja a szépet, az bízik a lét jóságában és a lét kegyességében. Az látja a szépet egy gyakran rútnak tűnő világban is. János számára Isten szépsége az emberré lett ige testében ragyog fel. A gyámoltalan test esendő, gyenge és beteg, s a betegség által eltorzult. Ez a jánosi szépségfogalom paradoxonja. Isten ragyogása éppen a test gyengeségében fénylik fel, s a test egy gyengesége két további képben bontakozik ki, a bárány és a kereszt képében. Keresztelő Szent János tanítványai tekintetét Jézusra irányítja azáltal, hogy ezt mondja, íme az Isten báránya. A bárány nem az áldozati bárány, vagy a bűnbak, hanem a védtelen, gyámoltalan bárány.
Jézus nem hős, hanem sebezhető, mint egy bárány. Kiszolgáltatják a hatalmasoknak. Ám épp egy gyenge, a világ hatalmának kiszolgáltatott emberben ragyog fel Isten szépsége, s ez szépség egyben mindig a szeretet. A másik bárány igében János arról a bárányról beszél, aki elveszi a világ bűneit. Isten bűnelvevő szeretete válik láthatóvá, amiről a kivonulás könyvében szólt. A bűn elvétele nem a vezeklésről szól, hanem a kivonulás könyvének kijelentése alapján Isten szeretetének jele. Isten szeretete azáltal mutatkozik meg, hogy nem rója fel nekünk, nem terheli ránk a bűnt, hanem elveszi a világból úgy, hogy többé ne legyen hatalma fölöttünk. Jézus szép pásztornak nevezi magát. A görög kálosz szót gyakran jónak fordítjuk, ám tulajdonképpen azt jelenti szép. Carlo Maria Martini ezért a következőképpen fordítja Jézus szavait a jó pásztorról. Én vagyok a szép pásztor. A szép pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a szép pásztor, ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életem adom a juhokért. S így értelmezi Jézus e szavait. A pásztor szépsége a szeretet, amellyel minden juháért halára adja magát, és a legmélyebb szeretetből mindegyikkel közvetlen személyes kapcsolatra lép. Azaz, szépségét megéli az, aki engedi, hogy szeresse őt, és Jézus neki ajándékozza egész szívét, hogy jelenlétével átjárja őt. Jézus szép pásztorként beszél mindarról a szép tettről, amelyet atya nevében vitt végbe az emberek előtt. Ezek szeretetének cselekedetei. János itt rámutat a szépség és a szeretet közötti kapcsolatra, ahogy azt a görögök is látták, és ahogy Dosztojevszki szintén látta a Félkegyelmű című regényében. Az az ember szép, aki szeret, és a szeretetben odaadja magát másokért.

0: Anselm Grün a Szépség című művének 8. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Az új tanév megkezdése valamiképpen mindenki számára nagyon fontos. A gyermekeknek, fiataloknak, akik megkezdik a tanulást, vagy már meg is kezdték az új tanévben. A szülőknek, akik szemük fényét kisebb-nagyobb gyermekeiket küldik az iskolába. A nagyszülőknek, akik remélik, hogy ember lesz kis unokájukból. A nevelőknek, oktatóknak, az intézmények dolgozóinak, akiknek nagy és szent hivatása az, hogy a jóra, igazra, szépre, szentre neveljék a gyermekeket, a fiatalokat. Az egyházi és az állami vezetőknek is nagyon fontos a tanév megkezdése és az egész tanév. Azoknak, akik az egyház és a haza jövőjét szívükön viselik. Éppen ezért szeptember első napjaiban ismertetem 4 kiváló és egyúttal szent nevelőnek gondolatait a neveléssel kapcsolatban. Ismerjük meg a következőket: Kalazanci Szent Józsefet, Boszkó Szent János, Mazzarello Szent Máriát és Merici Szent Angélát. Röviden az életükről és buzdításaikról a neveléssel kapcsolatban. Nevelési elveikből, célkitűzéseikből legalább néhány gondolatot hozunk. A mai napot kezdjük Kalazanci Szent József élettörténetének ismertetésével, ez nagyon rövid ismertetés lesz, utána az ő gondolatait hallgathatják a kedves rádióhallgatók. Kalazanci Szent József 1557-ben született, és 1648-ban halt meg. Annak ellenére, hogy ez több száz évvel ezelőtt történt és élt, mégis csodálatos nevelői munkát végzett. 1583-ban szentelték pappá. Rómába utazott, később itt 5 évig élt a spanyol barát Ascania Colonna bíboros házában. Gyakran kelt fel már éjféltájban, és még szürkület előtt sorra látogatta Róma 7 legfőbb bazilikáját, ami legalább 5 óra gyaloglásba került. A szegények és a betegek önfeláldozó barátja volt. A legnagyobb hatással azonban az elhagyott szegény gyermekek insége volt rá, akik mindenkitől elhagyatva, otthontalanul, züllésnek indulva csavarogtak Róma utcáin. Belátta, hogy a gyermekek megmentése csak az iskoláztatás útján lehetséges. Ez akkoriban nagyon drága mulatság volt. Hogyan lehetne a szegény gyerekek taníttatását megoldani, ez volt számára a legfontosabb kérdés. Első próbálkozásával a római plébániai iskolák tanítóihoz fordult, de hiába kérte őket, sem ők, sem szerzetesek nem vállalták a segítést. Ekkor ébredt József hivatására. Isten azt várja tőle, hogy maga vegye kézbe a szegény ifjúság nevelését. Don Antonio Brendani, a Tiberisen túli szegény negyed Santa Dorotea templomának plébánosa befogadta. 2 szobát ajánlott fel, és a maga segítségét. Így 2 másik pap bekapcsolásával 1597 őszén megnyílt, hogy pasztor történetíró írja, Európa első ingyenes iskolája. 1 hét múlva már 100 tanulójuk volt. A létszám olyan gyorsan nőtt, hogy Józsefnek több papot kellett alkalmaznia. 2 év múlva már házat bérelt, elhagyva vendéglátó gazdáját. Az új házban József a többi tanítóval közösségi életet élt, ő volt az elöljárójuk és az iskola igazgatója. Az iskolát és önmagukat a hívek jólelkű adományaiból tartották el. Innét ered a kegyes iskola elnevezés. 2 év múlva már 700-ra emelkedett a tanulók száma. Egyrészben Kalazanci Szent József maga akasztotta fel az udvaron a kis iskolaharangot. Leesett a létráról, és lábát törte. A baleset híre, ime a rosszból is lehet valami jó, sőt nagyon jó, megsokszorozta az iskola jótevőit. A törés azonban rosszul heggett össze, és a fájdalmak mellett azt eredményezte, hogy József élete végéig sántított. 1611-ben már 1000 diákot számlált az iskola, köztük nem egy zsidó fiú is volt. Kalazancius biztatására iratkoztak be, miután megígért a rabbiknak, hogy a fiúkat nem próbálják az iskolában vallásuktól eltántorítani. A megnövekedett létszámnak megfelelően most már egy nagy épületet kellett vásárolniuk. Nem sokára Rómán kívül is újabb házakat nyitottak, sőt, csak hamar Európa több országában is elterjedt. Eljutottak Lengyelországba, Magyarországra is. Kegyes tanítórendnek, vagy más néven piaristáknak hívták és hívják őket. Hála Istennek legalább ők nagyon szépen dolgozhattak, sok-sok nehézség közepette az elmúlt, az a bizonyos 40 év alatt, amikor csak 8 egyházi iskolának a működését engedélyezték. Nagyon sok támadás érte Kalazanci Szent Józsefet. Sokat szenvedett testileg, lelkileg. De most hallgassunk inkább az ő szavaiból néhány nagyon fontos gondolatot. Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről. Így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrző angyalaik látnak el. Olyanok az ifjak, mint a facsemeték. Könnyű a tetszésünk szerint arra felé fordítani lelküket, amerre akarjuk, ám de ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, milyen nehéz lesz már hajlítani őket, sőt néha teljesen lehetetlen is. Pedagógusok, figyelem! Sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát. A nevelők így lesznek méltók arra, hogy Urunk, akit alázatos szívvel kérünk, az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse neme tisztségük betöltésében, és végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa, aszerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Kalazanci Szent József ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozópapot olyan nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük az igazság szolgálatában Krisztus a mi Urunk által.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ma elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak így véget ért a nyári szünet. A menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra, a volánbuszok, mávjáratok is így közlekednek. Ugyanez természetesen a helyi közlekedésre is igaz minden városban. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, jelentette be tegnap a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált településpótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be a Facebookon Pósai Gábor. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozatbiztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elkezdődött a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal viszont nem bírságol, közölt az adóhatóság. Áfamentessé váltak mától a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mától 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derült ki a tegnapi magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2 milliárd 481 millió forintot csoportosítanak át a központi maradványelszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás elhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően a bruttó hazai termék volumene a második negyed évben a nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlt az előző év azonos időszakit, erősítette meg második becsülésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett, ez 0,1-del nagyobb az első becsülésben közöltnél. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank ZRT, az Exim Bank ellen, közölt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Rózsán és Sált Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila pedig, aki jelenleg az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezeti, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium. Kiterjeszti a kormány a várandós gondozás keretében végzendő szifilisz szűrést. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint ehhez idén több mint 74 millió, jövőre pedig több mint 400 millió forintot biztosítanak. Hat pontos szakmai kezdeményezéssel fordult a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz a Magyar Napelemnap Kollektor Szövetség. A szervezet azt kérte, hogy a tálcát tekintse prioritásnak a Nemzeti Szociális Klímaterv elkészítését és annak benyújtását az Európai Bizottsághoz. Németország fizesse ki Lengyelországnak a II. Világháborúban okozott károkért járó jóvátételt, melyet Varsó a hadsereg és a hadipar fejlesztésére szánna, jelentette ki Karol Navracsky a háború kitörésének 87. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Az államfő és Donald Tusk kormányfő a Németország által 1939. szeptember 1-én megtámadott Gdansk melletti Westerplatte félszigeten rendezett hagyományos megemlékezésen tartott beszédet. A német támadás a II. Világháború kezdetét jelentette. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap holnap, eső nem lesz, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Mohácson vagyunk, a mohácsi plébános Bacsmai László atya beszélgető társam. Amikor rögzítjük ezt a felvételt, egy héttel vagyunk az 500. évforduló, kerek évforduló előtt, tehát az előkészületekről is szó lesz, amikor elhangzik a műsor, már valószínű túl leszünk az ünnepségen. Mohács 500, 500 éve volt a mohácsi vész, rengeteg tanulsággal, szomorúsággal meghatározó eseménye a magyar történelemnek. Számodra, kedves atya, milyen üzenete van, és mi az, amit meg akarsz értetni híveiddel ebben kapcsolatban, hogy okosabbak, bölcsebbek, egymásra jobban odafigyelők legyünk?
2: Hát én ezt a kifejezést, hogy mohácsi vész, ezt sem nagyon szerettem. Inkább mohácsi csatának és a csata évfordulójára kvázi emlékezünk, de hogy nekünk keresztényeknek az emlékezésen túl azért ott van egy nagyon fontos felelősségünk, meg feladatunk, az az imádság. Imádkozni mindazokért, akik életüket adták értünk ezelőtt 500 évvel, akiket nem tudtak tisztességesen eltemetni. Most megtörténik majd szombaton a sátorhelyi emlékhelyen azoknak a koporsóknak az elhelyezése, ahova ezeket a csontokat összegyűjtötték, illetve azok a csontszilánkok, amik így megmaradtak vagy leperegtek, azok meg a fogadalmi templomnak az oltára aljába kerülnek. Tehát én szerintem, ha már a testünknek megadjuk a végtisztességet, akkor nem szabad megfeledkezni a lelkükről. Mert az embernek nem csak teste, hanem lelke van. És a legfontosabb, hogy imádkozzunk értük, és ami most a Mohács 500 kapcsán előjött itt nálunk, az az, hogy mondassunk értük szentmiséket. És ez úgy jött, hogy Mio Barada, aki tartott egy lelki gyakorlatot Pécsen is a pálosoknál, elhozták ide sátorhelyre, és akkor azt mondta, hogy ő itt nagy nyugtalanságot vél felfedezni, hogy imádkozzunk és miséket mondassunk azokért, akik itt elestek. Ő nem pap, ő egy világi, ilyen karizmatikus. És akkor ennek kapcsán a egyházközségi elnököm és egy másik férfi, aki ott volt ezen a lelki gyakorlaton, fölkerestek, és mondták, hogy mi lenne, hogyha kezdenénk miséket mondatni. És akkor mondtam, hogy szerintem ez nagyon jó, akkor ha már Mohács 500, akkor legyen 500 mise. Hirdessük meg az 500 misét. És akkor ezt én így elmondtam a püspök úrnak, én úgy gondoltam, hogy ez ilyen össznépi, fogjunk össze 500 mise. A püspök úr mindjárt rácsapott arra, hogy ezt mi pécsiek megcsináljuk, ez elég csak nekünk. De közben a másik kettő meg nem maradt nyugton, azok már elkezdték fölvenni a többi püspökkel a kapcsolatot. Akkor én már megijedtem, mondom, mit fog mondani a püspök, ő mondta, hogy nem kell, majd mi, ezek már csinálják, és akkor a titkár úr beszélt a püspökkel, és a püspök azt mondta, hogy ha mi plébánia a többi püspököt felkeressük, akkor ő ezt megengedi. Így fogalmazódott meg ez a levél, ami szétment a püspökségekre, és pont most a héten néztem meg, összesen, tehát 475 mise volt.
1: De amit vállaltak.
2: Amit vállaltak, és ebből 100 valamennyi, amit már be is mutattak, és ma jött egy atyától hívás, hogy ő 50-et vállal, egy másik atya mondta, ő 10-et, ebből már 8-at el is mondott, egyik káplán mondta, ő 3-at, és mi az egyházmegyébe, az egyházmegye felé jelezhettük, hogy ki hány misét vállal, és ennek nagyon örülök, hogy most nem kell egy sovinisztának lenni, hogy most csak pécsi egyházmegyéből legyen meg az 500, több mint 500 van, és összefogással.
1: És ezek a misék behatárolt időn belül el lesznek mondva az év folyamán.
2: Igen, azt mondtuk, hogy nem muszáj, hogy most a évfordulóig, hanem hát vagy az év végéig, vagy még a következő évben, tehát igazából nem az örökké valóságig kell húzni, de a Jóistennél nincsen idő.
1: Tehát Tomori Pálér és a többiekért 500 mise.
2: Világiakért, egyháziakért, keresztényekért, és hozzáteszem, én azt mondanám, hogy még azokért is, akik nem a mi hitünk szerint voltak, de értük is lehet imádkozni, hiszen egy Istenünk van. Egy atyának vagyunk a gyermekei, és egymásnak testvérei. Ők másképpen nevezik az Istent, azt mondják Allah, a zsidók azt mondják Jahve, mi azt mondjuk Atya, de
1: ugyanaz. Isten bocsássa meg, még a törökökért is imádkozunk.
2: És, ez a, és, a, és a hozzá van téve a miség szándékoknál, és a kiengesztelődésért. Mert ez a fontos, hogy azokat a sebeket, amiket ejtettünk egymáson, azok gyógyuljanak, és generáció generációra ne vigyük tovább ezeket a sebeket.
1: Úgy legyen. Hány templomod van? Az öt ujjam éppen, hogy talán kevés hozzá, hogy megtudjuk, hogy hány templom van, és azt hiszem, hogy egy plébánia Mohács.
2: Így van, hát és most 10. éve vagyok itt Mohácson, tehát 9,5 éve kerültem ide. Addig nálam is az volt, hogy Mohácsról csak annyit tudtam, mint az átlag ember, hogy mohácsi vész, meg 1526, de még az augusztus 29-et ezt nem tudtam, azt itt tanultam meg, amikor idejöttem, hogy a napos napja augusztus 29. Hát összesen a városban attól függ, hogyha a Duna másik oldalát is ide vesszük, mert ugye az is a város része.
1: És a te plébániád.
2: És az én plébániám, akkor 7 templom, vagy 4 templom és 3 kápolna, igazából így mondanám. És ez régebben 2 plébánia volt, és 2012 óta egyesítették a 2 plébániát, és azóta egy plébánossal, egy káplánnal, és egy nyugdíjas atyával működünk, aki itt volt előtte, 30 évig volt itt plébános, aztán amikor volt az a nagy helyezés 12-ben, akkor került elő Paksra 5 évre, és utána hát ilyen előnyugdíjba, mert a szíve rakoncátlankodott, visszajött ide, és azóta itt nekünk besegít, sőt, még a másik plébánosnak is, a Beremendi plébánosnak is besegít, mert nem csak ez a város tartozik hozzánk, hanem ezen kívül, hát nem is tudom, talán 5-6 misiző helyünk van, tehát fal.
1: Környező falva.
2: Igen, tehát hogy jön Horvátországból, ugye mindjárt udvar, Kölked, aztán Bár, Duna, Szegcső, aztán Majs, Sátorhely, és akkor még ez a Új Mohács, ahol úgynevezett Kanda, vagy Alsó Kanda, és az Új Mohácsi rész.
1: Szombat délután beszélgetünk, inkább este, és benéztünk a Ferences templomba 6 óra előtt pár perccel, 6-kor mise kezdődött, Ferences templom, hát idézőjelben mondom, mert 1950 óta nincsenek ferencesek. Tele volt a templom az esti, szombat esti 6-os misén, ilyenkor nyáron. Ez nagy dolog.
2: Igen, hát az esti misét jobban szeretik ilyenkor, mert ugye délelőtt nagy hőség van. Igazából 3 misénk van nekünk most nyáron.
1: Itt a városban vasárnap.
2: De holnaptól már 4. Van egy előesti, és akkor ott a fogadalmi templomba, ahol lesz az ünnepség is, ugye az a fogadalmi templom, ott délelőtt 10-kor, meg este 6-kor is van szentmise, és a zárda mellett, egy kicsit arrébb a gimnázium mellett van az úgynevezett püspök templom, ezt azért nevezik püspök templomnak, mert a mostani gimnázium az a püspöknek a rezidenciája.
1: A pécsi püspöknek volt a
2: rezidenciája, és ez volt az ő temploma, ezért is azóta is így maradt, hogy püspök templom. Ott van reggel 4-8-kor. Gondoljátok el, reggel 4-8-kor télen, amikor még sötét van, akkor kezdjük az első misét, de muszáj, mert igénylik, ez az úgynevezett gazdasszonyok miséje, akik hát akkor jönnek, azután elmennek főzni. Utána megyünk egy másik faluba, a Dunaszegcsőre, ott 8:45, 8:30, és visszaérni ide 8:45-10-re, hogyha van keresztelő, akkor elkezdeni a keresztelés első részét, majd szentmise és a keresztelés szertartásának a befejezése. Ezt csinálja az egyikünk. A másik 3 faluba megy, illetve a nyugdíjas atya szintén külön kotta szerint dolgozik. Így talán 2 faluban nincsen minden vasárnap mise, a többibe vagy mise, vagy liturgia van.
1: Azt ez jó, meg kell szervezni, azt hiszem.
2: Hát igen, át kell látni, papírból dolgozunk sokszor.
1: Ez a sok templom öröm is, meg teher is, mert hát rend, most itt, ahol beszélgetünk, a plébánia szomszédságába levő templom ki van belezve, és a teteje is hiányzik, itt közvetlenül a révnél vagyunk.
2: Ez az úgynevezett belvárosi templom, tehát ez volt régen, 2012-ig, a plébánia templom. Tehát mivel ez a plébánia és mellette lévő templom, ugye az a plébánia templom. Csak 2012-ben, amikor ezek a átszervezések voltak, akkor hát valakinek az az ötlete támadt. A mohácsiak egy részének nem is tetszett, hogy a fogadalmi templomot nevezték ki plébánia templomnak, pedig ez valami 260-valahány éves, tehát egy ősi templom. Igazából a mohácsiak szerintem mostanáig ezt tartják plébánia templomuknak. Igen, hát ez viszont néhány évvel ezelőtt, amikor Horvátországban földrengés volt.
1: Megsérült?
2: Megrepett. Csak az volt a baj, hogy akkor én hamar nem vettük észre, csak később vettük észre, hogy az oltár fölött potyog le a vakolat. Tehát olyan rés volt.
1: Igen.
2: És akkor, hát most egy két éve, talán pont két éve, akkor nyilvánították életveszélyesnek, és így a Mohács 500 keretében még Lázár miniszter úr adott rá kvázi engedélyt, meg pénzt is hozzá, hogy ezt a templomot felújítsuk. Hál' Istennek jó
1: helyzet. Engedélyt a püspöknek kell adni erre, nem a miniszternek.
2: Most fordítva volt, mert én nekem kellett adnom a püspöknek engedélyt, hogy itt a templom dolgaiba eljárjon, mert ők lettek a kedvezményezettek, tehát ők bonyolítják le, viszont én vagyok a plébános, tehát kvázi hozzám tartozik, és ilyen fura helyzet jött ki, hogy én adtam meghatalmazást a püspöknek, hogy ő el tudjon járni a belvárosi templomnak a kapcsán. Hát novemberre ígérik ennek a befejezését, hát én elég szkeptikus vagyok, hogy ez addigra elkészül, de hát a városban, ha körülnéztetek, mindenhol,
1: sok minden.
2: Mindenhol, és vannak emberek, akik csak a rosszat veszik észre, csak a feltúrást, csak a kényelmetlenséget is. Vannak olyanok, akik előszeretettel ezt kiteszik Facebookra. Valamelyik vasárnap ki is prédikáltam ezt, hogy remélem, hogyha elkészülnek ezek a dolgok, akkor ugyanígy a jót is kiteszi az illető a Facebookra, mint ahogy szinte minden nap kiteszi a rosszat.
1: Igen.
2: Tehát én bízom benne, hogy elkészül, az, hogy mikorra, az már más kérdés. Igazából ez a templom hétköznap működik, mert vasárnaponként nincs kapacitásunk, hogy itt is misézünk, amikor egy nagyobb templomba, ami több embert képes befogadni, van lehetőségünk misézni. De várjuk.
1: Úgy van. Térjünk át a fogadalmi templomra, ami ezek szerint a mostani plébánia templom. Az előző centenáriumra készült el?
2: Így, nem készült el, hanem akkor tették le az alapkövet. 100 évvel ezelőtt lerakták az alapkövet, és utána, hát ugye pár évvel vagyunk csak a Trianon után.
1: Igen.
2: És ott azért nem könnyű évek jöttek akkor, és 15 év kellett ahhoz, hogy fel tudják szentelni, amikor már a második világháború kitört.
1: Tehát 41-ben.
2: És igazából a fogadalmi templom azt mondják, közadakozásból biztos, hogy nagyon sokan hozzájárultak anyagilag is, de ami engem meghat, az az, hogy az anyagiakon túl lelki egységet is képez ez a templom, mert ennek a templomnak az alapjában az 52 város, a 25 vármegye, a 3000 településnek a 1 kilogrammos földje ott van az alapjába. És ezért is nevezik ezt kvázi, mint a mi nemzet temetőjének a temploma, ami bennünket emlékeztet a mohácsi csatára, a mohácsi vészre.
1: Kint voltunk most, egy biciklivel járkáltunk a városban, a temetőben van egy csatatéri templom, az is nagyon szép. Ami meglepett, hát az egy 1700-as években épült templom, és nagyon szépen rendben van hozva, azt hiszem most is erre született újjá, ugye?
2: Ez mostanra készült el, és talán ez az egyetlen olyan objektum,
1: ami elkészült
2: időre. Mert ezt viszonylag időben kezdték el, és egy kicsit én azt is mondtam, mondjuk lehet, hogy nem hangzik olyan szépen, de azt szoktam mondani, hogy ez meg a környezete Mohács Dubaja. Tehát annyira szép az
1: olyan egész. Zöld a fű, és locsolják állandóan.
2: Igen, hát most azért, hogy ez ugye mostanra meglegyen, ha bár ki tudja, ott semmiféle olyan megemlékezés most nem lesz, ahogy tudom, hogy most oda, de aztán ki tudja, lehet, hogy kimennek azért oda, és pont ma beszéltünk a polgármesterrel, hogy azért lehet, hogy 28-án délután 3-kor még csinálunk egy átadást, és akkor megáldom, mert a Vizsgök úrnak már nem fért bele a kvázi naptárába, és akkor azt mondta a polgármester, hogy beszélje meg velem, így aztán lehet, hogy 28-án délután 3-kor megáldjuk a felújított templomot, a felújított stációkat, meg a felújított kereszteket, tehát a korpuszokkal együtt, és igazából ez egy tokkal vonóval felújított
1: templom. Nagyon-nagyon szép. Be nem tudtunk menni, mert hát zárva volt, csak úgy kimentünk, váratlanul megnéztük. Ami meglepett, vagyis emlékezetes nekem, hogy a bejárattól jobbra-balra van egy-egy szoborfülke. És hát ott egy-egy szentnek a helye lenne, de itt egy ágyú lesz rá az emberre. Tehát a Mohácsi csatára emlékezve szent ágyú van ott elhelyezve.
2: Igen, hát én sem tudom, hogy kik voltak ott eredetileg azok a szentek. Hát amikor egyik alkalommal kín voltam az elején, hogy most hogy is lesz ez a felújítás, hát ott minden. A művészekkel nagyon-nagyon...
1: könnyű.
2: Idézőjelbe, mert igazából nagyon elszállnak. Hát nekem például azt, hogy Jézus a kereszten ne szálljon föl, hanem maradjon a kereszten, hát őre kellett menni, mert ugye én azt gondoltam, hogy ugyanolyan szenvedő Krisztus kerül föl, mint amilyen volt. De hát itt a művészek, azok már elképzelték azt, hogy szinte lebeg, szinte mintha menne föl az atyához, és akkor én próbáltam mondani, nem, hát Jézus a kereszten meghalt, ott szenvedett. Ha valaki arra ránéz, akkor a szenvedő Krisztussal kell, hogy együtt érezzen. Az majd utána van 40 nappal, amikor fölve. Ez olyan, mintha ő le akarna szállni a keresztről. És most az lett, hogy egy ilyen kicsit ilyen dicsőséges Krisztus, tehát ami a mostani Leó pápának a pásztorbotján van, ezzel tudtak meggyőzni, hogy a pápának a pásztorbotján is, a mostani pápának a pásztorbotján, ez a feltámadt, tehát győzedelmes Krisztus van, és nem az a második János Pálnál használt, ugye, kereszt. Igen. Hát kíváncsi vagyok, hogy az emberek mit fognak szólni. Aztán ugyanúgy kellett hozzászólnom mindig, hogy a jobb meg a ballatornak, hogy úgy kicsavarták a kezét, hogy már szinte nekem fájt, de ezzel akarták a gonoszságukat ábrázolni. De szóval ilyenekkel is...
1: Igen, de ez nem a templomban van, ez a stáció.
2: Ez a stáció, igen. Templom előtt, ugye. Igen. És most megváltozott a stációknak a kvázi iránya, mert eddig úgy volt, hogy föntről indult jobbról, balról jött föl. Igen. Tehát lefelé, fölfelé. Most pedig szemből jövünk fel.
1: És jobbra-balra?
2: És akkor jobbra-balra, uh-huh. És a végén jutunk ki.
1: De az ágyú ott volt a felújítás előtt is abban a...
2: Persze, hát igazából ez ugye csatatéri kápolnának is hívják. Persze. Ezért igen. Gondolom, hogy valami jelkép legyen.
1: Őrzi a bejáratát a temetőnek.
2: Remélem nem riasztja el az embereket.
1: És akkor utána megnéztük a püspöki templomot és a ferences templomot. Tehát mind a kettőben van ezek szerint liturgia, láttuk, a ferenceseknél van, igen. A másikban a püspökibe van.
2: Nyáron mind a kettőben van, szombaton a Zárda templomban, vasárnap a püspök templomban vannak a misék, hétköznap pedig hétfőn a püspökbe, kedden a Zárdába, és a többi pedig az itt a fogadalmi templomban, illetve megnyílik a belvárosi, a belvárosiban lesznek. Mert ez két város.
1: A belvárosi, a fogadalmi?
2: Nem, az ez, amíg most...
1: Ja, itt vagyunk, itt a Dunaparton.
2: Uh-huh. És igazából ez két város rész, ugye azt mondják, hogy a Zárda templom környéke az inkább a sokacoké volt, uh-huh. Annak idején, a püspök templom környéke inkább a németeké, és akkor ez volt itt a magyaroké, és lett egy közös, az meg a fogadalmi, és igazából talán azt mondanám, hogy a látogatottság szempontjából a fogadalmit látogatják a legtöbben, talán legjobban is szeretik, mert az van központi el. Hiába hívják ez belváros, ez most már kvázi a szélén van itt a Dunaparton, de ott ugye, hát 400 ember ülve elfér abba.
1: A fogadalmi templomba.
2: Igen.
1: ennyi templomot föntartani, működtetni, hát hatalmas figyelmet, energiát és anyagi erőt követel.
2: Szoktam is mondani, hogy egy 18 000-es városnak 4 ilyen fő templom, meg még 3 kápolna, hát ez idézőjelbe áldás, mert tényleg ezt fel is kell tartani, de hál' Istennek Hősten gondoskodik, mert ezelőtt 6-7 évvel akkor egy nagy pályázat keretében ez a Báta Mohács pályázatot adtak be, Bátát újították fel, akkor még a fogadalmi templomot, a belsejét, meg a külsejét. De az árkádokat nem, mert akkor azt hittük, hogy az árkádok nem a mieink. Ezért mi ahhoz nem nyúlhatunk. Erre mostanra kiderült...
1: Csak mondjuk el a hallgatóknak, mint a Szentpéter Bazilikánál a koronádok, jobbra-balra, egy ölelő karként ott vannak a árkádok.
2: És akkor mostanra kiderült, hogy az építmény a mieink, csak a terület a városé, tehát az árkádok, ahol vannak, az a terület, az a város, de az építmény a miénk. Ezért hát most nekik is, a városnak is kellett adnom meghatalmazást, hogy ők fel tudják újítani ezeket az árkádokat, és ez most, ami ezért 100 évvel nem sikerült, mert már akkor terve volt, hogy a két, az első Mohács és a Nagyharsányi csatának az emlék helyei, illetve emlék oszlopai lesznek ott a különféle Mohácsi csata személyiségeivel. Még nem láttam.
1: Nem is lehet még bemenni, tehát nekünk nem sikerült bemenni, egyelőre el van kerítve.
2: Az utóbbi fél évben alig tudtunk bejutni a templomba. A húsvétot is úgy töltöttük, hogy oldalajton, egy ilyen kis lukon tudtunk bemenni. Nem tudtunk tartani kint feltámadási körmenetet sem, mert nem lehetett kibenni. Ezért akarjuk most a csata évfordulójának az előestéjén, kicsit idézőjelben talán nem bántó azt mondom, megszellőztetni az Úr Jézust, mert ki akarjuk hozni az Árda templomból, és megyünk a csatatérre, és oltári szentséget visszük magunkkal. Ha már nem sikerült se úrnapján, se húsvétkor, akkor legalább most legyen meg.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Bacsmai László mohácsi plébánossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus csodáinak jelentőségéről. Műsorunk a 2026. február 17-i adásunk ismétlése.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál időt nekem. Annyiszor akartam már mondani neked, itt vagyok számodra, de te féltél. Annyiszor akartam már mondani neked, ne félj, mert veled vagyok. De nem hittél nekem, hanem távolinak és messzinek gondoltál. Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál szóhoz jutni, hiszen szabadságodban áll, hogy eldöntsd, meghallgatsz-e, vagy ha akarod, kikapcsolsz. Ha most kész vagy arra, hogy meghallgass, akkor azt szeretném mondani neked, örök szeretettel szeretlek téged, engedd magad szeretni. Aláírás, a te Istened. Engedjük magunkat szeretni, engedjük elhinni, hogy Isten örök szeretettel szeret téged, mindenkinél jobban, bármilyen napod van, bármilyen félelem van a szívedben, bármilyen aggodalmakkal és bánattal küzdesz meg, Isten veled van, és Isten azt üzeni, örök szeretettel szeretlek téged. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy szokott-e vihar lenni a ti lelketekben?
4: Hát néha igen.
5: Szokott lenni, mondjuk, amikor összeveszünk valakivel, elkezdünk veszekedni egymással, nem békülünk ki, vagy anyával veszekedek, vagy testvéremmel.
2: Van-e még valami más ezen kívül, a veszekedéseken kívül, amikor így vihar van a szívedbe? Mi az, ami még így kibillent titeket így a megszokott egyensúlyból?
4: Ha például valaki beteg a családunkba, és aggódunk érte, olyankor feszültek vagyunk, idegesek, meg aggódunk azért az emberért.
2: Vagy biztosan vannak olyan megoldhatatlannak tűnő helyzetek a ti életetekben is, hogy akár a család, akár te szembesülsz valamivel, és úgy érzed, hogy ezt nem tudod megoldani, és így kétségbe esünk. Vannak ilyen helyzetek?
4: Vannak.
2: Tehát azt mondjátok, hogy vannak élethelyzetek, amikor elveszítjük a bátorságunkat, például egy nagy feladat előtt állunk, nehéz dolgozatot kell megírnunk, vagy olyasmit kérnek tőlünk, amire úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek elvégezni. Akkor azt szokták mondani nektek, hogy higgy magadban, meg bíz magadban, vagy még mit szoktak ilyenkor mondani, milyen bátorító mondatokat az emberek?
4: Hogy meg fogod csinálni, ne aggódj. Sikerülni fog.
3: Meg azt, hogy ne gondoljunk arra, hogy nem fog sikerülni, arra gondoljunk, hogy például tovább jutunk, meg jó lesz minden.
2: És úgy érezzük, nagyon sokszor könnyű mondani ezeket, ugye? De annyira nehéz megtenni. Mert amikor meg abban a helyzetben vagy, ott hiába mond bárki bármit, neked kell végigcsinálni.

0: Aztán nekem is van olyan betegségem, hogy mindig azon gondolkodom, hogy vajon most ez a tünet miért van, miért szédülök, miért fáj a fejem, miért érzem gyengének magam, hogy ilyenkor az ember tele van így ilyen belső félelemmel és szorongással, és tényleg úgy érzi az ember, hogy könnyű mondani, de nagyon nehéz megélni ezeket a pillanatokat. Hát itt van nekünk viszont valaki, aki pontosan ismeri legjobban a mi szívünket és a legmélyebb fájdalmainkat és küzdelmeinket, az a messiás, az a szabadító, akit az Ószövetség óta várt a választott nép, hogy az Isten elküldi, és aki az Isten egyszülött fia, aki nem más, mint
1: Isten fia, Jézus Krisztus.
0: Jézus nem csak szavakkal tanított, minden emberi cselekedete Isten szeretetéről beszél. Együtt érzett a szenvedőkkel, lehajolt az elesettekhez, gyöngéden megérintette a szenvedőket. Amerre csak járt, a rászorulók megérezhették a belőle sugárzó jóságot. Néha egészen különös dolgokat tett, betegségeket gyógyított meg, áthágta a természet törvényeit, halottakat támasztott fel. Jézus e cselekedeteit hogyan nevezzük?
1: Jézus e cselekedeteit csodáknak nevezzük.
0: Szerintetek mire jó egy csoda?
2: A csoda soha nem öncélú. Nem arról szól, hogy Jézus mutogatja a hatalmát.
0: Valóban, Jézus nem mutogatja a csodákkal a hatalmát, nem azt csinálja, hogy nézzétek, én erre is képes vagyok, meg arra is. Ő nem ilyen volt. Jézus jobban szeretett visszahúzódni, és annak örült, hogyha az emberek rajta keresztül a mennyei atyával találkoztak. Akkor hát miért tett csodákat?
1: Azért, mert a csodák által mindig az evangélium szavait erősítette meg, és magyarázta, fontos üzeneteket tudott átadni. A szavak ehhez nem mindig voltak elegendőek.
0: Mi emberek szintén, mi tudunk csodát tenni? Te tudsz csodát tenni?
3: Nem.
0: Jézus miért tudott csodát tenni?
1: Mert ő Isten fia volt.
0: Így van, Miri. És ez az, amivel ő az isteni hatalmát mutatta meg azzal, hogy ő képes volt csodát tenni, és ezek a csodák magyarázták el igazából az ő küldetésének a lényegét, ahogy az előbb mondtad, hogy nagyon fontos üzenetet tudott átadni nekünk emberek számára, amihez a szavak nem voltak elegendőek. Mit gondoltok, hogy mi volt az az üzenet, amik a csodáknak az üzenete, hogy mit érthettünk meg ezek által, hogyha végignézzük, vagy rátekintünk a csodákra? Mit akart ezzel Jézus üzenni? Például a kánai menyegző által. Mi az üzenet a kánai menyegző csodája által, amikor Jézus a vizet borrá változtatja?
2: Isten úgy szereti az embert, mint hőlegény a mennyasszonyt. Olyan szövetséget köt vele, amely soha nem bont fel.
0: Mit akar üzenni az ördögűzések által?
4: Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az embert a bűn, a gonosz fogságból. Ő a megváltó.
0: Mit akar üzenni Jézus a kenyérszaporítás által, Miri?
1: Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
0: Jézus úgy használta a csodákat tehát, mint jeleket, jelképeket. Érdemes ezért nem csak azt meglátni, hogy mitől rendkívüli egyik vagy másik tette, hanem így, ahogy az előbb mi is tettük, meg kell értenünk, hogy mit akar üzenni Jézus általa, egy-egy csoda által. Volt még olyan csodája is Jézusnak, amikor mondjuk a vakot meggyógyította, vagy a sánta járni tudott. Vajon ezek által, a gyógyítások által Jézus mit akart üzenni?
1: Hogy mindig van kiút.
0: Ma is történhet csoda?
1: Igen.
0: A vak által megélt csodának mi az üzenete, hogy mi által tudott ő meggyógyulni? Hogy? Amikor azt mondta, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, akkor kitől kérte a gyógyulást?
5: Felismerte Jézusban, hogy ő az Isten egyszülött fia.
0: A csoda olyan, mint az Isten és az ember találkozása. Az Úr üzen, kegyelmét árasztja, mi pedig befogadjuk. A csoda ott születik meg, ahol összhangban vagyunk Istennel, igent mondunk neki, hiszünk abban, hogy ő az Isten. Jézus sokszor rá

0: rácsodálkozott azoknak a hitére, akik felkeresték őt. Mondja erről egy példát, Miri, légy szíves.
1: Amikor egy pogányasszony alázatosan, türelmesen kérlelte őt lánya gyógyulásáért, Jézus azt mondta neki. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.
0: Aztán van egy másik alkalom, amikor az egy nagyon különleges csoda, amikor egy római százados kéri Jézust, hogy a halálos beteg szolgáját gyógyítsa meg. És ez azért nagyon különleges, hiszen pogány volt a százados, és mégis Jézushoz ment oda, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját. Akkor mi volt a válasz, Jézusnak a válasza a századosnak a hitét látva? Mit mondott neki?
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
0: Így van. És amikor ezt látta, így szólt Jézus.
2: Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet.
0: Pontosan, tehát ez óriási nagy dolog volt, hogy egy pogány százados felismerte Jézusban a messiást, az Isten egyszülött fiát, hiszen ott azok, akik körülötte éltek, nem vették észre azt, ami szembetűnő volt. Érted? És velünk is nagyon sokszor van, hogy úgy megvagyunk itt a megszokott emberek között, mindent így, nekünk így a jó, nekünk így a remek, és ott van előttünk az Istennek a gondviselése, ott van előttünk az Istennek a közvetlen üzenete neked, és ott van az orrod előtt, de mégse veszed észre. És Jézus ezért mondta azt, hogy bizony én nem láttam még ekkora hitet Izraelben, hogy ott az ő népe, a zsidó nép között nem vették észre, tudod, utána bántották, Názáretből el is zavarták, hogy ő csak Máriának meg Józsefnek a fia, nem is ő a messiás, tudod? És egy pogány százados meg felismeri benne, hogy ő az Isten egyszülött fia, ő a küldött, akire vártak évszázadok óta a választott nép. És ez rendkívül fontos nektek is ennek a csodának az üzenete, amit ugye minden szent misében elmondunk, hogy vegyük észre, lássuk meg, hogy Isten itt van velünk, hogy Jézus nekünk is küldi a csodákat, csak mi azt nem vesszük észre, és nem is annak véljük, hogy ez az Isten keze, az Isten szava, az Isten akarata, az Isten cselekedete a mi életünkbe, hanem úgy elfogadjuk.

0: Ahogyan már azt is említettük, hogy vannak olyanok is, akik nemet mondtak. A legfájdalmasabb az volt, voltak olyanok is, akik nemet mondtak, és nem ismerték fel Jézusban az Isten egyszülött fiát. Kik voltak ők?
1: Ahogy azt már említettük, voltak olyanok is, akik nemet mondtak. A legfájdalmasabb az volt, amikor saját városában, Názáretbe látogatva ismerősei elutasították. Vajon nem az ácsmester ő, Mária fia? Nem hitték el, hogy a szomszédjuk képes lehet nagy dolgokra. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott hitetlenkedésükön.
0: Így van. Tehát ez, amit én is mondtam az előbb, hogy nem ismerték fel Jézusban az Isten egyszülött fiát, mert tudjátok, én is meséltem már nektek, hogy a csodákat észrevenni az életünkbe az egy különleges látásmódot igényel. Mert meséltem nektek, hogy amikor kislány voltam, én is mentem a templomba, és akkor karácsonykor én is azt gondoltam, hogy a csoda az valami nagyon nagy égzengéses pillanat, amikor így a kerubok leszállnak a földre, szemmel lehet őket látni, a puttó angyalok így trombitálnak, nagy hasonoszó van, és akkor hirdetik, hogy megszületett Krisztus. De a csoda az nem ilyen. A csoda az egészen észrevehetetlen, a csoda sokszor nagyon csendes módon történik, hogy senki ne lássa, senki ne vegye észre, és éppen ezért nagyon-nagyon nehezen vesszük észre, hogy mi is maga az Isten csodái vagyunk. A csodát úgy is felfoghatjuk tehát, mint a hitnek a próbáját, hogy bízik-e az ember Istenben, és hogy elfogadja-e próbatételként az Istennek a kegyelmét. Van egy csoda erről, és szeretném, hogyha majd elolvasná Miri, amikor az apostolokkal Jézus ül a bárkában, és egy vihar támad. És nézzük meg, hogy hogy reagálnak erre az apostolok.
2: Alkonyatkor így szólt Jézus a tanítványokhoz. Keljünk át a túlsó partra. Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is csatlakoztak. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették. Mester, kérdezték, nem törődött vele, hogy elvesszünk. Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat. Csendesedj, némulj el. A szél elült, s nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult. Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit? Nagy félelem fogta el őket. Ki ez? Kérdezték egymástól. Hogy még a szél is, a víz is engedelmeskedik neki.
0: Hát itt látjátok, hogy annyira furcsa volt az emberek számára, és nem is értették, hogy hogy lehet az, hogy Jézus tudott parancsolni akár a természet törvényeinek is, itt ebben az esetben a viharnak és a hullámoknak is, és hogy ilyet ők még életükben nem tapasztaltak, és ezen ugye meg is lepődtek. És bizony így vagyunk ezzel mi is, hogy nem mindig könnyű hinni. Van, hogy kérdések merülnek fel bennünk, máskor annyi gonddal, bajjal találkozunk, hogy elveszítjük a bizalmunkat, vagy egyszerűen csak elfáradunk és gyöngék vagyunk. Mit lehet tenni ilyenkor? Van-e csoda a gyöngék és a kételkedők és a hitetlenek számára? Hogy szoktunk ezzel lenni, hogy mennyire tudunk ilyenkor hinni, vagy mibe tudunk kapaszkodni, hogy újra higgyünk Jézusba, és ne gyöngüljünk el, és ne fáradjunk el abban, hogy Istenben bízunk? Ilyenkor mi szerintetek a teendő?
1: Valahogy meg kell erősíteni a hitünket.
0: És ezt azzal tudjuk megerősíteni, gyerekek, hogyha visszagondolunk arra, hogy mennyi minden helyzeten átsegített már az Isten. Hálát kell adni, meg kell köszönni neki, hogy köszönöm Istenem, hogy meggyógyítottál, amikor covidos voltam, köszönöm Istenem, hogy ott voltál velem, amikor versenyre mentem. Köszönöm Istenem, hogy adtál nekem egy jó testvért, meg jó szülőket. Tehát, hogy fel kell a szívünkbe így izzítani mindazt a sok jót, amit az Istentől kaptunk, jó? És ezek által megerősödve tudsz tekinteni arra a nehézségre, vagy arra az emberi fáradtságra, hogy ezt most kibírod, meg átéled, mert tudod, hogy Isten is itt van veled ebben a pillanatban is. Volt egy történet, amelyben ilyen kérdésekkel viaskodott egy férfi, akinek volt egy fia, aki holdkóros volt. Úgy vélte, hogy a bajt az okozza, hogy a gonosz lélek szállta meg a gyermeket. A fiú szenvedése, a saját tehetetlensége gyötörte az édesapát, nagyon gyengének érezte magát, és kétségbeesésében Jézustól kért segítséget. Tehát az apa ezt kérte Jézustól.
1: Ha valamit tehetsz, segíts rajtunk, és légy részvétel irántunk. Jézus így felelt. Ha valamit tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja erre felkiáltott. Hiszek, segíts hitetlenségemen.
0: Így van, tehát ez a, amit én is mondtam nektek gyerekek az előbb, hogy ha valamit tehetünk, akkor azt tehetjük, hogy Jézustól kérünk segítséget, hogy legyen velünk ebben az életünknek a viharaiban, legyen velünk, amikor zavaros a lelkünk, amikor csapkodnak a hullámok a szívünkbe, amikor olyan gondolataink vannak, hogy feladjuk, meg nem megy tovább, akkor csak hívni kell Jézust, hogy gyere Jézus, segíts meg engem, vagy ahogy mondta, hogy hiszek, segíts hitetlenségemen, tehát kérni kell Jézusnak a kegyelmét és a segítségét, hogy ne hagyjon el téged. Ne hagyj el engem, Istenem! Én nagyon sokszor, amikor életemnek nehéz pillanatai vannak, vagy nehéz nap áll előttem, akkor egész egyszerűen hajnalba csak letérdelek a szőnyegre, és csak annyit mondok, hogy te vagy Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Hogy segíts meg, mert van nagyon sok olyan dolog, amin változtatni én nem tudok, és nem látok minden helyzetre rá, és akkor csak az Istennek a kegyelmét és a szeretetét tudom kérni, hogy segítsen meg. Hát ezekkel a gondolatokkal hívjuk Jézust az életünkbe, engedje meg, hogy a csodát mi meglássuk, hogy adjon nekünk látó szemet, hogy észrevegyük, hogy ő jelen van a mi életünkben, hogy ő általunk is tudjon cselekedni, és hogy észrevegyük azokat a csodákat, amiket a mi életünkbe küld nap, mint nap. Így áldjon meg, és vezessen minket az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. február 17-i adásunk ismétlését hallották. Most elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ma elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak így véget ért a nyári szünet. A menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra, a volánbuszok, mávjáratok is így közlekednek. Ugyanez természetesen a helyi közlekedése is igaz minden városban. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, jelentette be tegnap a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált településpótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be a Facebookon Pósai Gábor. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elkezdődött a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal viszont nem bírságol, közölt az adóhatóság. Áfamentessé váltak mától a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mától 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derült ki a tegnapi Magyar Közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2 milliárd 481 millió forintot csoportosítanak át a központi maradványelszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás elhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően a bruttó hazai termék volumene a második negyed évben a nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlt az előző év azonos időszakit, erősítette meg második becsésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett, ez 0,1-del nagyobb az első becslésben közöltnél. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank ZRT, az Exim Bank ellen, közölt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, Sisák Attila pedig, aki jelenleg az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezeti, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes, közölte a pénzügyminisztérium. Kiterjeszti a kormány a várandós gondozás keretében végzendő szifilisz szűrést. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint ehhez idén több mint 74 millió, jövőre pedig több mint 400 millió forintot biztosítanak. 6 pontos szakmai kezdeményezéssel fordult a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz a Magyar Napelemnap Kollektor Szövetség. A szervezet azt kérte, hogy a tárca tekintse prioritásnak a Nemzeti Szociális Klímaterv elkészítését és annak benyújtását az Európai Bizottsághoz. Németország fizesse ki Lengyelországnak a II. Világháborúban okozott károkért járó jóvátételt, melyet Varsó a hadsereg és a hadipar fejlesztésére szánna, jelentette ki Karol Navracsky a háború kitörésének 87. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Az államfő és Donald Tusk kormányfő a Németország által 1939. szeptember 1-én megtámadott Gdansk melletti Westerplatte félszigeten rendezett hagyományos megemlékezésen tartott beszédet. A német támadás a II. Világháború kezdetét jelentette. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap holnap, eső nem lesz, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. A hét évfordulója.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 1939. szeptember 1-én Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel elkezdődött a II. Világháború, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig tartó hatásaiban többszörösen meghaladta az elsőt. Ez alkalomból megismételjük egy tavalyi adásunkat, amelyben dr. Bartók Béla történésszel, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével beszélgettünk Berlin ostromáról. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. Ma Berlin 1945. április 16-án kezdődött ostromáról beszélgetünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. Ugye, ahogy említettem, a napokban lesz 80 éve, hogy elindult a szovjet támadás, és kezdetét vett a berlini csata, amely végül elhozta a harmadik birodalom összeomlását. Miért volt ilyen szimbolikus jelentőségű Berlin? Mert hogy egyértelműen kijelenthetjük, hogy nem volt közömbös a nagyhatalmak, és itt különösen Sztálinra gondolok, tehát Sztálin számára, hogy végül kié lesz a német főváros.
7: Szeretettel üdvözlöm és a kedves hallgatókat ismét. De Berlin az ellenségnek a szíve volt, meg a fenevadnak a lelke, hogyha úgy tetszik, ha démonizálják a harmadik birodalmat. És ez döntő volt mindenképpen, hogy ugye ki, mikor, hogyan fogja majd a végső csapást mérni a Németország fővárosára. Ott volt ugye a Führernek a főhadiszállása, a német hadseregnek a központja, és ez mindenképpen addig a háborút nem lehetett befejezni, amíg Berlint el nem foglalták. Ugye az első világháborúról abban különbözött ez a háború, hogy amikor Németország 1918-ban fegyverszünetet kötött, ellenséges hadseregek nem érték el az országnak a belső területét, sőt, még nem is nagyon léptek Németország, a német császárság területére. Most viszont, ugye a német lakosságnak szembe kellett nézni háború borzalmaival, a saját bőrén érezte minden civil, hogy mit jelent a Führernek a totális háborúja.
6: Mikor jelent meg szövetséges katona először Németország területén?
7: Hát az biztos, hogy január elején még nem voltak sem a keleti fronton, se a nyugati fronton, még nem lépték át a Rajnát az ottani szövetséges vagy keleten a szovjet csapatok. 1945. február 13-án fejeződik be Budapest ostroma, és tulajdonképpen ezekben a napokban újult erővel lendül harcba a szovjet hadsereg, hatalmas általános offenzíva bontakozik ki északon a Balti tengertől gyakorlatilag Jugoszláviáig bezárólag, vagy ha úgy tetszik a Fekete tengerig bezárólag. Több milliós szovjet hadseregről van szó, meg ilyen frontoknak neveznek, és egy-egy úgynevezett front, akár ukrán front, akár belorusz front, ez iszonyatos létszámú seregeket takart félelmetes tűzerővel. És mind Lengyelország területén, mind Szlovákiában, Magyarországon, Ausztriában már utána, aztán pedig délen is, igazából a szövetségesek Olaszországban, nyugatról pedig Hollandia felé, Benelux államok felé indítják meg nagy támadásukat, és ezt már nem lehet lassítani, bár ugye németek próbálkoznak helyi ellenállással, de ez az, ami feltartóztathatatlanul vezet majd a háború, az európai háborúnak a befejezéséhez. Tehát január 12-én számítják ezt a nagy általános szovjet offenzívát egész Kelet-Európában. Január 31-én a szovjetek el is érik az Odera folyót, ugye ez lesz majd később a Németország határa, pontosabban az NDK-nak a keleti határa. Egyébként is háború előtt is ez volt Lengyelország és Németország között is ilyen szimbolikus határvonal, és kitör a pánik. Ekkor szembesül először a német lakossága a szovjeteknek a brutalitásával, a megszállással, a rabolással, fosztogatással, erőszakoskodással, ami iszonyatos mennyiségben terjed el ezeken a határmenti területeken, és Goebbels propaganda miniszter még ki is használja a német lakosság harci kedvének vagy bosszú vágyának a felkeltésére a civilekkel szembeni szovjet atrocitásokat. Egyébként ezt Anthony Beaver, a magyarul is megjelent Berlin 1945 az Összeomlás című könyvében nagyon jól kifejti. Nagyon érzékletesen és nagyon részletesen pontosan ír a németeknek a védelmére is. Tulajdonképpen egy humanitárius katasztrófa kezdődik Németországban. Megindulnak a menekülők tömegei nyugat felé. Civilek, ahogy csak tudnak, futnak, menekülnek a szovjetek elől. Fagyás, éhség és bombatámadások tizedelik ezeket a szerencsétleneket. Most már beszélünk azokról a tragédiákról is, meg a tengeren történtek. Ugye hát Königsberget, a legendás várost a szovjetek akkor rohanják le, és ugye Kaliningrád lesz a neve majd a II. Világháború után. Nagyon sok hajó próbál evakuálni a menekülteket és a foglyokat, és ez egyik legfélelmetesebb, legborzalmasabb katasztrófa a Wilhelm Gustloff nevű hajóval történik. Ez a rendkívül túlzsúfolt hajó a Balti tengeren próbál nyugat felé hajózni, de alig, hogy elhagyja a kikötőt, egy szovjet tengeratjáró megtámadja, és legkevesebb 5300 áldozata van annak, hogy a hajót megtorpedózzák, elsüllyed, és gyakorlatilag senki nem éri túl. Volt olyan, emiatt, hogy 9300 halott lett az eredménye, és ez a világtörténelem legnagyobb hajó katasztrófája lenne, de most már az 5300 is borzalmasnak tűnik, de olyanról is olvasunk, hogy a brit repülőgépek egyszerre 3 hajót semmisítenek meg tele menekültekkel, meg civilekkel, és itt is több mint 8500 áldozata van. Sokszor meg pont foglyok vannak a hajókon, de nem is tudják a szovjetek, meg a britek, hogy amikor ezeket a menekült hajókat támadják, akkor lehet, hogy brit hadifoglyok, meg francia hadifoglyok vannak rajtuk a német őrségen kívül, akiket ugye nyugat felé próbálnak szállítani, hogy esetleg ott újra munkába fogják őket. Tehát nem mindig német áldozatai vannak ezeknek a támadásoknak, de ez már a civil lakosságnak a szenvedéseit ábrázolja, vagy szemlélteti. A német menekültekről nem gondoskodnak. Ez is érdekes a németek hozzáállása, hogy most káosz van-e már az államszervezetben, az biztos, hogy sokkot jelentett ugye a szovjetek betörése már Kelet-Németországba, vagy szándékosan, mert még ez is kimutatható, sőt, ilyen felperzselt föld taktikáját szokták emlegetni, és Hitler maga a depressziójában vagy az őrületében még azt is gyakran emlegeti, hogy Németország megérdemli a pusztulást.
8: Miben reménykedett Hitler? Reménykedett egyáltalán, hogy megállítható a szovjet hadsereg?
7: Hát például az úgynevezett csodafegyverben. Most ne menjünk bele legendákba, ugye tudjuk, hogy voltak nukleáris energiának a felhasználására már kísérletek, meg kutatások, és ekkor már például a nagyhatalmak közötti verseny egyik tényezője az, hogy minél több fizikust szerezzenek meg, vagy a szovjet célra, vagy pedig nyugati célra, akik majd ugye folytatják a atomkutatásokat, vagy ugye amerikai támogatással, vagy pedig esetleg szovjeteknek a parancsára. Az egyik ugye ez a csodafegyver, amit lehet sok minden, de végsősorban erre ment ki az egész, bár voltak már akár ugye szuperszónikus repülőgépe is a németeknek, a rakétatechnikával is már kísérleteztek, de ezekre már nem volt lehetőség, hogy tömegesen bevessék ezeket. Ami még érdekes talán, hogy Roosevelt halálát is megpróbálják kiaknázni valamilyen szempontból.
8: Április 12-én hunyt el, tehát
7: így van, agyvérzés, pár nappal előtte. Így van, agyvérzésben hunyt el az amerikai elnök, és Goebbels 1762-t említi a 7 éves háborúból, amikor második Frigyes Poroszországa ugye harapófogóba került, és keletről a cári orosz csapatok szorongatták, pontosabban Jelizaveta cárnőnek a csapatai, és amikor meghal a cárnő, akkor ezzel Poroszország levegőhöz jut, és állítólag ez döntően hozzájárult ahhoz, hogy a 7 éves háborút is a poroszok nyerték meg. Tehát erre hivatkoznak, és arra gondolnak, hogy esetleg Roosevelt halála megfordíthatja a katonai eseményeket is. De nem ez történt.
8: Nem, mert ráadásul a szovjet hadsereg közelít leginkább Berlin felé, illetve a német határhoz. Mikor dőlt el, hogy Berlin a szovjeteké, Sztáliné lesz?
7: Ugye a jaltai konferencián arról volt szó, hogy a megszállt országokban politikai változások is kezdődnek. És ebből az következik, hogy kimondottan Sztálin azt a következtetést mondta le, hogy akkor minden katonailag, fegyveresen elfoglalt területen lehetőség lesz majd a kommunizmus bevezetésére, a kommunista pártok támogatására, vagy hatalomra juttatására. Ebből következik természetesen, hogy minél nagyobb területre akarta kitolni a befolyását. Most megint beszélhetünk a cárizmus koráról, ugye, amikor második katonai idején Lengyelországot felosztják, és cári Oroszország jelentős közép-európai területekhez jut, és Oroszországnak a határai tényleg megközelítik, legalábbis a Visztulát mindenképpen elérték. A Habsburg Birodalom ezt nem tette lehetővé Kárpátoknál, Dél-Ukrajnában meg még a Török Birodalommal kellett háborúkat vívni, de Sztálin még második Katalinon is túltett abban, hogy Szovjetunió határait nyugatabbra tolja. A napóleoni háborúk idején is ugye harcolnak orosz seregek Közép-Európában, keresztül vonulnak Magyarországon is, meg Itálián is, de ezek hazatérnek. Tehát ezek az orosz csapatok nem maradnak itt hosszabb ideig megszállóként, hanem néhány hetes út után végig is visszatérnek Oroszország területére. Ez viszont más. Ez másfajta jellegű lesz, ez az orosz jelenlét, ez a szovjet hódítás.
8: Mi történik április 16-a után? Vannak ilyen adataim, hogy 2,5 millió katona jelenik meg ugye itt Németország területén, 41.600 lövegés aknavető, illetve 6.250 harckocsi, közel 7-8.000 repülő lendül támadásba április 16-án.
7: Valóban így van, hogy először is ugye bezárul a gyűrű Berlin körül, és 16-án kezdik módszeresen lőni a szovjetek tüzérséggel. A szovjet tüzérség félelmetes volt, ugye igen, valóban 40.000 ilyen tüzérségi eszközt vetnek be, köztük a félelmetes Sztálin orgonákat, ugye amelyeket már korábban kipróbálnak a keleti fronton, Katyúsa ezeknek a másik elnevezése, ezek tulajdonképpen rakétavetők. Teherautóra szerelhető rakétavetők, és úgy helyezkedik el ezek a hosszú lövedékek egymás mellett, mint az orgonasípok. Innen van a csúf neve, vagy a beceneve. A keleti fronton a németek, de a magyar honvédek is így hívják a katyúsákat, hogy Sztálin orgonák, de még egyszer mondom, ezek rakétavetők, és nagyon intenzív csapást tudnak mérni az ellenségre. Az ágyukat újra kell tölteni, újra és újra és újra és egyesével, ezeket pedig, hogy beindítják a kilövést, akkor nagyon gyors egymás utánban óriási rombolást tudnak folytatni. És valóban elkezdik lőni a várost módszeresen 4 napon keresztül, tehát 16-ától kezdve, és utána április 20-án indul meg a gyalogsági támadás Berlin ellen.
8: És akkor 20-án jött utoljára fel, ha jól tudom, Hitler.
7: Igen, a születésnapját elég nyomorult születésnapja lehetett egyébként. Betörnek a külvárosban a szovjet csapatok, 24-én az északi külvárosokban, és ugyanakkor 24-én még valamilyen módon sikerül elmenekülni a felső vezetés egy részének, akiket majd később a Nürnbergben ugye egyrészüket bíróság elé állítják.
8: Ki marad ott? Adolf Hitler, tudjuk?
7: Ott marad, igen, személyesen, Goebbels természetesen, ugye majdnem utolsó napig kitart a Führer mellett, és ez van a legendás Führer bunker, ez lesz az utolsó harcálláspont, hogyha úgy tetszik. Az a lényeg, hogy 24-től kezdődnek az utcai harcok. Ugye utcáról utcára, házról házra folyik a küzdelem, barikádokat, útorlaszokat építenek a németek, kihasználják a pincéket, az átjárókat, orvlövészeket helyeznek el, minden módon próbálják a szovjeteknek az előre haladását megakadályozni.
8: Van még bármiféle lelkesedés a németekben? Védik a hazájukat?
7: Hát most már mindenki talán saját életéért küzd. Tehát egészen más, és ugye a sebzett oroszlán, vagy a sebzett vadállat talán még veszélyesebb lehet. Hát ezt megtapasztalták Sztálingrádnál a németek is, amikor a szovjetek hasonló elkeseredett védelmi harcokat vívtak. Hát hogy tudják, hogy milyen, amikor az utolsó emberig és utolsó töltényig védekezik valaki, most fordult a kocka, és most ők kerültek ugyanebben a helyzetben. Egyébként visszatérve még itt a harcoknak a hevességére, beszéltünk itt Budapest esetében is, hogy az időhúzásról igaz, hogy Budapest ostroma hány napig tartotta fel a szovjet csapatokat. Hát valami érdekes dolog ebben is van, Berlin esetében is megfigyelhető, mert Jaltában volt szó Berlin, pontosabban Németországnak a felszabadításáról, vagy a megszállásáról. Igazából már 45 márciusában tapasztalható ez a versenyfutás a nyugat és a keleti fronton. A szovjetek március végén még alig 50 kilométerre voltak Berlintől keletre, de a jaltai konferencia tulajdonképpen olyan határozatot fogadott el, ami lelassította az angol-amerikai francia csapatok előretörését. Eisenhower tábornok gyorsabban is haladhatott volna, de az Elba folyó lett az a vonal, amiben megállapodnak, hogy ott fognak találkozni.
8: És ez valamikor április
7: 25-én. Igen, így van, így van.
8: Meg is történt.
7: Eisenhower azzal csitítja a tábornokait, vagy a beosztottjait, hogy borzalmas áldozatok lennének még több mint 100 000 amerikai katona meghalna, hogyha folytatnák az Elbától kelet felé az előrenyomulást. Az meg azért érdekes, hogy végülis az igaz, hogy kb. 100 kilométerre voltak a nyugati szövetségesek nyugaton, ugye Berlintől, közelebb voltak a szovjetek. Történészek egy része azt állítja, hogy hamarabb feladták volna az amerikaiaknak, meg hamarabb megadták volna a védők Berlint, mint a szovjeteknek. A Berlin ostroma az jelentős időveszteséget okozott, és az, hogy május 7-én vagy 8-án, vagy 9-én ugye érnek véget harcok, ehhez is hozzájárult. Április 25-én az Elbánál találkoznak, Torgau nevű kisvárosban, egy legendás fotó van, mint majd Berlin ostromán idén is készült egy legendás fénykép. Igen, amikor kezet fognak egymással az amerikai katonák és a szovjet katonák, gyakorlatilag az amerikai csapatok még vissza is vonulnak. Érdekes nézni a későbbi térképeket, mert Torgau később az NDK területén van. Tehát nem az lesz majd később a határ, nem az lesz később az NDK és az NSK közötti határ, sőt, Prágába is nyugati csapatok vonulnak be, nem csak Ausztria, hanem Csehszlovákia nyugati részébe is angol csapatok vonulnak be, mert amerikai csapatok vonulnak be, de ezeket néhány hét után ki kell üríteni. Ez viszont már a jaltai rendszernek a hatása. Az, hogy Csehszlovákiában a szovjet befolyás fog majd kialakulni, ebből következik, hogy angol-amerikai katonák nem tartózkodhatnak Csehszlovákia területén, meg hogy Németországban is ugye hol lesz majd a határ, még ott mondom, az Elbától nyugatabbra alakul majd ki később a NDK és NSK határa. Akkor még megszállási övezetekről van szó, és a szovjet övezet, az még egyszer mondom, ettől majd nyugatabbra lesz. Szoktak felvetődni, hogy Magyarország esetében ugye a úgynevezett hintapolitika idején, hogy volt-e valami esély arra, hogy Magyarországra ne a szovjet hadsereg, hanem esetleg angol-amerikai csapatok vonuljanak be. Nem volt, viszont Németország esetében elképzelhető volt egy másik forgatókönyv, vagy legalábbis egy másfajta
8: végkimenetele.
7: Így van, ahol a megszállási övezetek mérete, vagy a befolyása az másképpen alakult volna. Egyébként Sztálin nagyon akarta Berlint, és nagyon kellett titkolnia, úgyhogy amikor megindult ez a nagy offenzíva márciusban, akkor még a szövetségesek előtt is eltitkolta, hogy a fő irány az Berlin lesz, minthogyha Berlintől délre akarnának egy döntő támadást indítani, ezt híreztelték, és ezt közvetítették aztán a szövetségesek felé. Arról szólt, hogy minél több német erőforrást megszerezzenek, mert a német ipar még ugye ilyen helyzetben is még mindig vonzó volt a szovjetek számára.
8: Tehát aki megszerzi Berlint, az tulajdonképpen a háború igazi győztese.
7: Igen, és azt gondolták a szovjetek, hogyha Berlint elfoglalják, akkor néhány év múlva esetleg egész Németország az ölükbe fog hullani. Hát nem ez történt, ugye a nyugati zónákban majd az NSZK-nak egy Bonn nevű kisváros lesz a fővárosa. Kiderült, hogy Berlin nélkül is létezik Németország, vagy a berlini központ nélkül is, sőt, ugye Berlint is felosztják majd övezetekre, még falat is felhúznak aztán a kommunisták.
8: Milyen pusztítást végez az ostrom Berlinben?
7: Nem lehet elvonatkoztatni szerintem a civileknek a szenvedéseitől, a pusztulásaitól. Hát az csak egy dolog, ugye, hogy óvóhelyeken vannak már a civilek, a polgári személyek, ugye ivóvíz, meg világítás már nincs, hát a legborzalmasabb állapotok vannak. Hát Budapest kapcsán nem ecseteltük ezt, de volt róla szó, hogy mikor szűnik meg az áramszolgáltatás Budapesten. Berlin hasonló nehézségnek volt kitéve. Ugye menekültek, lepték el már korábban a keleti területekről Berlint. Berlinben van metró, meg az is felmerült, hogy esetleg elárasztják a metrót, pedig hogy itt is menekültek, húzták meg magukat a föld alattiban, felrobbantották a Spree folyónak a hídjait, mint nálunk ugye a Duna hidakat például. Iszonyatos volt a helyzet, romhalmaz lett a város, és van egy romos templom, amit ilyen mementóként meghagytak, nem építettek újjá. Ez emlékeztet egy modern toronyház mellett Berlinnek a szenvedéseire. Már korábban is ugye a civil lakosság megtapasztalta a szövetségeseknek a bosszúját, ugye ez a V-Victis mondás, amiről nem tudom, beszéltünk-e a múltkor. Szerintem ezzel lehet, hogy legjobban leírni ugye ezt a helyzetet, hogy a legyőzöttekkel szemben mindent szabad volt a szovjeteknek elkövetni. Ez Rómából származik, amikor a gallok megtámadták Rómát, azt szerintem már elhangzott ez a mondás, és itt is gyakorlatilag szabad kezet kapott a szovjet hadsereg. A Bukás című filmet mindenképpen említsük meg, amiben kiválóan látszik egy fiatal nőnek a szemén keresztül, aki ilyen titkárnői feladatokat lát el a Führernek a bunkerében, hogy hogyan viselkednek az utolsó napokban ott a felső vezetés tagjai, az alkalmazottak is, hogyan rettegnek, hogyan próbálják túlélni ezeket a szörnyűségeket, hogyan kerül sor Goebbelsz és a családjának az öngyilkosságára.
8: Ez egy rendkívül tragikus momentum egyébként szerintem, nem tudom, mennyire ismerik a hallgatók, tehát azt, hogy mind a hat gyermekét megöli, és aztán saját magát a feleségevel együtt.
7: Pontosan.
8: És hát nem csak ő, hanem tulajdonképpen a Führer is.
7: Hát igen, hogy április 29-én házasságot költ Adolf Hitler és Eva Braun, és másnap öngyilkosságot követnek el. A Führernek a története így ér véget. Hát ugye már Berlinnek sincsen sok hátra. Az egy másik dolog, hogy megint a szovjetek hogyan viselkednek a női lakossággal szemben. Az a Bukás című filmben is benne van, amikor kiszabadulnak a női alkalmazottak a bunkerből, és mennek a romhalmazon keresztül, szovjet katonák veszik őket, és azt a tanácsot adják egymásnak a nők, hogy nem szabad a szemükbe nézni, nem szabad megállni, csak menjenek, mert nem fogják őket megállítani, vagy elráncigálni, legalábbis közvetlenül akkor, mert különben végük van. Egyébként itt is voltak mindenfajta atrocitások természetesen, ami még borzalom, hogy nagyon sok önkéntes harcolt a német hadseregben. A németek őket is bevetették a szovjetek ellen. Hát ők dezertőrnek számítottak, most nem csak szovjet hadifoglyokból lett német katonák, őket nem elsőben Berlinbe vetették be, hanem szerintem Prágában inkább. Hát őket sem kímélték utána, mert ugye az a szovjet állampolgár, aki a németek oldalán harcol a szovjetek ellen, annak nincsen kegyelem. De voltak más ilyen önkéntesek is itt a berlini harcokban, akiket szintén adott esetben kivégeztek a győztesek.
8: Beszéltünk arról, hogy Budapest ostromáról nem igazán készültek felvételek, illetve utána ismert egy pár, viszont itt az amerikai csapatokkal érkezik egy fotós, és ő az első, aki lefotózhatta Berlint az ostrom után. Hivatalos fotók készültek, és ezeket a kedves hallgatók is, ha interneten rákeresnek, akkor megtalálhatják, akár a bunkert is, tehát ő az első, aki lemehet abba a bunkerbe, ahol Hitler élt.
7: A legendás Reichstagra vörös zászlót kitűző szovjet katonák a fotója, pedig megint a verseny vagy a rivalizálásnak a terméke, vagy az eredménye, mert hogy 45 februárjában Iwo Jima szigetén az amerikaiak elfoglalják, ugye készül egy legendás fénykép, akkor 3 vagy 4 amerikai katona felállítja a zászlórudat. Ez egy legendás fotó, és ezért elhatározza Sztálin, hogy valami hasonló képet kellene Berlinben is készíteni, és kimondottan propagandisztikus céllal megrendelik ezt a képet. A Reichstag ugye maga, szögezzük le, a birodalmi gyűlés. Hát most mondhatjuk azt, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy a Szovjetunió legyőzte náci Németországot, hanem az, hogy a kommunista diktatúra a parlamentáris demokráciának véget fog vetni. Ugye a Reichstag már a nácik előtt is a parlamentarizmusnak a jelképe volt, már a császárkorban is, mióta egységes Németország van. Tehát amikor még nem volt totális diktatúra, és több pártrendszer volt, meg általános választójog, akkor is a német államnak egy jelképe volt. Tehát a Vörös László kitűzése, ugye meg ez a legendás fényképnek az elkészítése, azt üzeni a világ többi részének, hogy véget ért a demokrácia korszaka Németország egyik részében.

0: elhangzott műsorunkban Berlin ostromáról beszélgettünk dr. Bartók Béla történésszel, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Indul az iránytű,
3: a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
2: Sziasztok!
6: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Pénteken kezdődik a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Erről beszélgetünk Bíró Tiborral, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatójával. Programokról, újdonságokról, hagyományokról, nemzetközi filmsikerekről, zenei előadásokról és életműdíjról is lesz szó. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Tibor.
1: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: 22. alkalommal lesz Cinefest, Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, és aki a Miskolci belvárosában sétál, láthatja a lázas előkészületeket. Hogy álltok?
1: Hát a finishben vannak az előkészületek. Pénteken, szeptember 4-én indul a fesztivál,

0: tehát ugyanolyan minőségbe, ugyanolyan gépekről fogunk vetíteni. Ezen túlmenően, ami még változás, hogy a korábbi East of Europe kategória V4 plusz kategória elnevezésre változik. Ez elsősorban azt szeretné hangsúlyozni, hogy a környező országok és a V4-en kívüli, de mégis a közelünkben lévő országok filmjeiből válogatunk. Ezen túlmenően egy teljesen új kategória, a fantazma kategória. Ebben azt kell mondjam, hogy különleges, néha meghökkentő, de a mai filmművészet mindenképpen részét képező alkotásokat szeretnénk bemutatni, azért, hogy a miskolci közönség és az ide látogatók egy teljes képet alkossanak arról, hogy milyen stílusú és típusú filmek készülnek a világban manapság.
1: A Miskolci Egyetemmel hagyományosan nagyon jó a kapcsolat, és idén is lesznek külön programok is az egyetemmel közös szervezésben.
0: Igen, több közös programunk lesz. Hagyományos az, hogy a Csengei Kertet is betöltjük ilyenkor programokkal, és ez a Miskolci Egyetem közreműködésének köszönhetően idén 4 szabadtéri vetítésben fog megvalósulni, és 2 könnyűzenei koncertben a 30Y és a Kis Csillag együttesek fellépése lesz majd itt a fesztivál során. Ezen túlmenően egyéb tudományos együttműködésünk is van, hiszen most már sokadik alkalommal a fesztivál ideje alatt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatásával egy média tudatossági konferencia fog megvalósulni, amelynek helyszíne a Miskolci Egyetem lesz, és itt a médiahasználati szokásokról, a fiatalok és a média kapcsolatáról a legújabb kutatások eredményeit fogják szakértők ismertetni, és ennek másnapján, ennek a konferenciának pedig 2 workshopra kerül majd sor, amelyen miskolci középiskolások vesznek majd részt, és itt is a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakemberei fogják ezt a workshopot megvalósítani.
1: Így egyszerre párhuzamosan hány néző tud filmet nézni a fesztiválon? Körülbelül számoltad már?
0: Hát nem számoltam össze, de a Művészetek Háza nagy terme az körülbelül 500 fő befogadó képességű, az Uránia terem 140, a Béke terem 68 fős, a Bábszínház 200, és most ehhez jön 300 fővel a Tudomány és Technika háza, és hát még jó néhány nap van a fesztivál kezdetéig, de örömmel mondhatom, hogy már 5000-et meghaladta az eladott jegyek száma.
1: Ilyenkor Miskolc is megtelik, vannak még olyan foglalható szállások, erről van információd, aki most szeretne jönni és foglalni?
0: Hát szerintem már csak a külső peremkerületekben vagy Tapolcán talál szállást, hiszen több mint 200 akreditált vendége van a fesztiválnak, és a belvárosi szállásokat, azokat mi hagyományosan igénybe vesszük.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk majd ezt a beszélgetést a programokról, és az is kiderül, hogy ki az idei díjazottja, az életműdíjasa a fesztiválnak.

0: Bíró Tiborral, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról. Mondjuk el a programokat, hogy mi mindennel várjátok az érdeklődőket, ha nem is a filmeket, mert az összes filmet felsorolni lehetetlen lenne, és a műsoridő is kevés lenne hozzá, de egyéb kísérő programok is lesznek, és számtalan érdekesség várja a Miskolcra érkezőket.
1: Hát igen, közel 150 vetítésünk lesz, és hát 100 körüli a versenyfilmek, illetve a bemutatásra kerülő filmek száma. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nagyjáték film kategória a legnagyobb érdeklődést kiváltó kategóriánk, hiszen itt is, mint ahogy a többi kategóriában, a versenyfilmek azok mind magyarországi premierek lesznek. A nagyjáték film kategóriában 16 film fog versenyezni, ezen kívül hosszú dokumentumfilm kategóriában lesznek versenyfilmek, színe New Wave kategóriában, az előbb említett V4 plusz kategóriában, és hát ehhez csatlakozik még a fantazma kategória, ami nem versenykategóriánk, de számtalan egyéb olyan vetítésünk lesz, ami például az életműdíjasunkhoz, vagy a szintén fesztiválra látogató Pressburger unokához, Kevin McDonaldhez, Oscar díjas filmrendezőhöz kapcsolódik. Lesz egy nemzetközi konferencia Pressburger Imre munkásságáról, és ehhez is kapcsolódik filmvetítés, valamint az Otthonunk Miskolc program keretében is nagyon érdekes miskolci témájú filmek kerülnek majd bemutatásra. Lesznek gyerekfilmek is, ezeknek egy része ingyenesen lesz látogatható, úgyhogy én azt gondolom, hogy műfajilag is nagyon széles a választék. De a magyar filmeknek is azt mondom, hogy amely magyar filmek az év hátralévő időszakában kerülnek majd moziba, azoknak a magyarországi premierje és első vetítése itt zajlik a fesztiválon. Három ilyen filmet tudnék megemlíteni. Az egyik egy első filmes alkotó filmje, a Mommy Blue nevezetű film. Aztán a 10 éjszakás kaland, ami inkább a szórakoztató kategóriába hajlik, és Péter Fibori az egyik főszereplője a filmnek, és mindenek előtt megemlíteném Reisz Gábor legújabb filmjét, a Földcím című filmet, ami számunkra azért is érdekes és kedves, hiszen annak idején Reisz Gábor még pályája indulásakor 2014-ben a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmmel nyerte el a fesztivál fődíját, és hát azóta folyamatosan ível a pályája felfelé, annyira, hogy ez a legújabb filmje, a Földcint, ennek a nemzetközi premierje az a miskolci bemutató előtt egy nappal lesz a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, és az egész stáb Velencéből érkezik ide Miskolcra, ahol a magyarországi bemutatója lesz, első vetítése a filmnek.
0: Beszéljünk a nemzetközi zsűriről.
1: A nemzetközi zsűri az idén is azt gondolom, hogy tekintélyes hazai és külföldi szakemberekből áll. A nemzetközi zsűri az a mi választásunk és meghívásunk alapján áll össze. Ők döntenek a fesztivál általunk adományozott díjairól, de ezen túlmenően vannak nemzetközi filmes szervezetek által delegált zsűrijeink is. Hagyományosan a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége, az Artmozik Nemzetközi Szövetsége és az Ökumenikus Zsűri az, amely a saját szempontjai szerint a saját díját fogja majd átadni a fesztiválon.
0: Ki lesz az idei életműdíjas, és hogyan választottátok ki?
1: Hát a Cinefest idei életműdíjasa az Gáspár Sándor színművész lesz, aki azt gondolom, hogy a mozinézőknek nagyon is ismerős lehet, hiszen számos ikonikus és rendkívül sikeres magyar filmben játszott, többen főszerepet is játszott, és ezek közül egyébként az Üvegtigris és a Csapdacsacsi című filmeket le fogjuk majd vetíteni a fesztiválon. Úgy, hogy egyébként őt kértük meg, hogy nevezzem meg két olyan filmet, ami számára a legkedvesebb, és azzal mutassuk be az ő munkásságát, és ő ezt a két filmet választotta. Részére az életműdíj átadása majd a fesztivál nyitó ünnepségén 4-én fog történni. És ugyancsak 4-én adjuk át az Európai Mozi Nagykövete díj egyik díjat, amelyet Denis Stanovics bosnyák származású filmrendező vesz át. Őt kevéssé ismeri a hazai mozinéző, úgy gondolom, viszont Oscar és Golden Globe díjas rendezőről beszélünk, tehát igazán megérdemli a figyelmet és azt, hogy a magyar közönség is megismerhesse őt. És még a fesztiválra látogat sok-sok alkotón kívül még az egyik díszvendégünk, aki a miskolci születésű Pressburger Imre, egykori forgatókönyvíró és Oscar díjas rendező unokája, Kevin MacDonald, aki szintén Oscar-díjas filmrendező, és egy alkalommal már járt Miskolcon, most ismét a vendégünk lesz, és az Európai Mozi Nagykövete díjat fogja átvenni tőlünk, valamint megnézi ugye a nagyapának a szülőházát, ami éppen most áll felújítás alatt, és egy emlékhely lesz majd a későbbiekben.
0: Mikorra készül el az a ház?
1: Az ősszel, tehát október-novemberben már elkészül, a Szentpéteri kapuban van, jelenleg a tető szerkezetét csinálják a háznak. Az elmúlt években is minden évben megkoszorúztuk a házat, hiszen ez Miskolcnak egy fontos kulturális emlékhelye volt, és reméljük, hogy új formájában még inkább az lesz.
0: Látogatható lesz?
1: Abszolút, abszolút. Tehát ez egy ilyen filmes műhely, kiállításoknak, workshopoknak fog helyszínt biztosítani.
0: Minden évben van egy kiemelt nemzet vagy ország, akinek a filmjeit elhozzátok. Idén lesz ilyen?
1: Idén is nagyon sok ország képviselteti magát a fesztiválon. Én azt gondolom, hogy szinte minden földrészről van film, amit bemutatunk, de kiemelném azt, hogy a kínai filmesekkel ugye fesztiválunknak együttműködési szerződése van a Shanghai Nemzetközi Filmfesztivállal, és ennek kapcsán minden évben a Shanghai Filmfesztivál alkotásai közül egyet bemutatunk. Ez idén is így lesz, egy kínai filmet fogunk bemutatni, mégpedig a kitekintő szekcióban.

0: egy horvát filmmel kezd a fesztivál, ugye?
1: Így van. Én azt gondolom, hogy ez a film annyiban is különleges, hogy Horvátországban mindenféle nézettségi rekordot, tehát az amerikai filmek nézettségi számait is megdöntötte. Egy vígjátékról van szó, és mivel a témája kelet-európai téma, úgyhogy akár bármelyik másik kelet-európai országban is játszódhatna, és azt gondolom, hogy talán jó szórakozást fog nyújtani a közönségnek így a fesztivál nyitásaként.
0: Hagyományosan meg szokták szólítani a fiatalokat és az alkotókedvű embereket. Idén volt ilyen felhívás pályázat?
1: Volt, mégpedig ez is a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság segítségével. Veszélyek az online térben címmel amatőröknek hirdettünk meg egy filmes pályázatot, amit teljesen hétköznapi eszközökkel, akár telefonnal is egy 2-3 perces alkotást kellett létrehozniuk, amiben bemutatják ők a saját szemükkel azt, hogy ők mit tapasztalnak, hogy milyen veszélyeket rejt az online tér, a mesterséges intelligencia, és egyáltalán az internet és a digitális világ. És itt verseny volt ezekből a filmekből, és 3 díjazott részesül majd elismerésbe a fesztivál záró ünnepségén.
0: Ezeket meg is tekintheti a közönség?
1: A honlapunkon láthatók lesznek majd a fesztivált követően.
0: Lesz egy lengyel programja is a fesztiválnak.
1: Így van. Egy olyan ikonikus lengyel filmet fogunk bemutatni, ami itt Magyarországon is azt gondolom, hogy nagy siker volt. 60-as, 70-es években rengeteg nézője volt ennek a filmnek. Ez a Fáraó című film, Jerzyka Valerovicsnak a filmje, amely 1966-ban készült, és egészen Oscar jelölésig jutott el. Azt kell mondjam, hogy ez a film olyan technikai háttérrel és olyan kivitelezéssel és olyan szereplőgárdával és statiszta mennyiséggel készült, ami azt gondolom, hogy a mai technikával készült filmeket is nagyon megszorongatná. Tehát ez egy, azt mondom, hogy a lengyel filmművészet egyik leglátványosabb alkotása. Ez most digitálisan felújításra került, és ezt a filmet is fogjuk majd vetíteni.
0: Beszéljünk a zenei programokról, például Hobó érkezik hozzátok.
1: Így van, ennek apropója az, hogy az ő életművéről készült egy dokumentumfilm, és ezt fogjuk vetíteni versenyen kívül, és ehhez kapcsolódik majd egy koncert is, amely reméljük, hogy a miskolciak megelégedésére és részvételével fog majd zajlani.
0: Milyen egyéb érdekességeket tudunk a fesztiválról megemlíteni?
1: Igen, megemlíteném azt, hogy éveken keresztül a fesztivál vendége volt, és a Dargai Attila díj alapítója, Henrik Irén, Dargai Attila felesége, özvegye, és sajnálatos módon elhunyt idén, ezért az ő emlékére a VUK című filmet fogjuk majd vetíteni a Dargai életműből. Valamint dokumentumfilmek vetítésére kerül majd sor külső helyszínen, itt a belvárosban. Lesznek szakmai beszélgetések például a Színház és Filmművészeti Egyetem sorsáról, vagy a fiatal filmesek lehetőségeiről, pályázati lehetőségeiről. Ezen kívül egy nagyon érdekes könyvbemutatóra kerül majd sor, Budapest Hollywood címmel, amelyben dr. Kollerik Tamás és dr. Takó Sándor a kötetszerzői felelevenítik azokat a életműveket, amelyek Magyarországról magyar származásúként, de Hollywoodban vitték végül is sikerre a pályafutásukat, úgyhogy ez a könyvbemutató is nagyon érdekesnek ígérkezik, szeptember 8-án fog megrendezésre kerülni. Továbbá Cinefest Adventure címen a Lilafüredi Anna Barlang bejárata előtt lesznek szabadtéri vetítések, és lesz még vetítés a Szeleta Parkban is, a Bükki Nemzeti Park együttműködésével, ahol egy természetfilmnek, a új magyar természetfilmnek a bemutatójára kerül majd sor.
0: Beszéljünk praktikus információkról így az interjú végén. Hogyan lehet jegyet vásárolni? Vannak ingyenes vetítések is, ezekre gondolom regisztrálni érdemes. Mondjuk el, hogy hogyan készüljön valaki egy-egy filmre.
1: Igen, hát a jegyvásárlás az már javában tart. Én az interneten történő jegyvásárlást javasolnám. Ez a www.cinefest.hu oldalon elérhető. Ezen kívül lehetőség van személyesen is megvásárolni jegyet a Művészetek Háza belső jegypénztárába, tehát nem a mozipénztárba most, hanem hol a Művészetek Háza jegyértékesítése történik. Az ingyenes vetítésekre viszont nincsen regisztráció, ott érkezési sorrend van, úgyhogy ott azt javaslom, hogy az előadás előtt legalább egy fél órával jelenjenek meg, és akkor látható, hogy mennyien férnek be egy-egy vetítésre, de általában minden filmet, versenyfilmeket mindenképp két alkalommal vetítjük, úgyhogy az ütközések elkerülésére, mert hiszen egy időben négy helyszínen zajlanak a vetítések, de így reméljük, hogy mindenki megtalálja számára megfelelő időpontot.
0: Mit remélsz a héttől, mit kívánsz a közönségnek?
1: Hát én azt kívánom, hogy mindenki találja meg a számára kedves filmet, vagy filmeket, és vegyen részt a fesztivál egyéb eseményein is.
0: Hol lehet hozzájutni ehhez a kis újsághoz?
1: A programfüzetünket a Művészetek Háza pénztárában, a Miskolcboltban és számos belvárosi szórakozóhelyen, kávéházban el lehet érni. Az interneten, a honlapunkon ugyanez lapozható formában megtalálható, úgyhogy, és a fesztivál ideje alatt természetesen a jegypénztárban és a fesztivál információs pultjánál elérhető ez a programfüzet.
0: Bíró Tibor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó fesztiválozást kívánok mindannyiunknak.
1: Én is nagyon köszönöm.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról beszélgettünk Bíró Tiborral, a főszervező Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatójával. Pénteken kezdődik tehát a fesztivál, érdemes bekapcsolódni egy-egy programba. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Megújult a Miskolci Lévai Gimnázium egy épület része. Környezetvédelmi oktatócsomaggal tanulhatnak környezettudatosságot a miskolci óvodások. Az útfelújításra helyezik a hangsúlyt Sátoraljaújhelyen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tantermeket, tanári szobát, csoportszobákat, közösségi teret, raktárakat és mosdókat alakítottak ki a Lévai József Református Gimnázium megújult épület részében a Tiszáninéni Református Egyház körület támogatásával Miskolcon. Az új helyiségeket ma birtokba is vehették az 5-es diákok. Az idei tanévtől a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon 8 osztályos képzést is indított, az eddigi 4, illetve 6 osztályos képzések mellett. Az új osztályok befogadásához az iskola kollégiumi részén jelentős átalakítások történtek, amelyeket mától tehát birtokba is vehettek az újonnan érkezett diákok. A felújított épületrészt egyébként tegnap délután adták át. A fejlesztés a fenntartó Tiszáninéni Református Egyházkerület 298 millió forintos támogatásával valósult meg. Skandináv mintára készült környezetvédelmi oktatócsomaggal tanulhatnak környezettudatosságot a miskolci óvodások. A Kuka művek elnevezésű papírszínház programot a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény mind a 30 tagovodája megkapja a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Jóvoltából. A Tóth Szamosi Anna által kidolgozott mesesorozatot Norvégiában már több mint 400, Dániában pedig 25 óvodában használják. A kezdeményezés célja, hogy a miskolci pilot program után az egész országban elterjedjen a módszer. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgatója adott tájékoztatást.
2: Nálunk ez egy ilyen küldetésként jelenik meg a cég életében, hogy a jövőre gondolás, és hogy a leginkább a fiatal generációknak a szemléletformálása, edukációja, a felkészítése a jövőre, illetve a mindennapokban is nagyon-nagyon fontos hulladékgazdálkodással foglalkozunk, hogy a hulladékok mindennapi kezelése az megfelelő legyen, tehát a szelektív hulladékgyűjtés megfelelően működjön, ne kerüljenek illegálisan eldobott hulladékok, tehát hogy tiszta információk legyenek a gyerekek fejében, de persze a gyerekek mellett nagyon sok felnőtt is áll hozzánk, de próbáljuk összekapcsolni őket, hogy a szülő akár a gyereket nevelje, vagy a gyerek a szülőt, hol éppen mire van szükség, és hát rengeteget teszünk meg ennek érdekében, rengeteg gyerek jön hozzánk, tényleg napi szinten fogadunk csoportokat, és hát próbáljuk a fiatalokat megszólítani az ő nyelvükön, és nagyon-nagyon sok élmény nyújtani nekik így a foglalkozásaikon keresztül. Volt egy mese történetünk, láttuk a edukációs tevékenységünk során, hogy hát különböző generációkhoz különböző módon kell szólni, és nagyon nagy igény volt az óvodák részéről. De az akkori foglalkoztató eszközeim, hogy nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese ez egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is. És amire jó, akkor egy mesepedagógussal egy saját mesét, ami Mukiról, a Mirónak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, a kollégáink, rakodók olvasták fel, kúgásautóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban, tényleg rengeteg emberhez eljutott, és eljutott Annához is, aki Norvégiában élve látta ezt a tevékenységünket, és megkeresett minket, hogy neki is van egy projektje, és hogy lehetne be egy nagyon-nagyon jó együttműködés Miskolcon. Csinálunk egy pilotprogramot, egy tesztet, nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne nagyobb léptékben itt végigvinni Magyarországon először. És hát nagyjából 6 hét alatt az első találkozástól eljutottunk oda, hogy itt van a kész csomag, és hát nagyon fontos volt, hogy meglegyen az egy éves időszak, tehát, hogy minden a ciklikusság miatt ezt végig tudjuk vinni, és ezért volt ez az őrült tempó, hogy az óda kezdése minden emlegünk, és ma el tudjuk ezt a programot így indítani, és át tudjuk adni az óvodáknak a szükséges kezdőmeséket, a papírszínházat, illetve a szükséges foglalkoztató feladatlapokat.
1: Tóth Szamosi Anna ötletgazda a mesesorozat környezetvédelmi célkitűzését ismertette.
3: Még Norvégiából is nagy örömmel követtem figyelemmel, hogy mi zajlik a szülővárosomban, illetve még a gimnáziumot is itt jártam. Úgyhogy nagyon kedves számomra Miskolc, és végtelen örömmel töltött el, amikor rábukkantam a Mireút tevékenységére a Facebook hírfolyamomban, és onnantól kezdve rajongója lettem annak a tevékenységnek, amit ők szemléletformálásként a különböző korosztályokkal végeznek. Nem csak az óvodás, hanem az iskolás korosztályjal is. Úgy láttam, hogy lenyűgöző és elképesztően részletes és összetett munkát végeznek. Két fiam van, az egyik már 18 éves, és a másik 12 éves. Viszont amikor kisebbek voltak, akkor ők is elképesztő lelkesedéssel fogadták a kukásautót mind az utcánkban, mind a teljes óvoda csoport létszám ott lúgott az óvoda kerítésén, amikor bekanyarodott a kukásautó, és amikor meséket kértek tőlem, akkor nagyon nagy meglepetésemre nem a kukásautók voltak a szuperhősök a mesékben, és nem ők a bolygó legfőbb őrzőjeként bemutatott szereplők voltak, hanem egyáltalán nem is találtam olyan mesét. Természetesen az ember akkor kezébe veszi a megoldás kulcsát, és próbál hozzátenni a saját tudásával valamit, hogy ez a hiány betöltése kerüljön. 2015-ben jelent meg a Móra kiadónál két mesekönyvem, a Kukaművek mesesorozat, első és második kötet két-két mesével, és ez képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek, egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvónők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ezzel a fakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Tehát minden mese két különböző formátumban, verzióban készült el. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára. Minden óvodai hónapra két mese jut. Tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze.
1: Az utak megfelelő állapota és folyamatos karbantartása fontos feladat sátora Jóhelyen is. Az önkormányzat külső források hiányában saját lehetőségeihez mérten igyekszik elvégezni a szükséges javításokat és útfelújításokat, miközben vannak olyan útszakaszok is, amelyek rendbetétele már állami feladat. Különösen a településeket összekötő utak felújítása lenne fontos, amely kifejezetten állami feladat, mondta el Szamosvölgyi Péter polgármester.
4: Sátorajogai városa az úthálózat felújítására, adott esetben új utak megépítésére igazából forrás nem kap. Van egy központi támogatás, aminek a rendelkezéséről az önkormányzat dönt, de itt pedig a sürgős, nagyon fontos beavatkozások vannak első helyen, és aztán ugye így megyünk hátrébb. Ezt a város a saját költségvetéséből végzi el, ezt akár a kátyúzást, akár hogyha úgy alakul egy-egy útszakasznak a felújítását. Brutálisan sokba kerül az úthálózat kiépítése, az aszfalt, a beton és egyébként maga a munkadíj is meglehetősen magas. Ahhoz nagyon-nagyon gazdag városnak kéne lennünk, hogy saját teréből egy ütemezés alapján mondjuk 10 év alatt az egész város úthálózatát, ami több mint 50 kilométer, ha a sorba rakjuk, szerencsége elérnénk, olyan hosszú az úthálózat a városba, fel tudjunk újítani. Ezt csak úgy lehet, hogyha lesznek olyan uniós vagy magyar kormányzati pályázatok, amelyek a belterületi utak felújítására szolgálnak. Mi erre várunk és erre gyúrunk, addig pedig, amit lehet, és nem kevés pénz, 30 vagy 40 millió forint, amit beleteszünk a költségvetésből az úthálózatra, mégis önmagában kevés. De vannak jó hírek is, hiszen a 37-es út felújítása, és így Sátorújvei, Szerencs, Miskolc, és aztán tovább természetesen kiváló minőségben használható. Egyébként olvastam valahol, hogy az elmúlt 15 évben 70%-kal bővült a magyar gyorsforgalmi utaknak a hossza. Ebben az autópályák és az autóutak tartoznak bele. Valóban így van, de hát csak nézzük meg Újhelytől a Hegyköz felé, Kassa felé az úthálózat megújítását, és ne feledkezzünk el a kerékpárutakról sem, hiszen az is egyre inkább használt és közkedvelt nyomvonal bizonyos települések összekötése kapcsán, akár túrából, akár kerékpárral, akár munkába menetkor igazából lehet használni. Tehát én ezt azt gondolom, hogy ennek tovább kell mennie. Tehát a következő 4 évben is elvárható és elvárandó a kormánytól, hogy ne álljon meg ez a megkezdett munka. Országutak első körben, de most jöhet a belterületi utaknak a felújítása is.
1: Egerben a közgyűlés döntés alapján a felnémeti civil szervezetek kezdeményezésére Lőkös István irodalomtörténész nevét viseli ezentúl a felnémeti Kovács-Jakab utcai Eger-patakon átívelő híd. Dr. Lőkös István Széchenyi díjas irodalomtörténész, szlavista, egyetemi tanár, a magyar irodalomtudomány kiemelkedő alakja volt. Bár nem felnémeten született, gyermek és ifjúkora szorosan odakötötte, magát mindig tőzsgyökeres felnémetinek vallotta. Fontosak voltak számára a városrész hagyományai, utcái, terei, az Egerpatak és annak környezete, és élete során mindvégig hű maradt felnémethez. Eger városa 2025-ben ProAgria életműdíjjal ismerte el munkásságát, pályája során számos további rangos elismerésbe részesült, többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is megkapta. A híd névadásához szükséges előkészítő és engedélyezési folyamatot az önkormányzat már korábban kezdeményezte, a Földrajzi Névbizottság pedig támogatta a Lőkös István híd elnevezést. A folyamat lezárásaként a közgyűlés a múlt héten elfogadta az erről szóló határozatot. A híd ünnepélyes avatására ősszel kerülhet sor a felnémeti civil szervezetek szervezésében, tájékoztatott közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 1-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. A tartós aszály és a rendkívüli hőség egyre komolyabb problémát okoz Kazincbarcika környékén is. Újabb 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés. Értékelték az elmúlt szezon eredményeit a Gyöngyösi Kézilabdaklubban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Újabb 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés, miután rendkívüli közgyűlést tartottak a városban. Tóth Szántai József polgármester kiemelte, hogy a holding rendszer hiteleiből finanszírozott működési hiány 2019 óta 3,8 milliárdról mostanra 10 milliárd forintra duzzadt. A súlyosbodó pénzügyi helyzet ellenére a közlekedési vállalat belső racionalizálással, takarékoskodással és a párhuzamosságok megszüntetésével igyekszik stabilizálni a helyzetét. A pénzügyi mentőv mellett az utasok komoly menetrendi fejlesztésekre is számíthatnak a közeljövőben. Tóth Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
2: Vannak támogatások, vannak tarifakompenzációk, járműbeszerzési programok és rendkívüli támogatások is. Ezeket el kell ismerni, és köszönjük is őket az előző kormánynak. Legutóbb ennek köszönhetően 12 új elektromos busszal lett több Miskolcon. Ezzel és a korábbi elektromos buszállományunkkal együtt Miskolcon működik jelenleg az ország legnagyobb vidéki elektromos buszflottája. De jelenleg nincs olyan több évre kiszámítható finanszírozási rendszer, amelyben az állam és a nagyvárosok előre tudják, ki milyen arányban finanszírozza egy regionális központ közösségi közlekedését. Mindeközben nagyon sokat drágult az üzemanyag, az energia, nőttek a bérek és a bérigények, drágult az élet. Ismét egy halmozódó probléma. Nem csak Miskolcon, hanem minden nagyvárosban. Mert ez a magyar nagyvárosi közösségi közlekedés finanszírozási problémája. Ugyanúgy gond Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen. Ezért kezdeményeztünk tárgyalást a kormánnyal a megyei jogú városok nevében. Mert azt gondoljuk, új állami szerepvállalás kell, új felelősségi rendszer kell. Miskolc részéről pedig a rendszer újragondolása, újratervezése, újraszervezése. Ez a feladat most ránk vár erre a városvezetésre. És nekünk kell hozzá először rendet raknunk a saját oldalunkon. A Miskolc Holding ZRT igazgatósága szerdán döntött az MVK ZRT jogi és gazdasági alapítói felügyelet alá helyezéséről. Ezt a munkát Takács Gyula polgármesteri biztosként segíti. A döntéssel egyetértek. Ez azonban csak egy lépés a sok közül. A teljes rendszer átalakítására és új állami partnerségre van szükség. Nem azt mondjuk, hogy valaki más fizesse ki helyettünk a problémát, mi pedig folytatjuk ugyanúgy. Épp az ellenkezőjét mondjuk. Miskolc vállalja a saját felelősségét, és megteszi a dolgát. Vállaljuk az MVK működésének átalakítását. Vállaljuk az átláthatóbb gazdálkodást. De várjuk a partnerséget a múltból felhalmozott pénzügyi probléma rendezését. A működés több évre kiszámítható társfinanszírozását. A járműpark megújításának folytatását, és azt, hogy a helyi, az elővárosi és az országos közlekedés végre ne három külön rendszerként működjön. A mindenkori kormánytól hosszú távú, kiszámítható partnerséget kérünk. Ezért írtam levelet ebben az ügyben korábban is az előző kormánynak és a mostaninak is, minisztereknek és országgyűlési képviselőknek egyaránt. Miskolc ugyanis a regionális központ. Naponta emberek tízezrei érkeznek ide dolgozni, tanulni, ügyet intézni, orvoshoz, kórházba vagy szolgáltatásokat igénybe venni. És minden országos vagy megyei utazás első és utolsó kilométerei helyben történnek. Ezért a helyi közösségi közlekedés nem egyszerűen egy önkormányzati vállalat belügye. Ez egy regionális központ működő képességének kérdése. És nem azt szeretném, ha ebből most egy újabb politikai lövészárok születnek. Nem arra van szükség, hogy itt a közgyűlésben elkezdjük újra felosztani egymás között az elmúlt évek hibáit. A kérdés az, hogy ki hajlandó előrefelé felelősséget vállalni. Mi pont erre teszünk javaslatot. Számon kérhető megoldást akarunk, mert Miskolc végrehajtja a ráeső reformokat. A kormánytól pedig azt kérjük, hogy biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. A régi finanszírozási rendszer lezárásához pedig közösen kell megoldást találnunk, és ez hosszú folyamat lesz. Nem fogunk egyik napról a másikra mindent megoldani. De egy dolgot kijelenthetek, a munkát elkezdtük, nem fogjuk tovább eltolni magunk elől ezt a problémát. Addig is a miskolci buszok és villamosok biztonságban és kiszámíthatóan kell, hogy közlekedjenek, mert végső soron nem mérlegekről, nem hitelkeretekről és nem vállalati konstrukciókról beszélünk, hanem arról, hogy a miskolci emberek reggel odaérnek-e a munkahelyükre, hogy a gyerek odaér-e az iskolába, és hogy egy idős ember eljut-e orvoshoz. És arról, hogy ebben a városban lehet-e úgy élni, hogy akinek nincs autója, az is teljes jogú része maradjon a városnak. Ezért kell rendbe tennünk az MVK-t, és ezért fogjuk rendbe is tenni.
1: A tartós aszály, a rendkívüli hőség és a vízhiány egyre több hazai tónál okoz komoly problémát. Kazincbarcikán az elmúlt időszakban sok süllő pusztult el a csónakázó tóban. A helyi üzemeltető azonnal megkezdte a beavatkozást. Durda Pétert, a Barcika Park Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: A Barcika Park Nonprofit Kft. Látja el a tó üzemeltetésével, működésével, illetve a hallgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A tó felülete 2 hektár, és a vízellátásáról, folyamatos víz átöblítéséről a Tardonai patak gondoskodott. Azért beszélek múlt időben, mert az elmúlt hetekben, hónapokban semmilyen csapadék nem hullott a vízgyűjtő területre, így a Tardona patak konkrétan kiszáradt, a vízellátás, illetve a csótó átöblítése, ez abban maradt. Segítséget kértünk a vízügyi igazgatóságtól műszaki tekintetben, sajnos nem tudtak adni ők sem további szivattyúkat, mert más nagyváros ugyanezzel a problémával küzd, így a saját szivattyúink segítségével öblítettük át, illetve levegőztettük a tavat. Ezáltal meg is szűnt a halpusztulás, illetve nagyon jó volt a múlt heti vízibiciklis átmozgatás, illetve a rendezvény kapcsán a csónakázás is, mivel további oxigénhez juttattuk a tavat. Így megszűnt a halpusztulás.
1: A helyzetről a Barcika Park többször egyeztetett az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság vezetésével. Pál Sára, a PR referenst hallják.
4: Az asszály leginkább a hazai vízgyűjtőjű kis vízfolyásokat érintette. A jelenlegi tartós aszály helyzetet okozó jelentős csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet következtében azonban már olyan vízfolyások, illetve vízfolyás szakaszok is érintettek, amelyeket korábban állandó vízfolyásként tartottunk számon. Ilyenek például a Búzsva, a Ronyva, a Vasonca. A nagyobb vízfolyások, mint például a Bodrog, a Sajó és a Hernád ugyanakkor jelenleg nem tekinthető kritikus állapotúnak. Vízállásuk bár alacsony, de nem érte el a valaha mért legkisebb vízállások szintjét. A Kazincbarcika szempontjából fontos Tardona patak vízállása jelenleg rendkívül alacsony. Csapadék hiányában akár ki is száradhat a következő hetekben, így jelenleg nem tudja a csónakázó tavat sem táplálni.
1: Értékelték az elmúlt szezon eredményeit a Gyöngyösi Kézilabda Klubban. Az elnök úgy véli, hogy az eredményeket látván egy kihívásokkal teli időszak veszi kezdetét. Nagy Attilát, a Kézilabda Klub elnökét hallják a részletekről.
5: Mindig jó, hogyha tavalyi szezonról kezdjük az idei évnek az áttekintését, mi is így szoktuk, hasonlóképpen szoktuk felépíteni, és tudjuk azt, hogy tavaly mit terveztünk, ebből mi valósult meg, és akkor ennek az eredményeire vagy a gyengeségeire tudunk építeni a következő időszakban. Hát tavaly évben azért jeleztük, hogy egy nagyon-nagyon vékony keretet tudtunk összerakni, és hát nagyon-nagyon fiatal keretet kellett, hogy összerakjunk, ennek különböző okai voltak, és hát azért érezhető volt, hogy az a többi csapat viszont sokkal erősebb anyagi lehetőségekkel bír, és ez az óla egy picit hát előtesen nyílt. Ennek kapcsán nekünk nehézségek voltak, és akkor tényleg egy fiatal csapattal kezdtünk neki, sőt, hát úgy kezdtük a bajnokságot, hogy még sérültekkel, Tomics személyében, illetve Schaefer személyében még jobb átlövő sem tudott az első fél évben érdemlegesen segíteni, úgyhogy tényleg nagyon fiatal csapattal kezdtünk neki, és pont erre, majd gondolom beszélünk az anketről is, hívtuk fel a figyelmet az anket kapcsán, szurkolóknak, hogy egy elég speciális időszak elő nézzünk, a tavaly évről beszélünk, hiszen maga a sorsolás is olyan, hogy az első meccsek, az első négy meccs az nem annyira nyerhető, viszont a vége az, amikor érdemlegesen tudunk pontokat szerezni, és hát felhívtuk arra a figyelmet, hogy nagyon fiatal csapat, rettentő hullámzó teljesítményre lesz képes. Tudnak nagyon-nagyon esztrákat is tenni, és hát ebbe kérjük a biztatást, a segítséget, hogy ez legyen a dominánsabb, és hát lesznek olyan időszak, amikor picit meg fog törni az a lendület, és akkor a önmagunkhoz képest gyengébb teljesítményt fogunk tudni elérni. Én azt gondolom, az egész évet értékelve mindig 6-8 helyzést szoktuk kitűzni célként, ez egyre kevésbé bátorsággal tesszük meg, mondom látva azt, hogy többi csapat milyen költségvetéssel gazdálkodik, de pont tavaly évben azt mondtuk, hogy az ennél szerényebb eredményt is el fogunk tudni fogadni. Az élet pikantérája, hogy az utolsó meccsen dőlt el, hogy tényleg hanyagok leszünk. 7, 8 és a 9. hely között bármelyik lehetett volna, hát a 9. helyen végeztünk.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Ekevassá kovácsolják kardjukat és lándzsájukat szőlőmetsző késé. Ez az Izajás próféta könyvéből vett idézet, a központi gondolata 14. Leó pápának a 11. teremtésvédelmi imanapra mára kiadott üzenetének. Többek között azt írta, ma különféle válságoknak és meg annyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi, emellett szemlátomást egyre gyorsabb ütemben romboljuk a teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól, egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy sebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó, Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. A Szentatya arról is írt, 16. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért csokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófétai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás, üzente a pápa. 5. éve tartanak nyárvégén szülőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén Egerben. A katolikus keresztény világban a szülő, mint szimbólum is nagyon fontos, amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán, emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István delegált rektor helyettes a tegnapi eseményen. Elmondta még, a szülő beszédes valóság, a szülővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka, így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, és azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát is kérik a gazdák a jó termésért. Molnár Ádám az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokigazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti a hatását, azonban az elkövetkező időszakban még több minden változhat. Csapadék jót tenne, ez a növény egészsége a következő évjáratok termése szempontjából is fontos lenne. Azt már biztosan látni, hogy a termés mennyisége idén az átlagosnál kevesebb lesz, hektáronként 6 tonna szőlőt várnak a gazdálkodók. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának. A Ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyház megyéből érkeztek. A többiek pedig az ország számos szegletéből, Budapestről és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről jöttek. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba egriesek volt. A dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér és közbenjáró ima volt, mindhárom nap a program, a lelki gyakorlat alatt minden résztvevő szentgyónást végzett. Mió Barada tanításaiban Európában, Ázsiában és Afrikában végzett missziós útjai során szerzett tapasztalatai, történetei alapján hangsúlyozta, mennyei zuhanyzó a gyóntatószék, ahová piszkosan megyünk be és tisztán jövünk ki. Kiemelte, a bűn és a bűnös életvitel mennyi testi-lelki betegség oka, ezért fontos, hogy bűneinket fajtáljuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen harcoljunk. Hozzátette, Jézus azt szeretné, hogy mi legyünk az ő tabernákulumai. Környezetünkben Isten békéjét érezzék bennünk és általunk, az öröm, az optimizmus és a remény terjedjen a világban. Ahol ott van Isten szeretete, ott az ördögnek nincs helye. Mió Baroda hangsúlyozta, Isten irgalmas Isten. Isten irgalmának ajtaja nyitvál azok előtt, akik nem akarnak többé vétkezni és bűnbánatot tartanak. Ha szívemből megbocsátok az ellenem vétőknek, akkor béke lesz bennem, Jézus pedig kérnem kell, hogy a sebeimet gyógyítsa be. Mió Baroda elmondta, az ima a lélek lélegzetvétele bennem, az ima által Isten lelke tölt be békével, szeretettel és örömmel. Arra kell törekednünk életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel, és Jézus öleljen a karunkkal. A mennyországhoz pedig egyetlen kulcs van, a szeretet. Az Egri Rozália temetőkápolna búcsúi ünnepe szeptember 6-án lesz, 16 órakor. Az ünnepi szentmisét dr. Szabkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója mutatja be. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri szentmiség után körmenet és agapé is lesz. Szeretettel várnak mindenkit. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. Father John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított, létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott személytelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora agya szeptember 19-én és 20-án Füzérrabdványban, 21-én Miskolcon, 22-én pedig Egerben lesz. A hegyközi karizmatikus megújulás Facebook oldalán ezzel kapcsolatban a részletek is megtalálhatóak. Szeptember 19-én, 20-án tehát Füzérradványban, a római katolikus templomban dicsőítés, tanítások, szentmise, szentségimádás, ima, gyógyulásokért, és aztán a program ezzel folytatódik szeptember 21-én Miskolcon a Diósgyőri római katolikus templomban este 6 órától, illetve szeptember 22-én kedden 17 órától Egerben a Ciszterci templomban. Újraindul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztálytagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Ma nyílt meg a lehetőség a jelentkezésre. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvénysorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Salkaházi Sára a szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapestiesek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választhatták Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel

0: közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. Aznap 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmából rádión külön standdal készül majd a helyszínen, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját, amely több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl, a napi evangélium mellett csatlakozhatnak közvetlenül rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Kriston Tamás, Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Nagyszerű formában versenyez az idei szabadtéri szezonban a Debrecen női gátfutója Kozák Luca. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Jól sikerült a nyíregyházi Aquaese nyári tábora. Bár még nem kezdődött meg a felkészülés a nyíregyházi röplabdás hölgyeknél, kondiedzésekkel azonban folyamatosan erősítenek. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Nagyszerű formában versenyez az idei szabadtéri szezonban a Debrecen klasszisa Kozák Luca, aki 2026-ban kétszer is megjavította 100 gáton az országos csúcsot. Május 29-én a 8. Irena Szevinszka Memorialen 12,66 másodperces idővel ért elsőként célba, majd július 14-én a 16. Gyulai István Memorialen adta át a múltnak a magyar rekordot. A Debrecen női gátfutója az Európa-bajnokságot követően Göteborgban a Folksam Grand Prix bronz kategóriás versenyén állt rajthoz. Itt is fenntartotta a remek formáját, 12,79 másodperces idővel a norvég Martina Kolbensson és a szlovák Victoria Forster előtt elsőként ért célba. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács a vízi komplexumban. A testület elnökévé Tóth Milánt a Vegyész Röplabda Klub sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
2: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél. De ez nem csak Magyarországon és nem csak az Barcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvényt szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jókedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt talán, egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni, tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
1: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbarcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett már 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
3: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
1: Kárpáti László, a Vegyész RC Röplabda Klub elnöke arról beszélt, hogy a regionális röplabda központ átadásával újabb jelentős sportlétesítménnyel gazdagodott a város, amely nem csak a röplabdát, hanem az iskolai testnevelést és a város sportéletének további fejlődését is szolgálja.
0: Az elmúlt években egy új sportlétesítménnyel gazdagodott a város, közel 2 milliárdos költséggel felépült a regionális röplabda központa, vagy más néven a VRCK röplabda akadémia, aminek a végleges használatba vételi eljárása is befejeződött elmúlt év végén. Évelején kaptuk meg a használatba vételi engedélyt. Ez egy új lehetőséget nyit majd mind a iskolai testnevelés, a Polnák Mihály úti általános iskolát tekintve, mint pedig a városi röplabda élet infrastruktúrális feltételeinek a javításában. Úgyhogy örülök neki, hogy ezzel tudtunk gazdagítani a városnak a sport létesítményeit.
1: Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke kiemelte, a Kazincbarcikai Vízi Komplexum új lehetőségeket nyitott az utánpótlás nevelésben, miközben a sporttanács munkájában egyre nagyobb szerepet kap a sportágak közötti együttműködés és a közös programok szervezése.
4: Kiemelt szerepünk van az utánpótlás nevelésben, főleg a tau sportágaknak, így az együttműködés lehetőségei mindenki számára nyitottak. Ezt szeretnénk folytatni, és nagyon örülünk neki, hogy az együttműködésben arra is sor került, hogy a különböző ötletekkel, lehetőségekkel összeegyeztetve a városi támogatást is egy olyan formában használjuk fel, ami a leghasznosabb az utánpótlás nevelés szempontjából.
1: Kovács László önkormányzati sporttanácsadó szerint szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy aki egy sportágot elhagy, könnyebben találjon helyette másikat, így minél tovább a rendszeres sportolásban maradhasson.
5: Mindenkinek előzetesen kiküldtünk egy adatlapot. Az adatlap jó volt arra, hogy bepillantást nyerjünk egymás terveibe, mi az elképzelés a következő évre, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy meghatároztuk, hogy kinek mi az elsődleges célja, kinek mi a másodlagos célja, és próbáltunk egy olyan kompromisszumos helyzetet teremteni, ami mindenkinek megfelelő.
1: Lassan végéhez közelednek a nyári táborok a nyíregyházi Akversinél. Urbin Tibor szakedzőt hallják.
6: Mert nem is számolom, hogy hány éve csináljuk, de amíg van ránk igény, addig csináljuk, és ilyenkor szoktuk megcsinálni azokat a dolgokat, amiket eltervezünk, tehát most vízilabdázunk, tegnap az úszás része, több csoportban dolgozunk, vannak, akik a kis vízben vannak, és a úszásoktatást csinálják, mi már egy kicsit előrébb haladtunk, tehát mi vízilabdázunk, mert most 25 olyan gyerek jött össze, akik már van közük hozzá, meg olyanok, akik most ismerkednek ezzel a sportággal, és nagyon szépen tudunk haladni, és hát ez a tábor úgy néz ki, hogy az úszási a főszeret, meg a vízilabdáé, de nagyon sok játék van mellette. Csúszdázunk, focizunk, röpizünk, és napi 3-szor étkezünk, minden van. Nagyon sok vizet fogyasztunk most, úgyhogy szerintem kellemesen töltik a gyerekek az időt. Hát a meleg az kivesz belőlünk nagyon sokat, de senki nem panaszkodik, tehát nagyon élvezik. Ma egy pici bőrpír van rajtuk, akkor is jönnek, nem szórakoznak, tehát a tábor az első. Itt vannak már reggel 7:30-tól, és délután 4-ig el vannak foglalva a gyerekek, tehát nem a telefonja főszeret. Nálunk azt nem lehet használni, tehát néha ránézhetnek délután, amikor ebéd után van egy kis szabadidő, de amúgy megpróbáljuk őket mozgatni. Hál' Istennek, nagyon jó kis toborzási jellege is van a táborunknak évek óta, tehát 5 hét alatt azért nagyon sok olyan gyerek jelentkezik hozzánk szeptembertől, és ez a célunk is, hogy a vízilabdát ismertessük meg, szeretessük meg a gyerekekkel, úgyhogy nagyon sok olyan gyerek van, aki a tábor miatt jön hozzánk szeptembertől vízilabdázni. Ennek mi nagyon örülünk, mert ebből tudunk építkezni, tehát ez ilyen szempontból is nagyon jó nyári program.
1: Még tart a nyári szünet a Fatum Nyíregyháza röplabda csapatánál. A keret tagjai viszont kondi edzésekkel folyamatosan erősítenek. Pampuk Csaba vezetőedzőt hallják.
7: Tavaly bebizonyította Farkas Gréta, ugye kevés meccsen, de bebizonyította azt, hogy Fruzsi mellett lehet rá nagyon számítani. Hál' Istennek ez egy olyan fejtörés fog okozni majd a szakmai stábnak, hogy kijátszon. De szerintem ezt jól fogjuk kezelni. Ugye a két szélső poszton a Godó Panni, Pampuk Gréta, Ruffin Lili van. Nekik ugye hárman vannak. A kezdőben a Gréta és a Panni lesz, Lili ugye Joker lesz, vagy átlóposzton, vagy elsőütő poszton. A Danila urának ugye ez lesz az első extraligás éve, neki ez egy nagyon nagy lépés lesz, de szerintem majd ő él ezzel a lehetőséggel, és ha hozza azokat a hozzáfűzött reményeket, akkor szép eredményeket tudunk majd elérni.
1: Az együttes Godó Panna, Dani Laura és Berkó Liliana személyében három új játékost is igazolt. A végéhez közelednek a tárgyalások egy olasz centerrel, és egy külföldi átlót is szeretne szerződtetni az együttes. A csapat bízik a nyíregyházi nevelési játékosokban. A felkészülés során Pampu Grétára nem számíthat a szakmai stáb, ő az U18-as válogatott után most a felnőtt válogatott keretével készül, és remélhetőleg ott lesz az Európa-bajnokságon, így csak szeptemberben csatlakozik a többiekhez. Édesapja igyekszik segíteni neki, de odahaza nem a röplabda a fő téma.
7: Tanácsokat mindenkinek lehet adni. Én Isten igazából így a röplabdáról nem beszélgetek vele, mert ha van egy kis pici szabadidőnk, akkor inkább a család és maradjon a gyerekem. A röplabda legyen másodlagos ilyenkor. Ott szerintem abban az edzőtábor időszak alatt megkapja azokat a dolgokat, amit neki véghez kell majd vinni a pályán.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Fertile Mesterek imacsoportja vezet. Imádkozzanak ma is velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiunk és televíziunk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy Máriát tisztelő nagymama kéri a szűzanya gyógyító kegyelmét magára és kedves családjára, és kéri továbbra is a Jóisten áldását életükre. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk Diósgyőr Vasgyár szerzetes papjaiért és a bükszentkereszti Szent Ferenc kisnővéreiért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Az asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben imádkozzunk egy édesapa, valamint a beteg fertelmesterek gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy nagyapa és nagymama kéri a Szűzanya gyógyító kegyelmét magukért és családjukért.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, Ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az 5. tizedben, az új tanév elején imádkozzunk egyházmegyénk összes iskolájáért és óvodájáért, valamint diákjaiért és pedagógusaiért, hogy megújult erővel Istenben bízva lássanak újra munkához. Ugyanebben a tizedben egy budapesti műtéten átesett asszony mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ezt a rózsafűzér imádságot az Egri Fertálymesteri Testület nemzetünk keresztény megújulásáért ajánlja föl. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk!
4: Áld meg, Uram, Magyarországot! Áld meg, Uram, a te magyar néped! Oldozd fel és szabadíts meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől.
2: Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától.
5: Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön, és ne a gonosz. Az igazság győzzön, és ne a hamisság. Az erő győzzön, ne az erőszak. A szeretet győzzön, ne a gyűlölet. A józanság győzzön, ne az indulatok. A megfontoltság győzzön, ne a kapkodás. Az okosság győzzön, ne az ostobaság. A szorgalom győzzön, ne az irítség, a tehetség győzzön, ne a könyöklés.
6: Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat, kincseinket nehogy elpazaroljuk, hazánk szép tájait őrizzük meg épen, a földet, a vizet, a levegőt tisztán, egészségünkre jobban vigyázzunk, fogadjuk el a gyermekeket, az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük. A betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből mosolyogni.
9: Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat. Az emberek tisztességes munkát végezzenek, és a tisztességes munkának legyen becsülete.
10: Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól. Oltalmazd és védelmezd minket a súlyos csapásoktól, szenvedő testvéreinket különösen segíts meg, adj nekünk bort, búzát, békességet, változtasd át a bort a te szent véreddé, a búzakenyeret a te szent testeddé, a békét a te békédet örömünké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Fertálymesterek imacsoportja vezetett. Imádkozzanak legközelebb is velünk!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 185 vajdasági család részesült a Katolikus Karitás iskolakezdési támogatásában. Az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági települése jutnak el, közölte Paskó Csaba, a Szabadkai Karitás elnöke. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitás országos igazgatója, a támogatások átadásakor elmondta, a Legyen Öröm az iskolakezdés elnevezésű program célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést. A szervezet nem csak táskákkal és tanszerekkel segíti a diákokat, hanem szükség esetén korepetálással és más eszközökkel is támogatja őket. Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozatbiztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.000 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes európai uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szent életű emberek.
3: Az új tanév megkezdése valamiképpen mindenki számára nagyon fontos. A gyermekeknek, fiataloknak, akik megkezdik a tanulást, vagy már meg is kezdték az új tanévben. A szülőknek, akik szemük fényét kisebb-nagyobb gyermekeiket küldik az iskolába. A nagyszülőknek, akik remélik, hogy ember lesz kis unokájukból. A nevelőknek, oktatóknak, az intézmények dolgozóinak, akiknek nagy és

Szent hivatása az, hogy a jóra, igazra, szépre, szentre neveljék a gyermekeket, a fiatalokat. Az egyházi és az állami vezetőknek is nagyon fontos a tanév megkezdése és az egész tanév. Azoknak, akik az egyház és a haza jövőjét szívükön viselik. Éppen ezért szeptember első napjaiban ismertetem négy kiváló és egyúttal szent nevelőnek gondolatait a neveléssel kapcsolatban. Ismerjük meg a következőket: Kalazanci Szent Józsefet, Boszkó Szent János, Mazzarello Szent Máriát és Merici Szent Angélát. Röviden az életükről és buzdításaikról a neveléssel kapcsolatban. Nevelési elveikből, célkitűzéseikből legalább néhány gondolatot hozunk. A mai napot kezdjük Kalazanci Szent József élettörténetének ismertetésével, ez nagyon rövid ismertetés lesz, utána az ő gondolatait hallgathatják a kedves rádióhallgatók. Kalazanci Szent József 1557-ben született, és 1648-ban halt meg. Annak ellenére, hogy ez több száz évvel ezelőtt történt és élt, mégis csodálatos nevelői munkát végzett. 1583-ban szentelték pappá. Rómába utazott, később itt 5 évig élt a spanyol barát Ascania Colonna bíboros házában. Gyakran kelt fel már éjféltájban, és még szürkület előtt sorra látogatta Róma 7 legfőbb bazilikáját, ami legalább 5 óra gyaloglásba került. A szegények és a betegek önfeláldozó barátja volt. A legnagyobb hatással azonban az elhagyott szegény gyermekek insége volt rá, akik mindenkitől elhagyatva, otthontalanul, züllésnek indulva csavarogtak Róma utcáin. Belátta, hogy a gyermekek megmentése csak az iskoláztatás útján lehetséges. Ez akkoriban nagyon drága mulatság volt. Hogyan lehetne a szegény gyerekek taníttatását megoldani, ez volt számára a legfontosabb kérdés. Első próbálkozásával a római plébániai iskolák tanítóihoz fordult, de hiába kérte őket, sem ők, sem szerzetesek nem vállalták a segítést. Ekkor ébredt József hivatására. Isten azt várja tőle, hogy maga vegye kézbe a szegény ifjúság nevelését. Don Antonio Brendani, a Tiberisen túli szegény negyed Santa Dorotea templomának plébánosa befogadta. 2 szobát ajánlott fel, és a maga segítségét. Így 2 másik pap bekapcsolásával 1597 őszén megnyílt, hogy pasztor történetíró írja, Európa első ingyenes iskolája. 1 hét múlva már 100 tanulójuk volt. A létszám olyan gyorsan nőtt, hogy Józsefnek több papot kellett alkalmaznia. 2 év múlva már házat bérelt, elhagyva vendéglátó gazdáját. Az új házban József a többi tanítóval közösségi életet élt, ő volt az elöljárójuk és az iskola igazgatója. Az iskolát és önmagukat a hívek jólelkű adományaiból tartották el. Innét ered a kegyes iskola elnevezés. 2 év múlva már 700-ra emelkedett a tanulók száma. Egyrészben Kalazanci Szent József maga akasztotta fel az udvaron a kis iskolaharangot. Leesett a létráról, és lábát törte. A baleset híre, ime a rosszból is lehet valami jó, sőt nagyon jó, megsokszorozta az iskola jótevőit. A törés azonban rosszul heggett össze, és a fájdalmak mellett azt eredményezte, hogy József élete végéig sántított. 1611-ben már 1000 diákot számlált az iskola. Köztük nem egy zsidó fiú is volt. Kalazancius biztatására iratkoztak be, miután megígért a rabbiknak, hogy a fiúkat nem próbálják az iskolában vallásuktól eltántorítani. A megnövekedett létszámnak megfelelően most már egy nagy épületet kellett vásárolniuk. Nem sokára Rómán kívül is újabb házakat nyitottak, sőt, csak hamar Európa több országában is elterjedt. Eljutottak Lengyelországba, Magyarországra is. Kegyes tanítórendnek, vagy más néven piaristáknak hívták és hívják őket. Hála Istennek legalább ők nagyon szépen dolgozhattak, sok-sok nehézség közepette az elmúlt, az a bizonyos 40 év alatt, amikor csak 8 egyházi iskolának a működését engedélyezték.
Nagyon sok támadás érte Kalazanci Szent Józsefet. Sokat szenvedett testileg, lelkileg. De most hallgassunk inkább az ő szavaiból néhány nagyon fontos gondolatot. Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről. Így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrző angyalaik látnak el. Olyanok az ifjak, mint a facsemeték. Könnyű a tetszésünk szerint arra felé fordítani lelküket, amerre akarjuk. Ám de ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, milyen nehéz lesz már hajlítani őket, sőt néha teljesen lehetetlen is. Pedagógusok, figyelem! Sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát. A nevelők így lesznek méltók arra, hogy Urunk, akit alázatos szívvel kérünk, az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse neme tisztségük betöltésében, és végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa, aszerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Kalazanci Szent József ünnepén a szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozópapot olyan nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük az igazság szolgálatában Krisztus a mi Urunk által.

0: Radnóti Miklós. Szeptember. Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel. A fák alatt sok csilla, barna ékszer, vad gesztenyék. Mind Afrikát idézik a perzselőt, a hűs esők előtt. Felhőn vet ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátyolas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.
1: Radnóti Miklós Szeptember című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 43. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor pap költő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 40-ben és 42-ben, majd 44-ben is behívták munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, s a foglyokat nyugat felé indították. Radnótit 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.

0: A nap imája.
1: Uram, ha gondolod, mondd el, hogy miért. De Uram, kérlek, ne mondj el túl sokat. Kérlek, Uram, ha látod a könnyeim, töröld le mindet. De Uram, ha úgy akarod, engedd, hogy minden csepp festék legyen arcomon. Uram, ha látod remegő kezeimet, ölej át, és vegyél el mindent, amitől félek. De Uram, ha úgy tervezted, csak emeld meg arcom, hogy rád nézzek. Uram, adj szavakat, hogy dicsérhesselek. De néha add a csendben magadat, mert Uram, sokszor nem tudlak szavakba foglalni. Uram, jöjj el hozzám a szellőben, simítsd meg a vállam, de Uram, ha elvesznék, gyere pusztító viharként, hogy hazasiessek. Kérlek, Uram, ha túl sokat szólnék, hallgattass el, de Uram, adj alkalmakat, hogy az igazat beszéljem. Uram, ha kérhetem, mondd el, miért vagyok, de Uram, ha úgy akarod, csak adj egy halk gondolatot.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerint időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugta adatszolgáltatás rendszere. Azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.000 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank ZRT az Exim Bank ellen, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Németország fizesse ki Lengyelországnak a II. Világháborúban okozott károkért járó jóvátételt, melyet Varsó a hadsereg és a hadipar fejlesztésére szánna, jelentette ki Karol Navracski a háború kitörésének 87. évfordulója alkalmában rendezett megemlékezésen. Az államfő és Donald Tusk kormányfő a Németország által 1939. szeptember 1-én megtámadott Gdansk melletti Westerplatte félszigeten rendezett hagyományos megemlékezésen tartott beszédet. A német támadás a II. Világháború kezdetét jelentette. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás a kelet-németországi Jansfelde hőerőművének közelében. A házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott. Az elkövetők kilétéről és az ügy további részleteiről nem közölt információkat a rendőrség. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
8: Kedves hallgatóink! Az EGRI Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai és diákjai számára augusztus 25-én tartották a központi tanévnyitó ünnepséget az EGRI Bazilikában. A Szent Misét követően két előadást hallhattak a jelenlévők. Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, Új reménytérképek tervezése a Magyar Katolikus Oktatásban címmel tartott előadást. Őt hallják most.
9: Az elmúlt időszakban egy ilyen nagyon furcsa helyzetbe kerültünk szerintem, mert mindenképpen madács ember tragédiája juthat eszünkbe, aki zseniális módon úgy írja le az emberiség történelmét, mint tézisek és antitézisek váltakozása. Amikor a francia arisztokrácia elnyomja a népet, és mindenkit sanyargatnak, és nincs semmit enni a napkirály alatt, akkor egy idő után az emberek föllázadnak, és mindenkit bitófára juttatnak. Amikor hosszú időn keresztül a civilizáció nem fogadja el a homoszexuálisokat és üldözi őket, akkor egyszerre csak eljutunk oda, hogy már nincsen olyan film, amelynek a főszereplőjének nem lenne kötelező melegnek lenni. És amikor hosszú időn keresztül egy társadalom úgy érzi, hogy a gyerekeket nem a saját szükségleteiknek megfelelően nevelik az iskolában, és most ez teljesen mindegy, hogy igaz-e vagy sem, de minden esetben a társadalom így érzi, akkor egyszerűen csak eljön ennek az antitézise, és akkor a társadalom föllázad, és azt mondja, hogy más iskolát akarunk. Olyan iskolát akarunk, ahol csak mese van. És mindenki jól érzi magát, és szüntessük meg az eddigi kereteket. Tézisek és antitézisek között hajózunk, és most ebben a pillanatban benne vagyunk egy ilyen antitézisben. És erre sokfajta válasz születik jelen pillanatban, sokfajta zsigeri válasz, de azt gondolom, hogy két egészen rossz válasz biztos, hogy van. Az egyik rossz válasz az az, amikor azt mondjuk, hogy ez az egész egy baromság, én tudom, hogy mit kell csinálni, én csinálom, nálam minden jól van, a mi iskolánkban, a mi óráinkon, a mi helyzetünkben abszolút minden rendben van, kizárom a külvilágot. Ez biztos, hogy nem jó válasz, mert attól még a szülő meg a gyerek az egyfajta antitézisben él mégiscsak. Különösen most az internet világában. A másik kifejezetten rossz válasz az az, amikor azt mondjuk, hogy tényleg? Hát akkor kérdezzük meg a 4 éves, a 6 éves, a 8 éves és a 16 éves gyerekeket, és mindenki mondja el, hogy másnap mit szeretne csinálni a kémia órán, meg a matek órán, meg az udvaron, és akkor azt csináljuk. Ez a válasz sem jó. Hát lehet várni ugye az Eszterházi tortára a születésnapon, de azért megnézem azt a gyereket, aki boldog lesz attól, hogy reggel délbe este habos Eszterházi tortát eszik. Mi ebben a helyzetben a helyes válasz? És mi a helyes válasz egy keresztény iskolában? Mi a mi üzenetünk ebben a mostani társadalmi helyzetben? Nekem sokat segít, és azért is hoztam be ide ebben a válaszkeresésben a csodálatos kenyérszaporítás története. A csodálatos kenyérszaporítás történetében ugyanis egyrészt Jézus körülnéz a tömegen, és megállapítja, hogy ezek az emberek, ezek éhesek és fáradtak. És nem rám kíváncsiak. És nem lehet nekik többet prédikálni. És először enni kell nekik adni. És le kell őket ültetni. Kitapintja a szükségleteiket. És aztán egy második részében ennek a történetnek, ugye oda jön egy fiú, és azt mondják neki az apostolok, hogy van itt egy fiú, van 5 kenyér és 2 hal, és akkor minden más esetben az ember azt várná, hogy azt mondja Jézus, hogy hát ez szép, meg aranyos, meg cuki, de hát ugye nem gondoljuk, hogy. De Jézus nem ezt mondja. Amikor most elkezdjük az évet, akkor ezt egyfajta fáradtságba tesszük, és ezt lássuk be. Mert a mai katolikus iskola, és általában a mai magyar iskola azért egyfajta fáradt környezetből nő ki. Elfáradtunk a szocializmus évtizedeiben, a korfa sem annyira nagyon alacsony, sokan vagyunk 50-en túl. Elfáradunk a ránk omló szennyben, nap mint nap. Elfáradunk a bulvár médiának a szennyében. Elfáradunk a saját kollégáink kiégettségében, a szakma tiszteletlenségében, és sokszor legszívesebben pihennénk. És ráadásul végtelen adminisztráció sokasága vár ránk, végtelen ügyintézés. Azt gondolom, hogy ennek a tanévnek, vagy ennek a tanévnek az elején a jó katolikus iskolavezetés, vagy a jó katolikus pedagógus origója, az nem az, hogy tudja, hogy mit kell csinálni, hanem hogy körülnéz. Engedjük meg magunknak ezt a szabadságot. Mi a helyzet a pusztában? Mi jellemzi a nyájat, aki előttünk van? Mik a tényleges szükségleteik? Tényleg azt fogalmazzák meg nekünk, amire szükségük van, vagy valami másra van szükségük? Nagyon fontos kultúraváltás az, amit meg kell tanulnunk Jézustól. Hogy nem megmondjuk, hanem meghallgatjuk. Olyan sokszor lássuk be, állunk úgy a saját munkánkhoz, hogy ha én nem tudnám ezt, akkor nem lennék itt. És annyira egyértelműnek gondoljuk azt, hogy mire van szüksége az előttünk lévőknek ebben a pusztában. Rendre, fegyelemre. Katolikus iskolát sokszor azonosítják az emberek azzal, hogy ott rend van, meg fegyelem van. Azért ennél sokkal mélyebb az iskolának a valósága. Nem lehet visszahozni a régi rendszert, nem lehet visszahozni a régi szükségleteket. Ezeknek az embereknek arra van szükségük, akikkel dolgozunk, akár gyerekek, akár felnőttek, hogy rájuk nézzünk, és igazán ott találkozzunk velük, ahol élnek. A pusztában, hogy megéljék, hogy értékesek, hogy van 5 kenyerük, és 2 haluk, és hogy ez elég. Olyan szépnek tartom, és mindig elámulok ezen a jeleneten, hogy ez nem kevés, hanem épp elég a csodához. Amikor bemegyünk az osztályterembe most, szeptember elején, és sok olyan gyerekkel találkozunk, akik éppen készülnek, hogy jó gyerekek legyenek, ezt el fogom lopni, ezt a mondatot értsek atyától, mert ez annyira szép volt. És sok olyan szülővel találkozunk, akik nem látnak ki magukból. Akkor ebbe a tömegbe érezzük magunkat, ahol az emberek éhesek és fáradtak, és ott történik meg a csoda. Nincs olyan, hogy egyen katolikus iskola. Mindenhol más a puszta. Van, ahol enni kell adni, és akkor ott enni kell adni először. Nem jöhetünk lelki nappal, meg nem jöhetünk prédikációval, mert először enni kell adni, és ezt is csináljuk. Van, ahol elitet kell nevelni, mert arra is szükség van, akik majd átviszik ezt az országot a tűfokán. De egy dolog biztos, hogy ezeknek a családoknak nem üres frázisokra van szükségük, hanem arra, hogy ott találkozzunk velük, ahol éppen vannak. Mostanában olyan sokat beszélnek társadalmi párbeszédről, meg társadalmi egyeztetésről. Hát azt gondolom, hogy erről beszélünk. Tehát, hogy valójában, amikor mondjuk a köznevelési államtitkár 14 pontjáról beszélünk, hogy nézzük meg, hogy a mi iskolánkban mit lehet csinálni, meg mit nem, akkor a katolikus iskolában nem beszélünk olyan bonyolult dologról, valójában erről a körbenézésről beszélünk. Itt nekünk mi kell? Itt a gyerekeknek mire van szükségük? Arra van szükségük, hogy iskola otthonos iskolát csináljunk? Mert délután csak tengnek-rengnek. Arra van szükségük, hogy még kérvényezzünk fejlesztő pedagógust esetleg, hogyha erre megnyílik egy klikkes uniós pályázat. Arra van szükség, hogy effektíve egyenek. Amikor megpróbáljuk felmérni az intézményeinket, akkor higgyétek el, hogy döbbenetes különbségek rajzolódnak ki a között, amit mi gondolunk, és a között, amit ők megélnek. Mi most a cisztereknél csináltunk egy ilyen pedagógus értékelést, ahol mindenki értékelhetett mindenkit. És roppant érdekes volt az eredmény. Valamilyen fajta pedagógus értékelés mindenképpen be fog jönni, ugye ezt már a Krétába elkezdték. Tehát jó, hogyha készülünk erre, hogy nem tudjuk kizárni azt a valóságot, hogy egy idő után a szülők meg a gyerekek ne értékeljenek minket, mint pedagógusokat. És azt látjuk, ennél a 68 ezer adat jött be a cisztereknél. És például azt látjuk az iskoláinkban, hogy rendkívül magas az az érték, hogy milyennek fogadod el a saját tanárodat emberileg és szakmailag. Nagyon-nagyon magas ez az érték. De már az az érték, hogy mennyire tudsz kapcsolódni az órán a tanárhoz, vagy mennyire köt le, mennyire tudja átadni a tudását, az már alacsonyabb, mint az emberi szakmai elfogadás. Ez egy felmérés, ez egy körülnézés. Akkor lehet, hogy érdemes más eszközökhöz nyúlni. A hagyományos reflexeink ilyen értelemben nem biztos, hogy működnek. A tanár valósága után rá kell nézni az előttünk ülők valóságára is. Most csak egy-két dolgot szeretnék ide behozni, mert ezt éppen az Egri Eszterházy Károly Egyetemmel csináltuk ezt a kutatást, én is benne voltam, lemértünk 11 különböző társadalmi státuszú óvodát az országba, és csináltunk egy reprezentatív kutatást arról, ami kihozta azt, hogy ma Magyarországon egy átlag 4-5 éves gyereknek a képernyő ideje, az körülbelül a heti képernyőidő 6,3 óra, hétvégén iszonyatosan megugrik, és az óvodáskorú gyermekek 87%-a rendszeresen használ digitális eszközt. Nota bene, a magyarországi óvodás 4 éves gyerekek 27%-ának van saját eszköze, saját iPhone-ja 2-300 ezer forint értékben. Itt talán nektek érdekes, hogy minél alacsonyabb társadalmi státuszú Magyarországon egy település, annál több a tulajdonolt drága eszköz, és minél nagyobb a diplomás szülők aránya egy óvodában, annál kisebb, annál tudatosabbak a szülők. a legnagyobb számban a máltai és a kifejezetten hátrányos helyzetű óvodákban tulajdonoltak a gyerekek iPhone-okat, meg iPad-eket, ahol egyébként otthon nem volt ágy. Azért ez iszonyat terhet ró ránk. Ugye szorongás és a depresszió a fiúknál 31,4, a lányoknál 56,3% most a WHO szerint. Az a szorongás, amiről az előbb Viktor atya beszélt, ez nem egy ilyen papi prédikáció, tehát a kamaszaink fele depressziós és szorong. 12-szeresére nőtt az önkárosító esetek száma Magyarországon az elmúlt 6 évben, és 44-szeresére nőtt a falcolások száma, akiket bevisznek a sürgősségire. A fiatalkori magány, mint jelenség, a 16-18 évesek 57,3%-a mondja magát nagyon magányosnak. Ugye Magyarországon 2024 júniusában ez 47%-a a népességnek, a kutatások szerint. Ez a nyáj, ezt nevezzük pusztának ma 2026-ban. Pusztának nevezzük azt, amikor az előttünk ülőknek az 57,3%-a súlyosan magányos, és nincsen kihez szólnia. Ebben a térben kell csodát tennünk. Milyen pillérekre épül ez az iskola? Nyilván épül a személy méltóságára, ami azt jelenti, hogy a gyerek, aki előttem van, és idehoz egy dolgozatot, ami 4-es, akkor nem azt mondjuk neki, hogy te, ne törekedj te az 5-ösre. Hát elérted, végre elérted ezt a 4-est. Hát ez neked nagyon jó. Hát lehet, hogy a melletted ülő Tibikének 5-ös, de melletted ülő Tibike, látod, jó ebből a tantárgyból. Neked meg jó ez. A személy méltósága az azt jelenti, hogy a katolikus iskola nem mond ilyen mondatot, hanem megtalálja azt a differenciált oktatást, és ezt el is fogadtatja az osztállyal, ahol azért Pistike is 5-ös lehet. Ez nagyon nehéz, hiszen a kimeneti mérések egyek, nagyon nehéz, mert a szülők nem ezt akarják sokszor, magukkal a szülőkkel harcolunk, de mégis azért ezek a mondatok, hogy hát értsd meg, hát nem adhatok neked 5-öst. Ez egy életre beleívódik az emberbe. Értsem meg, én nem lehetek 5-ös. Akkor, amikor a főnököm az első bántalmazó mondatot mondja 23 éves korban, akkor nem védem meg magam, hátralépek, majd leverem otthon a családomon. Amikor az első olyan konfliktus van a házasságomban, ahol ki kéne állni magamért, nem elválni utána, majd elválok. Mert én nem lehetek 5-ös. A személy méltósága. Sokszor beszélünk erről, ugye, hogy egyéni tanulási utak. Ez most divatos. Nézzük meg azt, hogy mi az, amit csinálunk, mert a katolikus iskolának van erre válasza. Nagyon sok jó tapasztalatunk van. És én arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy álljunk ki, kommunikáljuk ebben az évben azokat a dolgokat a szülőknek, amelyeket csinálunk. Mondjuk azt, hogy igen, mi ebben az iskolában fontosnak tartjuk a saját egyéni tanulási utakat. Ezt olvassák az újságba? Szuper, mi is ezt csináljuk. Ez nagyon lényeges. Nagyon lényeges az, hogy ha jól csinálunk valamit, akkor azt kommunikáljuk, mert ebben szerintem a katolikus iskola erős. Nyilván azért, hogyha mondjuk a gyermek a november 25-én már hazahozott 41 darab morgós macit az első osztályban, és a szülő a novemberi fogadóórán azt hallja, hogy hát Bálintka sajnos csak morgós macit tud hazahozni, tehát neki soha nem jut napocska, ő soha nincsen azon a falon, ahol napocska van. Hát akkor Bálintka 6 évesen megtanulja, ugye, hogy ő egy morgós maci, úgy is fog viselkedni, egészen biztosak lehetünk, hogy 5-es korában kezelhetetlen gyerek lesz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy milyen választ adunk erre, akkor azért én mindenkit a pozitív megerősítésre biztatnék. Közösség. A közösség a katolikus iskolának szerintem az egyik olyan hozzáadott értéke ma Magyarországon, amit nagyon sokatok, nagyon heroikusan csinál reggeltől estig. Szakkörök, táborok, hittancsoportok, vasárnapi misék, ugye a pedagógiai programjainkba, pedagógiai gyakorlatainkba, ez benne van. A közösség az, ami a diák beágyazódásának a helyszíne. Érdemes megnézni, hogy ezek az arányok, ezek hogy vannak, és most ebben az évben, amikor esetleg beadjátok a fenntartónak azt, hogy ti milyen pedagógiai programon akartok változtatni, akkor érdemes azt mondani, én nem tudom, hogy milyen jogszabályok fognak kijönni, ezt senki nem tudja ma Magyarországon még, de érdemes azt mondani, hogy nekünk ne egy ilyen hobbi, ne egy ilyen pluszrálgatott dolog legyen ez, hanem legyen benne az iskolai programba. Hogyha úgy választjuk, hogy 35 perces órák legyenek, akkor azok a maradék 10 percek, azok a közösségi program, azokra legyenek elszámolhatóak esetleg, amelyeket tényleg csinálunk. Ezt én minden esetre nagyon javaslom. Végül a magyar oktatási rendszer történelmi sajátossága, hogy egyfajta hiba központú logikára épül. Ezt nagyon lényegesnek tartom. Hogy a diák sokszor nem gondolkodó személyként jelenik meg, hanem olyan szereplőként, akinek az elsődleges feladata a hibák minimalizálása. Ezt látjuk egyébként a standardizált mérések világában is. És szeretnék világosan fogalmazni, amikor a katolikus iskola kritikátlanul átveszi ezt a hiba kereső logikát, amikor a diák első napjától kezdve az az elvérvényesül, hogy mit nem csinálsz jól, akkor az a katolikus iskola nem tölti be szerintem a katolikus iskola feladatát, mert az evangélium nem a hibátlan emberek közösségét jelenti, hanem a meghívott emberekét. A pedagógusnak ma nem hibakereső lakmuszpapírnak kell lenni, hanem egy olyan mentornak, aki megtanítja a gyereket arra, hogy a saját egyéni fejlődési útjában hogyan legyen boldog. Ha tovább megyek a méréseken, akkor azt mondanám, hogy mérések helyett stratégiát kéne csinálni ebből a körbenézésből minden iskolában, azért valahogyan ebben az évben. Ne mencsvár legyen a katolikus iskola, egyfajta menekülő út a drog ellen, vagy a kristály ellen, vagy a WC-ben lévő verekedések ellen, hanem lépjünk át a nyitott műhelyre. A nyitott műhelyre, ahol a gyerek azt érzi, meg a szülő azt érzi, hogy az ő egyéni fejlődését tartja fontosnak a katolikus iskola. De azt is érezze, hogy mi vagyunk a tanárok, hogy mi tudjuk, mi fogjuk megmondani. És nem azért, mert ez egy hatalomközpontú logika, hanem azért, mert hogyha ez megfordul, hogyha folyamatosan a gyerek mondja meg azt, hogy ő neki mi a jó, akkor egy idő után az az ember az ott fog állni egy légüres térben, mert az életének a fejlődésében el fog jutni nagyon hamar arra a pontra, ahol kiveti magából a társadalom. Hát ennek az egyensúlyát kell megtalálnunk. Szerintem ez nem pénzkérdés, hanem ez elsősorban kultúraváltás kérdés. Az, ami most megy a társadalomba és a közbeszédbe, az pedig nem egyfajta életidegen közbeszéd, és nem egyfajta más bolygó, amihez nekünk szocializálódnunk kell, hanem bizonyos szempontból büszkén mondhatjuk, hogy a katolikus iskola lényege. És húzzuk ki magunkat, és mondjuk azt, hogy mi ezt csináljuk, mi ezt tudjuk, és hogy az a csoda, ami megtörténik az osztálytermeinkben nap mint nap, az éppen abból a kevésből, vagy sokszor éppen abból a hiányból születik meg, amivel szembesülünk, amikor belépünk az osztályterembe. És én mindegyikötöknek azt kívánom, hogy minél többször megéljétek azt, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy kevés az, ami történik, vagy úgy gondoljuk, hogy egy hiányba lépünk be, akkor ott odalépjen hozzánk egy gyerek 5 kenyérrel és 2 hallal.

0: Kedves hallgatóink, Rubovszky Ritát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadóját hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 17. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
2: Talpúj hegye haladt, igyekezett észrevétlen maradni. Fújt a szél, szemébe hordta a havat, de őt csak a hógolyó érdekelte. Ezzel találatot kell elérnem, gondolta. Fő az, hogy Mr. Curry ablakán ne dobja be a golyót. A ház ajtaja nyitva volt, jó indulatúan belökte. Ellenben, ahogy a ház sarka mögül kisandított, láthatta, Mr. Curry már talpon van, pizsamában, köpenyben és nagyon zord arccal. Judyval és Jonathannal beszélgetett, de rögtön észrevette Paddingtont, s azonnal hozzáfordult. Na csak, itt vagy hát, medve, kiáltotta a szomszéd. Te hógolyózol itt?
3: Hógolyózom? Mit csinálok én, Mr. Curry? Kérdezte Paddington, és a második golyót gondosan a háta mögött tartotta. Én miért hógolyóznék? Medve, a hálószobám nyitott ablakán kihajítod be egy csomó havat, mennydörögte Mr. Curry. Nem ez a két gyerek, mutatta Judyt és Jonathant, hanem

0: jutalmul, s ment. De hamarosan nagy zaj hallatszott a ház mögül. Judy és Jonathan azonnal rosszat sejtett.
1: Ez Mr. Curry lesz, döngeti valamiért a hátsó ajtaját. Mi történhetett?
2: Ebben én tényleg benne vagyok,
0: hümmögött Paddington.
1: Én löktem be azt az ajtót.
2: Micsoda?
0: Kiáltották a gyerekek egy emberként.
2: Arra jöttem, az ajtó nyitva volt, itt ezen, hogy hideg, a ház is kihűlhet, gondoltam.
0: Paddington nem fejezte be, mit gondolt.
2: Paddington, ez nem a te napod,
0: sóhajtotta Judy.
2: Szegény medvém!
0: Akkor azonban már nem csak döngés hallatszott, hanem az őrjöngő Mr. Curry kiáltozása úgy szintén.
1: Medve!
0: Jelent meg a szomszéd újra a színen.
1: Medve, hol vagy, medve?
0: A fenyegető hang nem sok jót ígért. De ahogy a szomszéd jobbra nézett, balra nézett, nem látott egy lelket se. Judy, Jonathan, Paddington már lelépett, csak nyomaik látszottak a hóban. Szerencsére a járda már el volt takarítva egy hosszú sávon. Ott Mr. Curry sem fedezett fel semmiféle lábnyomot. Nekik hármójuknak tökéletesen elegük lett a hógolyózásból, Paddingtonnak meg már második napja Mr. Curryből. Szerencsére Mr. Gruberhez volt hivatalos egy jó kis kakaóra.
2: Mit mondjak, Mr. Curry ezúttal tényleg meghibahatott?
0: Szögezte le Mrs. Brown valamivel később.
2: Először csak ott áldogált pizsamában, házi köntösben a háza előtt, utána meg elkezdett körbe-körbe rohangászni, üvöltözni és felénk mutogatni.
0: Válaszolta Mrs. Bird.
2: Sajnos én láttam, hogy Paddington az eset előzményeként arra felé hógolyózott.
0: Ez súlyos szó volt. Mrs. Brown meg is értette.
2: Istenkém, jaj nekem, mondta.
0: Kinézett az ablakon. Az ég lassan tisztult, de a hús súlya alatt a fák ágai úgy hajoltak, mint csak nem a földig, ahogy karácsonyi levelező lapokon szokták ábrázolni a hangulatos télidőt.
2: Micsoda csönd van,
0: tette hozzá.
2: Félek, amolyan vihar előtti.
0: Mrs. Bird most egy bizonyos irányba nézett, s azt mondta,
2: csodás hóembert csináltak. Életemben nem láttam még ilyen csodás hóembert. Nem valami nagy, de roppant élethű. Csak meg nem szólal. Nem Paddington kalapja van a fejébe csapva?
0: Kérdezte Mrs. Brown, s merezgette a szemét. Amikor nyílt az ajtó, belépett Jonathan és Judy.
2: Azt mondjuk épp, közölte velük Mrs. Brown, milyen szép hóembert csináltatok.
1: Ez nem hóember,
0: világosította fel Jonathan,
1: hanem hómedve. Apának lesz meglepetés, már jön is.
2: Akkor neki is lesz része meglepetésekben ma bőséggel,
0: vélekedett Mrs. Bird. Mert hogy Mr. Curry már ott állt, öklétrázva, Mr. Brownra várva a kerítésnél.
1: A mindenit,
0: rikkantotta egyáltalán nem jókedvűen Jonathan.
1: Ez beleront ezerrel.
2: Mr. Curryből egyéb se várható soha,
0: nyögte Judy. Mr. Brown csak nehezen szabadult Mr. Curry-től, de nem valami vidáman. Ahogy a házba belépett, csak úgy fújtatott mérgében.
1: Ez a Mr. Curry, kiáltotta, már megint Paddington szidalmazza.
2: Hát ha én itthon vagyok, nem csupán egy hógolyót vágtam volna be ennek az alaknak a hálószobájába, hanem mit tudom én.
0: Eddig ez rendben lett volna, de a házura körülnézett, s felfedezte a hiányt.
2: Hol van Paddington?
0: Mert hogy tényleg? Paddington segített általában betulatni Mr. Brownnak a garázsba a kocsijával, aztán egyéb dolgokban is fontoskodott, irányító mancsjelekkel, egyébbel.
2: Jó ideje nem láttam, mondta Mrs. Brown,
0: közben Jonathanra és Judyra nézett.
2: Hát ti tudtok valamit?
1: Nem láttad a hómedvét, apa?
0: Kérdezte Judy.
1: Rögtön ott a garázsnál.
2: Hómedvét?
0: Kiáltott fel Mr. Brown.
2: Jó ég!

0: Csak nem azt akarod mondani, hogy az Paddington? Ez a kis medve megint mit művel? Sikoltotta Mrs. Bird. Képes volt odaállni hóembernek, hogy betapasszák hóval körben, most meg ezt találta ki. Hát nem egészen ő találta ki, vallotta be Jonathan. Úgy egészében nem ő. Gondolom, hallottam Mr. Curry ordítozásait, aztán megijedt, mondta szeppenten Judy. Tessék behozni, szegény, de azonnal, mondta Mrs. Bird. Halálra fázhat, azonnal ágyba dugom, ma vacsoráznia sem kell. Mrs. Bird nem büntetésből nem akart adni neki vacsorát, hanem egyszerűen ő is halálra rémült. A legjobbat akarta csak meleg teával, párnákkal, dunyhával. Hozták Paddingtont. Szent ég! Kiáltotta a derékház vezetőnő, és fogta már is a medvemancsot, tapogatta a fekete orrot. Te egy jéghegy lettél, Paddington, hát ilyen nincs. Paddington megborzongott, vacogva mondta. Nem hiszem, hogy még egyszer hómedvének állnék. Hát nem is, kiáltotta riadta Mrs. Bird. Ágyba ezzel a medvével, és forró vizet kérek sokat, vagy nem is, inkább meleg vizes palackokat teszünk mellé. Mrs. Bird érezhetően átvette a parancsnokságot, s nem felejtett el hozzátenni még ezt is. Aztán a leggyorsabban orvost is kell hívni. Maga meghúzta a hőmérőt. Paddington, aki nem volt sem élő, sem holt, mindeközben Mr. Brown karszékében csücsült, és furcsán érezte magát, de nagyon. Sőt, tudta jól, hogy ilyen rosszul még életében nem volt ő soha. Hol jeges borzongás, hol forró tűz járta át. Időérzéke is különös játékokat játszott vele. A végén fogalma sem volt, mennyi ideje ül így, félig fekvő testhelyzetben, 5 perce, fél napja. Körülugrálta mindenki, de csak félig hunyt pillák alól látta a dolgokat. Szemét kinyitni sem volt igazán ereje. Pár perc volt az egész, hát persze, és utána Paddingtont már is ágyba dugták. Végre elengedhette magát, 2 mancsát kitette a paplanra, szemét, mivel semmi nézni való nem volt most, nyugodt lélekkel lehunyta.
1: Kedves gyermekek, ma este Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 17. részét olvasta fel nektek, Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a mai alkalommal Deli Lajos atya a tanév kezdetén új témával jelentkezik. Elmélkedése ezúttal a családról szól. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Határainkon innen és határainkon túl. Befejeztük a Szentmiséről szóló elmélkedéseinket. Természetesen a teljesség igénye nélkül. Nem lehet a Szentmiséről teljesen kimerítő módon beszélni. Nincs az az idő, nincs az az elmélkedés sorozat, amely a Szentmisének az értékeit lehozhatja hozzánk, és teljessé tehetni. Mégis más témáról kell gondolkodni a mostani lelki előadás sorozatban, elmélkedésekben. Tanástalan voltam, ezért kértem segítséget, hogy miről is beszéljünk, mi lehetne az a téma, amiről ebben az esztendőben, szeptembertől kezdve elmélkedhetnénk. Megkérdeztem a rádiónak a munkatársait is, vezetőségét is, és azt a témát kaptam, hogy próbáljunk a családról elmélkedni különös szempontok alapján. És úgy gondoltam, hogy érdemes volna erről valóban gondolkodni, elmélkedni. Hiszen a család, ahogyan valamikor teológus koromban, kispapkoromban a szociológia tanára említette, a társadalom alapsejtje. Megjegyzem, hogy olyan fontos alapsejt, amit mindig kritizáltak, minden korban, mindig azt mondták, hogy válságban van, de sohasem tudtak jobbat kitalálni helyette, ami az embert tette teljesebbé és boldogabbá. Amikor elkezdtem erről a témáról kutatni, hogy kezdjünk valami elmélkedést, akkor egy kicsit megdöbbentem, mert az általam ismert források, biblikus teológiai szótár, akár a teljes, akár az Új Szövetségben, valahogy kétség elé állítottak, mert ezt a szót, ezt a címszót nem elemezték, hogy család. Megdöbbentem. Talán nem fontos. Egyetlen biblikus forrást, általam egyetlen biblikus forrást, mert biztos, hogy van, csak én nem ismerem. A Keresztes Szilárd püspök úr bibliai lelkipásztori konkordanciájában találtam, amelyet a Szent István Társulat adott ki 2013-ban. Ebben szó van a családról. Persze a biblikus teológiai szótár is elmélkedik hasonló témáról, a házasságról. És a házasságban van címszava a gyermekekről és a családról is. Szóval egy kicsit úgy nehéz helyzetben van az ember. A már említett Keresztes Szilárd püspök úr a Biblia lelkipásztori konkordanciája című könyvében több címszó alatt elmélkedik a családról. Először is úgy, mint társadalmi szervezetről, aztán a család, a törzs felosztása, aztán az egész család, a papi családok, a családi összejövetelek, majd a lelkiség címszó alatt a családi jámborság, a családi nevelés, a családi áldozat vagy szertartás, aztán az Új Szövetségre térve Jézus Krisztus családja, Isten családja. Szóval próbál szentírási helyeket találni megboldogult püspök atya, aki a családot a megfelelő helyére próbálja helyezni. Megjegyzem azt is, hogy 1999. december 25-ére datálva megjelent a Boldogabb Családokért című püspökkari körlevél is a boldogabb családokról, amelyben tényleg nagyon bőven próbálják elemezni a családot a Magyar Katolikus Egyházban a püspöki konferencia tanítása alapján, elmélkedése alapján. Megjegyezni a társadalmi helyzetet, a házasság személyi és közösségi tartalmát, aztán a család az egyháznak az életében, a Család katolikus szemmel címmel. Erre a dokumentumra én szeretnék visszatérni majd, különösen is azzal, hogy az egyik évfordulóján megjelent ennek egy bővített változata tanulmányokkal együtt. De akkor térjünk vissza a Bibliához, hogy vajon szól-e a Biblia a családról? Nem biztos, hogy ezzel a szóval említi, de a két teremtés történet, ami a Bibliában van, beszél a családról a házassághoz kötődően. Azt írja a biblikus teológiai szótár a házasság címszóban, hogy a teremtésről szóló két elbeszélés egy olyan jelenettel kezdődik, amely megalapozza a házasság intézményét, megjegyzem, hozzáfűzve a család intézményét is. Az úgynevezett jakvista elbeszélésben, ezt hozzátenném, mert a rádió hallgatók előtt talán nem mindenki tudja, nem mindenki előtt világos, hogy azt a részt tartja ez a cikk, hogy Istent Jákvénak nevezi. Szóval tovább menve, az isteni szándék a következőkben fejeződik ki. Ez a Teremtés könyvének a második fejezetének a negyedik versétől kezdődik, és ezt mondja: az ember megteremtése után, amikor minden állatot oda vezet az emberhez, nevet ad az ember neki, a növényeket neki adja, akkor azt mondja az Úr: nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok hozzá melléje segítőt. Második fejezet, 18. vers. Az ember ugyanis fölötte áll minden állatnak. Így ezt a segítőt csak abban tudja megtalálni, aki hús az ő húsából, csont az ő csontjából. Második fejezet, 21. vers és a következők. Ezért teremti meg az Isten a megfelelő társat neki, akiért az ember már elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy hús lesz szó szerint. Egy test lesz. Második fejezet, 24. vers. A biblikus teológiai szótár azt mondja, hogy így kap értelmet a nemiség, testileg fejezi ki két olyan lény egységét, akiket Isten kölcsönös szeretetben egymás segítésére szán. Eredeti sértetlenségében semmi szégyen érzet nem volt benne. Második fejezet, 25. vers. A bűn következményeképpen, majd a bűnbeesés szövegében, a 3. fejezet 7. versétől zavar támad az emberben. De ez a házasság. Hol van itt a család? Érdemes visszatérni a másik forrásra, a papi forrásra. Ez a Teremtés könyvének az első fejezete azt jelenti, hogy ennek a szövegnek a megírása a papi közösségben történik. Az ember itt Isten képmására van teremtve, mint férfi és nő. És itt van a családnak az első megjelenése a Szentírásban, mert az Isten azt mondja, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Vagyis Isten kezdettől fogva az embert házasságra és családra teremti. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a családról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, Deli Lajos atyát hallották a családról. A műsor szerkesztője Domán Vivien volt.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 185 vajdasági család részesült a Katolikus Karitász iskolakezdési támogatásában. Az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági települése jutnak el, közölte Paskó Csaba, a Szabadkai Karitász elnöke. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, a támogatások átadásakor elmondta, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű program célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést. A szervezet nem csak táskákkal és tanszerekkel segíti a diákokat, hanem szükség esetén korepetálással és más eszközökkel is támogatja őket. Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Posai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozatbiztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.000 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank ZRT az Exim Bank ellen, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás a kelet-németországi Jansfelde hőerőművének közelében. A házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott. Az elkövető kilétéről és az ügy további részleteiről nem közölt információkat a rendőrség. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádámot hallják. A technikai pultot Karkus István kollégám kezeli, míg a zenéket Turi Sarolta válogatja. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól. Szeptember 1-én tartjuk a Teremtésvédelmi Világnapot. Ennek kapcsán mai műsorunkban Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével beszélgetünk. Ajánlónkban őt hallják.
1: Mindenki úgy érzi, hogy valahol az embereknek biztos, hogy kell, hogy felelősségük legyen ebben a nagy változásban, ami persze mindig volt meleg, ahogy szokták mondani, de ugye egy az, hogy ez az úgynevezett extrém meleghez nem vagyunk hozzászokva, tehát én azért visszaemlékszek gyermekkoromra, bár van, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, és sokan még mindig a kételynek az álláspontján állnak, de azért a többség, az emberek többsége, illetve a tudósok többsége, azt is mondjuk, hogy a szaktudósok 97%-a azért azt mondja, hogy igenis jelentős változások vannak az időjárás terén, fölborul, kiszámíthatatlanná válik, az extrémitások fokozódnak, ez már közhely, és ez még egyszer mondom, ez aláhúzza ennek az egész gondolatkörnek a jelentőségét, hiszen az ember, ez a külső késztetés, ez a külső kényszer belső áttekintésre készteti, tehát át kell néznünk, magunkba kell nézni, el kell gondolkodnunk azon, hogy mit teszünk jól, mit nem teszünk jól.
0: 21 órakor a Hírek után Kávéház című műsorunk szól. Ennek vendége Ajlik Csenge, író, költő. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkkal várjuk Önöket, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. 22 órakor a Hírek után a Napvesét hallgathatják meg, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunk szól. Egészségügyi adásunkban Bíró Miklós kóccsal, a Vakok és Gyengénlátók Heves megyei szervezetének elnökével beszélgetünk a tanácsadás módjairól, a különleges, általa természetben vezetett beszélgetések sokszínűségéről. 23 órakor a Hírek után a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a Hitvalló szól. Ebben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus csodáinak jelentőségéről. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Addig is tartsanak velünk!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A bemondót Domán Vivient hallják. Szeptember 1-én tartjuk a Teremtésvédelmi Világnapot. Ennek kapcsán mai műsorunkban dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével Bércesi András főszerkesztő igazgató beszélgett.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai beszélgetésünk témája a teremtésvédelem. Ezt a szót már sokszor, sőt mostanában egyre többször halljuk, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy pontosan mi van mögötte, hogyan valósul ez meg a hétköznapokban, milyen egyházi, milyen szentírási gyökerei vannak. Bízom benne, hogy a mai beszélgetésből sok mindent meg fogunk tudni. Vendégem a stúdióban dr. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság osztályvezetője, aki most egy más minőségben van itt velünk, mint a Főegyházmegye teremtésvédelmi referense. Szeretettel köszöntöm.
1: Örömmel fogadtam el ezt a meghívást, érdekel a téma. Engem is belülről érintett vagyok, úgyhogy szívesen várok, és szívesen válaszolok a kérdésekre.
0: Akkor először definiáljuk, vagy írjuk körül ezt a fogalmat, hogy mit jelent egyáltalán a teremtésvédelem?
1: A teremtésvédelem azt mondhatjuk úgy, hogy az egyházi szemléletű környezetvédelem, hiszen a katolikus egyháznak, illetve hát a történeti egyháznak is régóta van véleménye az ember helyéről a természetben, és az utóbbi időben, az utóbbi évtizedekben felgyorsult, megerősödött ennek a kérdésnek a vizsgálata, illetve a sürgető jellege az időjárás változásaiból minden emberhez eljutott már, és az egyházak is egyre inkább fókuszba helyezik ezeket a kérdéseket. Tehát mondhatjuk azt, hogy az egyházi környezetvédelem az a teremtésvédelem, hiszen az Isten által teremtett világnak a védelmét célozza a teremtésvédelem, és ebben egy kicsit meg is különbözteti önmagát az úgynevezett világi környezetvédelemtől, hiszen a világi környezetvédelem döntően a földi síkon, illetve az ember földi létét illetően mond véleményt, illetve fogalmaz meg különböző nyilatkozatokat, sürgetéseket, egyezményeket kötnek, ismerjük etéren a világ törekvéseit, viszont az egyház egy új dimenziót is behozott ebbe a kérdéskörbe, nevezetesen a metafizikai dimenziót, hiszen a teremtésvédelem abban különbözik a környezetvédelemtől, hogy van az Istenhez fűződő viszonyunkkal kapcsolatban is van mondandója az embereknek. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a teremtésvédelem okozza vagy hozza elő azt a kérdést, hogy míg a környezetvédelem bizonyos szempontból sokszor kilátástalannak láttatja velünk a világ etéren haladását, hogy amilyen téren, ahogy halad a világ, ugye az egy sokszor kiábrándító, hiszen azt érzékeljük, hogy romlanak a mutatók, hiszen érezzük, hogy nehéz, és nem is lehet beavatkozni ezekbe a folyamatokba, viszont a teremtésvédelem behoz egy új dimenziót, kitágítja a perspektívát. Tehát mindenképpen egy nagyon fontos dimenzióval bővíti a világi környezetvédelemnek a fogalomrendszerét.
0: És tulajdonképpen arra is rávilágít és felhívja a figyelmet, hogy Isten ránk bízta a világot, és ez egy felelősséget is jelent. Tehát nem pusztán ugye az anyagi világot és a földi létet kell megmenteni, hanem úgy kell sáfárkodni a földi javakkal, hogy ebben a dimenzióban is érvényesüljön.
1: Így van. Így van. Ez egy visszatérő gondolata ezeknek a teremtésvédelmi törekvéseknek, amik az egyházakon belül megjelennek, hogy nyilván persze ez a világiaknál is megjelenik, hogy a földet azt nem örökbe kaptuk, hanem kölcsönbe, és nem szabad rosszabb állapotban átadni utódainknak, mint ahogyan azt megkaptuk. Tehát ugye ilyen szempontból ez teljesen összhangban van egyébként ezek a régi hagyományos kultúrákkal, amelyeknek már az üzenetét elveszítettük, és nem nagyon kezeljük a mai modernizálódott világban, tehát visszatérve mondjuk azokra a hagyományos kultúrákra gondolok, amelyek természetközeli életet éltek, ilyen akár az észak-amerikai indiánok, vagy akár a dél-amerikai indiánok, vagy akár a magyar, illetve az európai paraszti társadalmak is jóval közelebb álltak ezekhez a természetvédelmi elvekhez, amiket most mi megpróbálunk tudatosan újraéleszteni, illetve feleleveníteni, illetve hát ugye az a fő célunk, hogy eljuttassuk még a felnövekvő generációhoz, tehát azokhoz a generációkhoz, akik még a szemléletüket nem korlátozták, nem merevítették meg, tehát ahol még lehet ezekkel a gondolatokkal visszhangra találni is, és tényleg az a tapasztalat, mondom ezt, mint az EGRI Főegyházmegy Oktatási Osztályának vezetője is, hogy amikor a gyerekeket megszólítjuk, vagy a tanulókat az iskoláinkon keresztül ezekkel a gondolatokkal, akkor valami olyan érzésünk van, mint hogy azt üzennék ezekkel a programokkal, rendezvényekkel, amiket megvalósítanak a biztatásunkra, kezdeményezésünkre, hogy hát miért hallgattatok eddig erről? Miért nem szóltatok hamarabb? Mi ezt rég tudtuk volna végezni és csinálni. Tehát most persze gondolok itt az egyszerű dolgokra, mert nem csak ebből áll egy teremtésvédelem, meg egy környezetvédelmi gondolat, hogy megvalósítunk egy elszemetesedett területnek a megtisztítását például, de nyilván ez a kezdés, ez az első lépés, mert ezen keresztül válik érzékenyé még jobban a tanulóm a szeme, annál inkább kinyílik, kitágul abba az irányba, hogy mit lehetne még tenni, mit lehetne még segíteni ezen a dolgon, hiszen a gyermek az életkoránál fogva, élethelyzeténél fogva közel áll ezekhez a gondolatokhoz, hogy óvjuk meg a teremtett világot. Ők ezt így érzik, hogy szokták is mondani régenben, hogy a gyermek Isten tenyerén élt 7 éves koráig, vagy él. Ugye ezt érezzük, hogy amikor elmúlik az a 7 év, azután is ők még elég közel vannak ezekhez a gondolatokhoz.

0: A teremtés védelem több, mint környezet és természetvédelem. Erről beszélget mai adásunkban, a Teremtésvédelmi Világnap kapcsán, dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével, Bércesi András.
1: Történt egy nagy dolog, volt ez a bizonyos takarítási akció, amiről a sajtó beszámolt, és ennek nyomán, ennek kapcsán más területeken is, az egyházmegye más területein is szépítették a környezetet, és ugye talán ebből nőtt ki az, hogy ez a tanév az iskolák számára a teremtésvédelem feladatával is telik. Miért volt fontos, hogy ezt ilyen szintre gyakorlatilag egy fő programként megjelöljék?
2: Igen, tehát amit már említettem, hogy az utóbbi időben ennek a jelentősége, ennek a kérdéskörnek egyre nagyobb. Ezt érzékeljük, egyfajta társadalmi mozgalom van e téren, tehát egyre inkább lelkesek az emberek, egyre inkább fogékonyak, és egyre inkább igényelik, kikényszerítik gyakorlatilag a vezetőkből, hogy ilyen irányba mozduljunk. Ez úgy indult, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar egyik bizottsága, a Caritas in Veritate bizottság kezdeményezte azt, hogy idén Esztergomban volt egy néhány napos továbbképzés, amiben ezeket a gondolatokat sűrítettem, próbálták, és hát sikeresen át is adták ott a különböző egyházmegyékből érkezetteknek. És hát az egyik kezdeményezésük volt, hogy lehetőleg minden katolikus egyházmegye jelöljön meg egy teremtésvédelmi referenst, aki személyénél fogva elkötelezett a téren, illetve ezeket az egyházmegyei programokat, meg egy folyamatokat összefogva tovább tudja vinni ezt az ügyet. És hát így kerültem én is el Esztergomba, és ott ezen a néhány napos képzésen nagyon sok érdekes előadásra és beszélgetésre volt lehetőség sok impulzusért, és hát ugye amikor ezeket hazahoztam, akkor főpásztornak ezeket bemutattam, akkor ennek hatására úgy döntött, hogy március 25-ét, gyümölcsoltó boldogasszony napját, ez egy ilyen hagyományos ünnepe az egyházi évnek, amely a tavaszi megújulással van összhangban, ezt kijelölte, érsek úr kijelölte egyházmegyei teremtés védelmi napnak, ami egy úttörő kezdeményezés volt, mert ilyenről még nem tudtunk, más egyházmegyében nem tudtunk arról, hogy ilyen határozottan fókuszáltak volna erre a kérdéskörre, ilyen nagyobb rendezvény sorozattal. És hát ez volt, március 25-e volt az első ilyen alkalom, amikor a teljes egyházmegyei iskolahálózat mind a 49 iskolájában valamiféle teremtésvédelmi napot, illetve programot valósított meg. Az EGRI az úgynevezett központi rendezvények, vagy szokták mondani központi, tehát a székhely, az EGRI Főegyházmegye székhelyén a rendezvény az Eger Bakta felé vezető út melletti, úgynevezett Vörös Kereszt melletti terület megtisztítása volt, amelynek egyebek melletti országos visszhangja támadt, hiszen a sajtó pontosan a Szent István televízió kezdeményezésére felfigyelt erre országosan, és ebből egy országos hír lett, amely a Magyar Kuríron és egy Új Emberben és hasonló katolikus sajtótermékekben is, de a világi sajtóban is, televízióban is megjelent, és nagy visszhangja volt, aminek mi nagyon örültünk, hiszen tudjuk, hogy ezek az ilyen tapasztalatok felerősítik egy-egy kezdeményezésnek a hatását, és ez utána már gyakorlatilag önműködő folyamatokként megy tovább, hiszen nem az a célunk, hogy folyamatosan irányítsuk az etéren a folyamatokat, hanem az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehet saját erőből, helyszínen, ugye felhívjuk a figyelmet a lokalitásnak a jelentősége, ugye ismerősek ezek a gondolatok, hogy ugye a helyben cselekvés, ugye a helyi cselekvésnek a jelentőség, ahol nem szükséges szállítás, minél kisebb szállítási következményekkel jár egy program, ebben a témakörben annak van nagy értéke. Úgyhogy március 25-én megrendeztük ezt a rendezvényt, és utána pedig jöttek az intézmények, hogy mit, hogyan tovább, mikor lesz ennek folytatása, szeretnénk. Összegyűjtöttük a beérkezett anyagokat, abból egy kis kiadványt hoztunk össze, amelynek az a célja, hogy bemutassa, hogy milyen ötletek merülnek föl. És ugye ezt folytattuk ebben a tanévben, az ez év augusztus 25-i tanévnyitó, amelyben az Egri Bazilikában 1800, kb. 1800 pedagógus megjelent. Ők ennek a tanévnek a mottójaként a Laudato Si nevű pápai enciklikára visszhangozva, amelyet Ferenc pápa adott ki. Most éppen ott van előttem, az Áldott légy, az a címe magyarul ennek az enciklikának, amely Szent Ferenc jegyében, Szent Ferenci gondolatok jegyében a naphimnusznak a gondolatait kívánja megvalósítani a világon, elterjeszteni. Ez egy csodálatos mű egyébként. Ennek mind a stílusa, mind a tartalma rendkívül figyelemre méltó, és úgy gondolom, hogy hosszú távon a legnagyobb emberi műalkotások között fogják ezt a enciklikát is emlegetni. Tehát akár mint költői vagy irodalmi mű is egy külön élvezetet jelent, de ha a tartalmára gondolunk, akkor pedig egy nagyon jövőben mutató, egy nagyon maradandó alkotás. Úgyhogy ennek jegyében indítottuk el a tanévet, illetve Jesek úr meghirdette ennek a tanévnek a mottójaként a Laudato Si-t, azaz az áldott légy mottót, és ennek jegyében kértük az intézményeinket, hogy az éves munkatervükbe, amelyet ugye minden iskolának el kell készítenie, az éves munkatervükbe foglalják be azokat a teremtésvédelmi programokat, amiket szeretnének megvalósítani. Úgyhogy beérkeztek hozzánk nagy kötekbe, itt van az asztalomon, éppen elhoztam egy ilyen iklet adóként ezeket a beérkezett programokat, és azt kell mondjam, hogy nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy termékeny talajra talált ez az egész kezdeményezés, és az egész év minden iskolában szinte, az egész év szinte minden hónapja fog tartalmazni valamiféle teremtésvédelmi programot.
1: Emeljünk ki egy néhányat, ugye a név nélkül, vagy a teljesség igénye nélkül, csak hogy egy kicsit illusztráljuk, hogy mennyire gazdag ez az ötlettár, ami most így rendelkezésre áll, és hát természetesen majd a megvalósítás is a sajtóban minden bizonnyal meg fog jelenni.
2: Igen, ezekről szintén szeretnék egy kiadványt készíteni, hát nem biztos, hogy papírformában, hiszen ennek is van jelentőség ezekben a gondolatokban.
1: Tehát igen, látom, hogy néhány újra papíron érkezett be, úgyhogy már megszólítattak ilyen szinten is.
2: Igen. Tehát például egy iskola szeptember erdészeti nap Mátra Füreden. Fontosnak tartjuk, hogy gyerekek megismerkedjenek a Mátra élővilágával, az erdészeti munkálatokkal. Október kisállatkiállítás, aztán levendula szüret, aztán temetőgondozás. Aztán ez mondjuk most jön a november. Madáretető, madárödű készítés. És akkor itt vannak a megjegyzés rovatban, hogy mit fognak ebben a témában végezni. Ez egy általános iskola, egy kis település általános iskolája. Folytatom, Hortobágy, madárvonulás megfigyelése. December, január, február, madáretetők, odúk kihelyezése, gondozása. Konfliktusos fémek, konfliktusos ásványok, vetélkedő több fordulóban. Aztán mézes mackó nap. Aztán teremtésvédelmi nap márciusban. Aztán gólyafészkek, gólyák megfigyelése, vándormadarak megfigyelése. Aztán áprilisban ásványkiállítás, Hortobágy kihajtás ünnepen részvétel. Faluszépítő nap. Aztán májusban Túra Mátrában madarak és fák napja. És aztán segítségnyújtás templomunk díszítésében, stb. Tehát ilyen feladatokat írtam.
1: Igen, igen, sokrétű, és ugye egymás ötleteiből is majd meríthetnek a jövőben ezek az intézmények, és hogyha már az asztalt megszólítottuk, akkor egy picit beszéljünk ezekről a kiadványokról, hiszen a bevezetőben én azt mondtam, hogy ez mostanában egyre jobban előkerül ez a gondolat, de ugye ez fontos tudni, hogy ez nem új keletű gondolat, ha már csak Szent Ferenchez gyúlunk vissza, vagy akár az enciklikához, de hát itt nagyon széles irodalomban felét se tudtuk kirakni, ami most ide bekerült. Milyen irodalma, szakmai háttere, meglátásai vannak ennek a gondolat?
2: Igen, nagyon könnyű helyzetben vagyok, mikor az irodalomra kell hivatkozni, hiszen már az utóbbi időben már egyre inkább az internetes kiadványok korszakát éljük, tehát egyre kevesebb papíros formátumú gondolat jelenik meg a teremtésvédelem területén papíron, de azért még őrizzük ezt a fajta hagyományos ezeket a könyveket. Hát én amikor körülnéztem a könyvtárban, akkor az egyik, ami kezembe került elsőként, hogy néztem ezt a könyvet, Bioszféra Expedíció című, Balogh János professzor, aki már elhunyt, 1980-ban adták ki ezt a könyvét, amiben már egy ahogy tetszik, ennek az egész témának az előírnökeként jelenik meg. Aztán ott van a másik könyv, amit ugye a kezünkben a jövő, amit 84-ben adtak ki annak idején, ugye, hogy ilyen régebbi irodalmakat is idézzünk. De hogyha az egyházi megnyilatkozások terére térünk, akkor ott van például a Rerum Novarum, amely 1890-es években jelent meg, egy pápai enciklika, amely a társadalmi tanításokat, az elsőként említett társadalmi tanítást tartalmazó pápai enciklika, amit aztán utána a keresztény társadalmi tanításban József Höfner bíboros, aki kölni érsek is volt, ő foglalt össze, ezt tankönyvként használják ezen a téren. Ennek persze egy része a környezetvédelmi, illetve a teremtésvédelmi rész, hiszen ő a teljes társadalmi vonatkozásban megvilágítja az egyház társadalmi tanítását. Aztán ugye a másik ilyen híres külföldi irodalom a Schumachernek a Kicsi szép, illetve a Jó munkát című munkája.

A teremtés védelem több, mint környezet és természetvédelem. Erről beszélget mai adásunkban, a Teremtésvédelmi Világnap kapcsán, dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi

0: Aztán áttérnék itt a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a kiadványaira. Ez egy körlevél volt, amit 2008-ban adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Ezt a magyarországi teremtésvédelemnek egyik kiinduló dokumentumaként szokták mai előadásokban, mai előadók említeni. Ez 2008-ban született, és ugye a felelősségünk a teremtett világért, minden általa és érte teremtetett. Tehát ez egy csodálatos összefoglalója ezeknek a gondolatoknak, és ugye erre épültek rá aztán később, például megjelent a Szent István Társulat kiadásában ez a könyv, az gyakorlatilag annak a folytatása, amit az előbb mutattam, ez is 2008-ban jelent meg, hogy művelje és őrizze meg teremtésvédelemről lelkipásztoroknak és közösségeknek. Vagy egy másik hasonló, 2008-ban megjelent, hogy művelje és őrizze meg ez a sorozat, segédanyag a környezeti neveléshez, ez például kifejezetten az iskolás számára adta ki a Szent István Társulat. Ez tulajdonképpen a hitoktatáshoz próbál segítséget nyújtani, hogy a hitoktatóknak lehet ezen a téren kibővíteni az ismereteiket, illetve az általuk előadottakat, hiszen a gyerekeknél ez ahogy tetszik, megint csak azt, mint mondtam, hogy fogékony fülekre talál, és megkönnyíti a hitoktatóknak a dolgát, hiszen Isten a művét ugye nem csak a különböző dokumentumokon keresztül, hanem a teremtett világban is be lehet mutatni, tehát a hitoktatásnak óriási lehetőségei vannak ezen a téren is. Aztán felhívnám a figyelmet erre a két kiadványra, ezek a keresztény értelmiségiek szövetsége adta ki, különösen a 2016-os, az Idők jelei című kiadványa tartalmaz nagyon jelentős teremtésvédelmi tartalmat, ami nagyon jól összefoglalja, és tényleg egy rövid, könnyen érthető, egy nagyon világos gondolatokat tartalmaz. Ez a Naphimus Egyesület közreműködésével készült ez a része ennek a kiadványnak. A Naphimus Egyesület volt ennek a úgynevezett esztergomi képzésnek, amit említettem, hogy idén februárban teremtésvédelmi képzésre hívták össze az egyházmegyék az erre kijelölt személyeket, és ennek a következményeként jutottunk el idáig, hogy most már ez egy ilyen, ha úgy tetszik, egy ilyen széles körben megvalósítandó programmá vált. Vagy felhívnám a figyelmet még két könyvre, mondjuk az egyik a Ferenc pápának ez a gazdaságról, ez a Ferenc pápának a gazdasággal kapcsolatos gondolatait rögzíti, illetve a másik pedig az ökológiai lábnyomunk, amely az egy klasszikus, ami azt mindenki ismeri, hiszen már a köztudatban is átjött ez a gondolat, hogy mekkora lábnyomunk, az nem mindegy, hiszen hogyha nagyon sokat fogyasztunk, akkor az a fogyasztás az megterheli a Földet, hiszen mindenki igyekezzen a legszükségesebbet, tehát azt, ami számára a föld megterelése nélkül elérhető, azokat elérni. Tehát ne a gyűjtés és ne a felhalmozás legyen a fő cél, hanem a fenntartható fejlődés, hiszen ez a gondolat egy lényeges gondolat a teremtésvédelemben is, hiszen a növekedés határait ugye 1972-ben adták ki ezt a könyvet, vagy 74-ben Lester Brownnak a könyve a növekedés határai, abban hozta föl először azt, hogy ez a fajta fejlődés, növekedés pontosabban, ez nem tartható fenn, hiszen a mennyiségi növekedésnek az anyagi világ végessége az határokat fog jelenteni, és át kell a fenntartható fejlődésre állítani az emberiséget. Ugye ennek a következménye az a világhelyzete című sorozat, ami ott később megjelent.
1: Ugye nagyon gazdag az irodalom, az elméleti alapvetés, és most ugye tényleg az a feladat, hogy ezt hétköznapi cselekedetekre, úgymond apró pénzre lehessen váltani, és erre hát kiváló lehetőség ez a programév, de nyilván az is cél, hogy ez egyfajta viselkedési minta maradjon a pedagógusok és a diákok életében is. Sőt, a diákok ezt sugározzák ki a szüleikre is. Tehát azt hangsúlyozni kell, hogy ez nem csak egy ilyen egyszeri fellángolás, hanem ez egy folyamatnak a kezdete, ami utána szintén meg kell, hogy legyen, meg kell, hogy maradjon a gondolkodásban, az oktatásban, és egyáltalán ennek az egész szellemiségnek a hatása érvényesüljön.
0: Igen. Hát ez amit szokták mondani, hogy régen mondták, hogy általában a társadalmi változásokat nem a felismerés szokta előidézni, hanem bizonyos külső kényszerek mindig közreadnak ebbe, és hát ugye amióta

0: Érzékeljük a nem átlagos időjárási helyzetet, azóta sokkal kevesebbet kell magyarázni erről az embereknek, hiszen mindenki úgy érzi, hogy valahol az embereknek biztos, hogy kell, hogy felelősségük legyen ebben a nagy változásban, ami persze mindig volt meleg, ahogy szokták mondani, de ugye egy az, hogy ez az úgynevezett extrém meleghez nem vagyunk hozzászokva, tehát én azért visszaemlékszek gyermekkoromra, bár van, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, és sokan még mindig a kételynek az álláspontján állnak, de azért a többség, az emberek többsége, illetve a tudósok többsége, azt is mondjuk, hogy a szaktudósok 97%-a azért azt mondja, hogy igenis jelentős változások vannak az időjárás terén, fölborul, kiszámíthatatlanná válik, az extrémitások fokozódnak, ez már közhely, és ez még egyszer mondom, ez aláhúzza ennek az egész gondolatkörnek a jelentőségét, hiszen az embert ez a külső késztetés, ez a külső kényszer belső áttekintésre készteti, tehát át kell néznünk, magunkba kell nézni, el kell gondolkodnunk azon, hogy mit teszünk jól, mit nem teszünk jól. És tényleg egy nagyon, nagyon izgalmas világhelyzetben élünk ma, amikor egy új van születőben.
1: És ugye nagyon fontos, hogy a teremtésvédelem abban is különbözik a környezetvédelemtől, hogy még az utóbbiban vannak fatalista nézetek, amik kiszámolják, hogy 2000-valahányra fog a bolygó megsemmisülni és felemészti magát. Mindaddig a teremtésvédelem azért a felelősségre is felhívja a figyelmet, mint ahogy beszéltük, de azért reményt is ad.
0: Így van, így van. De mindenképpen, tehát az emberiség, ha csak matematikai alapon próbálná modellezni a sorsát, vannak is ilyen kutatók, akik a reménytelenséget sugallják, tehát ezen a téren is vannak elismert nevek, akik kiszámolják, hogy mikor fog valóban a grönlandi jég elolvadni, és a jégsapkák mikor szűnnek meg teljesen, és az mit fog jelenteni a vízszint emelkedésbe. Nyilván, ha az ember ebbe gondolkodik, akkor már ugye akkor azt fogja mondani, hogy nincs értelme, akkor az egésznek nincs értelme dolgozni. De a metafizika, tehát az isteni gondviselésben bevetett hit, az mindenképpen az embert arra kell, hogy késztesse, hogy ne legyen fatalista, és ne legyen lemondó, belenyugvó, hiszen még egyszer mondom, az emberiség egy rendkívül kitüntetett helyzetben van ezen a bolygón, az élőlények közül elsődlegesen ő van megbízva azzal, hogy jó gazda gondosságával gondoskodjon, nem csak magáról, és nem csak a bolygóról, tehát az élőlényekről is, amik körbevesznek bennünket. És ebben a Laudato Si rendkívül jó gondolatokat tartalmaz, tehát ezt még egyszer fel kell, hogy hívjam a figyelmét, hogy aki ezen a téren akar tájékozódni, akkor az kezdje ezzel a pápai enciklikával, hiszen ez, ha beütjük a keresőbe az interneten, akkor pillanatok alatt megjelenik egy PDF formátumban, és egy 130 oldalas kiadványról van szó, tehát olvasható, tovább gondolható, úgyhogy mi hiszünk abban, hogy van értelme.
1: És ugye az a sajátos helyzet adódik ismét, hogy a szülőknek az úgymond bűneiért a gyermekek tehetnek valamit jóvá, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy a idősebb korúak vagy a régebben fiataloknak nincsen teendője, hiszen menet közben is lehet tanulni, át lehet alakítani szokásainkat, újra formálhatunk gondolatokat, és elhagyhatunk mondjuk olyan rítusokat, amik mondjuk a hétköznapokhoz korábban hozzátartoztak, és valóban, mint a csepp a tengerben, azért mégis hozzá tudunk tenni valamit. De ez nyilván az is fontos, hogy a saját felelősségünket személyesen felismerjük, akár a legszűkebb környezetünkben, család, háztartás, munkahely, hogy mit tehetünk, hiszen az, hogyha megfogalmazunk célokat, az nem elegendő, ezeket valahogy tényleg tettekre is kell váltani.
0: Így van, így van. Hát az a tapasztalat, hogy ezen a téren azt lehet mondani, hogy az idősebb generáció is már, ahogy szokták mondani, ott tart, ahol az ifjú generáció, hiszen az ifjak még, ugye az idősek pedig már, ugye nincsenek benne ebben az úgynevezett taposó, mindennapi taposás horc malomban, ahogy szoktuk fogalmazni, tehát a munka folyamatok ugye sokszor nem adnak lehetőséget arra, az ember elgondolkozzon, reflektáljon ezeket a dolgokat, a folyamatokat átgondolja, és az idős generáció, a nyugdíjasok már ilyen szempontból nagy szövetségesei ennek az ügynek, hiszen ők ők élettapasztalatuk birtokában tudnak már következtetéseket levonni, és erre már jobban van idejük is, mint a napi munkát végző középgenerációknak. Úgyhogy ilyen szempontból a fiatalok és az idősek általában sokszor együtt jönnek ezekre az akciókra, és együtt próbálnak tenni a teremtett világúvás a védelme érdekében.
1: Kedves nézőink, mint a bevezetőben mondtam, biztosan sok mindent megtudunk a teremtésvédelemről. Én úgy érzem, hogy sikerült ezt teljesíteni, hiszen jó néhány dimenzió megnyílt még előttünk, megismerhettük, hogy milyen komoly szakirodalom van, és hogy valóban a gyakorlatban is van feladatunk és tennivalónk. Dr. Németh Zoltánnak, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensének köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, örülök, hogy elmondhattam a gondolatokat ezen a témában.
1: Köszönöm a megtisztelő figyelmet munkatársaim nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Teremtésvédelem világnapja, vagyis a Teremtett Világ Védelmének imádságos napja minden évben szeptember 1-én van. Ennek kapcsán mai műsorunkban dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével Bercesi András főszerkesztőigazgató beszélgetett. Köszönjük figyelmüket! A műsort 2017-ben rögzítettük. Búcsúzik a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 185 vajdasági család részesült a Katolikus Karitász iskolakezdési támogatásában. Az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági települése jutnak el, közölte Paskó Csaba, a szabadkai Karitász elnöke. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, a támogatások átadásakor elmondta, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű program célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést. A szervezet nem csak táskákkal és tanszerekkel segíti a diákokat, hanem szükség esetén korrepetálással és más eszközökkel is támogatja őket. Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerint időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitás biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere. Azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnökhelyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.000 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export Import Bank ZRT az Exim Bank ellen, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás a kelet-németországi Jansfelde hőerőművének közelében. A házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott. Az elkövetők kilétéről és az ügy további részleteiről nem közölt információkat a rendőrség. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap. Csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Ajlik Csenge, író, költő. A fiatal a 27. életévét éppen hogy betöltött alkotó Eger mellett él, a Noszfaj felé vezető úton egy igazán romantikus házban, gyönyörű kilátással a környékre, de mégis egy olyan helyen, ahol nincs folyóvíz, s a mindennapi élet is sokkal küzdelmesebb, mint egy összkomfortos lakásban. Nem beszélve a magányról. Amit tudtam róla, hogy költőként már letette a névjegyét, hiszen tavaly megjelent a Napkút kiadónál első verses kötete, a Madár mindig, amiben háttérnek ott a természet, a madarak, de a költemények elsősorban a saját magával történő beszélgetések lenyomatai. Írnia kell, mert szétfeszíti az alkotási vágy. Na de hogyan jutott el az egykori dobós, gimnazista, kínai tagozatos lány, aki elvégezte az egyetemet, megjárta Kínát, és volt többféle állása Budapesten, szóval Ajlik Csenge hogyan jutott el a vállalt magányhoz, és ezt alkalmasint mivel oldja? Ezekre a kérdésekre igyekeztem választ kapni. Minden esetre az nagyon beszédes, hogy amikor megkérdeztem tőle, hogy miken dolgozik mostanában, azt mondta, egy regényen és egy verseskötetén. Az utóbbinak a munkacíme Kerti széket a magánynak.

0: Itt beszélgetünk Eger mellett, Eger és Noszfaj között félúton körülbelül. A Bükk aljában csodálatos innen a kilátás. Mindenesetre kint vagy a városból. Nem olyan túl messzire, kocsival könnyen bejárható, amúgy sincsenek itt túl nagy távolságok, de mégis azért ez a komfortfokozat, ahogyan te itt élsz, ez nagyon messze van attól, ami átlagosnak mondható, amire általában az embereknek szükségük van, hogy ne kelljen extra erőfeszítéseket tenni azért, hogy meleg legyen, vagy hideg legyen a lakásban, hogy folyjon a víz a lakásban, rendben legyen az áram, és így tovább. Azért neked mondjuk ilyen szempontból lényegesen küzdelmesebbek a mindennapjaid. De ezt a helyzetet te választottad. És miért?
1: Azért választottam főleg, mert a legtöbb inspirációt egyébként a természetből nyerem. Meg mielőtt ide költöztem, a magánéletemben több olyan dolog történt, amiben azt éreztem, hogy egy dobozba vagyok bezárva, de ez sem más tette velem. Tehát, hogy te is említetted, hogy ezt én választottam, már ott is kezdtem ráébredni, hogy ezt is én választom. Nyilván egy jó alkotó mindenből kiveszi azt, amit szeretne használni a művészetében, de ugyanúgy egy jó alkotó azt is érzi, mikor kell lépnie valahova máshova, vagy megváltoztatni az életkörülményeit. És akkor jöttem ide, ez igazából a nagyapámnak az öröksége, és most itt vagyok.
0: Mióta van benned ez az alkotási vágy? Mióta tudod azt, hogy neked alkotni kell?
1: Talán gimnazista koromban volt az első, de ez még nem volt kell. Ez nem volt egy ennyire erős érzés, inkább az, hogy jobban érzem magam. Hogyha a szavakkal gyurmázok, vagy ki tudom fejezni magam olyan dolgokról, amiket más nem tud a környezetemben. De magamnak egy ilyen önvallomást le tudom írni. A kell, az szerintem inkább az elmúlt években jött ilyen missziószerűen, hogy én enélkül nem tudnám már elképzelni az életemet. Most érzem azt, hogy nem tudok elválni tőle.
0: Jelent meg már egy verses köteted, verseidet rendszeresen publikálod, sőt most egy regényen is dolgozol. Tehát mindenképpen az írás az a keret, amiben gondolkozol. Van esetleg más út is? Szoktál például rajzolni, vagy zenélni?
1: Festeni szoktam, de én azt úgy hívom, hogy csúnya festés, az direkt csak arra használom, hogy minden nyomást levegyek magamról, az tényleg csak az alkotásért él. Nem mutogatom, van, amikor meg sem őrzöm. Tehát ez egy nagyon halandó dolog, és azt tud engem kilendíteni abból, amikor az írásba jön egy olyan blokk, amikor inkább kellnek érzem, feladatnak érzem. A festés az mindenképpen ilyen, meg egyébként mostanában az éneklés, mert kicsivel arrébb egy zeneszerző hölgy lakik ugyanígy, ezt az életstílust választotta, és egy erdei sétán, amikor megismerkedtünk, akkor hívott át magához, hogy van egy zongorája, és mi lenne énekelnénk, és azóta járok át hozzá, ő egyébként fest is, neki az egész háza, a saját keze munkája. Nála szoktam csak egyedül énekelni, de látod, ez is olyan dolog, hogy nem várok el tőle semmit. Tehát nem akarok énekes lenni, nem akarok festőművész lenni, ez egy játék.
0: Nem volt neked olyan nagyon messze, hogy befejezted a gimnáziumot, az egri Dobó István gimnázium volt, és ott kínai nyelvet tanultál, és ez azért fontos, mert a kínai az végül is a te professzionális végzettséged lett. A nyelvészet, a tolmácsolás, meg a keleti tudományok. Erre hogy találtál rá?
1: Igazából ezt talált rám. Egész egyszerűen az angol mellé nem szerettem volna németet választani, és akkor a kínai maradt. Hamarabb szerettem meg a kultúráját, meg a filozófiáját, sem mint a nyelvet, de utána talán ott segített egy olyan szülői útmutatás is, hogy ennek lesz értéke. Minél több időt, meg évet szánsz rá, vagy mondjuk volt kiutazásom is Kínában, oldatlanul azt érzed, hogy ez még bővebb és bővebb tudás lehet. Szóval most is éppen ebben vagyok, mert most több hónapig egyáltalán nem vállaltam se kínaival kapcsolatos munkát, se tolmácsolást, és most kezdtem el újra, hogy életben tartsam ezt a dolgot.
0: Egyébként a kínai nyelvtudásodat még hol tudtad használni eddigi nagyon rövid életed során, mert annyira fiatal vagy még, ugye 26 éves?
1: Most lettem 27.
0: Te, annyira fiatal vagy még, hogy nem tudunk nagyon-nagyon hosszú táblatokban gondolkodni, de mégis, hogy elvégezted az egyetemet.
1: Mm-hmm. Keleti nyelvek és kultúrák, ez a szaknak a neve, és kínai szakirány, így zárójelesen.
0: Ez a szakterülethez kapcsolódóan milyen munkáid voltak?
1: Először TCM területen dolgoztam.
0: Ez ugye
1: a Traditional Chinese Medicine, ez a hagyományos kínai orvoslás. Budapesten egy kínai orvosi központban, ez volt az első munkahelyem egyébként, ahol kínaiak voltak az orvosok, ők 2 évente cserélődtek, magyarok vagy külföldiek a páciensek, de a lényeg, hogy ezek az orvosok nem beszélték se az angol nyelvet, se a magyart, és akkor köztük kellett tolmácsolni például akupunktúrás kezeléseken, vagy ezek a kínai teafűzetek elkészítése során meg útmutatót adni nekik. Abban volt izgalmas, hogy kicsit ebbe a területbe is betekintést nyerhettem, meg elsőre jó nagy mély víz volt tényleg emberek egészségügyi állapotával kapcsolatban tolmácsolni, tehát nem azt mondom, hogy az volt a legnyugodtabb betanulási időszakom, de tény, hogy az nyelvileg is egy nagy tőke volt. Aztán szabadúszóként egyébként több helyre mentem, gyárakba, akkor kínai beruházások helyszínére, a Budapest-Belgrád vasútvonalon is, de ott csak egy ilyen 2-3 alkalommal, nagyon egyszerű, nagyon alap dolgokat, amivel lehetett könnyíteni a kínai munkások, magyar munkások közti kommunikációt. Aztán a legutóbbi olyan munkahelyem, ami rendes, stabil munkahely és nem szabadúszás, az pedig egy logisztikai cégnél volt. Ott volt a legtöbb kiutazásom Kínába.
0: Most ezek a területek olyan nagyon messze vannak a te lelkedtől szerintem.
1: Igen, hát én is csodálkozok magamon. A logisztika az nagyon messze, meg ahhoz már nem is tudtam egy idő után kötődni, hogy hát itt élek a környezet kellős közepén, meg úgy szívügyemnek tartom, hogy környezetbarátabban élni, és akkor olyan szegmensben dolgozni, ahol kamionok mennek A-ból B-be. Tehát ott éreztem is, hogy kicsit meghasonulok

0: Mióta laksz itt pontosan?
1: Pontosan 2022. augusztusa óta. Hát ugye előtte Pesten éltem, amikor az orvoslással kapcsolatos munkám volt. A 2022-es év még egy nagyon átállási folyamat volt. Még zajlott itt a felújítás, de én már több időt töltöttem itt, mint például Pesten. Még a akkori párommal együtt voltunk, tehát hogyha például olyan munkám volt, ami Pesten van, akkor nem volt probléma nekem mondjuk 2-3 hetet Pesten lenni, de az volt már az az átállási időszak, hogy így szép lassan lecsorogtam erre a helyre.
0: És azt mondtad, hogy neked már nem lesz többet rendes, normális állásod.
1: Én soha se akartam rendes, normális állást. Ezt tudom, hogy lehet úgy is fordítani, főleg, hogy én is beszélgetek a szüleimmel, vagy akár a szüleimmel egykor osztályban lévőekkel, hogy a fiatalok nem akarnak dolgozni. Inkább azt érzem, hogy nem soha nem kellett noszogatni arra, se a tanulmányaim során, se a munka során, hogy elvégezzem a feladatomat. És nagyon sokszor láttam olyat is, például amikor volt egy fix munkaidőm, valahova bedolgoztam, hogy például én energiákban ezt tudnám tömbösíteni. Volt olyan is, hogy ezt a feladatot én elvégeztem délig. Azt éreztem, hogy tényleg nem a munka alól kibújás, de hogy lehetne másképp is, ahol optimálisan ki tudom használni azt az energiát, amit erre fordítok. És az is nyilván szempont volt, hogy szerencsére az utolsó munkahelyemen már tudtam részmunkaidőben dolgozni, hogy mellette tudjak írni, de mindig ez volt a veszőparipám, hogy ahogy azt érzem, hogy nem tudok mellette alkotni, én általában azt a munkahelyet elhagytam. Ha visszatekintek, soha nem mérlegeltem, hogy mit fogok utána csinálni. Ez így visszagondolva lehettem volna szerintem felelősségteljesebb, de olyan szinten érzem olyankor azt, hogy nem azt csinálom, amit csinálnom kellene, vagy amit csinálni szeretnék, hogy képtelen voltam rá. Tehát nekem azért a szabadúszó munkáim között, vagy az állásaim között voltak olyan munkák, ami lehet, hogy ezzel a végzettsége, hogy valaki tud kínaiul tolmácsolni, vagy beszélni, valamilyen szinten akár derogálónak tűnhet, de én voltam nagykerben is csomagoló, füstölőket csomagoltam egész nap, voltam vendéglátásban is, azóta is van, hogy most is vendéglátásban, vagy kis közértbe besegítek. Hogyha azt érzem, hogy viszont szükséges az agyamnak az, hogy olyan munkát végezzek, aminek látom a kézzelfogható eredményét. De erre is most jöttem rá, hogy az írás mellé nekem még egy irodai munka, ami fix, az kiüti egymást. De mondjuk az írás mellé vendéglátásban dolgozni, vagy paloszantót csomagolni, amikor látod, hogy A-ból mi lesz a B, az eredmény, és nem az agyi meg a mentális síkon mozog, hanem abszolút fizikai, oké, kiviszem a tányért, letörlöm, visszaviszem, kiszolgálom, nagyon pihentető nekem.
0: Ebből élsz most meg az írás mellett? Ilyen munkákból?
1: Most abból élek meg, hogy egyébként az otthonomat alkotóházként is fenntartom, tehát lehetősége van más alkotóknak ide elvonulni, illetve most eseményszervezőként is bedolgozok pont egy kávézóba, ahova úgy jelentkeztem, hogy mint vendéglátás, hogy kiegészítésként, és ők kértek fel inkább arra, hogy jó volna a több kulturális program a gerbe, vagy esetleg csak edukációs szempontból. Szóval most ott kezdtek náluk ilyen eseményszervező pozícióba, és egyébként meg mindenből, ami szabadságot biztosít, tehát ugyanúgy még tolmácsolok is, üzemi tolmácsolás, például pont jövő héten megyek egy gyárba tolmácsolni. Szóval igazából nekem szinte mindegy, ameddig azt érzem, hogy szívesen mennék, találok benne örömöt, és most pont azt érzem, hogy végre valahogy még folyamatában vagyok, de sikerül összerakosgatnom, hogy ahogy benne vagyok abban a munkában, azt örömteljen végezzem. Tehát valahogy nekem az öröm a kulcs, hogy én ugyanolyan örömteljen szolgálok fel, de utána ugyanolyan örömteljen megyek el, mondjuk üzemi tolmácsolásra, mert más, mert változatos. És a monotonitást én ezek szerint ennyire nem kívánom magamnak.
0: Ugye mondod, hogy a házad alkotóházként is tud működni. Uh-huh. Ez hogy tud működni? Uh-huh. Hogy találnak meg téged? Uh-huh. És milyen az együttjáték akkor, amikor uh-huh. itt jönnek mindenféle emberek, és egyáltalán kik azok, és milyen uh-huh. műfajban jönnek alkotni? És itt is nyitottnak kell lenned. Uh-huh. Itt is feladod azt a zártságot, vagy remetességet, uh-huh. amit egyébként vállaltál uh-huh. ezzel az életformával. Uh-huh.
1: Ez nagyon idevág ez a kérdés, és azért aktuális, mert ez nem régóta van így, hogy én vágyom az emberek társaságára. Tehát amikor annó ide elköltöztem, oké, hogy bejártam az irodába, inkább nagyobb szenvedéssel sem, mint örömmel, de utána akkor én vagy egyből hazajöttem, akkor én már senkinek nem vettem fel a telefont, olyan teljes lemerültséget éreztem, és most a nagy magányba, ugye rengeteg vers született erről, hogy egyedül lenni, és hogyan ismeri meg magát jobban az ember. Eljött az a pont, hogy elmentem a falig, hogy már nagyon-nagyon-nagyon kevés interakcióm volt emberekkel, és mindig nekem az alkotásom jelez vissza arról, hogy én most abban a folyamatban élek, amiben tényleg áldásos számomra, és visszajelzett az alkotás, hogy azt vettem észre, hogy ugyanazokat a köröket futtatom, már átment egy siránkozásba a tényleg versírás helyett, és egyszerűen nincs új ötletem, de azért nincs új ötletem, mert csak egy bizonyos pontig tud magával beszélgetni az ember. Tehát egy idő után ugyanazt fogom magamnak tanácsolni, és egy idő után ugyanarra fogok jutni önmagammal, és éreztem azt, hogy jó, akkor lehet, hogy megérettem arra, hogy ameddig én tudom, mivel nem fix a munkaidőm, hogy én bármikor visszavonulhatok, és lehetek egyedül, addig igazából miért nem vagyok közösségben? Hát azért ilyen 2-2,5 év biztos, hogy volt, hogy tényleg így elmalmoztam a gondolataimmal, meg megszületett a kötet, meg most elkezdtem a regényt. Az a kulcs ennek, hogy én választom meg, hogy ezért jó ilyen félig meddig remetének lenni, hogy én választom meg. Tehát amikor én azt mondom, hogy az alkotóház most nem fogadok vendéget, oké, most meg vagyok, anyagilag nem megyek tolmácsolni, akkor én eltölthetek 3 vagy 4 napot egybefüggően itt egyedül, vagy egy hetet, úgyhogy teljes egyedül lét van. Az a döntés szabadsága az, ami jót tesz nekem. Hogy de ha azt érzem, hogy most 2 hónapig a fejemen fogok pörögni és emberekkel lenni, akkor az is egy opció.

0: Beszéljünk az alkotóházról. Ez az a helyzet, amikor a te házad, ami egyébként háromszintes, és van még egy kutyád is.
1: Igen.
0: Na, tehát amikor megosztod a házat, akkor kik azok, honnan tudják, hogy jöhetnek hozzá, mennyi időre, mi az, amit elviselsz magad körül, egyáltalán szoktak-e itt alkotások létrejönni?
1: Eddig az a tapasztalat, hogy azzal a céllal jönnek, hogy alkossanak, de ez a ház meg a hely sajátossága, hogy a hely elhagyása után kezdődik az alkotás. Itt annyira egy befogadó folyamat létezik, vagy egy lenyugvás, egy szembenézés saját magaddal, csendesség, újra kalibrálás, gondolkodás, hogy az valahogy utána, eddig az a tapasztalat, hogy inkább utána történik az alkotás, hogy honnan tudnak róla. Amikor használtam, most pont nem használom az Instagram felületét, de én oda írtam ki teljes hirtelen elgondolásból először, hogy akkor innentől ez egy elérhető opció. Hát azért mégis olyan emberek vannak ebbe a követőbázisba, akik ismernek, hallottak már rólam, tehát inkább egy biztonságos felület, hogy nem rögtön vadidegenek jönnek el hozzám. De azóta ezen kívül nagyon sok hirdetménye vagy promóciója ennek nincs. Én azt gondolom, hogy ahogy én élem az életemet, ezek az emberekkel vagy találkozok, vagy összefutok rendezvényen, említésre kerül, és akkor szívesen jönnek. Volt olyan, aki szájhagyomány útján, hogy hallottam, hogy itt van nálad XY, és eljönnek, most még jobban ezt a vonalat szeretném erősíteni, mert izgalmasabbnak tartom. Főként voltak már itt festőművészek, egy restaurátorhölgy, legutóbb egy színésznő. Most a következő vendégem egy író és költő úr, ő mondjuk pont úgy lesz itt, hogy vigyázz is nekem a házra, mert akkor nekem el kell utaznom, szóval ő lesz közben a paradicsomlocsoló ember is, szóval ahogy kérdezted, hogy mi fér bele, mi nem fér bele, ez mindig az adott alkotótól függ, aki jönni szeretne. Tehát én meghallgatom, hogy ő hogyan képzeli el, hogy mire van itt szüksége, mire van igénye, és elindulhat egy párbeszéd erről, egy kommunikáció. Tehát azért annyira szigorú szabályaim nincsenek, egyetlen egy, hogy tiszteljék azt, hogy igazából ez nem egy vendégház, hanem az otthonom. Tehát nekem ez egy nagyon intim dolog, hogy egyedül is voltam itt rengeteg évig, és pont utána megbeengedek olyan embereket, akik nem a közeli barátaim, de én azt érzem, hogy ez is egy gyakorlat, mert én alapvetően nehezen nyílok meg. De nagyon izgalmas és jó dolog megtenni.
0: És ez bevételi forrás is neked egyben?
1: Egyben igen. Főleg a párbeszédet szeretem, mert a profit az egy sokadlagos rétege, ami miatt jó ezt csinálni. Mert amikor valaki itt van, akkor én mindig meg szoktam kérdezni, hogy mire van szükség, ha arra van szüksége az alkotónak, hogy igen, és szívesen beszélgetne, menjünk el közösen túrázni, ismerem a környéket, mert én ilyenkor főzök is rájuk abban a pár napban, amikor itt vannak, akkor én ebben partner vagyok. És legtöbbször az a visszajelzés, hogy a legtöbb ember szeret, hiába, hogy eljön elvonulni, szeretné, hogy kísérve legyen, szeretné, hogy beszéljenek hozzá este. Tehát azt tapasztalom, hogy akik eljönnek ide, egyszerre vágynak az egyedül létre, de egyszerre szokatlan számukra. És nagyon érdekes ezzel is így zsonglőrködni, hogy közben elindul egy olyan alkotási folyamat, hogy nagyon érdekes beszélgetésem volt legutóbb egy színésznővel, hogy mennyire ugyanolyanok vagyunk, de teljesen más szakmában. És ez is hogy tud létrejönni, hogy a valós térben vagyunk, most ez is kulcsfontosságú, hogy minden az interneten zajlik, hogy valós térben vagyunk egy szép helyen, és egyszerűen tényleg egy teljesen más életformát tudsz megismerni. És ez így bekapcsol gombokat, vagy jó helyen vakarja meg az emberek agyát.
0: Ez például téged inspirál az alkotásaidban, az ilyen találkozása?
1: Nagyon. Meg én nagyon sokat pihenek, amikor itt vannak. Tehát az, hogy én főzök, meg készülök, meg takarítok, meg hogyha kell, hozom vissza őket, ez úgy tűnhet kívülről, hogy ez mondjuk fárasztó, de én azt érzem, hogy pihenek, mert ilyenkor nekem a szó szoros értelmében nem kell alkotnom, nem kell idézőjelesen dolgoznom, tehát nekem gondoskodnom kell valakiről. És az a nagy egyedüllét után megint egy nagyon nagy ajándék nekem, hogy mondtam is ennek a színésznőnek, hogy nekem boldogság reggel, meg az étkezésekor mindenből kettőt csinálni. Tehát én évek óta itt magammal beszélgetek, és mindenből egy adagot készítek. És már csak az szép számomra, hogy most csináltok kettőt, vagy hármat. Vagy hogy közösen esszük meg, és körülülünk egy asztalt. Nem az, hogy egyedül gyorsan túlesek rajta, és megyek a dolgomra. Tehát így visszahoznak abba az életbe ezek az emberek, amit tényleg élek.

0: Ugye mondod, hogy ha nincs vendéged, és sokat vagy egyedül, akkor mindig magaddal beszélgetsz. És szerintem a Madár mindig című kötetet, az első és eddig egyetlen megjelent verses kötetet, az tulajdonképpen ennek a lenyomata, a magaddal való gondolkodásnak, a magadról való gondolkodásnak, a természetről való gondolkodásnak, a madarak, a cinegék, meg a varjak és a sirályok. Ilyen fejezetekben rendezted a verseidet, a sirályokon elgondolkodtam, mert a sirályok nem itt nem szoktak repkedni.
1: Hát igen, a sirályok az úgy született a kötetbe, hogy amikor raktam össze a verseket, akkor sok tengerparti vagy vízparti blokkot találtam, és akkor rájöttem, hogy oké, ezek a madarak nem csak az erdei madarak, vagy ez a madár dolog, amit most próbálok valahogy megszülni magamból, ezek szerint nem csak ez a hely, vagy nem feltétlenül csak itt kezdődött ez a folyamat, hanem kezdődött akár az utazásaim során is, és így illesztettem be.
0: Ugye ez a köteted, a Madár mindig az 2025-ben jelent meg, de hát előtte már évek óta verseket írtál, sőt, létrehoztál egy Vers Levelek című vállalkozást. Erre hogy kell gondolni? Mi ez tulajdonképpen?
1: A vállalkozásra senki is úgy gondolja, hogy ez egy KFT, ez egy vállalkozás egy feladatra, inkább így fogalmaznám, ami az, hogy kaptam ajándékba egy régi írógépet, és azzal kezdtem el bíbelődni otthon. Nagyon kellett az elején koncentrálnom, hogy ne üssek félre, akkor újra kell kezdeni, törölni kell, lecsetelni kell. És először csak a barátaimnak így alkalmakra írtam verseket, meg a gondolataimat, és bedobtam a postaládájukba, hogy milyen jó, hogyha valaki találott mást is, mint nem tudom, számlát, meg csekket, és utána éreztem azt, hogy több barátnőmnek is, vagy barátomnak volt olyan visszajelzés, hogy nagyon ráéreztél, meg hogy tök jó, meg jól esett, hogy egyébként én nagyon szeretek másokat hallgatni, meg szeretem azt az elmélyült figyelmet, amikor valaki megnyílik magáról, vagy szeretne valamit megosztani, de nem tudja artikulálni mondjuk versbe, vagy szövegben, aki nem az az erőssége, és így kikommunikáltam egész egyszerűen. Először csak barátok közt, hogy szülinapra, névnapra, de nagyon nem azt a részét akartam megfogni, hogy akkor ez egy gyártósor, és akkor boldog névnapot, és akkor rímel minden sor, hanem tényleg szerintem most ez vagy igaz, vagy nem, én azt tapasztalom így, hogy egyre több megrendelésem van, hogy nagyon sok emberben van gátoltság, hogyha arról van szó, hogy szavakkal elmondani, amit érzek. Főleg olyan érzésekről van szó, vagy olyan személynek akarja kikommunikálni, ami nem biztos, hogy egy asztalnál egy beszélgetéskor ez meg tud történni, mert túl sok zavar van a térben, túl sok konfliktus, túl sok olyan kimondatlanság vagy szőnyeg alá seprés, és van egy távolsága, de egyszerre közelsége is, hogy nem én írtam, valaki írta, mintha nem lenne közöm hozzá, de végül is a legmélyebb dolgaimról szól. Tavaly, vagy tavaly előtt volt az első esküvői felkérés, ami nagyon újdonság volt, hogy mint meghívó voltak versek. Ugye a násznépnek a meghívók azok versek voltak. Az volt a legnagyobb munkám eddig. Az körülbelül 120 oldal gépelés. Egy vers volt, ami a párról szólt, és az volt igazából az ajándék is. Egy ajándék része a násznépnek, meg mellette egy külön papíron a hagyományos meghívó részletek, hogy mikor, hol, mi fog történni.
0: És akkor ezeket te gépelgetted?
1: Igen.
0: Ezen a régi írógépen?
1: Igen. Elbíbelődtem vele.
0: Tehát akkor ez egy ilyen vállalkozás,
1: igen.
0: Ez a verslevelek. Aztán van egy másik, ez egészen új, ebben nem csak te vagy benned. Ugye az a címe, hogy Esély, Jótékonysági és Művészeti Társaság. Ennek vagy az egyik alapító tagja. Ez igen. Mit jelent? Kikkel

Jöttek köztük ifjabb Csúri Sándor, meg Koszon Elizabella, meg Mika is. Szóval egy gyönyörű rendezvény jött létre, ahol egyszerűen azt éreztük, hogy lehetne még különböző módon, kreatívabban valahogy tényleg felhívni a figyelmet fontos dolgokra, de a művészetet is belevinni valahogy. Igazából egy nagyon egyszerű ötletként indult ez az egész. Most például élményfestő rendezvényünk lesz Budapesten a Pixisben, ahol egy állatmenhelynek gyűjtünk. Ilyen és ehhez hasonló törekvéseink vannak, de nincs se leszűkítve, se kitágítva. Négyen, amikor beszélgetünk, és valakinek van valamilyen ötlete, hogy mi az, amit most fontosnak tartunk, mi az a hely, szervezet vagy hely, ahova szívesen adományoznánk, de azt milyen művészettel tudjuk összekötni, azt igyekszünk megvalósítani.

0: Miken dolgozol mostanában?
1: Most párhuzamosan dolgozok egy regényen, kisregénynek indult regény lesz belőle, meg egy verseskötetem.
0: Nézzük a regényt!
1: Még pár évvel ezelőtt kezdtem el írni a KMTG Íróakadémia Berkeiben, amikor még ott voltam diák. Igazából ez egy Kárpát-medencei tehetséggondozó szervezet. Ez egy 3 éves képzés, ahova felvesznek fiatalokat, és akkor ott tudnak tanulni különböző alkotóktól, műhelymunkák vannak. Ez egy ösztöndíjas képzés, és én még ott kezdtem el ezt írni egy próza műhelyen. Aztán kicsit később ugyanerre a szövegre, ahogy foglalkoztam vele, a Móricz Zsigmond ösztöndíjat kaptam meg tavaly, 2025-ben. Alapvetően az ösztöndíjas időszak alatt nem tudtam ezt befejezni, és ezt szeretném most tényleg pontot tenni a végére a regénynek, aminek az a munka címe, hogy a bába. Amiről szól, az hogy az álmokon keresztüli kapcsolódás és mellette a rítusok és a gyógyulás történet, tehát az egyik síkon fut egy ma élőnőnek az élete, a másik síkon pedig egy 8-9. Század környékén élő magyar tátos nővel, aki bába is, és ők egymás életét álmodják, és különböző szálakon kapcsolódik össze az, hogy a pogány hagyomány, illetve a keresztény hagyomány hogyan tudja fedni egymást, hogy nem egymás ellentmondásai, de ezen felül a nőiséggel is foglalkozik, bár már csak részben, és különböző olyan élettörténetekkel, amit szerintem egy ilyen összekapcsolódással még talán nem mágikus realizmus, de akár

0: horror az is lehet, szerintem azért még abba a zsánerbe nem fér bele elmondani azokat a történeteket, ami azt hiszük, hogy távol van tőlünk, de igazából ma is él.
1: Hogy jutott neked eszedbe a tátos nőnek a története?
0: Engem ez mindig nagyon foglalkoztatott, és egyébként sokat olvastam csak ezzel kapcsolatban, meg mióta itt lakok, alapvetően, ha már természetről van szó, vagy az én hitvilágomról, hogy oké, hogy meg vagyok keresztelve, de nekem nagyon sokáig volt egy olyan felfogásom, hogy én inkább istenfélő voltam, meg a büntető istent láttam, ahelyett, hogy a nagy egészt vizsgáltam volna, és nem azt mondom, hogy egyik rosszabb a másiknál, csak amikor nekem volt egy betegségem, akkor éreztem azt, hogy igazából az én hitem is miben van pontosan. Hogy nagyon elkezdett ez engem foglalkoztatni, és már nem tudom pontosan azt a napját, vagy percét, amikor én elkezdtem a régi rítusokkal, vagy a rituálékkal foglalkozni, ezt nem tudnám felidézni, de egyszerűen teljesen magával ragadott az, hogy ez mennyire egy élő dolog egyébként szerintem. Aztán nyilván az erdélyi túráim során sok olyan helyet találtam, akár csak valaki, aki ugyanúgy az erdőbe jár és levelekből kirak mondjuk egy mintát, vagy kövekből kirak valaki. Tehát ezek alapvetően egy varázslatos dolognak tartom, nevezhetjük mágikusnak is, hogy ez annyira nem áll távol attól, mint amikor mondjuk valaki rakott egy szentélyt kövekből régen például.
1: Akkor amikor arról beszélgetünk, hogy milyen fontos neked a természet, és az mennyire nagyon komolyan megjelenik a verseidben, különösebben a verses kötetben, ami a Madár mindig címet viseli, akkor az jutott eszembe, hogy panteisztikus lehet neked a világképed, és ez olyan nagyon régi időkből jön valahogy, hisz ez a panteisztikus világép, amikor összeér a természet, és valahogy a transzcendencia, és ez annyira jellemző volt sok-sok évtázaddal ezelőtt is. És valahogy te tulajdonképpen, mintha abból valahogy áthoznád ezeket a gondolatokat így a 21. századba.
0: Abszolút. Ezt érzem én is, hogy ilyen a hitvilágom. Korábban volt köztem meg Isten között egy ilyen tátongó hatalmas szakadék. És felfelé. Tehát, hogy fölöttem áll, plusz messze van tőlem. És rájöttem, hogy én nem is hiszek benne, nem félek tőle. Amiben én hiszek, az közel van hozzám, és barátságos, és nem felettem van, hanem így ül velem szemben például.
1: Tehát ennyit a készülő regényről. Mikor a fejezetben? Van-e határidő?
0: Hát magamnak megadtam a 2026 végét. Tehát annál tovább, ha húzom, akkor már nagyon távol lesz tőlem, és nem lesz jó. Szóval most 2026 vége.
1: Akkor nézzük a verses kötetet, ami szintén készülőben van.
0: A versek az egy feloldás ennek a prózának. Ennek a munka címe egyébként a verses kötetnek az az, hogy Kerti széket a magánynak, felkiáltója. Ez igazából azért tud csak párhuzamosan íródni mellette, mert a regényírás az most inkább feladat, tehát az minden napomba bele van kalkulálva, hogy ezzel foglalkozni kell, akkor is, hogyha csak 3 sor, akkor is, ha csak 4, akkor is, hogyha szenvedés, mert egyébként tudom, hogy el fogom engedni, tehát ez nagyon következetesnek kell lenni. És mellette a versírás az megmaradhat játéknak, és ezért nem érzem azt, hogy az írással büntetném magam, hogy feladat és csinálni kell. Azt tényleg akkor használom, akkor írom, akkor foglalkozok a versekkel, amikor azt érzem, hogy most már nagyon szenvedtetem magam ezzel a regényírásos 2 órás munkablokkal, akkor át tudok arra váltani, és akkor közben mégis történik valami, mégis alkotok. Ezt főleg az inspirálta, címéből is adódóan az itt töltött egyedüli évek a magány, hogy kint ültem a kerti székbe, azt láthattad is, és ott vagy a napfelkeltét néztem, vagy a naplementét, a holdat. Igazából rengeteget ültem ott egyedül, és megfogalmaztam az egyik ilyen versemben, amit még nem fejeztem be, hogy minden bárhol, bármilyen bútorboltba kapható garnitúra is egy kis asztalka, 2 kis szék. És ezen gondolkodtam, hogy én egy ilyen egyasztalos, egyszékes életet élek, és úgy oda képzeltem, hogy igazából akkor, akivel én ücsörgök, az maximum a magány lehet, és akkor kerti széket a magánynak címszóval, ezek tényleg azok a gondolataim, amikor a teljes egyedül létben a magánynak a jó és a rossz oldalai.

0: Nemrégen megjelent két versed.
1: Az Ambrózia folyóiratban jelent meg, az egyiknek az a cím, hogy Senki sem jön, a másik pedig a Gyertyák háza.
0: Mind a kettő a magányról szól.
1: Igen.
0: És a Senki sem jön, az még arról, hogy ahogy a József Attila megfogalmazta ezt nagyon szépen, hogy kölyökséged örök időnyi, de végül is föl kell már nőni.
1: Uh-huh.
0: És azt gondolom, a te felnővésedről szól.
1: Igen.
0: Hogy akármi van, akárki jön, akárki megy, bármennyi emberrel találkozhatsz még az életben, igazából te vagy magadnak, de mindannyian magunknak uh-huh. vagyunk, és ehhez képest nyithatunk persze más emberek uh-huh. felé, de akkor leszünk igazán felnőttek, hogyha egyébként abszolút érvényes individuumként tudunk létezni uh-huh. a világban, és nekem erről szól ez a te versed.
1: Igen, tényleg erről is szól, meg ahogy a versben is említem, ez a felnövés pillanata volt nekem, hogy vajasztam tényleg a konyhába a kalácsot, és oké, hogy az ember tudja, hogy senki sem jön, főleg ha egyedül van, hogy egyedül vagyok, de az volt a pillanata, hogy már nem csak tudod, hanem magadévá tetted, és elfogadtad, hogy senki sem jön. De nem úgy elfogadás, hogy akkor még egyet keserjek rajta, és még szomorú leszek, inkább szomorú a vers, de egy ilyen önmagamnak a feloldozás, hogy jó, senki sem jön, és innentől akkor már tudok normálisan élni, mert nem kell ez a várakozáshoz ilyen görcsösen ragaszkodni, hogy valaki jönni fog. Ezek felesleges, mederbe terelt vízfolyamok, ennek semmi értelme. Inkább egy ilyen megkönnyebbülés, hogy jó, végre felnőttem, keserű, de legalább ezt már nem kell éltetni, ezt a várakozást.
0: De ettől még nyitott vagy?
1: Én nyitott vagyok, én egy nagyon nyitott szívű embernek gondolom magam, de most egy nagyon-nagyon jó helyen vagyok, vagy jó érzésben, hogy ha senki sem jön, akkor mi történik, és arra üzletem, hogy semmi. És ez nagyon jó érzés, mert innentől, ha valaki jön, az már csak emelhet rajtam.
0: Ez a két vers az Ambrózia nevű online folyóiratban, ezek részei lesznek az új verses kötetnek?
1: Igen.
0: És azt látod magad előtt, hogy az körülbelül mikor és hol fog megjelenni?
1: A regény után valamikor.
0: A regény az ki fogja kiadni?
1: Nem tudom.
0: A Naphút kiadó adta ki az első kötetedet,
1: igen,
0: a Madár mindiget. Van velük egy ilyen lehetőség a továbbiakra?
1: Még nem beszéltem velük, biztos, hogy van. Először pontot rakok biztos a kézirat végére, és közben is még sok minden történhet. Sok kapcsolódás létrejöhet, vagy lehetőség. Egyszerűen először be kell fejezni, és utána meg megtalálja a helyét valahol.
0: Szoktál azon gondolkozni itt ülve, ebben a gyönyörű természetben is figyelve a természetre, környezettudatosan élni. Tehát ezen közben szoktál azon gondolkozni, hogy most hogy látod magad, mit tudom, uh-huh. akár csak egy év múlva, de uh-huh. pláne 5 vagy 10, akarsz egy családod, gyereket, uh-huh. stb. Tehát szoktál-e ilyesmiken gondolkozni? Uh-huh.
1: Nagyon sokat gondolkodtam azon a részén, hogy azért én is tisztában vagyok azzal, hogy milyen korban vagyok, hogy a nőknek más az órájuk, de én tudom, ezt a terhet már így a szülinapomkor levettem magamról, tehát én nagyon szeretnék anyuka lenni egyébként, de nem tudom, milyen elengedés történt most velem az elmúlt hetekben, hogy mindig oda jutok, amikor így boncolom tovább a kérdéseket, de mi lesz, ha, csak oda jutok, hogy semmi. Magamban rendbe raktam ezt, hogy ahogy én most élek, azt szerintem, hogy a legboldogabb, ami valaha voltam, és ez nem azt jelenti, hogy nem lenne nyitottságom, de most először érzek tényleges nyitottságot, mert nincsenek már ilyen fixírozott pontjaim, hogy ennek, hány éves koromig kell teljesülnie. Ami főleg azért a házasság gyerekvállalással volt bennem nagyon erősen, és most érzem azt, hogy annyi féle forgatókönyv, és ha most itt tartunk, szerelem, barátság, munka létezik, hogy nem akarom már magam alatt vágni a fát. Gondolkodok rajta, hogy a kérdésedet megválaszoljam, de nem tudom megválaszolni neked, hogy mondjuk egy év múlva hol leszek. Lehet, hogy tök máshol, lehet egy másik kontinensen.
0: A család? Édesanyád, édesapád, testvéreid vannak?
1: Van egy bátyám.
0: És ők mit gondolnak a te életedről?
1: Szerintem ők mindig is olyanok voltak a családom, hogyha látják, hogy boldog vagyok, akkor ők is azok. Tényleg csak akkor aggódtak, amikor láttak itt engem úgy, hogy azért nem voltam a legjobb formámban, mert volt ilyen is. De szerintem amúgy büszkék rám, biztos, hogy van bennük sok féltés, meg kérdője.
0: Gondolkoznak azon, hogy lehetett a mi lányunkból egy ilyen típusú személyiség, ha nem volt egyébként ilyen a családban.
1: Uh-huh. Igen, néha, sőt, gyakran érzem a fekete bárány szerepét magamon. Amikor mondjuk tényleg sikereket érek el, vagy volt a könyvkiadás, vagy bármi, akkor azért viccesen szoktak a szüleim veszekedni, hogy ez tőlem örökölt, nem, ez tőlem örökölt, ez biztos, hogy tőlem jön, nem, tőlem jön. Tehát amikor jó dolgok történnek, akkor azért harcolnak azért, hogy ez melyik ágról jöhetett, de egyébként tény, hogy hát sok mindenben hasonlítok is rájuk, de tudom, hogy vannak olyan rétegeim, amit picit nehéz elhelyezni.
0: Aki rólad, tőled szeretne olvasni, az hol kutakodjon? Hol talál meg téged?
1: Kutakodhat az interneten is bátran, meg most már van e-book verziója a Madár Mindignek, de egyébként a kötet az megtalálható a magyarországi könyvesboltokban, meg Bookline-on is. Szóval valahogy így tudnám őket elirányítani, hogy keresgéljenek az internet világába, vagy nekem is írhatnak, még jobb, felkeresnek.
0: Facebook oldalodon megtalálnak, és akkor innentől kezdve lehet veled kapcsolatot építeni?
1: Lehet, hát hogyha kíváncsiak, akkor én nagyon-nagyon szívesen. Egyébként nagyon meglepő módon mostanában gyakran keresnek meg idegenek. Az elején úgy óckodtam ettől. Aztán szép lassan teret adtam ennek, és nagyon érdekes embereket lehet azért így megismerni. Néha soknak tudom érezni, de hogy a versek miatt úgy azt érzik, hogy akkor nekem megnyílhatnak. Itt azért már kicsit összemosódik a költő és a barátkozás szerepe, tehát ezzel óvatosan kell bánni, de legtöbbször nyitott vagyok ezekre, mert akik ilyenkor írnak, az az érzésem, hogy hasonlóan magányos helyről keresnek fel, mint amiben én voltam, amikor ezt írtam. És a kerti széket a magánynak is biztos vagyok benne, hogy ilyen lesz, hogy ha valakinek arra van szüksége, hogy beszélgessünk, akkor én erre nyitott vagyok, most már kicsit tudatosabban, hogy saját keretrendszeremen belül, de igen, elérnek.

0: A mai kávéház vendége Ajlik Csenge író, költő volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerint időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Posai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozatbiztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.000 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank ZRT az Exim Bank ellen, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Németország fizesse ki Lengyelországnak a II. Világháborúban okozott károkért járó jóvátételt, melyet Varsó a hadsereg és a hadipar fejlesztésére szánna, jelentette ki Karol Navracsky a háború kitörésének 87. évfordulója alkalmában rendezett megemlékezésen. Az államfő és Donald Tusk kormányfő a Németország által 1939. szeptember 1-én megtámadott Gdansk melletti Westerplatte félszigeten rendezett hagyományos megemlékezésen tartott beszédet. A német támadás a II. Világháború kezdetét jelentette. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás a kelet-németországi Jansfelde hőerőművének közelében. A házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személy sérülést nem okozott. Az elkövetők kilétéről és az ügy további részleteiről nem közölt információkat a rendőrség. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Radnóti Miklós, szeptember. Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel. A fák alatt sok csilla, barna ékszer, vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik a perzselőt, a hűs esők előtt. Felhőn vet ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátylas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.
1: Radnóti Miklós szeptember című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 43. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor pap költő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 40-ben és 42-ben, majd 44-ben is behívták munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, s a foglyokat nyugat felé indították. Radnótit 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai vendégünk Bíró Miklós, a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei szervezetének elnöke. Eddig élete során több olyan krízist is megélt, amikből már egy is térdre kényszerítheti az embert. Miklós azonban rendületlen hittel, pozitív energiával igyekszik erőt önteni másokba is, akik elakadtak életük valamely szakaszán. Coachként nem csak a rendelő négy fala között segít, vallja, hogy a természetben jobban megnyílnak az emberek, a túra, az út maga pedig segíthet rávezetni őket a megoldásra. Ha tehetik, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntelek újra itt a stúdióban, Miklós. Egészen más minőségben szoktunk itt találkozni, és nyilván az is nagyon fontos területe ennek, de coachinggal is foglalkozol, amiről majd kicsit bővebben fogunk a mai műsorban beszélni, hiszen egy nagyon különleges történetről van szó. Köszöntelek itt a stúdióban újra.
2: Én is köszöntök mindenkit, és köszöntelek.
1: Honnan jött a gondolat, hogy te támogatni szeretnéd az embereket, coachingolni szeretnél?
2: Ennek megvan a fix története, és hát ugye ez a vaksággal kapcsolódik, tehát mindenképpen a megvakuláshoz. Amikor én elveszítettem a látásomat, akkor én is kétségbe estem. Ugyanúgy padlóra kerültem, tehát teljesen befutottam a klasszikus köröket, segítséget is kértem szakembertől is, mert azért, amikor 52 éves voltam akkor, amikor elveszítettem a látásomat, 52 évesen az ember egyszer csak elveszíti az egyik legfontosabb érzékszervét, hát az nem jó érzés. De én akkor is előre próbáltam menekülni, akkor is kerestem a megoldást, és én emlékszem, hogy létrehoztam egy ilyen Facebook ismerősöknek feladtam egy hirdetést, hogy akinek van kedve beszélgetni egy komoly élethelyzetről, az jelentkezzen. Uh-huh. És az 2-3 napig volt kint ez a posztom, jelentkezett rá vagy 20-néhány ember, de nagyon sok fajta ember. Volt benne tanár, igazgató, kétkezi munkás, masször, sokfajta ember volt, és azt mondtam, hogy a feladata az lenne, és akkor, amikor ők jelentkeztek, felvettem egy ilyen Facebook, vagy nem Facebook csoportban, hanem Messenger csoportban, és akkor elmondtam a sztorit. Azt, hogy gyerekek, én akkor még úgy volt, hogy meg fogok vakulni, de nagyon durván kezdek beleesni, és segítségeteket kérem, hogy találjuk ki, hogy én, mint mérnökember, még azért erőm teljébe vagyok, mit tudnék csinálni. És hát nekiálltunk, ezt úgy hívják, hogy brainstorming, ugye, hogy kicsit ezt elmondjam, ilyen agyzuhanás, vagy agyzivatar, ez egy technika, ez egy ilyen ötletelési technika, és elkezdtünk nagyon sok ötletet kidolgozni, de ilyenek voltak benne, hogy masszőr, kerékpásszerelő, podcaster, író, de nagyon sok faj, 37-re emlékszem, 37 sor volt, és mindegyiken elkezdtem, akkor leültem, és elkezdtem gondolkozni, hogy mennyire lenne jó, mennyire feküdne nekem, de ez nem volt benne. Tehát ez, amit végül is kitaláltam, vagy én inkább úgy mondanám, hogy Jóisten elém hozta, az nem volt benne. Teljesen véletlen, amikor már úgy láttam, hogy ez egy zsákutca, akkor egy véletlen telefonhívást kaptam. Tehát ugye édesapámakat akarták hívni, de én a telefonszámat bökték be, mert ugyanaz a név, és hát ha már véletlenül ide telefonáltam, hogy vagy Miklós, és akkor eljött egy olyan beszélgetés, aminek a vége az lett, hogy hát figyelj már ide, hát miért nem jössz egyetemre, iratkozz be egyetemre, nálunk itt az egyetemen, ott tanított a hölgy, itt az egyetemen van coachképzés, most indul egy a kurzus, ez nyár elején volt, legyél coach, az tökéletes egy vaknak. És elgondolkoztam rajta, ugye nekem egyrészt a családban is lelkipásztor, édesanyám tanár volt, tehát ez a habitus valahol bennem volt, és akkor azt mondtam, hogy jó, próbáljuk meg. Beiratkoztam, elvégeztem az egyetemet kitűnő eredménnyel, és így lettem coach.
1: Ez tulajdonképpen ugye az életvezetési tanácsadó magyarul, vagy nálatok?
2: Igen, ha most el kéne raknom egy skálán, ugye van a pszichiáter, aki a súlyos lelki eredetű, mentális eredetű betegségekkel foglalkozik. Van a pszichológus, aki inkább azt mondanám, hogy nagyrészt a múltra eredezhető elakadásokkal foglalkozik, vagy azokkal a problémákkal, és itt van nálunk egy vonal, és akkor azt mondom, hogy jelen és a jövő, ezek vagyunk mi coachok, akik tényleg azt kell mondanom, hogy kézen fogva nem szeretem használni az ügyfél szót, de most írtam, nem tudok rá mást használni, az ügyféllel kézen fogva megkeressük a hozzáillő legjobb megoldást. Mert valójában mi hiszünk abba, hogy nem mi tudjuk, nem tanácsot adunk neki, hanem ki kell szedni mindenkiből a mélyről az, hogy mi az, ami neki testhez áll, mi az, amit ő lelkesen, motiváltan fog tudni csinálni, és beleteszi szívét, lelkét.
3: Akkor te tulajdonképpen rávezeted őt erre az útra, ami esetleg neki a megoldást jelenthet?
2: Igen, ez egy célorientált kérdéssorozat, és meg lehet tanulni, tehát ez nem egy ördöngőség, amivel mégis talán néha más, és miből lesz a jó kócs, és én remélem, hogy én az leszek, vagy vagyok, én csak bízom benne, hogy megvan hozzá az a belső erőm, illetve az a talentumom, ami erre késztet vagy predesztinál, az az, hogy jól tudjunk kérdezni. Tehát itt a kérdés a lényeg. A cél az mindenképpen az, hogy ő az elakadt problémájával, vagy amit meg akar valósítani, megtalálja. De az, hogy oda el tudjunk jutni, az leginkább jó kérdésekkel van. És én akkor érzem, amikor telibe találok, mert van, nagyon meg lehet érezni, amikor ott van az a sóhaj, az a csend, az a húha. Húha, erre most hogy válaszoljak, és most már érzem, hogy jó úton járok. És akkor van egyszer az életvezetését, amit mondtál, egyrészt ilyen, de hát ez bármi lehet. Az életvezetésében ilyeneket érdemes elképzelni, hogy mit a munka vagy család, dilemmák nagyon sokszor előjönnek, gyerekvállalási kérdések is, hogy bemerje vállalni, vagy inkább a karriert válassza, vagy hogyan, tehát ezek a kis toporgások, de mindig előremutatóan ilyenek mindenképpen vannak. Akkor van olyan is, hogy például valaki bele akar vágni valami újba, visszahúzza a saját környezete, ez nagyon sokszor jellemző, kicsit a kisítőséggel lefogják őket, és akkor ki akar törni. Ilyen is van, például vállalkozást elkezdeni. Akkor a másik, amit én nagyon szeretek, és én szerintem elég jó is vagyok benne, az a párkapcsolati. Ilyenkor általában ez, ilyen nem is, én kerestem, nem is nagyon létezik különben a coachingban. Tehát így pszichológusok szoktak, de azt terápiának szokták. Tehát amikor párkapcsolati problémák vannak. De én nem ez a lényeg, én előre mutatom. Tehát ott van egy vonal, amit mondtam, a múlt és a jövő, tehát nem a problémák itt a lényeg, hanem előre. És akkor van, hogy vannak párok, akik eljönnek, és azt mondják, hogy mi jók vagyunk, minden szuper, minden, de most mi jobban, még jobbak akarunk lenni.
3: Tehát, hogy ők párban érkeznek. Azért ez újdonság, mert hogy igen, hiába párkapcsolati problémákról igen van szó, akkor is mondjuk az egyén egyénileg szeretne.
2: Igen, hát olyan is van, amikor de az egyén az életvezetési coaching, de a párkapcsolati tényleg úgy kell elképzelni, hogy például volt olyan párom, aki tényleg mintaként mondanám, hogy mintaházas párok voltak, és bennük volt az a dolog, hogy ők így is akarnának maradni, és hogy mik lehetnek azok a kis rejtett dolgok, ami segíti. Vagy például volt, ez is most nemrég záródott le egy ilyen beszélgetés folyamat, ezt tudni kell, hogy a coach beszélgetések nem elhúzódó évekig tartó folyamatok, ezek ilyen nagyon rövid, gyors folyamatok, 5-6-7-8 alkalomnál én nem szeretem tovább húzni. Haddig nem találunk eredményt, akkor lehet, hogy más akadályok vannak, és például most volt olyan, hogy egy fiatal pár, akik házasság előtt voltak, és hozták a saját sorsukat, a saját kis közösségüket, vagy a saját családjukból a dolgokat, és hát felmerültek, tehát minden házasság elején, vagy minden ilyen kapcsolat elején felmerülnek az, hogy hogyan felelünk meg a családnak, a másik családjának. Mm. És akkor így kerestek fel például, és hát büszkén mondhatom el, hát múlt héten volt az esküvőjük. tehát az is egy nagyon izgalmas igen, dolog
3: neki
2: volt.
3: Neki gratulálunk innen is, sok szeretettel.
2: Igen. Hogy ez is, hogy minél jobban, tehát ezen is nagyon sokat gondolkoztam, a saját fiaim ügyén is, hogy ha én nekem, mikor fiatal voltam, valaki a kezemet fogta volna, és tudom, hogy van, tehát hogy az egyházi esküvők előtt van ez a házas felkészítés. És ez nagyon jó. Mikor mi voltunk, akkor nem nagyon volt nekünk, tehát ezt elmondom, hogy nekünk ez valahogy az nagyon kimaradt. De hogy jó lett volna egy-egy olyan szó, ami és hogy jól mondjam a dolgot, tehát jó a lélekről, meg még akár az Úrral való kapcsolattal is jó ezt mondani, de van egy néha egy földhöz ragadtabb dolog, hogy egy konkrétan egy vitát hogyan lehet elkerülni, vagy ha már benne vagyunk, hogyan lehet kezelni. És én ezt 34 év házasságban azért kicsiszolódott bennünk, tehát azért az, azért az elég sok idő, plusz még a rengeteg tanulás mellé, hogy hogyan lehetne. És én ilyenbe is én nagy lehetőséget látok, hogy, hogy fiatal pároknak elmondani, hogy hogy lehet ezt. Erre például csináltam egy ilyen hétlépéses dolgot, hogy mire érdemes odafigyelni, mik azok a kulcskérdések, ami talán, hogyha eszükbe jut egy vitánál, egy elakadásnál, egy problémánál, és csak beugrik az a szó, vagy az a, az a kifejezés, akkor esetleg lehiggadnak, és valódi emberként tudják megoldani.
3: Miklós, azért a kedves hallgatók is, akik mondjuk követnek minket, pontosan tudhatják azt is, hogy azért megtépázott az élet téged rendesen, vagy hát picit. Feladatokat adott neked. Említetted azt is, hogy érezted, hogy szükséged van segítségre, hogy kellett egy külső segítség, hogy a mentális egészséged az ne menjen tönkre. Mennyire gondolod azt, hogy az emberek tudatosak a mentális egészségük megőrzésében?
2: Én azt gondolom, a vágyuk megvan. Tehát az, hogy a tudatosság az, az hogy jön ki, azt nem tudom, nem mindig érzem. Tehát érzem azt, hogy, hogy megjelenik a vágy szintjén az, hogy szeretne mindenki boldog lenni. Szerintem ezt eddig, bárkivel találkoztam, ezt észrevettem, szeretne boldog lenni. Azt is érzik már az emberek, hogy ezért tenniük kell. Tehát a tudatosság azon a szinten megjelenik, hogy, hogy erre nem elég vágyni, és akkor majd egyszer csak az elembe hull ez a dolog. Az, hogy ki tesz érte, na ott már nehezebb. Tehát, hogy ki teszi meg az első lépést. Az első lépést meg kell tenni. Tehát akkor is meg kell tenni, hogyha én egy lelkivezetőhöz megyek, egy gyámolítóhoz, de akár akkor is meg kell tenni, amikor oda megyek a saját szüleimhez, hogy most nekem itt elakadtam, és erre bocsánat, de nem kaptam itinert a nevelésetekbe, hogy, hogy most mit csináljak. Tehát akkor is meg kell tenni az első lépést. Ennek a tudatosságát már talán kevésbé érzem. A bátorságot, hogy ezt meglépjék. Én mondjuk ezt úgy szoktam segíteni, hogy mindig azt mondom, az első alkalom az mindenkinek jár, és ingyenes, és jöjjön, és beszélgessünk, és nem, én egy órát mindenkire, bárkire rászánok, hogy egyáltalán megmerje tenni ezt a lépést. Néha még többet is, de az egy másik kérdés.
3: Milyen érdekes, hogy hogy mennyire félünk attól, hogy megbélyegződünk, hogy megbolondultunk, hogy butának tartanak minket, hogy valami probléma van velünk, és talán ez a visszatartó erő, de lehet, és ezt te lehet, hogy jobban látod, hogy egy coachhoz hamarabb fordulnak az emberek, mint mondjuk egy pszichológushoz?
2: Van egy ilyen vonal. Amúgy a hamarabbat azt nem mondanám, mert a magyar néplélekben egyáltalán, hogy máshoz forduljunk, ez egy erős gát. Tehát ezt pszichológusok el tudnák mondani, hogy hozzájuk sem nagyon mernek fordulni, tehát van bennünk egy ilyen ellenérzés, de azt viszont már észrevettem, hogy van egy olyan vonal, hogyha pszichiáterhez megyek, akkor papíron van róla, hogy bajom van. Ha pszichológushoz megyek, akkor annyira nem, de azért oda is szokták kötni azt, hogy valami probléma van velem, és a probléma szót kerülik az emberek. Ha coachhoz fordulunk, akkor általában talán ez annyira nincs. És én azt is szoktam mondani, és ezt bátorítani is szoktam az embereket, hogy egy coachbeszélgetés az belefér maximum, hogyha egy jó felkészült coach van, és lát komolyabb problémákat, és ilyen nem is volt, akkor én nyíltan meg fogom mondani, hogy ez nem az. Ez komolyabb probléma, és itt el kell menni egy komolyabb beszélgetésre, vagy pedig akár gyógykezelésre.
3: És ezt jól fogadják egyébként?
2: Nem rosszul, inkább így mondanám. Volt olyan, akit ismerősön keresztül erőltetve jött, hogy de mindenképpen beszéljek már, de én az első pillanattól tudtam, hogy ez nem az az eset lesz. Tehát itt gyógykezés. És megmondtam, hogy jó, ennek ennyire, ha megnyugtatja, én leülök vele beszélgetni. És amikor elkezdtem beszélgetni, az kiderült, hogy hát ő már próbálkozott itt-ott, meg hát tudják, hogy van probléma, tehát ő is tudta, hogy van probléma vele. De elmondtam, hogy eljátszhatjuk ezt. Tehát én ezt úgy szoktam azért mondani, hogy én elteltem, tehát én rá tudom adni az időmet, tehát erről nem probléma, de nem fog előrébb jutni. Tehát csak azért, hogy elhitessük magunkkal, hogy mi foglalkozunk a lelkünkkel, de nem teszünk semmit. Azért, mert mondjuk egy egyszerű példát, azért, mert a kalóriatáblázatot olvasgattam a vacsoránál, hogy éppen mit teszek meg, attól nem fog lefogyni. Tehát ahhoz tenni kell, hogy a felét vissza kell rakni, vagy nem veszek ki annyit. Tehát tenni is kell valamit, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor, hogyha csak ilyen felszínes, meg úgy értem, hogy a ő problémájához képest felszínes megoldást választ, akkor ő csak annyit csinál, hogy esetleg ránéz a kalóriatáblázatra, hogy most éppen mit evett meg.

0: nagyon sokan vannak ezen a pályán, rengeteg coach van, és ettől kicsit felhigult a szakma. Hogyan lehet megtalálni szerinted a megfelelő embert magunknak?
1: Hát ez egy nagy dilemma. Tehát először is tudni kell, hogy maga a coachképzésben is két fő vonal van, mint mindig. Volt egy ilyen szabadabb képzési dolog, amikor most nem akarom leszólni se, tehát félreértés ne legyen, mert ez tehetség kérdése szerintem. Tehát nem a papír kérdése, de azért nagyon sok ilyen gyors talpaló tanfolyam jellegű dolog volt, és nagyon sokan elhitték, nagyon sokszor fiatalok. És őket csak akarom bántani, de én azt gondolom, hogy jó kérdéseket feltenni nagyon sokszor kell egyfajta élettapasztalat. Meg egyfajta türelem. Bár van olyan kócságazat, ami kifejezetten a provokatív vonalakat húzza meg. Nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy egy-egy módszernek jó drága pénzért meg lehet tanulni ezeket, meg be lehet állni, hogy ha azt a módszert követem, akkor én jó kócs leszek. De ez körülbelül olyan, mint a konfekcióruha. Tehát nagyon jó konfekcióruhákat lehet kapni, de tudod, hogy a konfekcióruha az pont az, hogy senkire se jó.
0: Így van.
1: Tehát mindenki tudja viselni, de senkire se jó. És ugye nekem is ez volt a dilemmám, hogy ugyanúgy megnéztem a lehetőségeket, itt egy tanfolyam, ennyibe kerül, ennyi hét, ilyen alkalmak, vagy ott az egyetemi képzés. Elmélyültebben, pszichológiával, komolyan belemenve a dolgokba, az miért jobb? És akkor még ráadásul ez jön az, hogy én körülbelül 10 éven keresztül én folyamatosan pszichológiát tanultam szórakozásból. Tehát ahhoz, hogy valaki jó legyen, ahhoz valószínű, hogy kell egyfajta, és összefoglalva az egészet, hogy lehet megtanálni, én szerintem kell egyfajta életút, vagy életbölcsesség, egyfajta nyugalom, tehát szerintem a coachnak mindenképpen kell tudni azt a fajta életnyugalmat megadni. Azt szoktuk mondani, a legjobb dolgok egy coach beszélgetésben nagyon sokszor a csendek. Azok nagyon sokat adnak, és hogy hogyan lehet megtalálni jót, hát ez érdekes, hogy most hogy mondjak magamba is, van úgy, hogy biztos, hogy lehet, hogy 2-3-at is keres az ember, mire rájön, hogy ez nem jó.
0: Ezt akartam mondani éppen, hogy lehet, hogy már a beszélgetés alkalmával, első alkalommal kiderül az, hogy ez lehet, hogy nem lesz jó.
1: Azt szokták mondani erre ilyen nagyon modern szóval, hogy kiderül a kémia. Hát nekem is volt Mari, aki odajött, és mondtam, hogy értem, de én úgy érzem, hogy ebben nem fog tudni neked vagy önnek segíteni, mert én nem érzem magamban azt a fajta rezgést, amitől ez jó lenne. Tehát egyrészt ezért szoktam azt csinálni, meg sokan csináljuk azt, hogy az első alkalommal el lehet jönni. Nekem is megér annyit, nézzük meg. És lehet, merni kell tudni felállni is, tehát nincs ebben semmi probléma. Valaki úgy érzi, akár nem jött az első alkalom, mások, harmadik alkalom, mert esetleg rájön, hogy nem mozdulok elő. Ilyen nem is volt. Akkor volt, amikor megkérdeztem a 6. alkalommal, hogy végül is én értem, hogy jössz, de hogyha én adok, nagyon sok feladatot szoktam adni, ami gondolkodós feladat a 2 alkalom között, hogy ha te nem csinálsz 2 hétig, 3 hétig semmit, akkor ettől az 1 órától én nem hiszem, hogy én meg fogom tudni, tudlak segíteni. Akkor lehet, hogy érdemesebb lenne most kicsit csendbe lenni, vagy nem jönni akkor, mert nem megy.
0: Tehát nem árulsz zsákba macskát.
1: Nem árulok.
0: De mitől különleges a te alkalmad? Hiszen van egy olyan típusú coaching, amit te csinálsz, végzel, ami szerintem egyedülállónak tűnik, bár egyébként vannak mások is, akik ezzel foglalkoznak, de mitől különleges a tiéd?
1: Egy coach társammal, akivel, hát mondanám, ilyen kicsit ilyen szupervízióba szoktunk beszélgetni, azt mondta, hogy te elkényezteted az ügyfeleidet, de nem ez az igazi megoldás. Tehát teljesen klasszikusan úgy, van nekem olyan foglalkozás, amikor tényleg leülünk van egy kis rendelő, leülünk a fotelbe, hogy illik, megvan a dolog, 5 percig kiventilálja magát, megérkezünk, beszélgetünk, kérdéseket teszek fel, mindig haladunk egy séma mentén. Én ezt mindig magamban, amikor látom azt az embert, magamban felvázolok egyet, nem árulom el neki természetesen. Haladunk, figyelgetem, hogy Én azt gondolom, az első dolog ezeken a beszélgetéseken az, hogy én máshogy figyelek. Tehát, hogy én nem látok. És ez látszólag visszafog engem, de nem, mert nagyon észreveszek. Olyanokat észreveszek szerintem, amit látva nem vennék észre. Ez nagyon sokat, ez nagyon más atmoszférát tesz. Az is sokat szokott segíteni, azt vettem észre, hogy bár volt, aki meglepődött rajta, hogy itt egy vakemberrel fog beszélgetni, de az, hogy könnyebben feloldódnak. Tehát nem kell játszani. Tehát nem kell...
0: Nem nyugtatja őket, hogy te nem látod őket?
1: Igen, hát nem kell rendbe rakni állandóan a tekintetet, a mimikát, az arcmozdulatokat. Hozzá kell tenném, hogy ebben, hogy elengedi magát, ebben saját magán segít egy nagyon sokat, tehát abban, hogy nem feszülten ül be, nem megfelelési kényszerből ül be. Tehát azért hiába ülnek be egy ilyen beszélgetésre, azért az emberek nagy többsége, még egy pszichológusnál, pszichiáternél nagyon sokáig, sok alkalommal egy megfelelés kényszerrel ül be, hogy meg akar felelni a pszichológusnak. És az mindaddig, míg ez a megfelelés kényszer benne van, addig nincs valódi továbblépés. Abban a pillanatban, amikor el tudom engedni magamat, őszintén teljesen le tudom vetkezni ezeket a maszkokat, le tudom domálni, onnantól kezdve fog működni. Tehát én azt veszem észre, hogy ezen segít nagyon, hogy azt hiszik, hogy én kevesebbet észlelek.
0: Pedig egyébként nem.
1: Nem, de ez sem így igaz. Tehát ez nem úgy működik, hogy kevesebbet. Azért érzékelek többet, mert le tudta tenni magáról ezt a dolgot. És emiatt a sóhajokba, a pici izgésben már érzem, hogy most itt rátapintottam. Mondom, aki, hogyha ránézek a másikra, nem is veszi észre ezeket a hangokat.
0: Na de ez a hagyományos alkalom, hagyományosnak ez mondható hagyomány. Alkalom, és ezen kívül te foglalkozol mással is.
1: Hát igen, ezek az érdekesebbek, igen. Hát én mindig gondolkoztam ezen, és mindig bennem volt ez. Magamnak adtam ezt a, hogy én mindig vándorra voltam a saját életem.

Valójában nem, nincs egy olyan mondatom sem, amit nem tudom, hogy még egy ember figyel, vagy az, amíg még távolabbra megyek, ezt meg fogják hallgatni, ezt a beszélgetést. És ez valójában akár tudatosan, akár tudatalat belém fog tenni egy olyan dolgot, hogy most engem sokkal többen hallgatnak, nem két embernek a intim beszélgetése. Bemegyek egy rendelőbe, ott is az ajtó másik oldalán akár behallgatózhatnak. De egy erdőben, ha megyünk egy erdei ösvényen, ha megyek egyedül, ott senki nem lát engem, senki nem hall. A fák nem fognak értékítéletet tartani, nem fognak ítélkezni felettem. Ha ketten megyünk, ott is egy hatalmas, onnan is leesik minden ilyen dolog. Tehát én ezért szeretem azt, hogyha így kimegyünk egy ilyen sétára, az egyik olyan, hogy még könnyebben azonosulni tud saját magával, saját magára tud figyelni, és nem a külvilágra. Ez az egyik. A másik az, hogy ebben valójában sokszor kimozgatom a komfortzónából. És az a komfortzóna most ellentmondás lesz, mert a komfortzóna az, ahol nem vagyok komfortos, mert mindig a megfigyelésekre, vagy a külső emberekre figyelek, de az emberek élnek bent egy emberi közösségben, egy civilizált, egy urbánus, akármilyen közösségben, és abból én kiveszem egy olyan helyre, ami a te legtermészetesebb alapunk. És akkor erre jön az, hogy akkor én ezen az úton, én ismerem az utat, mert bejártam már több ezerszer, és ott megyünk. És én tudom az megfelelő élethelyzetekben, még azt is tudom, hogy most ez a beszélgetés azt igényli, hogy most itt balra menjünk. Mert ott egy kicsit mondjuk meredekebb az út. És ha meredekebb az út, akkor az életszakaszához odaillik. És amikor lemegyünk, akkor vissza tudunk fordulni, és akkor meg tudjuk értékelni, tudjuk azt, hogy most honnan indultunk, és hol vagyunk most, és most nézem vissza. Vagy amikor felfelé megyünk, és akkor lihegve, nagy nehezen felérünk, és közben mondja a történetét, és észre se veszi, és mondom, tekints vissza, és nézd meg, hogy honnan jöttünk. Mondom, és azt is szoktam fejből tudni, hogy most felmentünk 70-80 métert, emelkedőt mentünk fel, mert ez az útszakaszban ennyi van benne. És azt mondja, fordítsuk le, hogy felmentél most 25 emeletet. Észre se vetted? És hogy az mit jelent? És ez pont ezt mutatja, hogy ez egy más megközelítős, máshogy néz rá a dolgok, a saját magára máshogy néz rá. És nagyon jó az út, egy erdei út, az most van egy ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzem, egy ilyen elég hosszú gondolatsor, sok ilyen kis előadásból áll, a weboldalamon már készülnek a kis videók erre is, hogy valójában az életünk is teljesen olyan, mint egy túraút. Teljesen. Van széles út, kényelmes út, keskeny út, bokatörő út, emelkedő, lejtő, néha szakadék. Olyan, amikor a bokrok teljesen elzárják az utat előttünk, van az erdei vihar, amikor azt se tudjuk, hogy hova bújjunk. Ez mind ott van. Tehát aki komolyan túrázik, az tudja, hogy az olyan, mintha le lenne makettezve az élet. Hát, hogyha én segíteni akarok valakin, és kimenjünk egy sétára, és én meg tudom mutatni, hogy itt van a párhuzam. Felismered-e a párhuzamot? Vagy maga ismeri fel a párhuzamot? Olyan is van, amikor a homlokára jut, hogy fú, tényleg, ez nagyon jó.

0: Mit gondolsz, hogy a mozgás az mennyit ad egyébként ahhoz, hogy ők gondolatban eljussanak a megoldáshoz? Tehát maga a mozgás, mint az agynak egy nagyon fontos területe.
1: Ugyanezt a segítséget adja meg. Tehát abban, hogy elkezdjék én egy tevékenységet tenni, tehát leülök egy fotelbe, leülök egy székre, akkor kikapcsolom, az agyamnak nem kell figyelni rá, igaz? Semmilyen módon. De abban a pillanatban, hogy ezt én sétával teszem meg, mozgásba teszem meg, akkor óhatatlanul ezek, tehát hogy mondjam, ezeket a kényszeres, odafigyelős dolgokat is kikapcsolja, mert oda kell figyelni, ott hopp, egy ág, jó, és nem egy sima aszfalton megyünk.
0: Igen.
1: Tehát ez is nagyon fontos, hogy oda kell figyelni, hogy hopp, egy gödör, hogy most itt egy terepjáró egy kicsit bejárta, itt csak középen lehet menni, most itt ki kell lépni. Főleg akkor, amikor mondjuk jön egy vakemberrel, és egy kicsit a vihar átrendezte az erdőt, mert ilyen is volt már, és akkor kvázi ahelyett, hogy magára figyelne, néha még nekem is odaszól, hogy vigyázott egy gödör. és ez kivonja abból a fajta, megint a megfelelés kényszerből vonja ki. Nekem ez a tapasztalatom.
0: Te már vakként jártad be ezeket a területeket, vagy egyébként is jártál túrázni, és ismered ezeket a helyeket?
1: Én nagyon sokat túráztam, nagyon sokat bejártam látóként. Én azt mondanám, hogy a 90%-át látóként megismertem. Most tudni, az erdő az nem így működik. Az erdő az úgy működik, hogy néha van egy kis erdészeti munka, és az úgy átrendezi az ösvényt, amit még soha. Tehát azért mondom, van olyan is, szoktuk együtt felfedezni. Ez maradék 10% van, amit én fedeztem fel, már vakként. Az izgalmasabb szokott lenni. Mert azt nem tudom, mit kéne látni.
0: Csak és érzem. Neked mit adnak ezek a találkozások? Tehát te, mint aki próbálod őket rávezetni a megoldásra egy-egy elakadásuk során, te is kint vagy a természetben, és te is ott vagy az ő problémájukkal, te hogyan éled meg ezt?
1: Hát egyszerű válasz lenne az, hogy nagyon sokat tanulok belőle, de ez a valóság. Tehát most én nem tudok más, nem tudom, elvárd meg a standard válasz, attól még az lehet igaz. Tehát én nekem az a jó az egészben, hogy minden egyes alkalommal tanulok. Magamról is tanulok, meg általában az emberekről. Én mondom, én az életem útját vándorlom, és ezek a vándorlások, ezek a kis séták, ezek ugyanúgy benne vannak az életem útjába. Tehát nekem is el kell jutnom valahova. Én úgy gondolom, hogy a jó Isten ki megadott nekem valami célt, csak én nem biztos, hogy tudom, hogy mi az. Ő terelget engem, és azt gondolom, hogy amikor engem elvisz egy ilyen beszélgetésre, és direkt így mondom, hogy ő elvisz engem egy beszélgetésre, és ad mellém egy utitársat, akinek szüksége van rá, akkor valójában a saját utamon is tanulok mindig valamit, a saját életutamon. De nem mindig. Valamikor csinál, azt meséltem, hogy nekem van azért extrabb megoldásom is erre.
0: Így van. És még erről is beszéljünk majd.
1: Tehát én is tanulok mindenképpen, de természetesen azért az arányok az úgy működnek, hogy ott mindenképpen, aki velem jön, ott célzatosan ő kap. Tehát én arra koncentrálok természetesen, de nem tudok úgy kijönni, hogy ne lennék több minden alkalommal.
0: Azóta, hogy ezt elkezdted, mennyire veszed észre, hogy népszerű ez a program? Mármint az, hogy veled sétálhassanak együtt a természetben?
1: Nem hirdetem. Tehát én ezt nem szoktam hirdetni.
0: Akkor ez szájhagyomány.
1: Szájhagyomány útján van, és vannak olyan időszakok, amikor ez úgy nagyon nem is működik. Általában azért tavasz és az ősz ennek az igazi szezonja, de azért már volt télen is ilyen. Azért azt hozzá kell tenni, hogy amikor túlerős a külvilág, akkor azért az visszafogja az embereknek a szabad gondolkodását. Tehát egy téli, jeges, morcos időbe menni, annak is van értelme különben, de az nem annyira felszabadító. Most pedig a nyáron sajnos én magam is nehezebben mentem ki, főleg az utóbbi 3-4 hétben a természetben, mert nagyon lehangoló. És hát hogy tudnék én egy motiválóan előremutató lenni egy nagyon régóta nem látott lehangoló környezetben. Tehát amikor mindenhonnan, minden fából az sugárzik ki, hogy most éppen szomjan halunk. Akkor az úgy nagyon nehéz, de hát van egy ilyen szakaszok vannak, egy részlet időszakaszok. Kettő általában át szokták adni embereknek, illetve én szoktam felajánlani. Tehát hozzám jön valaki coachingra, és én érzem benne ezt a dolgot, hogy megelmíthetem, meg látom benne mondjuk ez a klasszikus rendelőbe való beszélgetésen, érzem benne, hogy itt nagyon feszült, akkor felszoktam ajánlani.
0: Volt itt egy kulcsmondat, hogy hogyan tudnék én motiváló lenni abban a környezetben. Most az jutott eszembe, hogy hogyan tudsz motiválni embereket mindazok után, ami történt veled. Mármint honnan van ez a belső energia szerinted, hogy mégis még mindig tudsz adni?
1: Nem tudom, de nem jó válasz.
0: Gondolkodtál már ezen egyébként?
1: Sokat, sőt, majdnem, hogy mindig ezen gondolkozok, akkor inkább egyszerűbb legyen ezt így mondani, nagyon mindig ezen gondolkodok, hogy de miért? Először is én tényleg érzem azt, hogy nem hiába kaptam én ezeket a terheket. Nem akarom ezt átfordítani, és ha valaki szakember most hallja, akkor egyből becsetten nála, na ez itt egy küldetéstudatos ember, de nem erről szól. Ez ettől mélyebb, ez sokkal mélyebben van. Tényleg úgy érzem, hogy nem azért adja az Úr a terheket, hogy azt először is ledobjuk a vállunkról, nem is azért, hogy megrokkanjunk rajta, hanem azért, hogy valami, először is valami cél legyen, vagy van vele, másodszor meg, hogy meg tudunk küzdeni. És kérdezed ezt a dolgot, hogy hogyan is, nekem a fiam jut eszembe. Mikor leégett a házunk, és éppen tegnapi nap dolgoztam fel egy kis szösztenetbe, kis gondolatba, hogy, és ott állt három fiam. Én azt szoktam mondani, hogy ott állt három fiam mögöttem. Én előre nézek, és látom ugye akkor még láttam. Láttam a romokat. De ez egy ilyen képletes képet képzelnem mindenki maga mögött. És tudtam, hogy ott van hátam mögött három gyerek, aki kétségbe van esve. Hát nincs semmink. Hát ez a gyereknek ez még durvább lehet szerintem. És amikor tudtam, hogy amikor megfordulok, nekem mosolyogni kell. És amikor megfordulok, és megfordultam, és mosolygok, és annyit mondtam, hogy megoldjuk. És eltelt egy kis idő, és azt mondja nekem egyszer a középső fiam, hogy apa, tudod, hogy melyik az a szó, amit legjobban szeretek, amit mondasz? Mondom, mi? Hát ez, hogy megoldjuk. Hát valahogy így, hogy nem, én nem a megoldást tudom konkrétan. Én nem tudom a konkrét terveket, már mérnöki fejemben lehetne mindig, hogy kidolgozok precízen egy tervet, akár egy másik embernek is, ezt csináld meg, balra mész, jobbra mész, előre mész, 100 méter felle, minden, és itt a tervrajz, ha ezt a tervrajzot végigviszed, akkor te sikeres, boldog ember leszel. De egyrészt nem hiszek ebben, már régen nem. Másrészt meg tudom, hogy ez is soha nem működik. És az én tervrajzom neki meg végképp nem jó. Tehát amit én megtanultam ezekből, hogy én eltervezhetek bármit. Elterveztem az én életemet. Elterveztem az életemet úgy, hogy lesz boldog családom, feleségemmel álmodoztunk, hogy fog kinézni a házunk, muskátli az ablakba, minden ilyen gyönyörű kép volt róla. Vártuk az első gyereket, aztán jött egy genetikai sérülés, aztán jöttek a szívműtétek, jött a súlyos fogyatékosság. Levegőt vettünk, és akkor jó, hát akkor újra tervezés, a navigációba újra tervezés. Térkép eldobva, új térképet rajzoltam, én mindig rajzoltam új térképet. Na akkor született még két gyermekünk, egészségesek, nagyon jó, most már minden rendben lesz, minden nagyon szuper, hopp, agyvérzéssel összeesik az egyik gyerek, majdnem belehal. És akkor már megint eldobtam a térképet, megint újra tervezés, megint újra valami jó. Már akkor óvatosabban húzott a ceruzám, az a lelki ceruzám a tervrajzomon, és akkor azt mondtam, hogy mondtuk, mert ez sem igaz, hogy egyes szám első szemébe beszélek, és akkor megterveztük az újat. De most már csak a nagyon fő vonalak voltak benne. És akkor kijöttünk belőle. És tényleg csodaszerűen jöttünk ki belőle. És akkor na már úgy voltam vele, hogy na jó van, most már nagy baj nem történhet. Puff, leégett a ház. Jó, akkor megint újra tervezés, de most már ez a tervezés inkább olyan, hogy oké, a háznak te kellett tervrajz, oké. De az életben már most már nem húztuk meg ezeket a vonalakat. Mindig jöttek, mindig megbeszéltük az adott lépéseket. Jöttek a gyerekeim a pályaválasztással, hova menjenek. Most például tantárgyválasztás van egyetemen, hogyan tudja összerakni, akkor azokat családi asztalnál megbeszélve, mi a jó, mi a nem jó, mire érdemes koncentrálni. Tehát mindig lépésenként megyünk előre, és nem pedig be van a cél húzva. És amikor ez is megvolt, akkor már mondtam, jó, felépült a ház, túléltük a dolgot, bár tudtam, hogy a szemem romlik. De én kiszámoltam, hogy ebből a trenddel én körülbelül olyan 63-4-5 évesen fogok megvakulni. Ezt én kiszámoltam. Hát de nem így történt. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor hagyjuk a terveket. inkább az, hogy minden egyes pillanatnál tudjak megállni, és tudjak megállni abban, aki mellettem van, ez lehet a családom, vagy akin éppen megpróbálok segíteni, és minden egyes pontnál nézzük meg, hogy jó, itt vagyunk ezen az útvonalon, akár egy képletes, akár egy valódi túraútvonalon az életünk útján, és akkor ezt most így hogy oldjuk meg? Milyen lehetőségeink van? És inkább most már ezt próbálom tanítani, hogy tudjunk megállni, tudjunk egy mély levegőt venni, higgadtan megnézni az alternatíváinkat.
0: Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és ezeket megosztottad velünk, és ígérem, hogy innen fogjuk folytatni egy egészen másik környezetben. Köszönöm, hogy jöttél.
1: Köszönöm szépen.

0: Elhangzott műsorunkban Bíró Miklós Kóccsal, a Vakok és Gyengén Látók Heves megyei szervezetének elnökével beszélgettünk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
2: 185 vajdasági család részesült a Katolikus Karitász iskolakezdési támogatásában. Az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági települése jutnak el, közölte Paskó Csaba, a szabadkai Karitász elnöke. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója a támogatások átadásakor elmondta, a Legyen Öröm az iskolakezdés elnevezésű program célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést. A szervezet nem csak táskákkal és tanszerekkel segíti a diákokat, hanem szükség esetén korepetálással és más eszközökkel is támogatja őket. Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitás biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Posai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozatbiztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere. Azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.000 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank ZRT az Exim Bank ellen, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás a kelet-németországi Jansfelde hőerőművének közelében. A házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott. Az elkövető kilétéről és az ügy további részleteiről nem közölt információkat a rendőrség. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára, a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a teremtésvédelem 14. világnapjára. Ekevassán kovácsolják kardjukat és láncsájukat szőlőmetszőkésé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásuk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát és szívünkön viseljük az életet fenntartó földsorsát, és így konkrét módon dicsőítsük Teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomás egyre gyorsabb ütemben romboljuk a teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy sebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szól Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevassán kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növeli a szegénységet, az egyenlőtlenséget és újabb társadalmi feszültségeket gerjeszt, amelyek további konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Sőt, a háború olyan sebeket ejt, amelyek az egész éltető kapcsolatrendszert károsítják. Nem csak az egyes embereket és közösségeket sújtják, hanem az egész emberi családhoz fűződő kapcsolataik tágabb hálóját és a teremtett világgal való összhangjukat is. A háború arról tanúskodik, hogy súlyos kudarcot vallunk abban a hivatásunkban, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberként éljünk, tiszteljük az életet, és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatába gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

0: Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozott struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófitai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás. Arra hív, hogy azt, ami rossz, életté alakítsuk. Ez az átalakítás azonban nem valósítható meg pusztán külső változtatással. Ehhez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mint egyéni, mint közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani, a szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélés szolgáljuk és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét és magáét, az emberi szívét. Képzeljük magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovácsoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, sajátkezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leó szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leó pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i sajátkezüleg aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colaci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leó pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményekkel való együttműködés megerősítését, a szükséges pénzügyi források előteremtését, valamint a legfontosabb kötelezettségek fokozatos csökkentését. Mindezek a tevékenységek a bizottságot létrehozó pápai kirográfban meghatározott megbízatás keretébe illeszkednek. Ennek célja, hogy helyreállítsák a fenntartható működés feltételeit, és megvalósítsák az intézmény újraindítására kidolgozott tervet, miközben megőrzik a kórházi ellátás folytonosságát és az alapító karizmáját. 14. Leó pápa figyelmesen hallgatta a bizottság eddigi elvégzett munkájáról szóló beszámolót, és megerősítette, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kívánja kísérni a megkezdett folyamatot. A bizottság ezért a ráruházott megbizatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcsínai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Giampiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percea bukaresti metropolita érsek, Joan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaé, valamint az ország más papjai. Szent beszédében a venetói származású Giampiero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki: a szeretetet, a hitet és a reményt. Boldog első János Pál pápának nagy szíve volt, amely képesítette arra, hogy figyelemmel, mosolyjal és a szeretet egy-egy gesztusával forduljon minden emberhez, akivel találkozott. Nagy lelkű készséggel szolgálta a többieket, különösen Isten népének azt a részét, amelyet az Úr rábízott, hangsúlyozta a nuncius. Gloder érsek ezután első János Pál példájának mai időszerűségéről beszélt. Egy olyan világban, mint a miénk, amelyben úgy tűnik, hogy a személyes érdekek, a hatalom és az uralkodás iránti vágy, a szembenállások és a megosztottságok határozzák meg az emberek és az államok közötti kapcsolatokat, boldog első János Pál konkrét szeretetről tett tanúságtétele bennünket is arra ösztönöz, hogy mindig a kiengesztelődés, a szeretet közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaska, az alapítvány alelnöke, és Boldog Luciani szentélyavatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahuga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaska átadta az olasz templom plébánosának boldog első János Pál egy ex indumentis erekjéjét, vagyis a boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus csodáinak jelentőségéről. Műsorunk a 2026. február 17-i adásunk ismétlése.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen! Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál időt nekem. Annyiszor akartam már mondani neked, itt vagyok számodra, de te féltél. Annyiszor akartam már mondani neked, ne félj, mert veled vagyok. De nem hittél nekem, hanem távolinak és messzinek gondoltál. Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál szóhoz jutni, hiszen szabadságodban áll, hogy eldöntsd, meghallgatsz-e, vagy ha akarod, kikapcsolsz. Ha most kész vagy arra, hogy meghallgass, akkor azt szeretném mondani neked, örök szeretettel szeretlek téged, engedd magad szeretni. Aláírás, a te Istened. Engedjük magunkat szeretni, engedjük elhinni, hogy Isten örök szeretettel szeret téged, mindenkinél jobban, bármilyen napod van, bármilyen félelem van a szívedben, bármilyen aggodalmakkal és bánattal küzdesz meg, Isten veled van, és Isten azt üzeni, örök szeretettel szeretlek téged. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy szokott-e vihar lenni a ti lelketekben?
4: Hát néha igen.
5: Szokott lenni, mondjuk, amikor összeveszünk valakivel, elkezdünk veszekedni egymással, nem békülünk ki, vagy anyával veszekedek, vagy testvéremmel.
2: Van-e még valami más ezen kívül, a veszekedéseken kívül, amikor így vihar van a szívedbe? Mi az, ami még így kibillent titeket így a megszokott egyensúlyból?
4: Ha például valaki beteg a családunkba, és aggódunk érte, olyankor feszültek vagyunk, idegesek, meg aggódunk azért az emberért.
2: Vagy biztosan vannak olyan megoldhatatlannak tűnő helyzetek a ti életetekben is, hogy akár a család, akár te szembesülsz valamivel, és úgy érzed, hogy ezt nem tudod megoldani, és így kétségbe esünk. Vannak ilyen helyzetek?
4: Vannak.
2: Tehát azt mondjátok, hogy vannak élethelyzetek, amikor elveszítjük a bátorságunkat, például egy nagy feladat előtt állunk, nehéz dolgozatot kell megírnunk, vagy olyasmit kérnek tőlünk, amire úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek elvégezni. Akkor azt szokták mondani nektek, hogy higgy magadban, meg bíz magadban, vagy még mit szoktak ilyenkor mondani, milyen bátorító mondatokat az emberek?
5: Hogy meg fogod csinálni, ne aggódj. Sikerülni fog.
4: Meg azt, hogy ne gondoljunk arra, hogy nem fog sikerülni, arra gondoljunk, hogy például tovább jutunk, meg jó lesz minden.
2: És úgy érezzük, nagyon sokszor könnyű mondani ezeket, ugye? De annyira nehéz megtenni. Mert amikor meg abban a helyzetben vagy, ott hiába mond bárki bármit, neked kell végigcsinálni azt a megoldhatatlannak tűnő helyzetet, feladatot, vagy azokat a problémákat, azokat a betegségeket, baleseteket, amik velünk történnek, hiába bátorítanak minket a körülöttünk lévők, nekünk kell egyedül szembenézni, akár egy műtéttel, akár egy dolgozattal, akár egy veszekedéssel, mert neked kell szembenézned, a másik szemébe nézned, amikor összevesztél vele, neked kell oda menned az orvoshoz, oda tenni a kezedet vagy a lábadat, hogy akkor műtsék meg, vagy neked kell beszedned a gyógyszert, hogy gyógyulj meg, neked kell végig szenvedned azokat a lázas napokat, amikor úgy érzed, hogy ja Istenem, már 5. vagy 6. napja lázas vagyok, és még most sem gyógyultam meg, hogy vajon mi lehet. Aztán nekem is van olyan betegségem, hogy mindig azon gondolkodom, hogy vajon most ez a tünet miért van, miért szédülök, miért fáj a fejem, miért érzem gyengének magam, hogy ilyenkor az ember tele van így ilyen belső félelemmel és szorongással, és tényleg úgy érzi az ember, hogy könnyű mondani, de nagyon nehéz megélni ezeket a pillanatokat. Hát itt van nekünk viszont valaki, aki pontosan ismeri legjobban a mi szívünket, és a legmélyebb fájdalmainkat és küzdelmeinket, az a messiás, az a szabadító, akit az Ószövetség óta várt a választott nép, hogy az Isten elküldi, és aki az Isten egyszülött fia, aki nem más, mint...
4: Isten fia, Jézus Krisztus.
2: Jézus nem csak szavakkal tanított, minden emberi cselekedete Isten szeretetéről beszél. Együtt érzett a szenvedőkkel, lehajolt az elesettekhez, gyöngéden megérintette a szenvedőket. Amerre csak járt, a rászorulók megérezhették a belőle sugárzó jóságot. Néha egészen különös dolgokat tett, betegségeket gyógyított meg, áthágta a természet törvényeit, halottakat támasztott fel. Jézus e cselekedeteit hogyan nevezzük?
4: Jézus e cselekedeteit csodáknak nevezzük.
2: Szerintetek mire jó egy csoda?
4: A csoda soha nem öncélú. Nem arról szól, hogy Jézus mutogatja a hatalmát.
2: Valóban, Jézus nem mutogatja a csodákkal a hatalmát, nem azt csinálja, hogy nézzétek, én erre is képes vagyok, meg arra is. Ő nem ilyen volt. Jézus jobban szeretett visszahúzódni, és annak örült, hogyha az emberek rajta keresztül a mennyei atyával találkoztak. Akkor hát miért tett csodákat?
4: Azért, mert a csodák által mindig az evangélium szavait erősítette meg, és magyarázta, fontos üzeneteket tudott átadni. A szavak ehhez nem mindig voltak elegendőek.
2: Mi emberek szintén, mi tudunk csodát tenni? Te tudsz csodát tenni?
4: Nem.
2: Jézus miért tudott csodát tenni?
4: Mert ő Isten fia volt.
2: Így van, Miri. És ez az, amivel ő az isteni hatalmát mutatta meg azzal, hogy ő képes volt csodát tenni, és ezek a csodák magyarázták el igazából az ő küldetésének a lényegét, ahogy az előbb mondtad, hogy nagyon fontos üzenetet tudott átadni nekünk emberek számára, amihez a szavak nem voltak elegendőek. Mit gondoltok, hogy mi volt az az üzenet, amik a csodáknak az üzenete, hogy mit érthettünk meg ezek által, hogyha végignézzük, vagy rátekintünk a csodákra? Mit akart ezzel Jézus üzenni? Például a kánai menyegző által. Mi az üzenet a kánai menyegző csodája által, amikor Jézus a vizet borrá változtatja?
4: Isten úgy szereti az embert, mint hőlegény a mennyasszonyt. Olyan szövetséget köt vele, amely soha nem bont fel.
2: Mit akar üzenni az ördögűzések által?
4: Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az embert a bűn, a gonosz fogságból. Ő a megváltó.
2: Mit akar üzenni Jézus a kenyérszaporítás által, Miri?
4: Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
2: Jézus úgy használta a csodákat tehát, mint jeleket, jelképeket. Érdemes ezért nem csak azt meglátni, hogy mitől rendkívüli egyik vagy másik tette, hanem így, ahogy az előbb mi is tettük, meg kell értenünk, hogy mit akar üzenni Jézus általa, egy-egy csoda által. Volt még olyan csodája is Jézusnak, amikor mondjuk a vakot meggyógyította, vagy a sánta járni tudott. Vajon ezek által, a gyógyítások által Jézus mit akart üzenni?
4: Hogy mindig van kiút.
2: Ma is történhet csoda?
4: Igen.
2: A vak által megélt csodának mi az üzenete, hogy mi által tudott ő meggyógyulni? Hogy? Amikor azt mondta, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, akkor kitől kérte a gyógyulást?
5: Felismerte Jézusban, hogy ő az Isten egyszülött fia.
2: A csoda olyan, mint az Isten és az ember találkozása. Az Úr üzen, kegyelmét árjasztja, mi pedig befogadjuk. A csoda ott születik meg, ahol összhangban vagyunk Istennel, igent mondunk neki, hiszünk abban, hogy ő az Isten. Jézus sokszor rácsodálkozott azoknak a hitére, akik felkeresték őt. Mondja erről egy példát, Miri, légy szíves.
4: Amikor egy pogányasszony alázatosan, türelmesen kérlelte őt lánya gyógyulásáért, Jézus ezt mondta neki. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.
2: Aztán van egy másik alkalom, amikor az egy nagyon különleges csoda, amikor egy római százados kéri Jézust, hogy a halálos beteg szolgáját gyógyítsa meg. És ez azért nagyon különleges, hiszen pogány volt a százados, és mégis Jézushoz ment oda, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját. Akkor mi volt a válasz, Jézusnak a válasza a századosnak a hitét látva? Mit mondott neki?
4: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
2: Így van. És amikor ezt látta, így szólt Jézus.
4: Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet.
2: Pontosan, tehát ez óriási nagy dolog volt, hogy egy pogány százados felismerte Jézusban a messiást, az Isten egyszülött fiát, hiszen ott azok, akik körülötte éltek, nem vették észre azt, ami szembetűnő volt. Érted? És velünk is nagyon sokszor van, hogy úgy megvagyunk itt a megszokott emberek között, mindent így, nekünk így a jó, nekünk így a remek, és ott van előttünk az Istennek a gondviselése, ott van előttünk az Istennek a közvetlen üzenete neked, és ott van az orrod előtt, de mégse veszed észre. És Jézus ezért mondta azt, hogy bizony én nem láttam még ekkora hitet Izraelben, hogy ott az ő népe, a zsidó nép között nem vették észre, tudod, utána bántották, Názáretből el is zavarták, hogy ő csak Máriának, meg Józsefnek a fia, nem is ő a messiás, tudod? És egy pogány százados meg felismeri benne, hogy ő az Isten egyszülött fia, ő a küldött, akire vártak évszázadok óta a választ

0: Ahogyan már azt is említettük, hogy vannak olyanok is, akik nemet mondtak. A legfájdalmasabb az volt, voltak olyanok is, akik nemet mondtak, és nem ismerték fel Jézusban az Isten egyszülött fiát. Kik voltak ők?
1: Ahogy azt már említettük, voltak olyanok is, akik nemet mondtak. A legfájdalmasabb az volt, amikor saját városában, Názáretbe látogatva ismerősei elutasították. Vajon nem az ácsmester ő, Mária fia? Nem hitték el, hogy a szomszédjuk képes lehet nagy dolgokra. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott hitetlenkedésükön.
0: Így van. Tehát ez, amit én is mondtam az előbb, hogy nem ismerték fel Jézusban az Isten egyszülött fiát. Mert tudjátok, én is meséltem már nektek, hogy a csodákat észrevenni az életünkbe, az egy különleges látásmódot igényel. Mert meséltem nektek, hogy amikor kislány voltam, én is mentem a templomba, és akkor karácsonykor én is azt gondoltam, hogy a csoda az valami nagyon nagy égzengéses pillanat, amikor így a

0: Tubok leszállnak a földre, szemmel lehet őket látni, a puttó angyalok így trombitálnak, nagy harsonoszó van, és akkor hirdetik, hogy megszületett Krisztus. De a csoda az nem ilyen. A csoda az egészen észrevehetetlen, a csoda sokszor nagyon csendes módon történik, hogy senki ne lássa, senki ne vegye észre, és éppen ezért nagyon-nagyon nehezen vesszük észre, hogy mi is maga az Isten csodái vagyunk. A csodát úgy is felfoghatjuk tehát, mint a hitnek a próbáját. Hogy bízik-e az ember Istenben, és hogy elfogadja-e próbatételként az Istennek a kegyelmét. Van egy csoda erről, és szeretném, hogyha majd elolvasná Miri, amikor az apostolokkal Jézus ül a bárkában, és egy vihar támad. És nézzük meg, hogy hogy reagálnak erre az apostolok.
1: Alkonyatkor így szólt Jézus a tanítványokhoz. Keljünk át a túlsó partra. Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is csatlakoztak. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették. Mester, kérdezték, nem törődött vele, hogy elvesszünk. Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat. Csendesedj, némulj el. A szél elült, s nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult. Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit? Nagy félelem fogta el őket. Ki ez? Kérdezték egymástól. Hogy még a szél is, a víz is engedelmeskedik neki.
0: Hát itt látjátok, hogy annyira furcsa volt az emberek számára, és nem is értették, hogy hogy lehet az, hogy Jézus tudott parancsolni, akár a természet törvényeinek is, itt ebben az esetben a viharnak, és a hullámoknak is, és hogy ilyet ők még életükben nem tapasztaltak, és ezen ugye meg is lepődtek. És bizony így vagyunk ezzel mi is, hogy nem mindig könnyű hinni. Van, hogy kérdések merülnek fel bennünk, máskor annyi gonddal, bajjal találkozunk, hogy elveszítjük a bizalmunkat, vagy egyszerűen csak elfáradunk és gyöngék vagyunk. Mit lehet tenni ilyenkor? Van-e csoda a gyöngék és a kételkedők és a hitetlenek számára? Hogy szoktunk ezzel lenni, hogy mennyire tudunk ilyenkor hinni, vagy mibe tudunk kapaszkodni, hogy újra higgyünk Jézusba, és ne gyöngüljünk el, és ne fáradjunk el abban, hogy Istenben bízunk. Ilyenkor mi szerintetek a teendő?
1: Valahogy meg kell erősíteni a hitünket.
0: És ezt azzal tudjuk megerősíteni, gyerekek, hogyha visszagondolunk arra, hogy mennyi minden helyzeten átsegített már az Isten. Hálát kell adni, meg kell köszönni neki, hogy köszönöm Istenem, hogy meggyógyítottál, amikor covidos voltam, köszönöm Istenem, hogy ott voltál velem, amikor versenyre mentem, köszönöm Istenem, hogy adtál nekem egy jó testvért, meg jó szülőket. Tehát, hogy fel kell a szívünkbe így izzítani mindazt a sok jót, amit az Istentől kaptunk, jó? És ezek által megerősödve tudsz tekinteni arra a nehézségre, vagy arra az emberi fáradtságra, hogy ezt most kibírod, meg átéled, mert tudod, hogy Isten is itt van veled ebben a pillanatban is. Volt egy történet, amelyben ilyen kérdésekkel viaskodott egy férfi, akinek volt egy fia, aki holdkóros volt. Úgy vélte, hogy a bajt az okozza, hogy a gonosz lélek szállta meg a gyermeket. A fiú szenvedése, a saját tehetetlensége gyötörte az édesapát, nagyon gyengének érezte magát, és kétségbeesésében Jézustól kért segítséget. Tehát az apa ezt kérte Jézustól.
1: Ha valamit tehetsz, segíts rajtunk, és légy részvétel irántunk. Jézus így felelt. Ha valamit tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja erre felkiáltott. Hiszek, segíts hitetlenségemen.
0: Így van, tehát ez a, amit én is mondtam nektek gyerekek az előbb, hogy ha valamit tehetünk, akkor az azt tehetjük, hogy Jézustól kérünk segítséget, hogy legyen velünk ebben az életünknek a viharaiban, legyen velünk, amikor zavaros a lelkünk, amikor csapkodnak a hullámok a szívünkbe, amikor olyan gondolataink vannak, hogy feladjuk, meg nem megy tovább, akkor csak hívni kell Jézust, hogy gyere Jézus, segíts meg engem, vagy ahogy mondta, hogy hiszek, segíts hitetlenségemen, tehát kérni kell Jézusnak a kegyelmét és a segítségét, hogy ne hagyjon el téged, ne hagyj el engem, Istenem. Én nagyon sokszor, amikor életemnek nehéz pillanatai vannak, vagy nehéz nap áll előttem, akkor egész egyszerűen hajnalba csak letérdelek a szőnyegre, és csak annyit mondok, hogy te vagy Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Hogy segíts meg, mert van nagyon sok olyan dolog, amin változtatni én nem tudok, és nem látok minden helyzetre rá, és akkor csak az Istennek a kegyelmét és a szeretetét tudom kérni, hogy segítsen meg. Hát ezekkel a gondolatokkal hívjuk Jézust az életünkbe, engedje meg, hogy a csodát mi meglássuk, hogy adjon nekünk látó szemet, hogy észrevegyük, hogy ő jelen van a mi életünkben, hogy ő általunk is tudjon cselekedni, és hogy észrevegyük azokat a csodákat, amiket a mi életünkbe küld nap, mint nap. Így áldjon meg, és vezessen minket az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!

0: Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. február 17-i adásunk ismétlését hallották.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól. A Teremtésvédelem Világnapja, a Teremtett Világ Védelmének Imádságos Napja minden év szeptember 1-én van. Ennek kapcsán mai műsorunkban dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével beszélgetünk. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg, majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Hajnali 3 óra után a híreket követően Egymás közt című műsorunk szól, melyben Sipos Edittel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanárával beszélgetünk a gyermekbibliák sajátosságáról. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai napon munkatársaink voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerint időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozatbiztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere. Azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2 milliárd 481 millió 807 ezer forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank ZRT az Exim Bank ellen, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Németország fizesse ki Lengyelországnak a II. Világháborúban okozott károkért járó jóvátételt, melyet Varsó a hadsereg és a hadipar fejlesztésére szánna, jelentette ki Karol Navracski a háború kitörésének 87. évfordulója alkalmában rendezett megemlékezésen. Az államfő és Donald Tusk kormányfő a Németország által 1939. szeptember 1-én megtámadott Gdansk melletti Westerplatte félszigeten rendezett hagyományos megemlékezésen tartott beszédet. A német támadás a II. Világháború kezdetét jelentette. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás a kelet-németországi Jansfelde hőerőművének közelében. A házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személy sérülést nem okozott. Az elkövető kilétéről és az ügy további részleteiről nem közölt információkat a rendőrség. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A bemondót Domán Vivient hallják. Szeptember 1-én tartjuk a Teremtésvédelmi Világnapot. Ennek kapcsán mai műsorunkban dr. Németh Zoltánnal, az EGRI Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével Bércesi András főszerkesztő igazgató beszélgett.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai beszélgetésünk témája a teremtésvédelem. Ezt a szót már sokszor, sőt mostanában egyre többször halljuk, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy pontosan mi van mögötte, hogyan valósul ez meg a hétköznapokban, milyen egyházi, milyen szentírási gyökerei vannak. Bízom benne, hogy a mai beszélgetésből sok mindent meg fogunk tudni. Vendégem a stúdióban dr. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság osztályvezetője, aki most egy más minőségben van itt velünk, mint a Főegyházmegye teremtésvédelmi referense. Szeretettel köszöntöm.
1: Örömmel fogadtam el ezt a meghívást. Érdekel a téma. Engem is belülről érintett vagyok, úgyhogy szívesen várok, és szívesen válaszolok a kérdésekre.
0: Akkor először definiáljuk, vagy írjuk körül ezt a fogalmat, hogy mit jelent egyáltalán a teremtésvédelem?
1: A teremtésvédelem az a, azt mondhatjuk úgy, hogy az egyházi szemléletű környezetvédelem, hiszen a katolikus egyháznak, illetve hát a történeti egyházaknak is régóta van véleménye az ember helyéről a természetben. És az utóbbi időben, az utóbbi évtizedekben felgyorsult, megerősödött ennek a kérdésnek a vizsgálata, illetve a sürgető jellege az időjárás változásaiból minden emberhez eljutott már, és az egyházak is egyre inkább fókuszba helyezik ezeket a kérdéseket. Tehát mondhatjuk azt, hogy az egyházi környezetvédelem az a teremtésvédelem, hiszen az Isten által teremtett világnak a védelmét célozza a teremtésvédelem, és ebben egy kicsit meg is különbözteti önmagát az úgynevezett világi környezetvédelemtől, hiszen a világi környezetvédelem döntően a földi síkon, illetve az ember földi létét illetően mond véleményt, illetve fogalmaz meg különböző nyilatkozatokat, sürgetéseket, egyezményeket kötnek, ismerjük etéren a világ törekvéseit, viszont az egyház egy új dimenziót is behozott ebbe a kérdéskörbe, nevezetesen a metafizikai dimenziót, hiszen a teremtésvédelem abban különbözik a környezetvédelemtől, hogy van az Istenhez fűződő viszonyunkkal kapcsolatban is van mondandója az embereknek. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a teremtésvédelem okozza vagy hozza elő azt a kérdést, hogy míg a környezetvédelem bizonyos szempontból sokszor kilátástalannak láttatja velünk a világ etéren haladását, hogy amilyen téren, ahogy halad a világ, ugye az egy sokszor kiábrándító, hiszen azt érzékeljük, hogy romlanak a mutatók, hiszen érezzük, hogy nehéz, és nem is lehet beavatkozni ezekbe a folyamatokba, viszont a teremtésvédelem behoz egy új dimenziót, kitágítja a perspektívát. Tehát mindenképpen egy nagyon fontos dimenzióval bővíti a világi környezetvédelemnek a fogalomrendszerét.
0: És tulajdonképpen arra is rávilágít és felhívja a figyelmet, hogy Isten ránk bízta a világot, és ez egy felelősséget is jelent. Tehát nem pusztán ugye az anyagi világot és a földi létet kell megmenteni, hanem úgy kell sáfárkodni a földi javakkal, hogy ebben a dimenzióban is érvényesüljön.
1: Így van. Így van. Ez egy visszatérő gondolata ezeknek a teremtésvédelmi törekvéseknek, amik az egyházakon belül megjelennek, hogy nyilván persze ez a világiaknál is megjelenik, hogy a földet azt nem örökbe kaptuk, hanem kölcsönbe, és nem szabad rosszabb állapotban átadni utódainknak, mint ahogyan azt megkaptuk. Tehát ugye ilyen szempontból ez teljesen összhangban van egyébként ezek a régi hagyományos kultúrákkal, amelyeknek már az üzenetét elveszítettük, és nem nagyon kezeljük a mai modernizálódott világban, tehát visszatérve mondjuk azokra a hagyományos kultúrákra gondolok, amelyek természetközeli életet éltek, ilyen akár az észak-amerikai indiánok, vagy akár a dél-amerikai indiánok, vagy akár a magyar, illetve az európai paraszti társadalmak is jóval közelebb álltak ezekhez a természetvédelmi elvekhez, amiket most mi megpróbálunk tudatosan újraéleszteni, illetve feleleveníteni, illetve hát ugye az a fő célunk, hogy eljuttassuk még a felnövekvő generációhoz, tehát azokhoz a generációkhoz, akik még a szemléletüket nem korlátozták, nem merevítették meg, tehát ahol még lehet ezekkel a gondolatokkal visszhangra találni is, és tényleg az a tapasztalat, mondom ezt, mint az EGRI Főegyházmegy Oktatási Osztályának vezetője is, hogy amikor a gyerekeket megszólítjuk, vagy a tanulókat az iskoláinkon keresztül ezekkel a gondolatokkal, akkor valami olyan érzésünk van, mint hogyha azt üzennék ezekkel a programokkal, rendezvényekkel, amiket megvalósítanak a biztatásunkra, kezdeményezésünkre, hogy hát miért hallgattatok eddig erről? Miért nem szóltatok hamarabb? Mi ezt rég tudtuk volna végezni és csinálni. Tehát most persze gondolok itt az egyszerű dolgokra, mert nem csak ebből áll egy teremtésvédelem, meg egy környezetvédelmi gondolat, hogy megvalósítunk egy elszemetesedett területnek a megtisztítását például, de nyilván ez a kezdés, ez az első lépés, mert ezen keresztül válik érzékenyé még jobban a tanulóm a szeme, annál inkább kinyílik, kitágul abba az irányba, hogy mit lehetne még tenni, mit lehetne még segíteni ezen a dolgon, hiszen a gyermek az életkoránál fogva, élethelyzeténél fogva közel áll ezekhez a gondolatokhoz, hogy óvjuk meg a teremtett világot. Ők ezt így érzik, hogy szokták is mondani régenben, hogy a gyermek Isten tenyerén élt 7 éves koráig, vagy él. Ugye ezt érezzük, hogy amikor elmúlik az a 7 év, azután is ők még elég közel vannak ezekhez a gondolatokhoz.

0: A teremtésvédelem több, mint környezet és természetvédelem. Erről beszélget mai adásunkban, a Teremtésvédelmi Világnap kapcsán, dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével, Bércesi András.
1: Történt egy nagy dolog, volt ez a bizonyos takarítási akció, amiről a sajtó beszámolt, és ennek nyomán, ennek kapcsán más területeken is, az egyházmegye más területein is szépítették a környezetet, és ugye talán ebből nőtt ki az, hogy ez a tanév az iskolák számára a teremtésvédelem feladatával is telik. Miért volt fontos, hogy ezt ilyen szintre gyakorlatilag egy fő programként megjelöljék?
2: Igen, tehát amit már említettem, hogy az utóbbi időben ennek a jelentőség, ennek a kérdéskörnek egyre nagyobb. Ezt érzékeljük, egyfajta társadalmi mozgalom van e téren, tehát egyre inkább lelkesek az emberek, egyre inkább fogékonyak, és egyre inkább igényelik, kikényszerítik gyakorlatilag a vezetőkből, hogy ilyen irányba mozduljunk. Ez úgy indult, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar egyik bizottsága, a Caritas in Veritate bizottság kezdeményezte azt, hogy idén Esztergomban volt egy néhány napos továbbképzés, amiben ezeket a gondolatokat sűrítettem, próbálták, és hát sikeresen át is adták ott a különböző egyházmegyékből érkezetteknek. És hát az egyik kezdeményezésük volt, hogy lehetőleg minden katolikus egyházmegye jelöljön meg egy teremtésvédelmi referenst, aki személyénél fogva elkötelezett a téren, illetve ezeket az egyházmegyei programokat, meg egy folyamatokat összefogva tovább tudja vinni ezt az ügyet. És hát így kerültem én is el Esztergomba, és ott ezen a néhány napos képzésen nagyon sok érdekes előadásra és beszélgetésre volt lehetőség sok impulzusért, és hát ugye amikor ezeket hazahoztam, akkor főpásztornak ezeket bemutattam, akkor ennek hatására úgy döntött, hogy március 25-ét, Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, ez egy ilyen hagyományos ünnepe az egyházi évnek, amely a tavaszi megújulással van összhangban, ezt kijelölte, érsek úr kijelölte egyházmegyei teremtés védelmi napnak, ami egy úttörő kezdeményezés volt, mert ilyenről még nem tudtunk, más egyházmegyében nem tudtunk arról, hogy ilyen határozottan fókuszáltak volna erre a kérdéskörre, ilyen nagyobb rendezvénysorozattal. És hát ez volt, március 25-e volt az első ilyen alkalom, amikor a teljes egyházmegyei iskolahálózat mind a 49 iskolájában valamiféle teremtésvédelmi napot, illetve programot valósított meg. Az EGRI, az úgynevezett központi rendezvények, ahogy szokták mondani, központi, tehát a székhely, az EGRI Főegyházmegye székhelyén a rendezvény, az Eger Bakta felé vezető út melletti, úgynevezett Vörös Kereszt melletti terület megtisztítása volt, amelynek egyebek melletti országos visszhangja támadt, hiszen a sajtó pontosan a Szent István televízió kezdeményezésére felfigyelt erre országosan, és ebből egy országos hír lett, amely a Magyar Kuríron és egy Új Emberben és hasonló katolikus sajtótermékekben is, de a világi sajtóban is, televízióban is megjelent, és nagy visszhangja volt, aminek mi nagyon örültünk, hiszen tudjuk, hogy ezek az ilyen tapasztalatok felerősítik egy-egy kezdeményezésnek a hatását, és ez utána már gyakorlatilag önműködő folyamatokként megy tovább, hiszen nem az a célunk, hogy folyamatosan irányítsuk az etéren a folyamatokat, hanem az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehet saját erőből, helyszínen, ugye felhívjuk a figyelmet a lokalitásnak a jelentősége, ugye ismerősek ezek a gondolatok, hogy ugye a helyben cselekvés, ugye a helyi cselekvésnek a jelentőség, ahol nem szükséges szállítás, minél kisebb szállítási következményekkel jár egy program, ebben a témakörben annak van nagy értéke. Úgyhogy március 25-én megrendeztük ezt a rendezvényt, és utána pedig jöttek az intézmények, hogy mit, hogyan tovább, mikor lesz ennek folytatása, szeretnénk. Összegyűjtöttük a beérkezett anyagokat, abból egy kis kiadványt hoztunk össze, amelynek az a célja, hogy bemutassa, hogy milyen ötletek merülnek föl. És ugye ezt folytattuk ebben a tanévben, az ez év augusztus 25-i tanévnyitó, amelyben az Egri Bazilikában 1800, körülbelül 1800 pedagógus megjelent. Ők ennek a tanévnek a mottójaként a Laudato Si nevű pápai enciklikára visszhangozva, amelyet Ferenc pápa adott ki. Most éppen ott van előttem, az áldott légy, az a címe magyarul ennek az enciklikának, amely Szent Ferenc jegyében, Szent Ferenci gondolatok jegyében a naphimnusznak a gondolatait kívánja megvalósítani a világon, elterjeszteni. Ez egy csodálatos mű egyébként. Ennek mind a stílusa, mind a tartalma rendkívül figyelemre méltó, és úgy gondolom, hogy hosszú távon a legnagyobb emberi műalkotások között fogják ezt a enciklikát is emlegetni. Tehát akár mint költői vagy irodalmi mű is egy külön élvezetet jelent, de ha a tartalmára gondolunk, akkor pedig egy nagyon jövőben mutató, egy nagyon maradandó alkotás. Úgyhogy ennek jegyében indítottuk el a tanévet, illetve Jesekul meghirdette ennek a tanévnek a mottójaként a Laudato Si-t, azaz az áldott légy mottót, és ennek jegyében kértük az intézményeinket, hogy az éves munkatervükbe, amelyet ugye minden iskolának el kell készítenie, az éves munkatervükbe foglalják be azokat a teremtésvédelmi programokat, amiket szeretnének megvalósítani. Úgyhogy beérkeztek hozzánk nagy kötekbe, itt van az asztalomon, éppen elhoztam egy ilyen iklet adóként ezeket a beérkezett programokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy termékeny talajra talált ez az egész kezdeményezés, és az egész év, minden iskolában szinte, az egész év szinte minden hónapja fog tartalmazni valamiféle teremtésvédelmi programot.
1: Emeljünk ki egy néhányat, ugye név nélkül, vagy a teljesség igénye nélkül, csak hogy egy kicsit illusztráljuk, hogy mennyire gazdag ez az ötlettár, ami most így rendelkezésre áll, és hát természetesen majd a megvalósítás is a sajtóban minden bizonnyal meg fog jelenni.
2: Igen. Ezekről szintén szeretnék egy kiadványt készíteni, hát nem biztos, hogy papírformában, hiszen ennek is van jelentősége ezekben a gondolatokban.
1: Tehát igen, látom, hogy néhány újra papíron érkezett be, úgyhogy már megszólítattak ilyen szinten is.
2: Igen. Tehát például egy iskola, szeptember, erdészeti nap, Mátra, Füreden. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek a Mátra élővilágával, az erdészeti munkálatokkal. Október, kisállatkiállítás, aztán levendula szüret, aztán temetőgondozás. Aztán ez mondjuk most jön a november. Madáretető, madárödű készítés. És akkor itt vannak a megjegyzés rovatban, hogy mit fognak ebben a témában végezni. Ez egy általános iskola, egy kis település általános iskolája. Folytatom, Hortobágy, madárvonulás megfigyelése. December, január, február, madáretetők, odú kihelyezése, gondozása. Konfliktusos fémek, konfliktusos ásványok, vetélkedő több fordulóban. Aztán mézes mackó nap. Aztán teremtésvédelmi nap márciusban. Aztán gólyafészkek, gólyák megfigyelése, vándormadarak megfigyelése. Aztán áprilisban ásványkiállítás, Hortobágy kihajtás ünnepen részvétel. Faluszépítő nap, aztán májusban Túra Mátrában madarak és fák napja. És aztán segítségnyújtás templomunk díszítésében, stb. Tehát ilyen feladatokat írtam.
1: Igen,
2: ki.
1: Igen, sokrétű, és ugye egymás ötleteiből is majd meríthetnek a jövőben ezek az intézmények, és hogyha már az asztalt megszólítottuk, akkor egy picit beszéljünk ezekről a kiadványokról, hiszen a bevezetőben én azt mondtam, hogy ez mostanában egyre jobban előkerül ez a gondolat, de ugye ez fontos tudni, hogy ez nem új keletű gondolat, ha már csak Szent Ferenchez gyúlunk vissza, vagy akár az enciklikához, de hát itt nagyon széles irodalomban felét se tudtuk kirakni, ami most ide bekerült. Milyen irodalma, szakmai háttere, meglátásai vannak ennek a gondolatnak?
2: Igen, nagyon könnyű helyzetben vagyok, mikor az irodalomra kell hivatkozni, hiszen már az utóbbi időben már egyre inkább az internetes kiadványok korszakát éljük, tehát egyre kevesebb papíros formátumú gondolat jelenik meg a teremtésvédelem területén papíron, de azért még őrizzük ezt a fajta hagyományos ezeket a könyveket. Hát én amikor körülnéztem a könyvtárban, akkor az egyik, ami kezembe került elsőként, hogy néztem ezt a könyvet, Bioszféra Expedíció című, Balogh János professzor, aki már elhunyt, 1980-ban adták ki ezt a könyvét, amiben már egy, ha úgy tetszik, ennek az egész témának az előírnökeként jelenik meg. Aztán ott van A másik könyv, amit ugye a kezünkben a jövő, amit 84-ben adtak ki annak idején, ugye, hogy ilyen régebbi irodalmakat is idézzünk. De hogyha az egyházi megnyilatkozások terére térünk, akkor ott van például a Rerum Novarum, amely 1890-es években jelent meg, egy pápai enciklika, amely a társadalmi tanításokat, az elsőként említett társadalmi tanítást tartalmazó pápai enciklika, amit aztán utána a keresztény társadalmi tanításban József Höfner bíboros, aki kölni érsek is volt, ő foglalt össze, ezt tankönyvként használják ezen a téren. Ennek persze egy része a környezetvédelmi, illetve a teremtésvédelmi rész, hiszen ő a teljes társadalmi vonatkozásban megvilágítja az egyház társadalmi tanítását. Aztán ugye a másik ilyen híres külföldi irodalom a Schumachernek a Kicsi szép, illetve a Jó munkát című munkája.

0: A teremtés védelem több, mint környezet és természetvédelem. Erről beszélget mai adásunkban, a Teremtésvédelmi Világnap kapcsán, dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével, Bércesi András.
1: Áttérnék a korunkra. Ugye itt vannak különböző pápai enciklikák, ugye 16. Benedektől az Isten a szeretet című enciklikája, aztán Benedek pápa a keresztény reményről című, aztán a következő az Evangélium öröme, amelyek szintén nem kifejezetten környezetvédelmi, természetvédelmiek, de ezekben mind az egyház társadalmi tanítás jelenik meg, amelynek nyilván összhatása van, összhangban annak egy részét képezi a teremtésvédelem. Aztán Ferenc pápa az irgalmasság arca. És akkor visszatérek még II. János Pálra, aki irgalomban gazdag Isten című enciklikáját hoztam el. És aztán áttérnék itt a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a kiadványaira. Ez egy körlevél volt, amit 2008-ban adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Ezt a magyarországi teremtésvédelemnek egyik kiinduló dokumentumaként szokták mai előadók említeni. Ez 2008-ban született, és ugye a felelősségünk a teremtett világért, minden általa és érte teremtetett. Tehát ez egy csodálatos összefoglalója ezeknek a gondolatoknak, és ugye erre épültek rá aztán később, például megjelent a Szent István Társulat kiadásában ez a könyv, az gyakorlatilag annak a folytatása, amit az előbb mutattam, ez is 2008-ban jelent meg, hogy művelje és őrizze meg teremtésvédelemről lelkipásztoroknak és közösségeknek. Vagy egy másik hasonló, 2008-ban megjelent, hogy művelje és őrizze meg ez a sorozat, segédanyag a környezeti neveléshez, ez például kifejezetten az iskolás számára adta ki a Szent István Társulat. Ez tulajdonképpen a hitoktatáshoz próbál segítséget nyújtani, hogy a hitoktatóknak lehet ezen a téren kibővíteni az ismereteiket, illetve az általuk előadottakat, hiszen a gyerekeknél ez ahogy tetszik, megint csak azt, mit mondtam, hogy fogékony fülekre talál, és megkönnyíti a hitoktatóknak a dolgát, hiszen Isten a művét ugye nem csak a különböző dokumentumokon keresztül, hanem a teremtett világban is be lehet mutatni, tehát a hitoktatásnak óriási lehetőségei vannak ezen a téren is. Aztán felhívnám a figyelmet erre a két kiadványra, ezek a keresztény értelmiségiek szövetsége adta ki, különösen a 2016-os, az Idők jelei című kiadványa tartalmaz nagyon jelentős teremtésvédelmi tartalmat, ami nagyon jól összefoglalja, és tényleg egy rövid, könnyen érthető, egy nagyon világos gondolatokat tartalmaz. Ez a Naphimus Egyesület közreműködésével készült ez a része ennek a kiadványnak. A Naphimus Egyesület volt ennek a úgynevezett esztergomi képzésnek, amit említettem, hogy idén februárban teremtésvédelmi képzésre hívták össze az egyházmegyék az erre kijelölt személyeket, és ennek a következményeként jutottunk el idáig, hogy most már ez egy ilyen, ha úgy tetszik, egy ilyen széles körben megvalósítandó programmá vált. Vagy felhívnám a figyelmet még két könyvre, mondjuk az egyik a Ferenc pápának ez a gazdaság öl, ez a Ferenc pápának a gazdasággal kapcsolatos gondolatait rögzíti, illetve a másik pedig az ökológiai lábnyomunk, amely ez

0: abban hozta föl először azt, hogy ez a fajta fejlődés, növekedés pontosabban, ez nem tartható fenn, hiszen a mennyiségi növekedésnek az anyagi világ végessége az határokat fog jelenteni, és át kell a fenntartható fejlődésre állítani az emberiséget. Ugye ennek a következménye az a világhelyzete című sorozat, ami ott később megjelent.
1: Ugye nagyon gazdag az irodalom, az elméleti alapvetés, és most ugye tényleg az a feladat, hogy ezt hétköznapi cselekedetekre, úgymond apró pénzre lehessen váltani, és erre hát kiváló lehetőség ez a programév, de nyilván az is cél, hogy ez egyfajta viselkedési minta maradjon a pedagógusok és a diákok életében is. Sőt, a diákok ezt sugározzák ki a szüleikre is. Tehát azt hangsúlyozni kell, hogy ez nem csak egy ilyen egyszeri fellángolás, hanem ez egy folyamatnak a kezdete, ami utána szintén meg kell, hogy legyen, meg kell, hogy maradjon a gondolkodásban, az oktatásban, és egyáltalán ennek az egész szellemiségnek a hatása érvényesüljön.
0: Igen. Hát az a, amivel szokták mondani, hogy régen mondták, hogy általában a társadalmi változásokat nem a felismerés szokta előidézni, hanem bizonyos külső kényszerek mindig közreadnak ebbe, és hát ugye amióta érzékeljük a nem átlagos időjárási helyzetet, azóta sokkal kevesebbet kell magyarázni erről az embereknek, hiszen mindenki úgy érzi, hogy valahol az embereknek biztos, hogy kell, hogy felelősségük legyen ebben a nagy változásban, ami persze mindig volt meleg, ahogy szokták mondani, de ugye egy az, hogy ez az úgynevezett extrém meleghez nem vagyunk hozzászokva, tehát én azért visszaemlékszek gyermekkoromra, bár van, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, és sokan még mindig a kételynek az álláspontján állnak, de azért a többség, az emberek többsége, illetve a tudósok többsége, azt is mondjuk, hogy a szaktudósok 97%-a azért azt mondja, hogy igenis jelentős változások vannak az időjárás terén, fölborul, kiszámíthatatlanná válik, az extrémitások fokozódnak, ez már közhely, és ez még egyszer mondom, ez aláhúzza ennek az egész gondolatkörnek a jelentőségét, hiszen az embert ez a külső késztetés, ez a külső kényszer belső áttekintésre készteti, tehát át kell néznünk, magunkba kell nézni, el kell gondolkodnunk azon, hogy mit teszünk jól, mit nem teszünk jól, és tényleg egy nagyon, nagyon izgalmas világhelyzetben élünk ma, amikor egy új van születőben.
1: És ugye nagyon fontos, hogy a teremtésvédelem abban is különbözik a környezetvédelemtől, hogy még az utóbbiban vannak fatalista nézetek, amik kiszámolják, hogy 2000-valahányra fog a bolygó megsemmisülni és felemészti magát. Mindaddig a teremtésvédelem azért a felelősségre is felhívja a figyelmet, mint ahogy beszéltük, de azért reményt is ad.
0: Így van. De mindenképpen, tehát az emberiség, ha csak matematikai alapon próbálná modellezni a sorsát. Vannak is ilyen kutatók, akik a reménytelenséget sugallják, tehát ezen a téren is vannak elismert nevek, akik kiszámolják, hogy mikor fog valóban a grönlandi jég elolvadni, és a jégsapkák mikor szűnnek meg teljesen, és az mit fog jelenteni a vízszint emelkedésbe. Nyilván, ha az ember ebbe gondolkodik, akkor már ugye akkor azt fogja mondani, hogy nincs értelme, akkor az egésznek nincs értelme dolgozni, de a metafizika, tehát az isteni gondviselésben bevetett hit, az mindenképpen az embert arra kell, hogy késztesse, hogy ne legyen fatalista, és ne legyen lemondó, belenyugvó, hiszen még egyszer mondom, az emberiség egy rendkívül kitüntetett helyzetben van ezen a bolygón, az élőlények közül elsődlegesen ő van megbízva azzal, hogy jó gazda gondosságával gondoskodjon, nem csak magáról, és nem csak a bolygóról, tehát az élőlényekről is, amik körbevesznek bennünket. És ebben a Laudato Si rendkívül jó gondolatokat tartalmaz, tehát ezt még egyszer fel kell, hogy hívjam a figyelmét, hogy aki ezen a téren akar tájékozódni, akkor az kezdje ezzel a pápai enciklikával, hiszen ez, ha beütjük a keresőbe az interneten, akkor pillanatok alatt megjelenik egy PDF formátumban, és egy 130 oldalas kiadványról van szó, tehát olvasható, tovább gondolható, úgyhogy mi hiszünk abban, hogy van értelme.
1: És ugye az a sajátos helyzet adódik ismét, hogy a szülőknek az úgymond bűneiért a gyermekek tehetnek valamit jóvá, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy a idősebb korúak vagy a régebben fiataloknak nincsen teendője, hiszen menet közben is lehet tanulni, át lehet alakítani szokásainkat, újra formálhatunk.

0: gondolatokat, és elhagyhatunk mondjuk olyan rítusokat, amik mondjuk a hétköznapokhoz korábban hozzátartoztak, és valóban, mint a csepp a tengerben, azért mégis hozzá tudunk tenni valamit, de ez nyilván az is fontos, hogy a saját felelősségünket személyesen felismerjük, akár a legszűkebb környezetünkben, család, háztartás, munkahely, hogy mit tehetünk, hiszen az, hogyha megfogalmazunk célokat, az nem elegendő, ezeket valahogy tényleg tettekre is kell váltani.
1: Így van, így van. Hát az a tapasztalat, hogy ezen a téren azt lehet mondani, hogy az idősebb generáció is már, vagy szokták mondani, ott tart, ahol az ifjú generáció, hiszen az ifjak még, ugye az idősek pedig már, ugye nincsenek benne ebben az úgynevezett taposó, mindennapi taposás hordmalomban, ahogy szoktuk fogalmazni, tehát a munka folyamatok ugye sokszor nem adnak lehetőséget arra, az ember elgondolkozzon, reflektáljon ezeket a dolgokat, a folyamatokat átgondolja, és az idős generáció, a nyugdíjasok már ilyen szempontból nagy szövetségesei ennek az ügynek, hiszen ők élettapasztalatuk birtokában tudnak már következtetéseket levonni, és erre már jobban van idejük is, mint a napi munkát végző középgenerációknak. Úgyhogy ilyen szempontból a fiatalok és az idősek általában sokszor együtt jönnek ezekre az akciókra, és együtt próbálnak tenni a teremtett világúvás a védelme érdekében.
0: Kedves nézőink, mint a bevezetőben mondtam, biztosan sok mindent megtudunk a teremtésvédelemről. Én úgy érzem, hogy sikerült ezt teljesíteni, hiszen jó néhány dimenzió megnyílt még előttünk, megismerhettük, hogy milyen komoly szakirodalom van, és hogy valóban a gyakorlatban is van feladatunk és tennivalónk. Dr. Németh Zoltánnak, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensének köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, örülök, hogy elmondhattam a gondolatokat ezen a témában.
0: Köszönöm a megtisztelő figyelmet munkatársaim nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Teremtésvédelem világnapja, vagyis a Teremtett Világ Védelmének imádságos napja minden évben szeptember 1-én van. Ennek kapcsán mai műsorunkban dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével Bercesi András főszerkesztőigazgató beszélgetett. Köszönjük figyelmüket! A műsort 2017-ben rögzítettük. Búcsúzik a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják, adásunk tartalmából. Megújult a Miskolci Lévai Gimnázium egy épületrésze, környezetvédelmi oktatócsomaggal tanulhatnak környezettudatosságot a miskolci óvodások. Az útfelújítása helyezik a hangsúlyt Sátoraljaújhelyen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tantermeket, tanári szobát, csoportszobákat, közösségi teret, raktárakat és mosdókat alakítottak ki a Lévai József Református Gimnázium megújult épület részében a Tiszánineni Református Egyházkerület támogatásával Miskolcon. Az új helyiségeket ma birtokba is vehették az 5-es diákok. Az idei tanévtől a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon 8 osztályos képzést is indított az eddigi 4, illetve 6 osztályos képzések mellett. Az új osztályok befogadásához az iskola kollégiumi részén jelentős átalakítások történtek, amelyeket mától tehát birtokba is vehettek az újonnan érkezett diákok. A felújított épületrészt egyébként tegnap délután adták át. A fejlesztés a fenntartó Tiszánineni Református Egyházkerület 298 millió forintos támogatásával valósult meg. Skandináv mintára készült környezetvédelmi oktatócsomaggal tanulhatnak környezettudatosságot a miskolci óvodások. A Kuka művek elnevezésű papírszínház programot a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény mind a 30 tagovodája megkapja a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Jóvoltából. A Tóth Szamosi Anna által kidolgozott mesesorozatot Norvégiában már több mint 400, Dániában pedig 25 óvodában használják. A kezdeményezés célja, hogy a miskolci pilot program után az egész országban elterjedjen a módszer. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgatója adott tájékoztatást.
3: Nálunk ez egy ilyen küldetésként jelenik meg a cég életében, hogy a jövőre gondolás, és hogy leginkább a fiatal generációknak a szemléletformálása, edukációja, a felkészítése a jövőre, illetve a mindennapokban is nagyon-nagyon fontos hulladékgazdálkodással foglalkozunk, hogy a hulladékok mindennapi kezelése az megfelelő legyen, tehát a szelektív hulladékgyűjtés megfelelően működjön, ne kerüljenek illegálisan eldobott hulladékok, tehát hogy tiszta információk legyenek a gyerekek fejében, de persze a gyerekek mellett nagyon sok felnőtt is áll hozzánk, de próbáljuk összekapcsolni őket, hogy a szülő akár a gyereket nevelje, vagy a gyerek a szülőt, hol éppen mire van szükség, és hát rengeteget teszünk meg ennek érdekében, rengeteg gyerek jön hozzánk, tényleg napi szinten fogadunk csoportokat, és hát próbáljuk a fiatalokat megszólítani az ő nyelvükön, és nagyon-nagyon sok élmény nyújtani nekik így a foglalkozásaikon keresztül. Volt egy mese történetünk, láttuk a edukációs tevékenységünk során, hogy hát különböző generációkhoz különböző módon kell szólni, és nagyon nagy igény volt az óvodák részéről. De az akkori foglalkoztató eszközén, mivel nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese az egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is. És amire jó, akkor egy mesepedagógussal írtott egy saját mesét, ami Mukiról, a Mironak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, ahol a kollégáink, rakodók olvasták fel, kúgásautóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban, tényleg rengeteg emberhez eljutott, és eljutott Annához is, aki Norvégiában élve látta ezt a tevékenységünket, és megkeresett minket, hogy neki is van egy projektje, és hogy lehetne be egy nagyon-nagyon jó együttműködés Miskolcon. Csinálunk egy pilotprogramot, egy tesztet, nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne nagyobb léptékben itt végigvinni Magyarországon először. És hát nagyjából 6 hét alatt az első találkozástól eljutottunk oda, hogy itt van a kész csomag, és hát nagyon fontos volt, hogy meglegyen az 1 éves időszak, tehát, hogy minden a ciklikusság miatt ezt végig tudjuk vinni, és ezért volt ez az őrült tempó, hogy az óda kezdése mindennel megyünk, és ma el tudjuk ezt a programot így indítani, és át tudjuk adni az ódáknak a szükséges kezdőmeséket, a papírszínházat, illetve a szükséges foglalkoztató feladatlapokat.
2: Tóth Szamosi Anna ötletgazda a mesesorozat környezetvédelmi célkitűzését ismertette.
1: Még Norvégiából is nagy örömmel követtem figyelemmel, hogy mi zajlik a szülővárosomban, illetve még a gimnáziumot is itt jártam. Úgyhogy nagyon kedves számomra Miskolc, és végtelen örömmel töltött el, amikor rábukkantam a Mirehu tevékenységére a Facebook hírfolyamomban, és onnantól kezdve rajongója lettem annak a tevékenységnek, amit ők szemléletformálásként a különböző korosztályokkal végeznek, nem csak az óvodás, hanem az iskolás korosztállyal is. Úgy láttam, hogy lenyűgöző és elképesztően részletes és összetett munkát végeznek. Két fiam van, az egyik már 18 éves, és a másik 12 éves, viszont amikor kisebbek voltak, akkor ők is elképesztő lelkesedéssel fogadták a kukásautót mind az utcánkban, mind a teljes óvoda csoport létszám ott lúgott az óvoda kerítésén, amikor bekanyarodott a kukásautó, és amikor meséket kértek tőlem, akkor nagyon nagy meglepetésemre nem a kukásautók voltak a szuperhősök a mesékben, és nem ők a bolygó legfőbb őrzőjeként bemutatott szereplők voltak, hanem egyáltalán nem is találtam olyan mesét. Természetesen az ember akkor kezébe veszi a megoldás kulcsát, és próbál hozzátenni a saját tudásával valamit, hogy ez a hiány betöltése kerüljön. 2015-ben jelent meg a Móra kiadónál két mesekönyvem, a Kukaművek mesesorozat, első és második kötet két-két mesével, és ezt képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek, egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvónők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ez lefakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Tehát minden mese két különböző formátumban, verzióban készült el. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára. Minden óvodai hónapra két mese jut. Tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze.
2: Az utak megfelelő állapota és folyamatos karbantartása fontos feladat Sátoraljó helyen is. Az önkormányzat külső források hiányában saját lehetőségeihez mérten igyekszik elvégezni a szükséges javításokat és útfelújításokat, miközben vannak olyan útszakaszok is, amelyek rendbetétele már állami feladat. Különösen a településeket összekötő utak felújítása lenne fontos, amely kifejezetten állami feladat, mondta el Szamosvölgyi Péter polgármester.
4: Sátoraljóhely városa az úthálózat felújítására, adott esetben új utak megépítésére igazából forrás nem kap. Van egy központi támogatás, aminek a rendelkezéséről az önkormányzat dönt, de itt pedig a sürgős, nagyon fontos beavatkozások vannak első helyen, és aztán ugye így megyünk hátrébb. Ezt a város a saját költségvetéséből végzi el, ezt akár a kátyúzást, akár hogyha úgy alakul egy-egy útszakasznak a felújítását. Brutálisan sokba kerül az úthálózat kiépítése. Az aszfalt, a beton és egyébként maga a munkadíj is meglehetősen magas. Ahhoz nagyon-nagyon gazdag városnak kéne lennünk, hogy saját teréből egy ütemezés alapján mondjuk 10 év alatt az egész város úthálózatát, ami több mint 50 kilométer, ha a sorba rakjuk, szerencsége elérnénk, olyan hosszú az úthálózat a városba, fel tudjunk újítani. Ezt csak úgy lehet, hogyha lesznek olyan uniós vagy magyar kormányzati pályázatok, amelyek a belterületi utak felújítására szolgálnak. Mi erre várunk és erre gyúrunk, addig pedig, amit lehet, és nem kevés pénz, 30 vagy 40 millió forint, amit beleteszünk a költségvetésből az úthálózatra, mégis önmagában kevés. De vannak jó hírek is, hiszen a 37-es út felújítása, és így Sátoraljóhely, Szerencs, Miskolc, és aztán tovább természetesen kiváló minőségben használható. Egyébként olvastam valahogy az elmúlt 15 évben 70%-kal bővült a magyar gyorsforgalmi utaknak a hossza. Ebbe az autópályák és az autóutak tartoznak bele. Valóban így van, de hát csak nézzük meg Újhelytől a Hegyköz felé, Kassa felé az úthálózat megújítását, és ne feledkezzünk el a kerékpárutakról sem, hiszen az is egyre inkább használt és közkedvelt nyomvonal bizonyos települések összekötése kapcsán, akár túrából, akár kerékpárral, akár munkába menetkor igazából lehet használni. Tehát én ezt azt gondolom, hogy ennek tovább kell mennie. Tehát a következő 4 évben is elvárható és elvárandó a kormánytól, hogy ne álljon meg ez a megkezdett munka. Országutak első körben, de most jöhet a belterületi utaknak a felújítása is.
2: Egerben a közgyűlés döntése alapján a felnémeti civil szervezetek kezdeményezésére Lőkös István irodalomtörténész nevét viseli ezentúl a felnémeti Kovács-Jakab utcai Egerpatakon átívelő híd. Dr. Lőkös István Széchenyi díjas irodalomtörténész, szlavista, egyetemi tanár, a magyar irodalomtudomány kiemelkedő alakja volt. Bár nem felnémeten született, gyermek és ifjúkora szorosan odakötötte, magát mindig tőzsgyökeres felnémetinek vallotta. Fontosak voltak számára a városrész hagyományai, utcái, terei, az Egerpatak és annak környezete, és élete során mindvégig hű maradt felnémethez. Eger városa 2025-ben ProAgria életműdíjjal ismerte el munkásságát, pályája során számos további rangos elismerésben részesült, többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is megkapta. A híd névadásához szükséges előkészítő és engedélyezési folyamatot az önkormányzat már korábban kezdeményezte, a Földrajzi Névbizottság pedig támogatta a Lőkös István híd elnevezést. A folyamat lezárásaként a közgyűlés a múlt héten elfogadta az erről szóló határozatot. A híd ünnepélyes avatására ősszel kerülhet sor a felnémeti civil szervezetek szervezésében, tájékoztatott közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 1-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. A tartós aszály és a rendkívüli hőség egyre komolyabb problémát okoz Kazincbarcika környékén is. Újabb 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés. Értékelték az elmúlt szezon eredményeit a Gyöngyösi Kézilabdaklubban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Újabb 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés, miután rendkívüli közgyűlést tartottak a városban. Tóth Szántai József polgármester kiemelte, hogy a holding rendszer hiteleiből finanszírozott működési hiány 2019 óta 3,8 milliárdról mostanra 10 milliárd forintra duzzadt. A súlyosbodó pénzügyi helyzet ellenére a közlekedési vállalat belső racionalizálással, takarékoskodással és a párhuzamosságok megszüntetésével igyekszik stabilizálni a helyzetét. A pénzügyi mentőv mellett az utasok komoly menetrendi fejlesztésekre is számíthatnak a közeljövőben. Tóth Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
2: Vannak támogatások, vannak tarifakompenzációk, járműbeszerzési programok és rendkívüli támogatások is. Ezeket el kell ismerni, és köszönjük is őket az előző kormánynak. Legutóbb ennek köszönhetően 12 új elektromos busszal lett több Miskolcon. Ezzel és a korábbi elektromos buszállományunkkal együtt Miskolcon működik jelenleg az ország legnagyobb vidéki elektromos buszflottája. De jelenleg nincs olyan több évre kiszámítható finanszírozási rendszer, amelyben az állam és a nagyvárosok előre tudják, ki milyen arányban finanszírozza egy regionális központ közösségi közlekedését. Mindeközben nagyon sokat drágult az üzemanyag, az energia, nőttek a bérek és a bérigények, drágult az élet. Ismét egy halmozódó probléma. Nem csak Miskolcon, hanem minden nagyvárosban. Mert ez a magyar nagyvárosi közösségi közlekedés finanszírozási problémája. Ugyanúgy gond Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen. Ezért kezdeményeztünk tárgyalást a kormánnyal a megyéjogú városok nevében. Mert azt gondoljuk, új állami szerepvállalás kell, új felelősségi rendszer kell. Miskolc részéről pedig a rendszer újragondolása, újratervezése, újraszervezése. Ez a feladat most ránk vár erre a városvezetésre. És nekünk kell hozzá először rendet raknunk a saját oldalunkon. A Miskolc Holding ZRT igazgatósága szerdán döntött az MVK ZRT jogi és gazdasági alapítói felügyelet alá helyezéséről. Ezt a munkát Takács Gyula polgármesteri biztosként segíti. A döntéssel egyetértek. Ez azonban csak egy lépés a sok közül. A teljes rendszer átalakítására és új állami partnerségre van szükség. Nem azt mondjuk, hogy valaki más fizesse ki helyettünk a problémát, mi pedig folytatjuk ugyanúgy. Épp az ellenkezőjét mondjuk. Miskolc vállalja a saját felelősségét, és megteszi a dolgát. Vállaljuk az MVK működésének átalakítását. Vállaljuk az átláthatóbb gazdálkodást. De várjuk a partnerséget, a múltból felhalmozott pénzügyi probléma rendezését. A működés több évre kiszámítható társfinanszírozását. A járműpark megújításának folytatását, és azt, hogy a helyi, az elővárosi és az országos közlekedés végre ne három külön rendszerként működjön. A mindenkori kormánytól hosszú távú, kiszámítható partnerséget kérünk. Ezért írtam levelet ebben az ügyben korábban is az előző kormánynak és a mostaninak is, minisztereknek és országgyűlési képviselőknek egyaránt. Miskolc ugyanis regionális központ. Naponta emberek tízezrei érkeznek ide dolgozni, tanulni, ügyet intézni, orvoshoz, kórházba vagy szolgáltatásokat igénybe venni. És minden országos vagy megyei utazás első és utolsó kilométerei helyben történnek. Ezért a helyi közösségi közlekedés nem egyszerűen egy önkormányzati vállalat belügye. Ez egy regionális központ működő képességének kérdése. És nem azt szeretném, ha ebből most egy újabb politikai lövészárok születnek. Nem arra van szükség, hogy itt a közgyűlésben elkezdjük újra felosztani egymás között az elmúlt évek hibáit. A kérdés az, hogy ki hajlandó előrefelé felelősséget vállalni. Mi pont erre teszünk javaslatot. Számon kérhető megoldást akarunk, mert Miskolc végrehajtja a ráeső reformokat. A kormánytól pedig azt kérjük, hogy biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. A régi finanszírozási rendszer lezárásához pedig közösen kell megoldást találnunk, és ez hosszú folyamat lesz. Nem fogunk egyik napról a másikra mindent megoldani. De egy dolgot kijelenthetek, a munkát elkezdtük, nem fogjuk tovább eltolni magunk elől ezt a problémát. Addig is a miskolci buszok és villamosok biztonságban és kiszámíthatóan kell, hogy közlekedjenek, mert végső soron nem mérlegekről, nem hitelkeretekről és nem vállalati konstrukciókról beszélünk, hanem arról, hogy a miskolci emberek reggel odaérnek-e a munkahelyükre, hogy egy gyerek odaér-e az iskolába, és hogy egy idős ember eljut-e orvoshoz. És arról, hogy ebben a városban lehet-e úgy élni, hogy akinek nincs autója, az is teljes jogú része maradjon a városnak. Ezért kell rendbe tennünk az MVK-t, és ezért fogjuk rendbe is tenni.
1: A tartós aszály, a rendkívüli hőség és a vízhiány egyre több hazai tónál okoz komoly problémát. Kazincbarcikán az elmúlt időszakban sok süllő pusztult el a csónakázó tóban. A helyi üzemeltető azonnal megkezdte a beavatkozást. Durda Pétert, a Barcika Park Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: A Barcika Park Nonprofit Kft. Látja el a tó üzemeltetésével, működésével, illetve a hallgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A tó felülete 2 hektár, és a vízellátásáról, folyamatos víz átöblítéséről a Tardonai patak gondoskodott. Azért beszélek múlt időben, mert az elmúlt hetekben, hónapokban semmilyen csapadék nem hullott a vízgyűjtő területre, így a Tardona patak konkrétan kiszáradt, a vízellátás, illetve a csótó átöblítése, ez abban maradt. Segítséget kértünk a vízügyi igazgatóságtól műszaki tekintetben, sajnos nem tudtak adni ők sem további szivattyúkat, mert más nagyváros ugyanezzel a problémával küzd, így a saját szivattyúink segítségével öblítettük át, illetve levegőztettük a tavat. Ezáltal meg is szűnt a halpusztulás, illetve nagyon jó volt a múlt heti vízibiciklis átmozgatás, illetve a rendezvény kapcsán a csónakázás is, mivel további oxigénhez juttattuk a tavat. Így megszűnt a halpusztulás.
1: A helyzetről a Barcika Park többször egyeztetett az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság vezetésével. Pál Sára a PR referenst hallják.
4: Az aszály leginkább a hazai vízgyűjtőjű kis vízfolyásokat érintette. A jelenlegi tartós aszály helyzetet okozó jelentős csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet következtében azonban már olyan vízfolyások, illetve vízfolyás szakaszok is érintettek, amelyeket korábban állandó vízfolyásként tartottunk számon. Ilyenek például a Bózsva, a Ronyva, a Vasonca. A nagyobb vízfolyások, mint például a Bodrog, a Sajó és a Hernád ugyanakkor jelenleg nem tekinthető kritikus állapotúnak. Vízállásuk bár alacsony, de nem érte el a valaha mért legkisebb vízállások szintjét. A Kazincbarcika szempontjából fontos Tardona-patak vízállása jelenleg rendkívül alacsony. Csapadék hiányában akár ki is száradhat a következő hetekben, így jelenleg nem tudja a csónakázó tavat sem táplálni.
1: Értékelték az elmúlt szezon eredményeit a Gyöngyösi Kézilabda Klubban. Az elnök úgy véli, hogy az eredményeket látván egy kihívásokkal teli időszak veszi kezdetét. Nagy Attilát, a Kézilabda Klub elnökét hallják a részletekről.
5: Mindig jó, hogyha tavalyi szezonról kezdjük az idei évnek az áttekintését, mi is így szoktuk, hasonlóképpen szoktuk felépíteni, és tudjuk azt, hogy tavaly mit terveztünk el, mi valósult meg, és akkor ennek az eredményeire vagy a gyengeségeire tudunk építeni a következő időszakban. Hát tavalyi évben azért jeleztük, hogy egy nagyon-nagyon vékony keretet tudtunk összerakni, és hát nagyon-nagyon fiatal keretet kellett, hogy összerakjunk, ennek különböző okai voltak, és hát azért érezhető volt, hogy az a többi csapat viszont sokkal erősebb anyagi lehetőségekre bír, és ez az óla egy picit hát előtesen nyílt. Ennek kapcsán nekünk nehézségek voltak, és akkor tényleg egy fiatal csapattal kezdtünk neki, sőt, hát úgy kezdtük a bajnokságot, hogy még sérültekkel, Tomics személyében, illetve Schaefer személyében még jobb átlövő sem tudott az első fél évben érdemlegesen segíteni, úgyhogy tényleg nagyon fiatal csapattal kezdtünk neki, és pont erre, majd gondolom beszélünk az anketről is, hívtuk fel a figyelmet az anket kapcsán, szurkolóknak, hogy egy elég speciális időszak elő nézzünk, a tavalyi évről beszélünk, hiszen maga a sorsolás is olyan, hogy az első meccsek, az első négy meccs az nem annyira nyerhető, viszont a vége az, amikor érdemlegesen tudunk pontokat szerezni, és hát felhívtuk arra a figyelmet, hogy nagyon fiatal csapat, rettentő hullámzó teljesítményre lesz képes. Tudnak nagyon-nagyon esztrákat is tenni, és hát ebbe kérjük a biztatást, a segítséget, hogy ez legyen a dominánsabb, és hát lesznek olyan időszak, amikor picit meg fog törni az a lendület, és akkor a önmagunkhoz képest gyengébb teljesítményt fogunk tudni elérni. Én azt gondolom, az egész évet értékelve mindig 6-8 helyzést szoktuk kitűzni célként, ez egyre kevésbé bátorsággal tesszük meg, mondom látva azt, hogy többi csapat milyen költségvetéssel gazdálkodik, de pont tavaly évben azt mondtuk, hogy az ennél szerényebb eredményt is el fogunk tudni fogadni. Az élet pikantérája, hogy az utolsó meccsen dőlt el, hogy tényleg hanyagok leszünk. 7, 8 és a 9. hely között bármelyik lehetett volna, hát a 9. helyen végeztünk.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Ekevassá kovácsolják kardjukat és lándzsájukat szőlőmetsző késé. Ez az Izajás próféta könyvéből vett idézet a központi gondolata 14. Leó pápának a 11. teremtésvédelmi imanapra mára kiadott üzenetének. Többek között azt írta, ma különféle válságoknak és meg annyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi, emellett szemlátomást egyre gyorsabb ütemben romboljuk a teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól, egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy sebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó, Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. A Szentatya arról is írt, 16. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért csokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófétai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás, üzente a pápa. 5. éve tartanak nyár végén szülőmegáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén Egerben. A katolikus keresztény világban a szülő, mint szimbólum is nagyon fontos, amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán, emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István delegált rektor helyettes a tegnapi eseményen. Elmondta még, a szülő beszédes valóság, a szülővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka, így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, és azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát is kérik a gazdák a jó termésért. Molnár Ádám az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokigazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti a hatását, azonban az elkövetkező időszakban még több minden változhat. Csapadék jót tenne, ez a növény egészsége a következő évjáratok termése szempontjából is fontos lenne. Azt már biztosan látni, hogy a termés mennyisége idén az átlagosnál kevesebb lesz, hektáronként 6 tonna szőlőt várnak a gazdálkodók. A bűn és a megtérés volt a témája Mio Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának. A Ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyházmegyéből érkeztek. A többiek pedig az ország számos szegletéből, Budapestről és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről jöttek. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba egriesek volt. A dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér és közbenjáró ima volt, mint 3 nap a program, a lelki gyakorlat alatt minden résztvevő szentgyónást végzett. Mio Barada tanításaiban, Európában, Ázsiában és Afrikában végzett missziós útjai során szerzett tapasztalatai, történetei alapján hangsúlyozta, mennyei zuhanyzó a gyóntatószék, ahová piszkosan megyünk be és tisztán jövünk ki. Kiemelte, a bűn és a bűnös életvitel mennyi testi-lelki betegség oka, ezért fontos, hogy bűneinket fajtáljuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen harcoljunk. Hozzátette, Jézus azt szeretné, hogy mi legyünk az ő tabernákulumai. Környezetünkben Isten békéjét érezzék bennünk és általunk, az öröm, az optimizmus és a remény terjedjen a világban. Ahol ott van Isten szeretete, ott az ördögnek nincs helye. Mióbarada hangsúlyozta, Isten irgalmas Isten. Isten irgalmának ajtaja nyitvál azok előtt, akik nem akarnak többé vétkezni és bűnbánatot tartanak. Ha szívemből megbocsátok az ellenem vétőknek, akkor béke lesz bennem, Jézus pedig kérnem kell, hogy a sebeimet gyógyítsa be. Mióbarada elmondta, az ima a lélek lélegzetvétele bennem, az ima által Isten lelke tölt be békével, szeretettel és örömmel. Arra kell törekednünk életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel, és Jézus öleljen a karunkkal. A mennyországhoz pedig egyetlen kulcs van, a szeretet. Az Egri Rozália temetőkápolna búcsúi ünnepe szeptember 6-án lesz, 16 órakor. Az ünnepi szentmisét dr. Szabkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója mutatja be. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri szentmisék után körmenet és agapé is lesz. Szeretettel várnak mindenkit. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. Father John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett imatalálkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított, létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora agya szeptember 19-én és 20-án Füzérrabdványban, 21-én Miskolcon, 22-én pedig Egerben lesz. A hegyközi karizmatikus megújulás Facebook oldalán ezzel kapcsolatban a részletek is megtalálhatóak. Szeptember 19-én, 20-án tehát Füzérradványban, a római katolikus templomban dicsőítés, tanítások, szentmise, szentségimádás, ima, gyógyulásokért, és aztán a program ezzel folytatódik szeptember 21-én Miskolcon a Diósgyőri római katolikus templomban este 6 órától, illetve szeptember 22-én kedden 17 órától Egerben a Ciszterci templomban. Újra indul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztálytagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Ma nyílt meg a lehetőség a jelentkezésre. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvénysorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Salkaházi Sára a szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapestiesek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választhatták Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek majd. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a háladás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik, a székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. Aznap 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmából rádión külön standdal készül majd a helyszínen, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját, amely több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl, a napi evangélium mellett csatlakozhatnak közvetlenül rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Kriston Tamás, Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Nagyszerű formában versenyez az idei szabadtéri szezonban a Debrecen női gátfutója Kozák Luca. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Jól sikerült a nyíregyházi Aquaese nyári tábora. Bár még nem kezdődött meg a felkészülés a nyíregyházi röplabdás hölgyeknél, kondi edzésekkel azonban folyamatosan erősítenek. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Nagyszerű formában versenyez az idei szabadtéri szezonban a Debrecen klasszisa Kozák Luca, aki 2026-ban kétszer is megjavította 100 gáton az országos csúcsot. Május 29-én a 8. Irena Szevinszka Memorialen 12,66 másodperces idővel ért elsőként célba, majd július 14-én a 16. Gyulai István Memorialen adta át a múltnak a magyar rekordot. A Debrecen női gátfutója az Európa-bajnokságot követően Göteborgban a Folksam Grand Prix bronzkategóriás versenyén állt rajthoz. Itt is fenntartotta a remek formáját, 12,79 másodperces idővel a norvég Martina Kolbenson és a szlovák Viktória Forster előtt elsőként ért célba. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács a vízi komplexumban. A testület elnökévé Tóth Milánt a Vegyészröplabda Klub sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
2: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbarcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvényt szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jókedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni, tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
1: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbarcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett már 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
3: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégánkkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, amit Kazincbarcikán plusz a régióban is

0: jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
1: Kárpáti László, a Vegyészerci Röplabda Klub elnöke arról beszélt, hogy a regionális röplabda központ átadásával újabb jelentős sportlétesítménnyel gazdagodott a város, amely nem csak a röplabdát, hanem az iskolai testnevelést és a város sportéletének további fejlődését is szolgálja.
2: Az elmúlt években egy új sportlétesítménnyel gazdagodott a város, közel 2 milliárdos költséggel felépült a regionális röplabda központa, vagy más néven a VRCK Röplabda Akadémia, aminek a végleges használatba vételi eljárása is befejeződött elmúlt év végén. Évelején kaptuk meg a használatba vételi engedélyt. Ez egy új lehetőséget nyit majd mind a iskolai testnevelés, a Pollák Mihály úti általános iskolát tekintve, mint pedig a városi röplabda élet infrastruktúrális feltételeinek a javításában. Úgyhogy örülök neki, hogy ezzel tudtunk gazdagítani a városnak a sportlétesítményeit.
1: Halász Béla, a Delfin Vízi Sportklub elnöke kiemelte, a Kazincbarcikai Vízi Komplexum új lehetőségeket nyitott az utánpótlás nevelésben, miközben a sporttanács munkájában egyre nagyobb szerepet kap a sportágok közötti együttműködés és a közös programok szervezése.
3: Kiemelt szerepünk van az utánpótlás nevelésben, főleg a tau sportágaknak, így az együttműködés lehetőségei mindenki számára nyitottak. Ezt szeretnénk folytatni, és nagyon örülünk neki, hogy az együttműködésben arra is sor került, hogy a különböző ötletekkel, lehetőségekkel összeegyeztetve a városi támogatást is egy olyan formában használjuk fel, ami a leghasznosabb az utánpótlás nevelés szempontjából.
1: Kovács László önkormányzati sporttanácsadó szerint szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy aki egy sportágot elhagy, könnyebben találjon helyette másikat, így minél tovább a rendszeres sportolásban maradhasson.
4: Mindenkinek előzetesen kiküldtünk egy adatlapot. Az adatlap jó volt arra, hogy bepillantást nyerjünk egymás terveibe, mi az elképzelés a következő évre, és ennek alapján döntöttünk úgy, hogy meghatározhattuk, hogy kinek mi az elsődleges célja, kinek mi a másodlagos célja, és próbáltunk egy olyan kompromisszumos helyzetet teremteni, ami mindenkinek megfelelő.
1: Lassan végéhez közelednek a nyári táborok a nyíregyházi Akversinél. Urbin Tibor szakedzőt hallják.
5: Mert nem is számolom, hogy hány éve csináljuk, de amíg van ránk igény, addig csináljuk, és ilyenkor szoktuk megcsinálni azokat a dolgokat, amiket eltervezünk, tehát most vízilabdázunk, tegnap az úszás része, több csoportban dolgozunk, vannak, akik a kis vízben vannak, és a úszásoktatást csinálják, mi már egy kicsit előrébb haladtunk, tehát mi vízilabdázunk, mert most 25 olyan gyerek jött össze, akik már van közük hozzá, meg olyanok, akik most ismerkednek ezzel a sportággal, és nagyon szépen tudunk haladni, és hát ez a tábor úgy néz ki, hogy az úszási a főszeret, meg a vízilabdáé, de nagyon sok játék van mellette. Csúszdázunk, focizunk, röpizünk, és napi 3-szor étkezünk, minden van. Nagyon sok vizet fogyasztunk most, úgyhogy szerintem kellemesen töltik a gyerekek az időt. Hát a meleg az kivesz belőlünk nagyon sokat, de senki nem panaszkodik, tehát nagyon élvezik. Majd egy pici bőrpír van rajtuk, akkor is jönnek, nem szórakoznak, tehát a tábor az első. Vannak már reggel 7:30-tól, és délután 4-ig el vannak foglalva a gyerekek, tehát nem a telefoné a főszerep. Nálunk azt nem lehet használni, tehát néha ránézhetnek délután, amikor ebéd után van egy kis szabadidő, de amúgy megpróbáljuk őket mozgatni. Hál' Istennek, nagyon jó kis toborzási jellege is van a táborunknak évek óta, tehát 5 hét alatt azért nagyon sok olyan gyerek jelentkezik hozzánk szeptembertől, és ez a célunk is, hogy a vízilabdát ismertessük meg, szeretessük meg a gyerekekkel, úgyhogy nagyon sok olyan gyerek van, aki a tábor miatt jön hozzánk szeptembertől vízilabdázni. Ennek mi nagyon örülünk, mert ebből tudunk építkezni, tehát ez ilyen szempontból is nagyon jó nyári program.
1: Még tart a nyári szünet a Fatum Nyíregyháza röplabda csapatánál. A keret tagjai viszont kondi edzésekkel folyamatosan erősítenek. Pampuk Csaba vezetőedzőt hallják.
6: Tavaly bebizonyított a Farkas Gréta, ugye kevés meccsen, de bebizonyított azt, hogy Fruzsi mellett lehet rá nagyon számítani. Hál' Istennek ez egy olyan fejtörés fog okozni majd a szakmai stábnak, hogy kijátszon. de szerintem ezt jól fogjuk kezelni. Ugye a két szélső poszton a Godó Panni, Pampu Gréta, Ruffin Lili van. Nekik ugye hárman vannak kezdőben, a Gréta és a Panni lesz, Lili ugye Joker lesz, vagy átló poszton, vagy elsőtő poszton. A Dani Laurának ugye ez lesz az első extraligás éve, neki ez egy nagyon nagy lépés lesz, de szerintem majd ő él ezzel a lehetőséggel, és ha hozza azokat a hozzáfűzött reményeket, akkor szép eredményeket tudunk majd elérni.
1: Az együttes Godó Panna, Dani Laura és Berkó Liliana személyében három új játékost is igazolt. A végéhez közelednek a tárgyalások egy olasz centerrel, és egy külföldi átlót is szeretne szerződtetni az együttes. A csapat bízik a nyíregyházi nevelési játékosokban. A felkészülés során Pampu Grétára nem számíthat a szakmai stáb, ő az U18-as válogatott után most a felnőtt válogatott keretével készül, és remélhetőleg ott lesz az Európa-bajnokságon, így csak szeptemberben csatlakozik a többiekhez. Édesapja igyekszik segíteni neki, de odahaza nem a röplabda a fő téma.
6: Tanácsokat mindenkinek lehet adni. Én Isten igazából így a röplabdáról nem beszélgetek vele, mert ha van egy kis pici szabadidőnk, akkor inkább a család és maradjon a gyerekem. A röplabda legyen másodlagos ilyenkor. Ott szerintem abban az edzőtábor időszak alatt megkapja azokat a dolgokat, amit neki véghez kell majd vinni a pályán.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 185 vajdasági család részesült a Katolikus Karitász iskolakezdési támogatásában. Az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági települése jutnak el, közölte Paskó Csaba, a Szabadkai Karitász elnöke. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, a támogatások átadásakor elmondta, a Legyen Öröm az iskolakezdés elnevezésű program célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést. A szervezet nem csak táskákkal és tanszerekkel segíti a diákokat, hanem szükség esetén korrepetálással és más eszközökkel is támogatja őket. Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitás biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere. Azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptkötésre